0: szerkesztője a kötetnek, és mutassa be nekünk, hogy kik azok a magyar királylányok, királyi hercegnők, akik szerepelnek a kötetben.
1: Még akkor megemlíteném a két másik szerkesztőt is. J. Újvári Zsuzsanna, a Kortársnői Reflexiók Fóruma tudományos igazgatója, illetve Kerékjártó Ágnes, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársa, tehát ez a kis csapat hozta össze ezt a meglehetősen terjedelmes kötetet, amelynek a legfontosabb szereplői például pont rögtön az első skóciai Szent Margit, akiről több tanulmány is létrejött, viszont nem bizonyítható, hogy árpádházi hercegnő volt. Ez csak egy feltételezés, nem ismerjük egész pontosan a gyökereit, de abban biztosak lehetünk, hogy Magyarországon körülbelül egy bő évtizedet töltött el, itt született, és nyilvánvalóan az itteni királyi udvarhoz kapcsolódó módon nevelkedett, és biztos, hogy itteni hatások érték őt, amit Skóciába magával vitt. Megkerülhetetlen alak rajta kívül, és talán szintén nem tudunk róla elég sokat, első László királyunk leánya árpádházi Szent Piroska, aki a bizánci birodalomba ment férjhez, és nagyon elhatatos és hatalmas karitatív tevékenységet folytatott, ami jól nyomon követhető forrásokból, és sajnos a legutóbbi időkig még ezek a bizánci források még csak nem is voltak olvashatók magyar nyelven. A kötet szól továbbá árpádházi Konstanciáról, harmadik Béla lányáról, árpádházi Jolánta királynéről, árpádházi Szent Kingával, ugye negyedik Béla lányával is több tanulmány foglalkozik, magyarországi Máriával, illetve természetesen megkerülhetetlen árpádházi Szent Erzsébet alakja, és az egyetlen Anzsú házból származó királylány, Anzsú Szent Hedvig, tehát első Lajos gyermeke, tehát időrendben ő a legutolsó, akivel a kötet foglalkozik.
0: És aki talán a legfontosabb önnek, hiszen ön írta a tanulmányt róla.
1: Személy szerint így van, és elég sok minden fönn is maradt vele kapcsolatban, de hát azt is el kell mondani, hogy nem minden királylány kutatható ugyanolyan eredményesen, ugyanis valakikről sokkal kevesebb adat és forrás maradt fönt, valakikről pedig jóval bőségesebb forrás áll a rendelkezésünkre.
0: A dinasztikus házasságok révén kerültek ők külföldre, uralkodói házba. Ezek mennyiben voltak politikai eszközök vajon, ezek a házasságok?
1: Hát kivétel nélkül dinasztikus házasságok útján kerültek külföldi udvarokba, és hogy hát ha lehetne 1%-ot mondani, ez a 100% kategória, hogy mennyire voltak politikai eszközök ezek a házasságok. Ugye a szövetségkötésnek és különböző közös céloknak az alapját teremtették meg a dinasztikus házasságok, és nagyon-nagyon nem volt mindegy egy uralkodó családnak, hogy hova tudja kiházasítani a gyermekeit, illetve milyen országból tud királylányt magához fogadni. Talán nem köztudott, de a dinasztikus házasságok nagyon sokszor már olyan 4 éves, tehát a kisgyermekek 4 éves kora körül elrendeződtek, vagy megpecsételődtek, vagy elkezdődtek a tárgyalások, és ugye ez akkor még csak egy eljegyzés volt, valójában egy szándéknyilatkozat, hogy nevezzük így, viszont sokszor az a kisgyermek egy nagyobb udvartartással együtt átkerült abba a külföldi udvarba, ahol a későbbiekben házasságra készült lépni a leendő férjével. Ez mai szemmel eléggé drasztikus lépésnek tűnik, de bevett dolog volt Európa szerte. Természetesen vannak olyan dinasztikus házasságok, amelyek jóval későbbi életkorban jöttek létre, akár árpádházi Szent Piroska házassága is a bizánci birodalomban, ugyanis ő 16-17, nem nehéz pontosan az életkorát meghatározni, de már a felnőtt korban volt, tehát minimum 16 éves volt, amikor Könyves Kálmán, ugye a nagybátyja kiházasította őt.
0: Hogyan járultak hozzá a Magyar Királyság nemzetközi kapcsolatainak építéséhez ezek a magyar királylányok?
1: Többféle síkon is hozzájárultak. nyilván udvaronként változó, és a házasság dinamikájából is ered, hogy mekkora befolyásuk volt-e, illetve milyen területeken, de az elmondható, hogy ők nem tétlen személyek voltak, akik a háttérben meghúzódtak, hanem megvoltak a maguk tevékenységi körei, amelyekben egytől egyig aktívnak és kifejezetten eredményesnek bizonyultak, és az új népük, akiknek az uralkodó nőjük lettek, nagyon sok történetben látszik, hogy ők hálásak voltak ezeknek a királylányoknak. Tehát például, hogyha Szent Kingára gondolunk, aki kis Lengyelországba került, és szemérmes Boleszláv, ugye azért hívják szemérmesnek a férjét, mert ők József házasságban éltek, tehát tudatosan eldöntötték, hogy ők egymásnak csak a lelkitársai lesznek, nem is lett utódjuk. Ugyanakkor hatalmas pénzmennyiséggel, tehát a saját hozományából hozzájárult az új népének a felemeléséhez. Kórház alapítások, kolostor alapítások, adományozások, ezek természetesek voltak a számára, hogy segítsék az új közösségét. És el kell azt is mondani, hogy ezért hálásak voltak az ottani emberek, és a kultusza kialakult. Tehát változó, nyilván valamelyik királylányunknak igazából Európa szerte kultusza jött létre, például Árpádházi Szent Erzsébetnek, de hogyha Kingánál tartunk, nagyon jelentős regionális kultusza alakult ki Lengyelországban.
0: Bennem az fogalmazódott meg, hogy így mai fejjel, hogy 4-5 éves korukban elszakították a szüleiktől őket, onnantól fogva ritkán látták a saját családjukat, testvéreiket. Mégsem egy csalódottság lett bennük, nem sérültek ebben, sőt, a hitükben is megmaradtak. Ma pedig egész másképp értékelnénk azt, hogy egy 4-5 éves gyerek nem élhet a családjával, hát biztos azt mondanánk, hogy egy ilyen mai helyzetre, hogy katasztrófa, és mi lesz abból a gyerekből, és sérült lesz, és a fele idejét pszichológusnál kell, hogy töltse. Vajon hogy élték meg? Ez a fő kérdés szerintem. Vagy mit gondol erről?
1: Biztos, hogy nem lehetett könnyű. Árpádházi Szent Erzsébet jut eszembe, aki a szeretett szüleitől Pozsonyban kellett, hogy elváljon 4 éves korában. Ott adták át. Persze ezt nem úgy kell elképzelni, hogy azt az egyetlen egy kis gyermeket átadják egy teljesen idegen hatalomnak, hanem mentek vele a saját anyanyelvét beszélő udvarhölgyek, udvartartás, gyóntató, pap, tehát hogy egy nagyobb társaság költözött ilyenkor egy külföldi udvarba, de tény és való, hogy ez egy szomorú pillanat volt, vagy hát egy szívszorító pillanat, hogy az édesanyját és az édesapját, Második Andrást, ő akkor ott nagyon sok évig nem láthatta, illetve hát ugye az édesanyja, Merániai Gertrúd, ő hát ugye gyilkosság áldozata lett a magyar királyságon belül, és amikor nyilván a hír áramlás az azért létezett, tehát hogy nem teljesen elszigetelten váltak el örökre egymástól ezek a szülők és gyermekek, vagy királyi hercegnők és uralkodók, hanem hallottak egymásról híreket, ha nem is gyakran, de történt ilyen, és például amikor Szent Erzsébet megtudta, hogy az édesanyjával mi történt, hogy meggyilkolták, ő soha többet nem tudott aludni. Onnantól fogva, amikor mégis elbóbiskolt, az álmaiban mindig a szeretett édesanyja jelent meg vérbe fagyva, aki azért rimánkodik neki, Erzsébetnek, hogy könyörögj értem az Istenhez. Nagyon is nyilván ez a hiány, ez a szülő hiánya, ez rányomta mindenkinek az életére a bélyegét, de nagyon erős tartással, és hát az új közösségbe fogadó jellege miatt azért tudták élni az életüket.
0: Értem. A vallásos élet választása az mennyiben volt náluk személyes döntés, vagy mennyire politikai kényszer?
1: Nyilván egy keresztény Európában ez egy nagyon erős elvárás volt, illetve a magyar állam onnantól fogva, hogy első Szent István államalapításával a kereszténységet felvették kifejezetten, ez az új állam, ugye Európán belül mutatni akarta az Európához való tartozását, a keresztény vallást, amelyet nagyon hamar igyekeztek, ugye szabályokkal is az emberek között elterjeszteni, tehát ez nyilván egyfajta, egy alapvető elvárás volt, tehát egy uralkodói házból származó hercegnő nem viselkedett, nem fel sem merült, hogy esetleg úgy viselkedik, hogy nem a keresztény vallást képviseli, de az életüket alaposan szemügyre véve ez egy őszinte hit volt. Tehát ez nem egy politikai felvett szerep, hanem ők tényleg a keresztény szellemiség szerint élték a mindennapjaikat, és úgy próbáltak a saját hatáskörükben, a saját új társadalmokon belül tevékenykedni.
0: Hatottak-e ők vajon a fogadó ország kultúrájára, vagy vallásosságára a saját életpéldájukkal?
1: Hát, hogyha belegondolunk, hogy monarchiákat nézünk, mondjuk akár a jelenkorba, tehát hogyha a brit uralkodóházat nézzük, hát szerintem még Magyarországon is nagyon sokat foglalkoznak Katalinnal, de ugyanígy lehetett ez a középkorban is, hogy az az új nép, akihez odaérkezik valamilyen külföldi udvarból egy hercegnő, aki az ő királynéjük lesz, hát minden tekintet rászegeződött, és kíváncsisággal figyelték az emberek az életmódját, a viselkedését, a megnyilvánulásait, az udvarát, akár ebbe beletartozott az is, hogy milyen ékszereket hordott, milyen divatot teremtett, milyen frizurája volt, stb., de természetesen a tevékenységét pedig kifejezetten figyelemmel kísérték, és kíváncsisággal figyelték.
0: Tudunk-e példát mondani arra, hogy a vallásosságuk milyen pozitív hatással volt a befogadó új hazájukra?
1: Hát a legeklatánsabb példa talán Anjou Szent Hedvig, aki úgy került a lengyel trónra, hogy nem férhez ment, hanem a saját jogán, mint első Lajos, aki lengyel király is volt, az ő leszármazottjaként. A lengyel rendek ragaszkodtak hozzá, hogy Krakkóban legyen a székhelye, ezért át kellett költöznie, de akkor még nem volt házastársa, és még nem is volt pontosan eldöntve, hogy milyen dinasztikus házasságot fog kötni, és hamarosan a még utolsó pogány nép, ugye a litvánok nagy fejedelmével, Jogaila nevezetű fejedelemmel kötöttek szerződéseket az ügyben, hogy ő lehetne Hedvig férje, aki akkor még pogány volt, de a szerződésekben benne volt, hogy nem csak neki, hanem az egész litván népnek meg kell keresztelkednie. Ez nem csak egy papírforma volt, hanem mindez meg is történt, és ebben Anjou Szent Hedvignek nagyon nagy szerepe volt. Tehát abban, hogy Litvániában is kialakuljon az az egyházi szervezet, rendszer, akik segítik az embereket, hogy püspökség jöjjön létre, tanult egyházi személyek nevelődjenek ki, akik a litvánoknak is tudják az anyanyelvükön hirdetni a keresztény tanokat. Tehát ebben mind tevőleges szerepe volt, és mindezt a legnagyobb meggyőződéssel és a legnagyobb keresztényi türelemmel vitte véghez. Természetesen a férjével, aki Ulászló nevet kapta a keresztségben. Tehát nagyon jól együtt tudtak működni, holott egy komoly korkülönbség volt köztük, és gyakorlatilag őnek egy pogányhoz kellett hozzámenni az első pillanatban. Tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan nagy kihívás, amit csodálatos lelki erővel és az Istenbe vetett bizalommal megoldott.
0: Mit tanulhatunk ma az Árpád-házi hercegnők életéből?
1: Azt hiszem, hogy az álhatatosságot, a kitartást, ami talán a mai ember a civilizáció által azért egy kényelmesebb, kellemesebb helyzetben találja magát, és könnyebben meg tudja oldani a saját életének a dolgait kitartás nélkül is, vagy kevesebb kitartással. Azt lehet talán mondani, és a kötetben szereplő királylányokra ez egytől egyig igaz, hogy lebegett egy cél a szemük előtt, amitől ők nem tántorodtak el, és a nehezebb helyzetekben is, a rögös utakon is végigmentek.
0: Pedig nem is az ő döntésük volt.
1: Így van.
0: És kitartottak. Manapság egy munkahelyen is egy-két évig tartanak csak ki, sokan a fiatalok közül.
1: Hát,
0: pedig az a saját döntésük.
1: Így van, meg hogy sosem tudhatjuk, hogy az életünk mikor fog olyan fordulatot venni, amikor nem egy-két év kitartásra, hanem évtizedek kitartására van szükségünk, és ebben ők példát nyújthatnak.
0: Egyikük sem fordult vissza, nem szaladt haza, nem hagyta ott a házastársát, hanem kitartottak életük végéig, ugye?
1: Igen, igen, így van. Bár ugye ezek olyan házasságok voltak, ahol az érzelmek nem játszottak szerepet, mert hát ugye nem is ők döntöttek arról, hogy kihez fognak hozzámenni. Ugye sok esetben akkor pillantották meg először a férjüket, amikor találkoztak vele, például Árpádházi Szent Piroska, aki már egy kifejlett felnőttnek számított, és nyilván a lelki fejlődésének is már a csúcspontján volt, tehát nem egy fejlődő félben lévő valaki, és neki egy olyan környezetben kellett beilleszkednie, és megszeretni, és tisztelni a férjét, ahol még a szokások is, meg a keresztény, ugye, hogy ez egy keleti keresztény birodalom volt, tehát nem ugyanaz, mint a nyugaton, amiben ő nevelkedett, és hogy meg tudta oldani, és nagyon sokszor az derül ki a források alapján, hogy a tiszteleten túl szerintem a szeretet is nagyon sokszor megjelent az ő életükben, hogy tisztelték a férjüket, ugye tisztelték egymást, kitartottak egymás mellett, és szerették is egymást.
0: Van-e olyan alak, akit különösen érdemes lenne újra felfedeznünk?
1: Én Szent Piroskát javasolnám. Elő szokott fordulni velem, hogy középiskolásoknak tartok ismeretterjesztő előadást. Volt már Árpádházi királylányokról szóló is. Meglepő volt, hogy nem igazán ismerték. Több mindenkiről volt szó, de Piroska volt az egyik, holott ő az, akinek a Hágia Szófiában ugye mozaik képe fennmaradt a saját korából. Persze nyilván nem lehet azt mondani, hogy pontosan így nézett ki, de hogy sok forrás és azonosítási lehetőség van vele kapcsolatban. Tehát ez, hogy teljesen egy új kultúrában, más államrendben felnőtt létére, nyilván a nyelv ismeretesen biztos, hogy meglehetett, vagy a szokásoknak az ismerete, mert ugye nem tudták jó darabig, hogy ő hova fog férhez menni, tehát nem pici gyerekkorától tanították arra, hogy már pedig a bizánci császárnak leszel a felesége, hanem ugye valószínűleg elég sok spontaneitásra is szüksége volt, és mégis hihetetlenül nagy dolgokat hozott létre, például az úgynevezett Pantokrator monostort, amely egy komplex, ilyen egészségügyi és szociális intézménynek nevezhető. Tehát a különböző kórházi ellátóhelyektől kezdve öreg otthon, árvaház, ilyen hospice ellátás, szerzetesrend, templom, ez mind együtt volt egy nagyobb épületegyüttesben, amit ő álmodott meg, és nyilván Johannes Komnénosz, tehát a férj, egyetértésével és anyagi támogatásával jött létre, de hát ez egy olyan...
0: Abban a korban egyedülálló volt.
1: Egyedülálló volt, és hogy egy nagyon komplex gondolkodás húzódott meg mögötte.
0: Ilyen talán Magyarországon sem volt akkoriban.
1: Nem volt jellemző, nem volt ilyen.
0: Tehát nem itthonról kapta a példát?
1: Nem itthonról kapta, azt mondjuk meg kell jegyezni, hogy a bizánci orvoslás az jóval előrébb járt a középkor folyamán, mint a nyugat-európai, és voltak hasonló intézmények, amelyekből ő példát meríthetett, de azért azok sokkal kisebb léptékűek voltak. Tehát az a tudatossága, hogy ott meg lett szervezve a 0-24 órás felügyelet, a különböző osztályok, hogy akinek belgyógyászati problémája van, az nem ugyanabba a terembe megy be, ahova a szembeteg, hogy a nőknek külön női orvosok, tehát hogy nőnemű orvosok, a férfiaknak férfi orvosok, hogy ki kell cserélni az ágyneműt, vagy hogy egy ágyban csak egy beteg kaphat helyet. Ezek nagyon nem voltak meg Nyugat-Európában.
0: Fantasztikus. A hitélet szempontjából melyik királylányt emelnék ki, akitől tanulhatunk? Hogy nem csak a vallásosság, hanem a személyes hite olyan példaadó volt.
1: Több minden

0: élvíz idején, amikor ugye azért a középkor italok hidegebbek voltak jóval, és hát sokkal kevésbé voltak olyan ruházkodási lehetőségek, mint manapság, tehát azt hiszem, hogy sokkal, de sokkal jobban szenvedtek az emberek, akkor ő pici gyerekként kenyeret igyekezett kicsempészni a palotából az éhezőknek, és amikor az édesapja, második András megkérdezte, hogy te meg mit viszel a köpenyedben, akkor hát ő azt próbálta mondani, hogy rózsákat, de hát mivel tél volt, ezért ez így az édesapjának gyanúsá vált, és mondta, hogy mutassa meg, és az Isten nem hagyta hazugságban a hívét, hanem amikor szétnyitotta ugye a köpenyét, akkor valóban rózsák voltak ott, és ugye számos ábrázolása is van ennek a jelenetnek, és hogy már ez is megmutatja, hogy ő már kisgyerekkorától gyakorlatilag az Istennel való nagyon szoros kapcsolatot tartott fönt, ami az egész életét végig kísérte, tehát azt is, amikor jegyes volt, azt is, amikor házas volt, amikor özvegy volt, és ami feltehetőleg a ferences harmadrendhez csatlakozott, hogy mindenhol az isteni útmutatás jelen van az életében.
1: Említette, hogy új forrásokat is használtak, amit eddig sohasem. Van-e olyan, amit ebben a rövid interjúban el tud mondani, ami új hír, új forrásból, valamelyik magyar királylányról?
0: A skóciai Szent Margit kapcsán Takács László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára fordított le egy jelentős életrajzot, amelyet a gyóntatója Turgotus írt skóciai Szent Margitról. Nyilván latinul, illetve angol nyelven ez hozzáférhető volt Európában, de itt olyan szinten nem volt benne a köztudatban, főleg nem magyar nyelven, hogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon hiánypótló és hosszas, egy terjedelmes szöveg, amely részletesen bemutatja egyrészt a királynéi működését, meg hogy a harmadik Malcolm skót félig meddig barbár, nagyon barbár viselkedésformákat mutató királyt hogyan zabolázta meg, vagy nyűgözte le az ő keresztényi, nagyon stabil személyiségével, de vannak olyan történetek is ebben az életrajzban, hogy mennyire művelt volt, az egyház terén milyen reformokat vezetett be, tehát egy nagyon öntudatos, nagyon céltudatos királynéi uralkodói portré bontakozik ki egy olyan fordításban, amely kifejezetten lendületes és élményszerű. Tehát aki nem okvetlenül, mint történész nyúl a témához, az ő számára is szórakoztató lehet ez a szöveg. Vagy a magam részéről, ugye Anjou Hedwig kapcsán számos olyan szöveg van, amely Magyarországon még könyvformájában sem érhető el, és magyar nyelven meg végképp nem is tudunk róla, és ha jobban belegondolunk, tehát ő egyértelműen egy magyar származású, tehát ugye Első Lajosnak a gyermeke, aki Magyarországon, a királyi udvarban, ő nyilván a születésétől kezdve arra lett fölkészítve, hogy uralkodó legyen, de pont ezért azt gondolhatjuk, hogy nagyon sok mindent hozott Magyarországról, és igaz, hogy ezt Lengyelországban kamatoztatta, de valahogy úgy érzem, hogy nekünk is kötelességünk ismerni az ő dolgait, és a hozzáírt királytükör kifejezetten újdonság itt a hazánkban. És
1: mit jelent ez, hogy királytükör?
0: Egy domonkos szerzetes írja a számára. Ez egy gyakori középkori műfaj volt, illetve mondjuk úgy, hogy ahol volt egyeduralkodás, ott létrejött királytükör is. Általában nagyobb tapasztalattal rendelkező, akár szerzetes, akár udvari személy, akár szülő írja a fiatalabb uralkodásra készülő vagy uralkodó személynek. Egy útmutatás, nagyon sokszor egy erénykatalógus azzal kapcsolatban, hogy neki, mint uralkodónak, hogy kell viselnie magát.
1: Talán, mint a lelki tükör, ahhoz hasonlítható kicsit?
0: Igen, hasonlítható ahhoz, de hogyha azt mondjuk, hogy az intelmek Szent Imre herceghez, az is egy királytükör. Hát a gyakorlati útmutatótól elkezdve a lelki tükörig eléggé sokféle tematikát felölelhet. Ezek mind nagyon tanulságos olvasmányok arra nézve, hogy mit vártak el egy uralkodótól, vagy hogy gondoltak egy uralkodóra, hogy ne

0: neki milyen erényeket, milyen képességeket kell birtokolni ahhoz, hogy eredményes legyen.
1: És akkor ez most már magyar nyelven is elérhető.
0: Hát erről szól egy hosszabb tanulmány. A szöveg, az egy latin nyelvű szöveg. Sajnos nekem úgy kellett külön megrendelnem Lengyelországból, mert hogy ilyen szinten nincs meg Magyarországon, hogy még a Széchenyi könyvtárból sem tudtam kikölcsönözni, tehát hogy ismeretlen a számunkra, holott egy magyar származású uralkodóhoz szól, de ez nem egy fordítás, tehát ez mivel, hogy több száz oldalas eleve az eredeti.
1: Ez vagy egy hát tanulmány legel... akkor.
0: Igen, tehát erről a hosszú-hosszú királytükörről egy részletes tanulmányt igyekeztem alkotni. Szerintem ez is olyan jellegű szöveg, hogy nem csak a kutatóknak jelenthet valamit, tehát érdekes lehet az érdeklődők számára is.
1: Értem. Vajon mennyire volt egyéni mozgásterük ezeknek a nőknek?
0: Hát udvaronként változó volt, nyilván függött attól az udvari kultúrától és szokásoktól, ahova kerültek. És még azt is el kell mondani, hogy sajnos a nőkről, uralkodó nőkről, királynékről kevesebb forrás maradt fönt, mint a férfi uralkodókról. Ezért nem biztos, hogy az életüknek minden egyes szeletébe belelátunk, de azért azt elmondhatjuk, hogy volt mozgásterük. Akár a férjükkel egyeztetve olyanra is lehet példát mondani, amikor akár megbeszélésekbe is bevonták, tehát hogy politikai döntésekben is jelen volt a királyné, vagy béke kötések alkalmával, nyilván ez a ritkább. De
1: tud ilyet említeni?
0: Igen. Árpádházi Jolántáról tudom elmondani, aki az aragóniai udvarba került, hogy kifejezetten fontos tárgyalásnál is ott volt a férjével, és az aláírásával hitelesítette.
1: Hogyan élnek tovább ezek az alakok a magyar történeti emlékezetben?
0: Hogyha például végignézünk egy történelemkönyvet, akár általános iskolás történelemkönyvet, akár középiskolásat, ez egy férfi arcú történelem. Nem sok nőt emlegetnek. Nyilván vannak olyan uralkodó nők, akik kihagyhatatlanok, mondjuk, mint Mária Terézia, de ezek a nagyon fontos árpádházi alakok, akiknek végül is, tehát az ő életük a mi világunkat is alakította. És ugye magyar származásúak, meglehetősen keveset tudunk róluk. Hát nagyon szeretnénk, és az is célja volt ennek a kötetnek, hogy szélesebb körökben is megismerjék őket, mert a tapasztalat az volt, hogy akiket szentté avattak, esetleg katolikus körökben jobban ismerik, de inkább csak a szent mi voltuk miatt, tehát nem is azért, mint hogy uralkodóként mit vittek véghez, meg mit nem, akiket pedig nem avattak szenté, mert természetesen olyan kiemelkedő árpádházi szereplők is vannak, akár árpádházi Konstancia, vagy árpádházi Mária, akik nagyon sokat tettek a saját országukért, de nem avatták őket szentekké, hogy az ő ismeretük az még csekélyebb. Tehát jó lenne, hogyha egy picit tudnánk arról, és hogy ők kik voltak, és hogy nem csak úgy tekintenénk a történelemre, hogy férfiak tetteit mutatja be, hanem hogy ott azért voltak mások is, akik hatottak egyrészt a férfiakra, másrészt pedig a saját tevékenységi körökben hatottak magára a történelemre.
1: Terveznek még a jövőben ilyen konferenciát?
0: Igen, igen. Hát most egyrészt készül egy kötet, ez a nő a társadalomban és a családban. Ezután, a királylányos után még volt egy ilyen konferencia, és annak a kötete készül most. Ez is kifejezetten női témákat boncolgat, tehát a női nevelésről szól. Ennek, ha minden jól megy, akkor ez évvel fog megjelenni a kötete. Hát majd akkor felhívom a figyelmét, hogyha ténylegesen létrejött a kötet, illetve ami szerintem érdekes lehet, vagy kifejezetten talán a Mária Rádiót érdekelheti, hogy ez év októberében létre fogunk hozni szintén ez a nő a társadalomban és a családban kettő, tehát ez most már a kettes konferencia lesz, ugyanígy Magyarságkutató Intézet és ez a Kortárs Női Reflexiók Fóruma, de nagyon sok mindenki más is be lesz vonva, tehát más intézményekből is lesznek előadók, az, hogy a Szűz Mária és a női nevelés, tehát hogy Szűz Mária mennyire lehetett példakép a középkortól a kora újkorig itt Magyarországon a női nevelésben, és hogy mennyire jöttek létre olyan nyomtatványok, amelyek segítették a nevelést, de Szűz Máriához is kapcsolódtak, úgyhogy talán ez is egy fontos programunk lesz.
1: Igen. Ha egyetlen üzenetet kellene kiemelni a hallgatók számára, mi lenne ez az üzenet?
0: Hát, hogy próbáljunk a múltunkkal foglalkozni, hiszen annyira sok csodálatos példa van ebben, és hogy ők is, akik akkor éltek, ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Ugyanúgy próbáltak helytállni, próbáltak gondolkodni, és próbáltak jót tenni, ami talán megkülönbözteti őket, hogy ő nekik Isten volt az, akire mindig tekintettek a nehézségekben, aki segített nekik.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.

Murányi Nikolett beszélgetését hallották dr. Bíró Csillával, a Magyarság Kutató Intézet tudományos munkatársával, az Árpád-ház királyi hercegnőinek életéről,

0: Radio. Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a legutóbbi adásunkban tett kitérő után, amikor Oswald von Nellbreuningról, a modern katolikus társadalom tudomány nagyöregéről emlékeztünk meg, most térjünk vissza a 1930-as évek végéhez, a társadalmi tanítást kibontakoztató pápai megnyilatkozásokhoz. Ha mai adásunknak külön címet akarnánk adni, azt is mondhatnánk, hogy ezúttal egy elmaradt körlevélről lesz szó, hiszen a 11. Pius Péter székében 39-től követő 12. Pius pápa, bár élénk figyelemmel kísérte a politika, a társadalom, a gazdaság világának alakulását, és számos alkalommal sokféle formában nyilatkozott közéleti kérdésekről, de a Rerum Novarumhoz, vagy a Quadragesimum Annóhoz hasonló, a társadalmi tanítás egész rendszerét tárgyaló megnyilatkozást nem adott közre. Ahogy azt már korábban mondtuk, 11. Pius pápaságának a nagy gazdasági világválságot és a Quadragesimum Annó kezdetű körlevelének megjelenését követően az európai diktatúrák, a bolsevizmus, a fasizmus, a nemzeti szocializmus veszedelmével kellett szembenéznie, amelyek eszméi és gyakorlata nem pusztán a keresztény hitre és eszményekre, de az európai kultúra és értékvilág egészére is baljós árnyat vetettek. Ilyen körülmények között természetes, hogy az egyház tanításában is a hatalom, az állam, a nemzetközi rend kérdései kerültek előtérbe, háttérbe szorítva a tőke és munka, a gazdasági és szociális rend formálásának kérdéseit. Maga 11. Pius egy közelgő világméretű háború kirobbanásának árnyékában, élete utolsó esztendejében egy Hitler diktatórikus uralmának agresszivitását, a keresztény értékekkel való szembefordulását, egyént és civil társadalmat a hatalom és a hamis ideológia eszközeivel bedarálni igyekvő agresszivitását és durva rasszizmusát elítélő körrevél megfogalmazását fontolgatta, ám ez a dokumentum a Szent Atya 39 márciusi halálával puszta terv, szándék maradt. A vészterhes történelmi helyzet árnyéka kezdettől nyomonstól nehezedett utódára az új pápára, 12. Piusra is. Eugenio Pacellinek szentszéki diplomataként, németországi nunciusként, bíboros államtitkárként trónra lépés előtt már bőségesen adódott alkalma tapasztalatokat szerezni a nemzetközi konfliktusok, az állami önkény, a gazdasági légvárépítés és a szociális demagógia világában. Így válhatott szilárd meggyőződésévé, hogy a világ bajainak fő forrása az Isten által megszabott természettörvény útjáról való letérésben, a hatalom az erőszak imádatában és hamis emberi törvényeknek, ideológiáknak a gazdaság és a társadalom egész világára rátelepedő jogtipró közhatalomnak a bálványozásában van. Trónra lépése különösen vészterhes történelmi pillanatban a II. Világháború előestéjén történt. Uralkodása első éveiben ez szabta meg főpásztori működésének irányát, és ez tükröződött abban is, hogy egyházfőként Izaiás próféta szavait választotta Opus Justitiae Pax, a béke az igazság gyümölcse, jelmondatául. Amikor a pápa első Summi Pontificatus kezdetű körlevele 39. októberében megjelent, már tartott a második világháború, amelynek első felvonásaként a német és szovjet csapatok kétirányú csapásai alatt, amelyeknek Anglia és Franciaország tétlen szemlélője volt, néhány hét alatt elbukott Lengyelország, és világossá vált az is, hogy az egyház legfontosabb küldetése ott és akkor nem a munkásság nyomorának enyhítésére, vagy az állam szerepének józan megfontolására buzdítás és figyelmeztetés, hanem a béke, az emberi élet és méltóság védelmezése. Ez az óra, amelyben eljut hozzátok körlevelünk, tisztelendő testvérek, nem egy tekintetben valóban a sötétség órája, amelyben az erőszak és békétlenség szelleme mérhetetlen fájdalmat zúdít a világra. Egyes népek már belezuhantak a háború gyilkos zuhatagába, pedig még csak a szenvedések kezdetén állnak, és már is ezer és ezer családban a halál és az árvaság, a gyász és a nyomor lett keserű vendég, mondja a Szent Atya Summi Pontificatus bevezetőjében. Ebben a programadó körlevélben 12. Pius az államnak, mint a társadalmi rend és béke, az igazságosság, a méltányosság és a szabadság biztosítására hivatott intézmények a csődjét teszi diagnózisa kiinduló pontjává, és ennek az okára keres magyarázatot, amikor így fogalmaz. Általánosan ismert tény, hogy az államot sújtó bajok első és legmélyebb forrása az erkölcsi megbízhatóság általános szabályainak kerek megtagadása és elvetése, mind az egyes emberek magánéletében, mind magában az államéletben, a népek és nemzetek között fennálló kapcsolatok rendszerében. A természettörvényt nyilvánvalóan a megvetés és feledés fedi be. A gondolatmenet folytatása szerint az az államhatalom, amely 13. Leó szerint még a magánönzés csillapításának és a méltányosságon alapuló társadalmi békének, a tőkés és a munkás közötti megbékélés és méltányos egyensúly megteremtésének lett volna az eszköze, azóta olyan senki alá nem vetett jogokat bitorol, amelyek egyedül a teremtőt illetik meg, hogy a rend, a béke és az igazságosság céljairól megfeledkezve saját önös érdekeit szolgálja. Ebből az államnak az egyénnel és a társadalommal szembeni túlhatalmából adódik azután az az elképzelés, amely csaknem korlátlan hatalmat tulajdonít az államnak, nem csak a nemzetek belső életére és gyarapodásuk növekvő szabályozására nézve válik veszelmes tévedéséhez, hanem a népek kölcsönös viszonyainak is kárt okozva, mivel gyengíti azt az egységet, amellyel az összes államok egymással össze kell tartozniuk. A népek jogait erejüktől és szilárdságukról megfosztja, utat készít a mások jogai megsértéséhez, nagyon nehézzé téve a békés, nyugodt együttélést. Az utóbbi időben tehát annak a három szereplős társadalmi és gazdasági rendnek a válsága és torzulása figyelhető meg, amelyet a rerum novarum óta tőke és munka egymásra utalt, bár sok vonatkozásban ellenérdekelt szféráiként és a felek közötti harmóniát megteremteni rendelt államhatalom irányító és ellenőrző szerepvállalásaként írt le a társadalmi tanítás. E tekintetben 12. Pius igen világosan fogalmaz. Az állam azt a nagyon nemes feladatot teljesíti, hogy a nemzet életében az egyesek magánkezdeményezéseit és tetteit ellenőrizze, helyes mértéküket megállapítsa, és azokat előmozdítsa, és mindenki közös javára az odaillő módon irányítsa. Ez pedig nem valakinek az önkénye, és nem csak a társadalom e világi boldogulása, mint elsődleges szempont határozza meg, hanem inkább az ember természetes tökéletesedése, amelyet hozzám érten elő kell segíteni. A legfőbb teremtő az államot, mint eszközt és védelmet erre a célra rendelte. A Summi Pontificatus gondolatmenete szerint a társadalom és a világrendjét felforgató új konfliktus fő oka éppen az állam szerepének a keresztény eszményekkel és természetjogi normákkal ellentétes átrendeződése. 13. Leó a szabad versenyes kapitalizmusnak a haszon szempontja által vezérelt világában az állam gyengeségét, irányító szerepének erőtlenségét rótta fel hiba gyanánt. 11. Pius a Quadragesimo annó lapjain már világosan kimondta, hogy a gazdaság, mint a liberalizmus elvei szerint önszabályozó rendszer nem képes biztosítani a szociális igazságosság megvalósulását, ám óva intett attól, hogy a gazdasági élet szereplőinek jogosítványait egy fölébük terpeszkedő erős állam vonja teljes egészében magához. 12. Pius 39-ben ehhez már csak azt tehette hozzá, hogy az előre látott baj bekövetkezett. A totális állam magát korlátlan hatalommal és jogokkal felruházva úgy teremtett gazdasági rendet és szociális békét, hogy kényszeregyességet diktált a tőke és a munka világának konfliktusában, azok ellentétes érdekeit azonban ezen az úton államérdekké emelve a társadalom orvoslásra váró belső konfliktusaiból, azokat a nagyvilág színparára terelve nemzetek közötti világméretű ellentét és viszályá formálta. Nem az következett tehát, amit a természetes isteni rend és az egyház aggódó reménye diktált, hogy az emberi nem a népek egyetemes és nagy együttesévé forr össze, amelynek az a rendeltetése, hogy minden nép megvalósítsa saját javait, hanem a legrosszabb vált valóságossá, amit a pápa már trónra lépését közvetlenül követő, a világ vezetőihez intézett üzenetében is említett. A békével még nem veszett el semmi, de a háborúval minden elveszhet. 41. májusában volt a Rerum Novarum kiadásának 50. évfordulója, alkalom arra, hogy a Szent Atya körlevélben emlékezzen 13. Leó enciklikájára, és új szempontokkal gazdagítsa a társadalmi tanítás építményét. Ám 41. májusában még javában tartott az angliai légicsata, folyt a tenger alatt járó háború, a vert Franciaország javarésze német megszállás alatt állt, éppen véget ért a harmadik birodalom balkáni hadjárata, és a német hadosztályok gyors ütemben csoportosultak át, támadásra készülve a Szovjetunió nyugati határainak vonalára. Ebben a vészterhes pillanatban 12. Pius úgy ítélte meg, hogy a háború, a vele járó gazdasági konjunktúra, a hadgazdaság virágzása, a társadalmi és gazdasági gondok átmeneti szőnyeg alá söprése és a nacionalista indulatok felkorbácsolása idején nem a gazdasági rend és a szociális kérdés, hanem a béke ügye az, amiről nyomatékosan szólnia kell. Így a Rerum Novarumról a pápa csak röviden emlékezett meg 41 pünkösdjén tartott rádióbeszédében, a következő háborús esztendőkben pedig rendszeressé vált a világ nyilvánosságához eljutó karácsonyi rádióbeszédeit választotta közéleti megnyilatkozásai a béke, a társadalom és a világ dolgait érintő véleménye kinyilvánításának formájává. 39 karácsonyán a nemzetközi jogról és az államok közötti kapcsolatoknak normált szabó erkölcsi elvekről, pontosan azok sérelméről beszélt, beszédének hátterét Lengyelország német csapatok által néhány hónappal korábban hadüzenet nélküli hódító szándékú leruhanása adta. Gondolatmenetének alapja itt is a természetjogi elvek figyelmen kívül hagyásának kárhoztatása volt, amelynek okai között nagy nyomatékkal szólt a liberalizmusnak és a gátlástalan vadkapitalizmusnak az egész emberiséget igazságtalanságba, versengésbe, ellenségeskedésbe taszító mohóságáról. Második háborús karácsonyi beszédének középpontjában már nem a világégés okainak fürkészése, hanem az egyház béke szolgálatának gyakorlati lépései álltak. Különösen a civil lakosság szenvedéseivel, a hadifoglyok sorsával foglalkozott. Ebben az időben már ismét működött, hasonlóan az első világháború idejéhez, a Szentszék hadifogoly kereső tájékoztató szolgálata. Segítette ezt a munkát, hogy a Vatikán nemzetközi jogi értelemben a szigorú semlegesség mellett kötelezte el magát, a szemben álló felekkel fennálló diplomáciai kapcsolatai viszont lehetőséget adtak a széleskörű jó szolgálati tevékenység folytatására, sőt, a pápa reményei szerint a hadviselő felek közötti békeközvetítésre is. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.

Az az én eledelem, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött, és annak a művét elvégezzem. Ezt mondja Jézus a szamariai asszonyával találkozáskor a visszatérő apostoloknak, akik kérdezték, hogy honnan van Jézusnak kenyere, milyen tápláléka van, és akkor erre ezt mondja. És amikor arra került a sor, hogy papi elmondatot választunk, ezt választottam, mert ebben találtam meg egy olyan szituációt, amelyben ott van az Isten akaratának, az Atyának, az akaratának a keresés, ami meghatározó momentumként van jelen a papságomban, meg a papi hivatásom kibontakozásában, és az, hogy Jézus mindezt egy személlyel való találkozásban mutatja meg, és ebben nekem azt mutatja, hogy én szeretek így az emberekkel beszélgetni, kicsit a lelken keresztül vezetni őket, meg az, hogy szeretek gyóntatni. Tehát ha már így például egy papnál fölmerül, hogy mit szeret legjobban tenni, nagyon szép, hogy igen, hogy szoktuk mondani, hogy misézni nagyon szeretünk, de én mégis a misézésnél jobban szeretek gyóntatni. Mert azt érlem meg, hogy ez egy olyan papi feladat, hogy nem nagyon tudom úgy átadni, hogy vannak olyan feladataink és olyan kiválasztásunk, amiben Jézus ránk számít.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Három óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.

0: irgalmasság órája.
1: Az Úr népének erőssége, szabadulása és menedéke. Mentsd meg népedet, Uram, áld meg, és kormányozd mindörökké.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, te szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
6: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
6: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
6: irgalmaz nekünk és az egész világnak.

Irgalmathoz menekülök, jóságos Istenem, mert egyedül csak Te vagy jó. Ha nagy is nyomorúságom, és számtalan a hibám, bízom irgalmadban, mert Te vagy az irgalom Istene, és évszázadok óta nem lehetett hallani, s ég s föld nem emlékezik arra, hogy egyetlen lélek is csalódott volna, aki bízott irgalmadban. Ó, könyörület Istene! Egyedül Te tudsz igazolni engem, s Te sohasem utasítasz vissza, ha bánattal eltelve közeledem irgalmas szívedhez, aki a legnagyobb bűnösöket sem utasítottad el.

Jézus mondja, higgyetek az Istenben. Ha valaki nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, az valóban úgy is lesz. Azért mondom nektek, bármit kértek imádsággal, higgyétek, hogy megkapjátok, és el is nyeritek. Amikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei atyátok is megbocsássa bűneiteket. Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.

Így imádkozott Faustina nővér. Ó, keresztre feszített Jézus! Könyörgök, add nekem kegyelmed, hogy mindig, mindenhol és mindenben hűen teljesítsem atyád legszentebb akaratát. Ha pedig úgy adódna, hogy nehéz lenne teljesítenem Isten akaratát, szent sebeidből árasz erőt lelkembe, hogy ajkaim készségesen ismételhessék. Uram, legyen meg a te akaratod!

0: Szent Mihály arkangyal védelmez minket a közdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Szent Gábriel arkangyal,
1: könyörög érettünk.
0: Szent Ráfál arkangyal,
1: könyörög érettünk.
0: Magyarország védangyala,
1: könyörög érettünk.
2: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője,
1: könyörög érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
1: Sirák könyvében olvassuk. Milyen gyönyörű minden alkotása. Mind olyan ragyogó, mint a fényes szikra. Mind élnek, és mindig megmaradnak, s céljuk érdekében szót fogadnak neki. Minden dolog páros, kiegészíti egymást. Nem alkotott semmit, ami csődöt mondana. Az egyik a másiknak növeli erejét, s ki tud betelni, látva szépségüket.

Isten nélkül visszatérünk a káoszba. Ha nem engedjük, hogy Isten Isten legyen, annak pusztító hatásai vannak az életünkre. A Biblia erre számos példát ad, ezek közül az egyik Bábel tornyának a története. Rajta építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk nevet magunknak, olvassuk a Teremtés könyvében. Az égig érő torony építése azt fejezi ki, hogy az ember minden áron egyenlő akar lenni Istennel. Legyen már vége a függőségnek. Saját nevet óhajt magának. Nem akarja, hogy életén Isten uralkodjék. És a következmény káosz. Az emberek többé nem képesek szót érteni egymással, nem ugyanazt a nyelvet beszélik. A bábeli torony epizódja azt akarja megmutatni, hogy milyen alapvető kapcsolat van a mi egymás közötti kapcsolatunk és a mi Istennel való kapcsolatunk között. Istenhez fűződő kapcsolatunk felbomlásával összetörik az egymáshoz való viszonyunk is. Igen, ha életedben nem engeded át Istennek az őt megillető helyet, elveszíted Istentől kapott igazi nevedet. Vége önazonosságodnak. A személyiséged alapja nem az Istentől kapott szeretet, nem fogsz hiteles viszonyt kialakítani másokkal. Amikor az emberek Isten nélkül élnek, egyre inkább elidegenednek egymástól. Módszerek arzenálja segíti, hogy elrejtsük önmagunkat, és ne tárjuk fel igazi énünket. Egyre szűkebb bunkerbe zárjuk be magunkat. Hogy valóban tudjunk kommunikálni egymás között, szükségünk van Istenre. És mivel tudjuk, hogy szeret, nem félünk attól, hogy megnyíljunk egymás felé.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban,

0: a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Kedves testvérek, korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is. Egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás. De dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül, a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni. Közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. S hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyalok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a Kis-Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra. Tiszteljék az életet. Fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.
2: Mária Rádió. Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallják.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Gyógyító jelenlétünk, a mi küldetésünk a szeretet továbbadása, szavak, cselekedetek, de különösen megértő jelenlét által. Küldetésünk van, missziónk. Missziónk van a családban, a közösségben, nemzetünk körében, Európában. Mária gyermekei, Mária országa vagyunk. Boldogságos Szűz Máriának ajánlotta Szent István királyunk a nemzetét. Az ő öröksége vagyunk. Küldetésünk van, hogy átadjuk az identitást, átadjuk azt, amik vagyunk, és amivé válnunk kell. Júniusban a Jézus szíve hónapja, amikor Jézus szívét tiszteljük, valahogy ezt kellene átadnunk az új nemzedéknek, ezt kellene átélnünk elsősorban, magunk számára. Mit jelent a szív? Nagyon sokszor elcsépelt, vagy elbagatelizált, vagy túl sokszor használt szókép a szívbéli szeretet. Különböző grafitikra, fal oldalakra szíveket rajzolnak, lakatokat tesznek hidakra, szíveket rajzolnak rá, mint egy valamilyen fajta kötődés szeretetnek a szimbólumát. Az emberi szív reagál a külső körülményekre, reagál a lélek rezdülésére is. Talán a szív hangján keresztül értjük meg az élet jelentőségét, az élet sérhetetlenségét, az élet sérhetetlenségét, az élet szentségét. És küldetésünk az emberi szív, az ember méltóságának tiszteletben tartása, az ember életének tiszteletben tartása, de kötelességünk az isteni szív tiszteletének és szeretetének is a továbbadása. Hogyan tudjuk tisztelni Jézus szívét? Jézus szíve a Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott szív, imádkozzuk a Jézus szíve litániában. Minden szív, a Szentlélektől alkotott szív, az minden emberi szív és az isteni szív is. Egy gyöngéd, odafigyelő szeretet, robbanó pillanatában megformálja az emberi szívet az anya mélyén, az Isten szent lelke által. Úgy, ahogy a teremtés, mint egy ősrobbanás, létrejön Isten szeretetéből, ugyanúgy jön létre a Szentlélek közreműködésével, Szűz Mária szíve alatt Jézus szíve is. És talán ez lenne az a közös nyelv, akik az Istent keresik, akik szomjazzák az élet értelmének megtalálását, hogy ráhangolódjunk Jézus szívére, az isteni szívre, és ezzel az isteni szívre ráhangolt szívünkkel ráhangolódjunk a szenvedő ember szívére, a kétkedő ember szívére, a kétségbe esett ember szívére, akinek nincsen reménysége. Jézus szíve a mennyország kapuja, a szeretet lángoló tűzhelye, imádkozzuk. Mindannyian, akik szeretetre vágyunk, miközben vágyunk a szeretetre, már lángol is a szívünk a szeretetért. Talán ezek azok a közös nyelvek, amelyekben megtalálhatjuk az Isten ember utáni vágyát és az ember Isten utáni vágyát ugyanabban a szívben, abban a sóvárgásban, abban a lángolásban. A fiatal nemzedéknek, igenis, lángoló szívű felnőttekre, hívőkre van szüksége, akik Jézus lángoló szívéből merítenek erőt, bátorságot, az igazság szeretetét, a jóságot. Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív. A jóság az az evangéliumnak a hangja, az az örömhír, hogy minden ember jónak születik, jóra hivatott. A jóság nyelvezetével tud szólni a világhoz, a jóságával tudja átalakítani a körülötte lévő valóságot. Ez az a közös nyelv, a szív jósága, a szív szeretete, a szív öröme, a szív békéje, a szív mélysége. A mélységekre, az őszinteségre, a hitelességre vágyik az ember, azt keresi minden formában, minden lázadásban, minden keresésben. Egy mélységes tapasztalatra van szüksége. Jézus szíve minden erény mélysége. Erényeink, melyek Jézus szívének szeretetében mártóznak bele, és átitatódnak ezzel a szeretettel, jóságá változnak kapcsolatainkban. Jóságá változnak mindabban, akik vagyunk, akiké válhatunk. Mert azzá válunk, amik vagyunk. Amilyen szívvel vagyunk jelen kapcsolatainkban, amilyen szívvel vagyunk jelen imádságainkban, olyanná válunk kapcsolatainkban is. Jézus szíve, melynek teljességéből mindannyian merítettünk. Jézus szívének teljessége, szeretete az a forrás, amiből meríthet mindenki, amiből meríthetünk mi a hívő emberek, amiből meríthetnek a szenvedők, a betegek, mindenki annyit, amennyire az Istenhez való közelségének mértéke megengedi, amennyit be tud fogadni. Jézus szívének a példája, béketűrés, nagy irgalmasságú szív. A béketűrésnek az ajándékát is magunkba tudjuk fogadni. És egy béketűrő ember, egy irgalmas ember, aki irgalmas másokhoz, megbocsát, aki irgalmas önmagához is, aki el tudja fogadni Jézus szívének irgalmát, az vonzóvá válik. Jézus szíve megtört szív. Jézus szíve lándzsával átdöfött szív, egy megsebzett szív. Valahányszor emberekkel találkozunk, és a felszínen túl van türelmünk, hogy megérkezzünk a szív mélyére, megtapasztalhatjuk, hogy mindannyian sebzettek vagyunk. Mindannyiunk szíve sebzett, vérzik a fájdalomtól, a csalódástól. Kortól és kortól függetlenül. Megsebzett szívünk az, ahol találkozhatunk az Istennel, Jézus megtört megsebzett szívével, találkozhatunk ugyanakkor egymással is. De nagy méltósággal és tisztelettel kell közelednünk Isten sebzett szívéhez, és az ember sebzett szívéhez is. Ha valaki komolyan veszi sebeinket, komolyan veszi életünket, komolyan veszi fájdalmainkat, szívünk barátjává változik. Jézus azt mondja, barátaimnak mondalak titeket, mert elmondtam nektek mindent, amit az atyámtól hallottam. Akkor, amikor valaki fölött uralkodni akarunk, akkor nem mondunk el mindent. Visszatartjuk az információkat. Az információ hatalom. A hatalommal vissza lehet élni. De amikor sebezhetővé tesszük magunkat egy kapcsolatban, egy imádságban, egy beszélgetésben, egy segítő jelenlétben, akkor nincsenek titkaink. Akkor sebezhetőségünk van. Akkor közel kerülünk Jézus megsebzett szívéhez, ahonnan vér és víz folyt ki, ahonnan megalapul egy közösség, a szenvedés a keresztövében, János Mária társaságában, ahol megalakul a bizalom, ahol egy szerető fiúi szív legjobb barátjára bízza édesanyját, és édesanyjára bízza legjobb barátját, ezáltal minket is. A sebzett szív, mely képes másra gondolni, saját fájdalmát felülemelkedve, mely képes igazi emberként, a szívembereként élni, dönteni, és megélni mindazt, ami rá vár, szeretetből. A sebzett szív, mely a kapcsolatban bontakozik ki, nem rejti el sebzettségét, de nem is dicsekszik vele. Sebzettségünkkel, megtörtségünkkel nem megfertőzni akarjuk egymás fájdalmát, egymás szívét. Nem elfátyolozni akarjuk Isten jelenlétét a sebzettségben, hanem egyesült erővel, közös szeretettel komolyan venni Jézus sebzett szívének szeretetét, egymás sebzettségét, egymás fájdalmát. Annélkül, hogy azt kipellengéreznénk, kirakatba raknánk, vagy akár a híradóba. A keresztény hívő ember nem kovácsol karriert, nem épít országot, közösséget, tőkét mások fájdalmából, szenvedéséből, hanem megőrzi szíve mélyén, ahogy Mária megőrizte örömét és fájdalmát, és hagyja, hogy élelődjék benne. És a Mária szívében megérlelt fájdalom, Jézus szívének a fájdalma, Mária szívében anyai gondoskodó szeretetté változik. Válik. Hogyan tudunk mi jelen lenni? Hogyan tudjuk komolyan venni saját sebzett szívünket? Egyesíteni Jézus sebzett szívével, mely minden vigasztalás forrása, ami békességünk és engesztelődésünk. Akik a sebzett szívhez közel kerülnek, azok a békesség munkatársai, a kiengesztelődés, a megbocsátás szentségének munkatársai lesznek. Ők a bizalom zarándokai lesznek. ez az a közös nyelv. Egy közös út, egy közös zaránduklat. Egy közös út Isten felé. Egy közös út az ember felé. Hogyha Jézus szívével, sebzett szívével egyesítjük életünket, akkor nem csak mi zarándokolunk Jézus szerető szívének forrásához, lángoló szeretetéhez, hanem társai vagyunk annak a Jézus szívének, aki elindul a sebzett ember felé, hogy szíve mélyén találkozzon vele. Együtt zarándokolunk Jézussal, embertől emberig, lélektől lélekig, szívtől szívig. Lehet, hogy szavak nélkül, lehet, hogy sebeinkkel, lehet, hogy sebhegeinkkel. Bizalmunkkal, béketűrésünkkel, reménységünkkel. Társai vagyunk az emberi szív szeretetére szomjazó Istennek. Együtt vagyunk utitársai. De ugyanakkor utitársai lehetünk az Isten szeretetére, irgalmára, megbocsátására szomjazó ember. Istenhez zarándokló szívének is. Együtt egy szívvel indulunk, hogy megérkezhessünk. Nem önmagunkhoz, nem önmagunk érdekeihez, nem az álmaink megvalósulásához, beteljesedéséhez, hanem Jézus sebzett, emberiségért megsebzett, érted megsebzett szívéhez. Azért, hogy megértsük Isten jóságát, Isten szeretetét, Isten irgalmát, vigasztalását, engedelmességét, meggyalázottságát, szentségét, gazdagságát. Teljességét, azt a szívbéli szeretetet, amelyben mennyi atyának kedvetelt, hogy egyesüljünk ezzel a szeretettel, ezzel a szívbéli jósággal, türelemmel, béketűréssel, irgalommal, bizalommal, hogy életünk áldozatát, életünk fájdalmait, örömeit, felajánlását oda tudjuk vinni Jézus szívével közösen a mennyei atyához, akinek kedvetelt Jézus szívében. Ha csak egy kevés szeretetet is meg tudunk tapasztalni, és ezt tovább tudjuk adni kapcsolatainkban, imádságunkban. Istentől kapott szeretetünket imádságban visszaadjuk Jézus szívének. Jézus szívéből merített jóságunkat továbbadjuk a szenvedőknek, a küzdő emberiségnek, a kétkedő embernek, a hitét elveszített embernek, a reményét elveszített embernek, ha csak egy sóhajtásnyi szeretetet is tovább tudunk adni a Jézus szívéből fakadó szeretetnek, akkor munkatársai vagyunk Jézus szerető szívének. Akkor irgalmasok vagyunk. Aki irgalmas másokhoz, az irgalmas önmagához is. A jóság, a jóságos ember békességet hozó, a béketűrést megélő ember az, akinek szüksége van a világnak. Ilyen emberekre van szükség, akik bíznak, nem vakon, hanem tapasztalatból. Isten szeretetét megtapasztalva bíznak az isteni szív szeretetében, és ezt tovább is tudják adni. Talán a szívjósága, a szív mélysége, azaz a nyelv, azaz a közös út, amelyet együtt megtehetünk, lépésről lépésre, mindenkinek a saját élettörténete, életritmusa, élethelyzete szerint induljunk el szívtől szívig, Isten szívétől az ember szívéig, a mi szívünktől, a testvérünk szívétől, Isten szívéig. És őrizzük szívünk mélyén mindazt, amit megtapasztalunk a közös úton. Őrizzük, ápoljuk, gondolkodjunk el rajta, és hagyjuk, hogy életté váljék bennünk, mint ahogy Mária szívében is életté vált az ige, az isteni szó, a vigasztalás, a teremtés, a megváltás, az üdvösség szava. Légy te is a vigasztaló, megtört szív, néma, mindent átölelő, fájdalmat, szenvedést átölelő tanúja. Jézus szíve tanítványa légy. Csendben, észrevétlen, hogy ahol a te szíved megjelenik, Jézus szívébe rejtve, ott megszülessen a hála. A hála, mely megtermi gyümölcsét mindannyiunk szívében. Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szent szíved szerint. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
1: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallották.

Somjó Zoltánt idézzük ma, június 23-án. Azért június 23-án, mert június 22-én, amikor Somjó Zoltánnak is születésnapja volt, akkor Vörös Sándorra emlékeztünk. Nem tehetjük meg ugyanakkor, hogy nem fordulunk Somjó Zoltánhoz. Egy kispolgári, nem túlmódos zsidó család sarja, tanították, hogy vigye valamire, de ő egy bohém anarchista volt. A verselésben is ugyanolyan hányattatott sorsú, mint az életében, de éppen ezért, mert a múlt század fordulója, az 1800-as évek és az 1900-as évek fordulója, annak a lüktető gyors változása, a magára hagyottság nagyon sokban hasonlít ahhoz a korhoz, az emberek lelki állapotát tekintve, gondolkodását, magányát tekintve, mint amit ma látunk. Ezért Somjó Zoltánnak felidézzük a verseit ma, egy nappal a születésnapja után, június 23-án. Somjó Zoltán ima az emberért. Istenem, nagy harcokba keveredtem. Te látod? Te hallod, hogy feljajdulok naponta, és iszony torzítja arcom, mit oly gonddal önképedre teremtettél, szépnek akartál, és szülőanyám is, és rút vagyok. Mert minden rútság, mellyel a lelket, az élet megkeni, feljön a mélyből, és az arcra vetül, és ott ül a száj vonalában, és a szemekből keserű mandula lesz, és tompa és tömpe az orr, és így, ha az arc belefúl a sötétlő lélekmocsárba, és moszattal keveredik, eldurvul a lélek lenge harangja, a hang is. És Istenem, így kicsúfolva, hova leszek? Utcán járhatok, kelhetek, elkerül engem az ember, és szívdobogást kap a régi, a kedves barát, meg nem kérdi, hogyan vagyok, s merre visz utam, hisz látja, hogy sírból jövök, s hogy semmi jót se tudok. Istenem, vedd ezt az átkot, e harcot le rólam. Add, hogy szívemből kifoljon a béna harag. Mindet, ami rossz, s szomorító, jónak fogadjak. Úgy sincs megnyugvás, minden hiába való. Istenem, add, hogy sok-sok embert a földön lányom s fiamként figyeljem, s szeressem. Talán akkor megenyhül a lélek, s arcom, melyet oly gonddal önképedre teremtél, kiszépül. Ima az emberért Somjó Zoltántól.

Somlyó Zoltánt idézzük ma, június 23-án. Azért június 23-án, mert június 22-én, amikor Somlyó Zoltánnak is születésnapja volt, akkor Vörös Sándorra emlékeztünk. Nem tehetjük meg ugyanakkor, hogy nem fordulunk Somlyó Zoltánhoz. Egy kispolgári, nem túl módos zsidó család sarja, tanították, hogy vigye valamire, de ő egy bohém anarchista volt. A verselésben is ugyanolyan hányattatott sorsú, mint az életében, de éppen ezért, mert a múlt század fordulója, az 1800-as évek és az 1900-as évek fordulója, annak a lüktető gyors változása, a magára hagyottság nagyon sokban hasonlít ahhoz a korhoz, az emberek lelki állapotát tekintve, gondolkodását, magányát tekintve, mint amit ma látunk. Ezért Somlyó Zoltánnak felidézzük a verseit ma, egy nappal a születésnapja után, június 23-án. Somlyó Zoltán, a tisztaságnak fénylő ormán. Testvéreim, ki tehet arról, hogy ti ott vagytok, én meg itten? Hogy ti mindig a földön jártok, én meg csak az egekbe hittem? Ki tehet arról, hogy ti egyek nem voltatok velem a jóban? És ellenem törtetek, orvul, viharban, süllyedő hajomban. Nagy volt a szél, be kellett vonni szívem dús sejmét, a vitorlát. Nem felejtem néktek ezt a keserves leckét, lelki tornát. Hajom után ne nézzetek ti keserű arccal, gyűlölettel, magamra hagyva szállok én a mély és titkos vizek felett el, s ha majd az alkony rám bíborlik, kifeszítem tám még vitorlám, hogy incsek néktek egy utolsót, a tisztaságnak fénylő ormán. Somlyó Zoltán.

Somlyó Zoltán, örök vers. Az ereszen az eső lecsorog, ezek hozzád az utolsó sorok. Nem vettem búcsút, és nem is veszek. Én ezután is a tiéd leszek. Csak légy te másé, menj szépen utakon. Sok jót kívánok minden utadon. Süssön le rád a hold, s a sárga nap, s a csillagok fejedre szálljanak, s vigasztalanság korhat küszöbén úgy tudj megállni, ahogy tudtam én. Gyászfátylaid a szél ne tépje meg, s hordjon a föld, ha a lábad már remeg. Az ég a földnél távolabbra fut, és ki a földbe, ki az égbe jut. Örök vers Somlyó Zoltántól.

0: Farkas Zsolt atya műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai hittanóránkban a forró témák az Egyház történelméből című sorozatunkat, katekézisünket folytatjuk. Mégpedig a boszorkány perekről indítottunk egy témát, és ebben az adásban egy picit kitekintenénk Luther és a boszorkányok kapcsolatára, milyen hálásfogalása volt Luthernek vagy a protestáns köröknek a boszorkány perekkel kapcsolatban. Tehát annak ellenére, hogy a boszorkány rögeszmének egy katolikus szerzetes, Heinrich Kramer adott teológiai alapot, ráadásul még pápai bulláról is gondoskodott, amely egyéni vállalkozását jogossá tette, legalábbis így feljogosítottnak érezte magát arra, hogy ezt az ő üldözési hullámát elindítsa a boszorkányokkal kapcsolatban, a protestánsoknál is termékeny talajra talált. Luther Márton 1526. május 6-án egy külön a boszorkányokról tartott prédikációjában nem hagyott kétséget afelől, hogy a mágia halál oldalán áll. Követelésének, amely halálukat kívánta, ötször is hangot adott. Hódolva a középkori babonáknak a következőket mondta. Idézem Luther mondását. Rendkívül igazságos az a törvény, amely kimondja, hogy a varázslókat meg kell ölni, hiszen észrevétlenül is nagyon sok kárt okoznak. El tudnak ugyanis lopni a házakból tejet, vajat és minden egyebet. El tudnak varázsolni egy gyereket. Olyan titokzatos betegségeket tudnak varázsolni az emberek térdére, amelyek felemésztik a testet. A testnek és a léleknek is ártanak, itallal és ráolvasással kínálnak, hogy gyűlöletet, szerelmet szítsanak, vihart, károkat okozzanak a házakban és a földeken, akár egy mérföldi területen is, és még sok mást is művelnek varázs alanyaikkal, amit nem lehet kivédeni. Meg kell ölni a varázslókat, mert tolvajok, házasságtörők, rablók, gyilkosok. Sokféleképp okoznak kárt, meg kell tehát ölni őket, és nem csak azért, mert kárt okoznak, hanem mert kapcsolatban állnak a sátánnal. Befejezve az idézőjelet Luther tollából. A boszorkány üldözés tehát ezekben az évtizedekben hasonló méreteket öltött a birodalom protestáns vidékén, mint a katolikus területeken. Noha Bamberg és Würzburg herceg püspöke gyakorlatilag abban a korban földesúri minőségben is szerepet játszott, részt vett a boszorkányvadászaton. Decker, akit úgy ismerünk, mint ennek a problémának a jól ismerője, hiszen több művében foglalkozott a boszorkánysággal, hogy 2003-ban kiadja a pápa is a boszorkányok, vagy a boszorkányokról szóló tanulmányát. Tehát Decker is jelez ezzel kapcsolatban. Arra a meglepő, de jól bizonyítható eredményre jutott, hogy a birodalom evangélikus luteránus területein a boszorkányság miatt üldözött asszonyok aránya nagyobb volt, mint a katolikus vidékeken. Tehát ezeket lehetett nyomon követni, ugye Decker tanulmányában is lehet követni, hogy figyeli azokat a jegyzőkönyveket, azokat a helyeket, ahol ezek a perek elindultak, és ha a statisztikát vesszük figyelembe, és hol milyen közösségek voltak, akkor gyakorlatilag ugye ezt megfigyelhetjük, és ez tényként közölhető. Voltak olyan föltételezések is, hogy ugye a cölibátus, vagy a szexuális gátlások, a nőgyűlölet, a boszorkány üldözés egyszerű okozati láncolata, ami igazából teljes mértékben cáfolható. Tehát még ilyen szemlélet is a napvilágra került, hogy lehet, hogy ez a nőgyűlölet, ami a boszorkányokat illeti, tehát ezért volt elsősorban a nők ellen, holott ugye a tanulmányokból kiderül, hogy jócskán voltak azért férfiak is a boszorkánysággal vádlottak között. A német boszorkány üldözések legalaposabb jegyzékét az 1930-as években állították össze. A megbízható Heinrich Himmler, SS Reichsführer volt, aki miután megtudta, hogy egyik őse is a mágián végezte, ott vesztette az életét, nagy érdeklődést tanúsított a téma iránt. Tehát megbízó volt, hogy Heinrich Himmler vizsgálatot indítson annak érdekében, hogy ezt a témát fel kell dolgozni, kutatni kell, és kimondottan egyház ellenes magatartása volt, kimondottan a katolikus egyház ellenségének számított. Szerinte a zsidó kiszolgálói, a keresztények, a germán vér ellensége idézve tőle, a germán vér ellensége a zsidók kiszolgálóiként, a keresztények ilyen formában, tehát a birodalom ellen is vannak, és a boszorkány üldözésnek a kiváltói, tehát így vádolta a katolikus egyházat. Tehát érdekes módon össze is tudjuk kapcsolni, hogy a több száz évvel előtte a 16. században lejátszott eseményeket a 21. századnak a történéseivel. Hogy hány évszázaddal később foglalkoztat egy birodalmi vezetőt, ugye nem ő volt a náci birodalomnak a vezére, de mégis egy komoly beosztásban lévő SS vezetőről beszélünk, akinek

holott több száz évvel ezelőtt történtek, hogy a harmadik birodalom emberei is fölhasználják. Heinrich Himmler úgy vélte, hogy a boszorkány üldözés kegyetlen üldöztetésnek kitett és kivégzett árja anyák és nők százezreikbe került a német népnek. Pogány hitközösségek utolsó képviselői ellen elkövetett népirtással vádolta meg az egyházat, amellyel feltehetőleg a nemzeti szocialista rezsim által elrendelt és végrehajtott népirtást a holokausztot kívánta legitimálni. Ez is egy nagyon érdekes tény. Ezért szinte megszállottan vetette az egyház szemére az áldozatok számát. Az SS 1935-ben egy Hexen, tehát H, vagyis boszorkány fedő nevű különleges megbízást adott az SD-nek, a biztonsági szolgálatnak, ez a Sicherheitsdienst, amely aztán 1939-től egy önálló ügyosztályt képzett a birodalmi biztonsági főhivatalnál. A megbízás az összes német, majd valamennyi európai boszorkányper és azok áldozatainak terjedelmes és lehetőleg teljes katalogizálását rendelte el. Tehát egy külön ügyosztályt bíznak meg ennek a problémának a fölgöngyölítésével, hogy ezeket alaposan tanulmányozzák, tehát hogy nem valamiféle margóra, peremre szoruló téma volt ez náluk, hanem igen komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy ilyen dokumentumokat és tanulmányt készítsenek, dokumentumokat állítsanak elő, és tegyék a nyilvánosság számára, úgymond hozzáférhetővé. 9 éven keresztül gyűjtötték a dokumentumokat, úgyhogy ez egy nem kicsi időszak. A német birodalom számos egyházi és városi levéltárában kutattak, még végül az áldozatok számát 25 ezer főben állapították meg, akiknek több mint a felét protestáns területeken ítélték halálra. Ugye itt, amikor nézik ezeket a statisztikai adatokat, akkor azért nagyon fontos információk jönnek elő, lehet, hogy a statisztika ilyen unalmasnak tűnik, viszont nagyon jó képet lehet festeni az akkori kor helyzetéről, csupán tényekre hagyatkozva. Ugye ez megállapítja, hogy a többségben a protestáns területeken folyt ez a boszorkány üldözés, ezek az ítéletek, tehát mégis egy picit azt lehet mondani, hogy az átonyra futott a dolog, mert ahogyan ezt kutották, rádöbbennek, hogy mégse lehet ezt annyi nagy erővel, olyan erőteljesen bevetni a katolikus egyház ellen, mint ahogyan ők ezt az eredeti számításukban elgondolták. Tehát rá kellett döbbenniük, hogy protestáns körökhöz is erőteljesen fűződik. Ami egy fontos tényező, hogy ha megnézzük azt, hogy a választásoknál, hogy milyen közegben szavaztak elsősorban Hitlerre, mert ugye valakinek mégiscsak hatalomra kellett juttatni a hitleri gépezetet, akkor megint csak a statisztikákra hagyatkozva lehet azt mondani, hogy túlnyomó részt erős támogatottsága volt a protestáns körökben. Persze, természetesen ez nem azt jelenti, hogy a katolikus körökben a nép közül nem voltak olyan megvezetettek, akik rászavaztak, vagy az ő pártjukra, de ez is egy érdekes megfigyelés, hogy inkább volt ilyen lehetőség a protestáns körökben, és ennek is megvan a maga oka, tehát ez is a kutatásoknak a tárgya, miért is szavazhattak rá, hogy kik voltak a könnyebben megvezethetők, becsaphatók. Ugye elsősorban ugye le kell szögeznünk, hogy a katolikus egyháznak van egy tanító hivatala, amely pásztorlevelekkel, dokumentumokkal, itt majd később ezekről még szó lesz természetesen, mert ez is a forró témákhoz tartoznak. A Mitbrennender Zorge dokumentumban a Szentatya elítéli a nácizmust, vagy voltak pásztorlevelek, és azok a lelkipásztorok, lelkiatyák, akik a templomokban teljesítettek szolgálatot, akkor ténylegesen a katolikus egyház tanítása szerint próbálták óva inteni a népet, hogy ennek bedőljenek, tehát a hitleri gépezetnek vagy a propagandának, de természetesen egyénileg mindenképpen találunk olyan személyeket is, akár magasabb pozícióban, akik az akkori hatalomnak, tehát ebben az esetben Hitler valamiféle kiszolgálói voltak, valamilyen előnyök élvezése érdekében, tehát ez minden

korban, akár a kommunizmusban, nácizmusban vagy diktatúrákban ez előfordul, még az egyház berkein belül is, de ez nem azt jelenti, hogy ez az egyház hivatalos álláspontja és az egyház hivatalos tanítása. Tehát az emberi gyöngeség ezekben a szakaszokban is megmutatkozik, és természetesen nagyon sok olyan protestáns lelki vezető is volt, akik fölhívták ezekre a veszélyekre a figyelmet, csak hogy a protestáns körökben nem volt ilyen egységes tanítóhivatal, tehát sokkal nehezebb dolguk volt, és ezért talán ugye a kutatók így próbálják levezetni, hogy ezért voltak megvezethetőbbek talán a protestáns körökben, és ez érvényes ugye a boszorkány üldözésekkel kapcsolatban is. Tehát az elsődleges cél az volt ebben az esetben az SS-nek, hogy bemutassák azt, hogy a katolikus egyház milyen véres kezű, más témákban is próbálták ezt kihasználni, akár a keresztes háborúknál, vagy ilyesmi, de hát ott bizonyos mértékben, hogy a lovagság, vagy a teuton lovagrend, ott mégsem engedte meg azt a német propagációs gépezetnek, hogy őket feketén tüntesse fel, vagy sötét fényben tüntesse fel, szóval ott volt a német lovagrend is bizonyos korokban, tehát azt így egy picit mellőzték, tehát inkább kiemelték annak jelentőségét, fontos hősies szerepét a történelemben, tehát ezt mégiscsak el kellett vetni, ezért esett választás a boszorkány pereknek a kiemelésére, vagy akár az inkvizícióra, de ebben az esetben is egy picit mondhatni zátonyra futottak. Ugye az SS tagok reményvesztetten nyugtázták, hogy sokkal több tehát a keményebben lefolytatott perek száma, ugye ez egy idézve így is fogalmaztak, így az SS a boszorkány tanulmányát, az SS boszorkány tanulmányát soha nem vetették be harci eszközként a katolikus egyház ellen. Himmler boszorkány kartotékja, így is lehetne nevezni, ugye ezt a nevet viseli, Himmler boszorkány kartotékja, a szövetségi levéltár frankfurti kirendeltségében található, és 1980 óta ugye a történészek is hozzáférnek ezekhez a dokumentumokhoz. Tehát nagyon röviden csak ennyit említenék, tehát hogy a protestáns körökről, de tovább folytatva majd rátérünk, hogy milyen módon folyt a boszorkány vadászat Európában, és itt fogjuk látni akár a helyszíneket, és megint csak hagyatkozhatunk a térképre és az adatokra, a konkrét faktumokra, hogy milyen közegben zajlott ez, de addig is egy pici zenével folytatjuk.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, folytatjuk mai témánkat a boszorkány vadászatokkal kapcsolatban. Most pedig az európai szintért vesszük egy picit figyelembe, mivel a földrajzi elhelyezkedése ezeknek a pereknek is nagyon sokat mondó. A feltűnő, hogy a boszorkány perek földrajzi elosztása Európában és az európai vonatkozásban Robin Briggs történész egy törvényszerűségre mutatott rá a kutatásai során. A pelek túlnyomó többsége Közép-Európában zajlott, állapítja meg, a Német-Római Császárságban, Svájcban és Kelet-Franciaországban. Tehát Közép-Európa ezeknek a peleknek a fő helyszíne. Minél távolabb kerülünk ettől a területtől, annál ritkábbak az üldöztetések. A katolikus Írországban összesen egy boszorkánypert folytattak le, négy embert ítéltek halálra. Angliát és Skóciát nem érintette a kérdés. Spanyolországban a legjobban szervezett inkvizíció hazájában a boszorkány őrület csupán 1526-ban ütötte fel a fejét, mire a legmagasabb inkvizíciós bíróság a Suprema életre hívta a boszorkány ügyekért felelős különleges bizottságot. Tehát egy ilyen különleges szervezetet állítanak föl ezeknek a peleknek, vagy ezeknek a vádaknak a megvizsgálására, hogy mi is ez a boszorkány ügy. Tehát a Suprema, a boszorkány ügyekért felelős különleges bizottság. Hát ugye ez akkor, hogyha megfigyeljük, akkor ugye a magyar történelemben 1526 egy szomorú dátum, és ugye évfordulója is van annak a súlyos eseménynek, amely során ugye veszteségeket szenvedtünk a Mohácsi vészben, a támadások során, és ugye a kereszténység elég erős támadást kapott muszlim oldalról, és ugye betörnek Európába a muszlim seregek erőteljesebben. Ugye a Mohácsi vész, hát ezt a környéket egy picit más problémák kötötték le, de ha visszatérünk Spanyolországra, mert ugye ezek a történelmi események azért összefüggésben vannak, hogy mi hol történik éppen abban a történelmi korszakban az adott dátum, milyen eseményeket hoz föl a világ történelemben. Itt lehetne külön elemezni, akár lehet, hogy ezt a helyzetet is, hogy vajon a nyugati hatalmak mivel kötötték le az erejüket annak ellenében, hogy a magyar seregek, a magyar uralkodó segítséget kért, segítségért könyörgött Európában, és próbálta föltartani a török támadó sereget, és így ezáltal egy iszlám hullámot. Tehát ezzel foglalatoskodnak a magyar csapatok, és ugye a Európának ez a közép-keleti része, és hát a nyugati világban pedig hát boszorkány üldözésre adják a fejüket, tehát teljesen más dolog foglalkoztatja őket, és nem a reális veszély. Tehát egy irreális dologra koncentrálnak, amely sok fájdalmat, fölösleges áldozatot hozott, holott sokkal nagyobb veszély fenyegette Európát. Tehát Európát tehát ebben a viszonylatban és szemüvegen keresztül is kell vizsgálni, és ezért is fontos talán, hogy ezzel a dátummal kapcsolatban megemlékezzünk erről is. Ugye a Spanyolország tehát fölállított egy ilyen különleges bizottságot. Az első jegyzőkönyv felvétele során megállapították, hogy az ország legtöbb jogásza biztosabban, hogy a boszorkányok nem léteznek. Így azt a döntést hozták, hogy senkit nem lehet letartóztatni azok közül, akiket a vádlottak gyanúba kevernek. Megbánást tanúsító, büntetlen előéletű személyek enyhe ítéletre számíthattak. A közép-európai gyakorlattal szemben a boszorkánságot a lelkipásztorok és nem büntető bírók hatáskörébe sorolták. Ugye ezt is lehet tudni, hogy ugye a világi jogrend azt teljesen másképpen kezelte. Ugye idéztünk Deckernek a tanulmányából, hogy ezeket a pereket, vagy magát a boszorkányságot a világi bíróságok társadalom elleni támadásnak, bűnténnek, világi bűnténnek titulálták. Ezért is volt fontos az a megállapítás, hogy a spanyolok azok meghatározták ezeket a ilyen hatásköröket, hogy ez igazából a lelkipásztoroknak a feladata, hogy eldöntsék, hogy valaki tévtanító vagy nem tévtanító, nem az államnak kell, vagy a királynak, vagy az ő hatóságainak ezt meghatározni, hanem maguknak a szakértőknek, és hogy valaki boszorkány, vagy foglalkozik-e okkult dolgokkal. Tehát, hogy ezek természetesen aztán, ugye ezek hatással vannak az államra is, maga a világi jogrendre is, ezért volt az a gyakorlat, hogy erősen ezt a kezükbe próbálták tartani. De ebben az esetben itt a spanyolok meghatározták, meghúzták a határvonalakat, hogy a lelki pásztorok és nem pedig a büntető bírók hatáskörébe sorolják ezt a problémát. Amikor Baszkföldön, Franciaország határánál 1609-ben boszorkány esetek merültek fel, elegendő volt egy szkeptikus inkvizítor, hogy meggyőzze a szuprémát arról, hogy pusztán alaptalan hisztériáról van szó. Tehát ebben az esetben se nem negatív szerepe van az inkvizítornak, hanem mint vizsgáló megállapíthatta azt, hogy a vádak alaptalanok, vagy valamiféle hisztériáról van szó. Addig sem boszorkányok, sem megbabonázottak nem voltak, amíg beszélni nem kezdtek róluk, állapította meg ez az inkvizítor. A szupréma ebből a meglátásból kiindulva hozta meg a hallgatási ediktumát, tehát ez egy külön rendelet volt, amely megtiltotta a boszorkányságról való fecsegést. Ugye, hogyha valami témát nagyon fölkapnak, és sokszor fölnagyítanak, elvesznek és hozzátesznek a konkrét puszta tényekhez, és abból kialakulhat egy teljes ilyen hazugság, hisztéria, ilyen tömegpszichózis, és aztán ez olyan végletekbe torkolhat, amelyek ártatlan embereknek a halálát okozhatja akár. Tehát valamiféle öldöklést is elindíthat. Tehát erről való fölösleges pletykállás, megszólás, rágalmazás szigorúan tilos volt, nem volt szabad erről beszélni. Ez érdekes megfigyelés volt, hogy addig nem volt ez ilyen hisztérikus, amíg el nem kezdtek róla beszélni a nép körében. Tehát ezáltal megpróbálták megfékezni ilyen módon azt, hogy ez elharapódzon. Egy másik esetben a világi hivatal meg volt győződve arról, hogy a boszorkányok ellen indított pert és a gyorsított eljárásban kell lefolytatni, 289 embert ítéltek el. Tehát, hogyha ez a megfékező ediktum nem lett volna, akkor így jártak volna, mint a más helyekről való példa, hogy ott ugye ez eluralkodott erőteljesebben. Vallási ügyek monopóliumára hivatkozva az inkvizíciónak szerencsére sikerült megakadályozni az ítéletek végrehajtását sok esetben, majd kieszkezölnie a kegyelmet. Csak Katalóniában 250 embert ítéltek halálra a hivatalok, mielőtt az inkvizíció közbe avatkozhatott volna. Tehát ebben az esetben is, hogyha az inkvizíció hamarabb lép, akkor pontosan nem az ellenkező, hogy több áldozat van, hanem hogy az áldozatoknak a száma éppen csökken. Tehát itt látható egy védelmi szerepe, egy józan észt használó és valódi igazságkeresés az inkvizíció részéről. Tehát megfogalmazhatjuk, hogy az inkvizíció a boszorkányok segítségére siet. Amikor 1525-ben az első római boszorkányper zajlott, a városi bűnügyi bíróság előtt a pápa személyesen lépett közbe. Azt ugyan nem tudta megakadályozni, hogy beismerő vallomást tevő asszonyt kivégezzék, azt azonban elérte, hogy a vádlott által gyanúba kevert férfiakat és nőket ne érje bántódás. Ugye ez egy nagyon különleges dolog, hogy még a pápa se tud megmenteni valakit, tehát olyan erőteljes hatalom volt ezeknek az embereknek, vagy bíróságoknak a kezében, vagy ugye ebben az esetben ugye a világi hatóságoknál, hogy még a pápa közbenjárása se tudta ezt leállítani, tehát maga az asszony kivégzése megtörténik, de a környezete és a bevádolt személyeknek a életét viszont meg tudta menteni. 7. Kelemen, aki 1523-tól 1534-ig van a pápai trónon, azonnal el is égettette a kihallgatások jegyző könyveit. 8. Kelemen pápa, aki 1592-től 1605-ig van a pápai trónon, tehát Kelemen pápa pedig egy római inkvizíció által folytatandó vizsgálatot rendelt el egy bitontói boszorkány vadászat kapcsán. Valamennyi vádlottat Rómába vitték, ahol a pápa személyesen felügyelte a vizsgálatot, amely végül az asszonyok szabadon bocsátásával és rehabilitációjával ért véget. A nők megkínzását elrendelő helyi püspököt eltávolították a hivatalából. Azok ellen, a nők ellen pedig, akik feljelentették a vád alá került asszonyokat, eljárást indítottak hamis eskü, babona és rágalmazás vétsége miatt. Ettől kezdve szabály volt a római inkvizíciónál, hogy a beismerő vallomást tett boszorkányok, idézőjelben, gyanúsítgatásai jogilag értéktelennek minősülnek. Giulio Monterenzi jogász, aki a pápa megbízásából a bitontói ügy kivizsgálását vezette, azt a feladatot kapta, hogy állítson össze egy útmutatást boszorkány perek lefolytatásához, amelyhez attól kezdve minden inkvizítornak tartania kellett magát. Tehát, hogy szabályok közé, törvények közé szorítsák ezeket a boszorkány pereket is, hogy adjanak neki valami jogi keretet, és megakadályozzák a fölösleges vérontást. Az instrukció szövege sajnos nem maradt ránk, mert már 20 évvel később lecserélték egy sokkal terjedelmesebb inkvizíciós kézi könyvre, amelynek szerzője a Szent Officium vezetője, Desiderio Scalia, domonkos atya volt, akit 1621-ben bíborossá is kreáltak. A boszorkány ügyről ő a következő képpen foglalt állást. A tapasztalat a dolgok tanító mestere világosan mutatja, hogy egyes egyházmegyék püspökei, vikáriusok és inkvizítorok nap mint nap szörnyű hibákat követnek el boszorkányok és varázslók ellen folytatott perek során. Súlyosan megsértve ezáltal az igazságosságot és a vád alá helyezett asszonyokat, idézett befejezve ettől a bíborostól. Felrótta a római inkvizíciónak, hogy szinte egy perc sem vezettek le helyesen és jogszerűen, és hogy számos világi bírót megrovásban kellene részesíteni az igazságtalan kínzások, nyomozások és letartóztatások, valamint a perek és a kihallgatások során alkalmazott különböző rossz és elviselhetetlen módszerek, mértéktelen kínzások miatt, amelyek következtében igazságtalan és nem megfelelő ítéletek születnek, és igazából nem is az igazságot keresik, egészen a halálbüntetésig. Csak mert sok bíró olyan könnyelmű és hiszékeny volt, hogy egy roppant kétes indíték alapján azt feltételezték, hogy egy nő boszorkány, idézve ettől a bízborostól. A szöveg további részeiben különösképpen azt a gyakorlatot kritizálja a szerző, hogy a vallomásokat kínzással kényszerítik ki úgy, hogy a vádlott a fájdalmai és a tiltott procedúrák miatt nem tehet mást, mint hogy beismer valamit, ami talán soha nem is fordult meg a fejében, és nem is történt meg. Ez is benne található ebben az iratban. De akármennyire is ellentmond előítéleteinknek, ez a vatikáni dokumentum azt bizonyítja, hogy a római inkvizíció síkra szállt a boszorkányként vád alá helyezett asszonyok jogaiért, határozottan állás foglalt minden hisztéria ellen, és hogy a bírók és a hóhérok bevett gyakorlatát egyértelmű szavakkal ítélte el. Tehát ez egy világos álláspont volt Scalia bíboros részéről. Ha a feljelentésben az szerepelt, hogy egy haláleset vagy egy betegség varázslásra vezethető vissza, a Szent Officium rendelkezése szerint először is konzultálni kellett egy orvossal. Ha az illető orvos nem talál semmilyen természetes okot, be kellett vonni egy másik, tapasztaltabb orvost. És ha ez a doktor is határozottan kizárta, hogy a halál vagy a betegség természetes módon következett be, csak akkor kellett valamennyi lehetséges indítékot más szakértők bevonása mellett lelki ismeretesen fölülvizsgálni. Tehát orvosi vizsgálatok voltak előírva, hogy rontás vagy átok formája lehetett annak a halálnak a oka, vagy pedig egy természetes betegség. És akkor indíthatták meg a peres eljárást, hallgattatták el a gyanúsítottat, vonhattak be tanúkat, ha a bizonyítékok egyértelműek voltak, hogy nem természetes halál vagy betegség volt. Ha a vád végül bizonyítást nyert, akkor is fel kellett kínálni a kivégzés alternatívájának a megtagadását. Tehát próbálták elkerülni az, hogy halálos ítéletet hozzanak, tehát valamilyen másfajta büntetéssel kiváltva. Az inkvizítornak akkor is síkra kellett szállnia a vádlottak jogainak biztosításáért, ha az esetet világi bíróság tárgyalta. Tehát itt is beavatkozott az egyház, vagy próbált beavatkozni. Amikor a milánói inkvizítor egy helyi boszorkányperről tájékoztatta Rómát, 5. Pál pápa személyesen állt ki a kirót halálbüntetések visszavonása mellett. Utóda 15. Gergely 1623-ban új irányelvet fektetett le Omnipotens Dei kezdetű bullájában. Csak akkor törvényes egy boszorkány vagy egy varázsló kiszolgáltatása és ezáltal kivégzése a világi karnak, vagy a világi hatalomnak, ha a gyanúsított bizonyíthatóan egy vagy több szemét varázs mestersége által olyan módon megkárosított, hogy ezáltal halál állt be. Idézet befejezve ebből a dokumentumból. Ez a korlátozás a lefektetett eljárás gondoskodott arról, hogy a római inkvizíció befolyási területén egy boszorkán sem ítéltek el, hiszen az orvosi konzultáció során minden halál esetre talált egészségügyi magyarázatot. Ez egy tény. Az inkvizíció majdnem szó szerint kíméletességre egyre gyakrabban tette lehetővé a gyanúsítottak számára, hogy ügyeket áthelyezhessék és áthelyeztessék Rómába, hiszen tudható volt, hogy ott a legkifogástalanabb eljárás és legenyhébb büntetés vár rájuk a vádlottakra. Ugye ezzel a mai adásunk témáját le is zárjuk, meg egy picit majd folytatni fogjuk ezt a témát, közeledünk a végéhez, de látható, hogy az inkvizíció ebben az esetben milyen pozitív szerepet töltött be. Szeretném megköszönni a mai napon a segítségét a Komáromi stúdióban teljesítő Csepregi Lászlónak a szolgálatát, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Farkas Zsolt atyát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Farkas Zsolt atya műsorát hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
2: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
3: A világosság rózsafűzérét aroma közösségért ajánljuk fel. Erősítse fiataljaikat az Úr, hogy a tanulás és a munka révén járuljanak hozzá közösségük jólétéhez és fejlődéséhez.
4: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzér a Szent Rita Imacsoport felajánlja születendő Fülöp egészségéért, Melindáért, Lilláért, Piroskáért és Ágnesért.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, amiukban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek a Szent Lélekben, hiszen a katolikus a Szent Egyházat, a szentek közösségén, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életedet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az ugon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az ugon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megövízze.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az ugon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megegősítsen.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Mindenható örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedvet teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
6: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
6: mindjében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafűzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mindenható örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Szűz Máriát, szabadra figyelő hűséges szolgálódat, anyául adtad nekünk. Engedd, hogy mindig érezzük közben járását és anyai szeretetét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol közétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsa füzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden várakozásunkat felülmúlják. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
4: A világosság rózsafűzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét. Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor, Mózes és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva társadalmasai lehessünk Krisztusnak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségét, most és halálunk órájában.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösségét, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, te azt akartad, hogy a hatalmas Istennel naponta találkozhassunk az eukarisztiában, ezért az életedet adva táplálsz minket. Erre nem lehet más válaszunk, mint hogy átadjuk neked magunkat úgy, amint vagyunk, hogy nap mint nap új életre keljünk általad. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.

0: Adiós.
1: Most és halálunk órája. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
3: akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztusi életeire.
3: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszegsz nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos szűz Mária a szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amirunk által.
4: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
4: Amen.
5: A világosság rózsafűzérét Aroma közösség fiataljaiért ajánlottuk fel, hogy hatékonyan szolgálják közösségük jólétét és fejlődését.
6: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Június 23-a. Az én jobbom feszítette ki az eget. Ezt Izajásnál olvassuk a 48. fejezet 13. versében. Gyakran hangsúlyozza Izajás proféta ezekben a fejezetekben, hogy az Úr a világ alkotója. Ő szólt, és előállt a világ. Ő vetette meg a föld alapjait. Vagy a 12. versben, ő feszítette ki az eget. Az Úr szava nem csak teremtő, hanem újjáteremtő, megváltó ige is. Olvassuk a 17. versben. Az Úr igéje szabadulást ad a világ bajaiban, és szabadítást ad a haláltól is. Ennek a teremtő és megváltó hatalomnak csak halvány eszköze a zsidókat hazabocsátó perzsa király, ahogy a 15. versben olvassuk. Ennek a teremtő és megváltó igének méltatlan, de elhívott hirdetője maga a próféta. Ez a szó, ige, az Úr tökéletes szolgájában, Jézus Krisztusban lett láthatóvá. Újjá teremtően cselekvővé, és Isten lelke által most is munkálkodik. Nem fenyegetés, hanem féltő szeretet szólal meg most is az igéből. Figyelj az Úr szavára, olvassuk a 17. versben. Nem figyelni az Úr szavára az olyan, mint amikor valaki életfogytoglani börtönbüntetése közben kegyelmet kapott, de továbbra is a cellájában marad. Az ilyen ember nem látja az eget, csak a plafont. Most nem romantikus szólam, hanem igazi üzenet. Nézz fel az égre, amit az Úr feszített ki föléd. Haj, láss és szabadulj. Újjongva magasztad megváltódat, hogy sokan lássák veled együtt a feszülő eget, hallják az Úr szavát, és megszabaduljanak a börtöneikből. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Úrnapján üljük meg Krisztus szent testének és vérének ünnepét. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, és lehetőségünk van még jobban elmélyülni hitünkben és közelebb kerülni Istenhez. Szent II. János Pál pápa mondta, az evangélium hirdetése nem csak emberi kezdeményezés, hanem Isten kegyelme és hatalma által valósul meg. Adjuk meg hát a lehetőséget a Mária Rádiónak, hogy továbbra is szolgálhasson az evangélium terjesztésében, és segítsünk egymásnak a hit mélyítésében. Ahhoz azonban, hogy mindezt megtehessük, szükség van anyagi forrásokra is. Kérem, támogassák a Mária Rádió működésének fenntartását, hogy továbbra is tudjunk erősödni és terjeszteni az örömhírt és a reményt. Köszönöm a segítséget és az értünk felajánlott imákat.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
3: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve 2. fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától két hetenként, vasárnap, 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig, és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté Evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek, és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat!
4: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szent Ágoston sírjánál mondott homíliát Leó pápa. A mindenes gyűjtemény tiszteletére avattak emléktáblát Révkomáromban. Szent Ágoston példáját helyezte beszéde középpontjába Leó pápa paviában. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Ige liturgián vett részt Leó pápa a lombard püspökökkel, papokkal és diakónusokkal a Szent Ágoston sírját magában foglaló Szent Péter az Aranyékben nevű bazilikában, paviában szombaton, ahová egy napos látogatásra érkezett. Adja hírül a Vatican News. A liturgia során Leó pápa imádkozott a hippói szentpüspök sírja előtt, majd homíliát mondott. A szentatya beszédében hangsúlyozta, a keresztény közösségeknek képesnek kell lenniük a megújulásra anélkül, hogy megosztottá válnának. Ehhez elengedhetetlen, hogy a lényegre, azaz a Krisztussal való egységre és az evangélium tiszta örömhírének hirdetésére összpontosítsunk. A pápa kis közösségek hálózatainak szervezésére hívott, amelyek az evangélium körüli otthonokban találkoznának, ugyanakkor az egyetemi szolgálat és a kultúrával való párbeszéd fontosságát is hangsúlyozta. Emléktáblát avattak szombaton Révkomáromban a mindenes gyűjtemény tiszteletére, tudósít az MTI. Az első jelentős magyar tudományos ismeretterjesztő sajtó a városban indult útjára 1789-ben. A lap alapítója és szerkesztője Péceli József református lelkész hitt abban, hogy a magyar nyelv a tudomány közvetítésére is alkalmas. Munkáját a Komáromi Tudós Társaság tagjai segítették. A Tudós Társaság a kor egyik fontos szellemi műhelye volt, amely református, evangélikus és katolikus értelmiségiek együttműködésével jött létre. A folyóirat a csillagászattól és a földrajztól kezdve a természettudományokon át a gyakorlati életet segítő tanácsokig számos témával foglalkozott. Célja pedig az volt, hogy a tudomány eredményeit széles körben hozzáférhetővé tegyék. A lap az első magyar folyóiratok közé tartozott, amelyet postai úton terjesztettek. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, mondta beszédében Leó pápa utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, áll a Vatican News hírében. A szentatya pávia lakosainak találkozásával a város központi terén az egyházfő a városra jellemző antik műemlékekről szólva rámutatott. Az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébánia különböző formákban, de ugyanazt a szemléletet, nevelést és kultúrát képviselik. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételükkel a város életét, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban. Kiemelte, a város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy pávia történelme a keresztény szeretet és egyetemes értékekhez kötődik. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
4: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

Iszomjazók, gyertek a vizekre mind, és bár nincsen pénzetek, siessetek ide. Vegyetek ingyen gabonát is, egyetek. Vegyetek pénz nélkül bort és tejet.

0: Isten erősíti reményünket, amikor megadja nekünk az örömet, hogy a reggeli órában dicséretet mondhatunk neki. Ezért bizalommal kérjük, neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk. Istenünk, üdvözítőnk Atya, fogad köszönetünket a tudásért és a halhatatlanságért, amit ő általa adtál nekünk.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk.
0: Adj szívünkbe alázatot, hogy Krisztus félelmében alázatosak legyünk egymás iránt.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk.
0: Áraszt belénk lelkedet, hogy testvéri szeretetünkben ne legyen semmi alakoskodás.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket, Urunk.
0: Te meghagytad az embernek, hogy munkájával hódítsa meg a földet. Engedd, hogy munkánk a te dicsőségedre és testvéreink megszentelésére szolgáljon.
1: Neved dicsőségére hallgass meg minket.

örökén. Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái... Leó pápa szombatesti beszéde Lodigianóban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. Nyújtsunk segítséget és biztonságot a keresőknek. Leó pápa felhívása. A pápa hétfőn a Lejeune alapítványhoz. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezés.

0: 20 holán szulogáljon. Leó pápa Lodigiánóban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Páviában tett szombati apostoli látogatásának utolsó állomásaként kora este Leó pápa a közeli Lodigiano kisvárosát kereste fel, hogy lerújja tiszteletét az 1850-ben ott született Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorló családoknak lett missziós apostola. A Szent Atya az ő emlékének szentelte a beszédét, és szólt a migráció mai, sokkal bonyolultabb helyzetéről, amely azonban nem kevésbé igényli az egyház támogatását. Leó pápa örömmel köszöntötte Cabrini Szent Franciska földieit, polgári és egyházi hatóságait. Azért vagyok ma itt, szólt a Szent Atya, hogy tiszteletemet fejezzem ki Cabrini anyának, a migránsok védőszentjének, az Amerikai Egyesült Államok első női szentjének, aki 1850-ben itt született Sant'Angelo Lodigiano-ban és Chicagóban, az én szülővárosomban halt meg 1917-ben. Amikor megtudtam, folytatta a pápa, hogy Sant'Angelo Lodigiano mindössze néhány kilométerre van Páviától, úgy gondoltam, megragadom az alkalmat. És most itt vagyok. Köszönöm a meleg fogadtatást. Így mutatja meg Lodigiano egyháza a pápa iránti szeretetét, egy olyan szeretetet, amelyet Cabrini anya egyedülálló odaadással és engedelmességgel táplált. Amikor ugyanis elérkezett az idő, hogy szerzetesi intézménye végső döntést hozzon az ő küldetése irányáról, ő azt akarta, hogy a pápa irányítsa azt. 13. Leó pápa pedig világosan fogalmazott,
1: non all'Oriente, ma all'Occidente.
0: Nem keletre, hanem nyugatra menjen, hogy ott szolgálja az Amerikában élő több ezer olasz emigráns életét, ahogyan azt Piacenza püspöke Scalabrini Szent János már korábban is tanácsolta neki. E két világosan látó pásztor hangján keresztül Cabrini anya értelmezte az idők jeleit és megértette, hogy el kell engednie a Kínába szólító missziós álmát, ahol Xaveri Szent Ferenc példáját követte volna, de most hivatását ott kell megvalósítania, ahol abban a pillanatban a legnagyobb szükség volt rá. De, kedves testvéreim, ha mai világra nézünk, mit is mondhatunk? Kérdezte Leó pápa. A jel, nevezetesen a migráció jelensége, most egy másik szakaszba lépett, amely minden bizonnyal összetettebb, de épp úgy kihívás jelent az egyház számára. Tegyük fel magunknak a kérdést. Ha Franciska anya ma élne, mit mondana neki az ő misszionárius lelkülete? És mit mondana Krisztus szíve az ő szívének, aki szerzetes nőként az ő országának szolgálatára szentelte életét? És mit kért volna tőle egy olyan pápa, mint Ferenc pápa, aki olasz bevándorlók fia? A migránsok szolgálatát ő pápasága egyik kulcsfontosságú szempontjává tette. Ferenc pápa a Dilexit Nos kezdetű negyedik és egyben utolsó enciklikáját Krisztus szíve ember és isteni szeretetének, vagyis a végtelen szeretet misztériumának kívánta szentelni, amely Cabrini Szent Franciska életének és művének egyetlen igazi hajtó ereje volt, de még inkább annak, ahogyan azt elérte, pontosította Szent Atya. Ebben az enciklikában Ferenc pápa ezt írja. A Krisztus szíve iránti áhított időszerűsége különösen nyilvánvaló számos női és férfi szerzetes rend evangelizáló és oktató munkájában, amelyeket kezdeteitől fogva ez a krisztológiai lelki tapasztalat jellemez. Leó pápa megörökölte és továbbvitte Ferenc pápa tanítóhivatalát a szegények iránti szeretetről szóló Dilexite kezdeti apostoli buzdításával, amelyben a bevándorlók kíséréseként megjelenő szeretetről beszél Cabrini Szent Franciska és Scalabrini Szent János példáin keresztül. Szent Franciska anyai szíve, amely soha nem nyugodott, mindenhol megmozdult feléjük, a bevándorlók felé, a nyomornegyedekben, a börtönökben, a bányákban. Ő maga ezt írta, egyetlen feladat sem lesz túl nehéz, egyetlen ország sem túl távoli,
1: nessuna terra troppo lontana.
0: Egyetlen ember sem lesz túlságosan megsebzett Jézus szívének szeretete, és mindazok által, akiket meghívtak, hogy Krisztus szeretetének hordozói legyenek a világban. Mi is lehet a napjainkban időszerűbb karizma ennél? Ezt itt mondom Cabrini anya szívének erekéje előtt, amelyet a kodonyói anyaházból hoztak. Miközben üdvözlöm és szeretettel köszöntöm lelki lányait, a Jézus Szent Szíve missziós nővéreket, kérdezem, mi lehetne ma időszerűbb, mint egy olyan missziós karizma, amely a migránsok szolgálatában áll? Ezt megragadva a pápa felhívást intézett különösen a fiatalokhoz. Ismerkedjetek meg Cabrini Szent Franciskával. Olvassátok Jézus és a misszió iránti szenvedéllyel teli írásait, leveleit, úti naplóit, lelki gyakorlatos jegyzeteit. Aki olvassa, azt lenyűgözi Cabrini anya tanítása. Lelke egyszerre volt szemlélődő és tevékeny, elmerült Krisztus szívének szeretetében, és ez rendkívüli munkabírást és lelki erőt adott neki, összhangban azzal a páli mottóval, amelyet az intézménye számára választott, mindent elvisel Krisztusban, aki erőt adott nekem. A Szentatya ezt a felhívást különösen Lodigiano helyi egyházához intézte, amely ma olyan nagy szeretettel fogadta őt. Azt óhajtotta, hogy a Lodi egyházmegye San Bassiano védőszentje pártfogásával bárcsak mindig kitűnne azokkal a tulajdonságokkal, amelyek az ilyen dicsőséges leányában felragyogtak. Szent Cabrini Franciska példája és közben járása segítse őket, hogy Krisztust mélységesen szeretve evangéliumának tanúi legyenek a legszegényebbek szolgálatában. Segítse őket abban, hogy a szinodalitást hatékonyan éljék, járjanak együtt, törekedjenek az életszentségre, az adományok és szolgálatok sokféleségében. Ezért imádkozik a pápa értük, és imádkozik az Úrhoz, Jézus Szent Szívének misszionáriusaért minden közösségben. Isten áldja meg őket, és újítsa meg hűségüket Cabrini anya karizmájával. Az egész egyház tekintsen erre a csodálatos szeretett misszionáriusra, hogy megtanulja, mit jelent Isten országát szolgálni a történelem közepete. Végül Leó pápa szívből adta apostoli áldását minnyájukra és szeretteikre, majd a találkozót követően helikopterrel visszaindult a Vatikánba, ahová szombat este 4:10 tájban érkezett meg. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa úrangyala imája. Saját hivatásunknak megfelelően.
2: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
4: Szent László nap a győri Káptalandombon. Időpontja 2026. június 26-a péntek. Helyszíne Triangulum Galéria, Győr, Gutenberg tér 2, Fridládak szobor felől. 16 és 17 óra között. Szentek és szakrális művészet a középkorban. Tematikus tárlatvezetés, a tündöklő évszázadok, vallás, kultúra és művészet a középkori győri egyházmegyében című időszaki kiállításban. A vezetés során az érdeklődők betekintést nyerhetnek a középkori győri püspökök életébe, politikai egyházkormányzati működésükbe, mecenatúrájukba, megismerkedhetnek a hívek vallásosságával, zarándoklási szokásaikkal, valamint az egyházmegye középkori művelődésével, oktatásával és írásbeliségével. 16 és 18 óra között kézműves foglalkozás. A kreatív kézműveskedés központi témáját a lovak király Szent László ihletti meg. Életkortól függetlenül bárki részt vehet. 17 és 18 óra között Szent László kultusza és mítosza. Ismeretterjesztő előadás a lovak király koráról. Szent László a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb személyisége. A legnépszerűbb magyar szentek egyike, a gyengék védelmezője, akinek számos legenda is őrzi emlékét. A programokon a részvétel ingyenes. Szent László búcsú, búcsú Szent Lászlón. Az időpont 2026. június 28-a vasárnap 11 óra. A helyszín Kegytemplom, Búcsú Szent László, Arany János utca. A program 11 órakor szentmise és gyermekek megáldása. Az ünnepi szentmisét vezeti Fekete Szabolcs Benedek, szombathelyi segédpüspök. A szentmisén közreműködik a Kegytemplom kórusa és a Zalabrász fúvós együttes. Szeretettel hívják a gyermekeket szüleikkel és nagyszüleikkel együtt. Az idén 150 éves évfordulóját ünneplő Keresztény Múzeum 2026. július 1-én megnyitja kapuit a látogatók előtt. Esztergomban a Mindszenty Herceg Prímás tér 2 szám alatt. A Keresztény Múzeum 2025. szeptember 1-től 2026. júniusáig felújítás miatt zárva tart. A megújult intézmény világra szóló gyűjteménye korszerűbb és látogatóbarátabb módon lesz megtekinthető a közelgő nyitás napjától. Tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozások, kutatószolgálat, fotórendelés, levélben kérhető az alábbi e-mail címen kereszténymúzeum@gmail.com. Addig is az Erdélyi Zsuzsanna gyűjtemény nyitva 2026. március 15-től június 28-áig, szerdától vasárnapig 9 órától 16 óráig látogatható. A Vallási Élet tárgyai című állandó kiállítás a Szent Adalbert központ épületében, Esztergom, Szent István tér 9 szám alatt.

az az én eledelem, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött, és annak a művét elvégezzem. Ezt mondja Jézus a szamariai asszonyával találkozáskor a visszatérő apostoloknak, akik kérdezték, hogy honnan van Jézusnak kenyere, milyen tápláléka van, és akkor erre ezt mondja. És amikor arra került a sor, hogy papi elmondatot választunk, ezt választottam, mert ebben találtam meg egy olyan szituációt, amelyben ott van az Isten akaratának, az Atyának az akaratának a keresés, ami meghatározó momentumként van jelen a papságomban, meg a papi hivatásom kibontakozásában, és az, hogy Jézus mindezt egy személlyel való találkozásban mutatja meg, és ebben nekem azt mutatja, hogy én szeretek így az emberekkel beszélgetni, kicsit a lelken keresztül vezetni őket, meg az, hogy szeretek gyóntatni. Tehát, ha már így például egy papnál fölmerül, hogy mit szeret legjobban tenni, nagyon szép, hogy igen, hogy szoktuk mondani, hogy misézni nagyon szeretünk, de én mégis a misézésnél jobban szeretek gyóntatni. Mert azt érlem meg, hogy ez egy olyan papi feladat, hogy nem nagyon tudom így átadni, hogy vannak olyan feladataink és olyan kiválasztásunk, amiben Jézus ránk számít.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves Mári Rádió hallgatókat. Ez itt a Napindító című műsor, 6 óra 56 perc van, egy kicsit korábban kezdtünk, de hát annál nagyobb szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a mikrofonok mögött.
1: Hudák Viktor.
2: Szalka Mihály.
0: És Sóvári Ferenc vagyunk, innen a budapesti Gogol utcai stúdióból. És hát milyen témák lesznek ma? Török Ignác 1795-ben mai napon született, róla fogunk megemlékezni, ugye az egyik aradi vértanú. Józsefin francia császárnéről fogunk beszélgetni, aki a Napóleon első felesége volt, valamint a műsor második felében Stevensonról, a gőzmozdony feltaláló járól, úgyhogy sok érdekes témát hoztunk ma. Egy nyári dalral nyitottunk, nyár van, forróság van, extrém meleg. Időjárással kapcsolatban mire számíthatunk, Viktor?
1: Nappali gomoly felhőképződés mellett némi napsütés, igazából sok napsütés várható egész nap. A kedden, így hát ma a keleti és nyugati határszélen lehet erőteljesebb felhőképződés, néhol kialakulhat zápor és zivatar. Az északi a szél időnként megélénkül, a zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet azok ilyen, az ilyen 15-20 fok körül alakul, és nappal pedig olyan 30-35 fokig is felkúszik a hőmérséklet. Országos esőről nem tudunk, szerdától pedig szárazra fordul az idő, és ismét hőség és aszály is fokozódik majd a meleg miatt egyébként, panaszként fejfájás, fáradtság, alvászavar jelentkezhet, úgyhogy ügyeljünk a folyadék pótlására, ígyunk sokat, remélem ti is sokat tisztok, reggel én pohár vízzel indítok, úgyhogy, és utána kávé.
0: De aztán hát még azt pohár ugye víz. Alvás után hidratálni kell mindenképpen, ez télen is egyébként így van. Tehát, hogy olyan belegondol az ember, hogy 8-10 órát, jó esetben 8 órát alszunk, akkor ott nem iszol semmit. Ha nem kezd fel éjjel, úgyhogy a hidratáció az fontos, de ilyenkor nyáron különösen fontos. Atya, ti milyen praktikákat használtok a meleg elleni védekezésben?
2: A folyadék főkép, ugye, tehát nagyon fontos. Ilyenkor még sokszor erőltetem is magam, hogy odafigyeljek, és még több folyadékot igyak. Főleg ugye ebben a csodálatos időszakban, hiszen azért VB is van, és ma is hajnali 2-től már egy csodálatos meccset nézhettem meg, de az volt az első, mikor fölkeltem, hogy megittam egy pohár hideg vizet, és úgy ültem le a tévé elé a norvég meccset nézni, ami nagyon jó meccs volt egyébként. Ami érdekesség még ebbe a melegbe, hogy én nem szeretem a meleget, viszont amikor az ember kimegy, reggel kinyitja a szemét, és kinyitottam kicsit az ajtót, és jött be hűvös, hiszen hajnali 2 volt, akkor úgy rácsodálkoztam Isten végtelen szeretetére, hogy ő tudja, hogy az embernek mire van szüksége. Csak hát mi mindig szeretünk panaszkodni. Hol azért, mert melegünk van, hol azért, mert fázunk, de most annak van itt az ideje, hogy meleg legyen, és hogy mindannyiunkat átjárja az a kellemes érzés, hogy na, most folyik rajtunk az izzadság, de hát vízzel pótoljuk, és élünk, és szeretjük az Istent. Ennél csodálatosabb dolog nincs.
0: Igen, hát és nincs baj a meleggel, tehát természetesen fogadjuk el, ami van, viszont védekezni kell ez ellen. Nagyon nehéz már a lakásokat, házakat hűteni, ugye nem mindenkinek, valószínűleg nem minden kedves hallgató rendelkezik légkondicionálóval. Mindenképpen én magam egyébként azt javaslom, hogy napközben mindent be kell zárni, nem szabad beengedni azt a forró, meleg levegőt, mert felmelegíti a falakat. Még akkor is, ha jól esik úgy reggel tovább nyitva tartani, tehát figyelni kell a külső hőmérsékletet, és amikor eléri a belsőt, illetve azt meghaladja, akkor be kell csukni minden ablakot, és bukon se szabad szellőztetni, és ezt ugyanezt fordítva este, mondjuk én ezt javaslom, ami még védekezés, hát nyilván akinek légkondicionál a berendezése van, azt meg tudja használni, de ott is én magam fölhívnám a figyelmet arra, hogy akár autóval, akár napközben, vagy lakásban, házban, hogy a környezeti hőmérséklethez képest igazítsuk. Tehát, hogyha kint 35 fok van, akkor ne 20 fokon üzemeltessük a légkondicionálót, annál is inkább, mert nagyon drága mulatság, és nagyon könnyen megfázik az ember. Viktor, neked milyen praktikáid vannak a meleg
1: elemény? 22-24 fok, ilyenre szoktam állítani körülbelül az autóban. Uh-huh. Amúgy pedig a szellőztetés. Reggel, korán, este szellőztetek, és akkor kihűl.
0: És hát 7 óra, 1 perc van, itt a napindító műsorban vagyunk. Picit hamarabb kezdtük a műsort, úgyhogy ismételten sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat. A mikrofonok mögött Szalka Mihály, Hudák Viktor és jómaga Móvári Ferenc vagyunk. És hát a időjárásról már beszélgettünk, a naphoz kötöttebb, érdekesebb eseményeket mondanánk most el. Az első, hogy 1606-ban, a mai napon történt a bécsi béke megkötése, második Rudolf német-római császár és Bocskai István erdélyi fejedelem között.
1: Szintén érdekes esemény, 1894-ben, hogy Franciaországban megalakul Párizsban a Sorbonnon Nemzetközi Olimpiai Bizottság Magyarország tagságával.
0: 1915-ben ugye az első világháború már zajlott, és mai napon kezdődött az első isonzói csata az olasz hadsereg támadásával szemben. Az osztrák-magyar monarchia seregei sikeresen védekeztek. Itt csak hagyj jegyezzek meg annyit, hogy ebben a szörnyű nagy háborúban, ahogy a régiek hívták, 15 millió ember életébe került.
1: A naphoz kötött érdekesebb események közé tartozik, hogy 1940-ben Hitler ezen a napon látogatást tesz a német csapatok által megszállt Párizsban.
0: 1941-ben Szlovákia csatlakozik a Szovjetunió elleni hadjárathoz.
1: 61-ben életbe lép a nemzetközi Antarktisz egyezmény, amely kiköti a kontinens semlegességét. Ezt akarta most Donald Trump egy kicsit megváltoztatni, de nem sikerült.
0: 1983-ban II. János Pál pápa első külföldi látogatása során Varsóban tárgyal Lengyelország állam főjével, Jaruzelszki tábornokkal és Zakopánéban találkozik Lech Walesa ellenzéki vezetővel. Ugye II. János Pál pápa eredeti nevén Karol József Wojtyla 1978 és 2005 között volt a római katolikus egyház feje, és a 20. század egyik legnagyobb hatású pápája volt.
1: Születések is kapcsolódnak ehhez a naphoz. 1763-ban Josephine de Barney Bonaparte Napóleon első felesége ezen a napon született.
0: Igen, tehát nem is mondtuk, nem harangoztuk be a napi témákat, de sok érdekes történelmi témával készültünk, és ez lesz az egyik témánk Josephine születésnapja kapcsán. A másik pedig Török Ignác honvédtábornok, aradi fértanú, szintén mai napon született 1795-ben, és már itt ül kedves meghívott történész vendégünk. Erről a két témáról vele fogunk itt személyesen beszélgetni.
1: Illetve ezen a napon hunyt el Adam Clark, brit skót mérnök, a budapesti Széchenyi Lánchíd építésének vezetője és a budai váralagút tervezője.
0: Igen, hát nagyon szép építmények, és hálásak lehetünk érte Budapestet. Budapest látványán nagyon sokat emel. Én megkockáztatom, hogy a világ egyik legszebb városa Budapest. 1970-ben Fekete István magyar író, költő, iparművész született mai napon. Fekete István művei közül mit ismertek, atya?
2: Tüskevár, téliberek, tehát igen.
0: Meg a vúk?
2: A vúk, úgy van. Jaj, Istenkém, a kis vúk, igen.
0: És hát a mai napi érdekesebb események követően Zoltán napról nem beszéltünk.
1: Viktor. Még azt elfelejtettük elmondani, hogy Zoltán nap van ma. Isten éltesse a Zoltán nevű kedves hallgatóinkat. Másodlagos források alapján a Zoltán török eredetű név egyébként, így közvetítéssel került át a magyarba, a szultán vagy szoltán szóból származik. Ezért a nevet, ezt a nevet az Árpád korban még szoltán néven ejtették, és ebből alakult ki a mai alakja. A további névnaposaink egyébként az Arszlán, Bea, Édua, Szulikó, Szulita, Szultána, Zdenka, Zolna, Zoltána nevű személyeknek a nevei is ma ünneplik a névnapukat.
0: Igen.
2: Elnézést csak a mai nap eseményeivel kapcsolatban. Ez egy kicsit egós, tehát elnézést mindenkitől, de számomra nagyon fontos, hogy 1990-ben ezen a napon miséztem életembe először, azaz mutattam be a primíciás szentmisémet a bakástéri templomba, és azóta is hálás vagyok az Istennek, hogy szentmisét mutathatok be, és a szentségeket kiszolgáltathatom a híveknek. Ez egy fontos nap egy pap számára, a pap szentelése és az első szentmiséje. Istennek hála, hogy megélhettem, hogy immár 36 éve, hogy misézek a híveknek és a oltári szentséget kiszolgáltatom.
1: Gratulálunk.
2: Köszönöm.
0: Gratulálunk, ez nagy áldás. Egyébként tavalyi műsorban pont egyszer együtt voltunk, ugyanígy, ugyanebből ennek az évfordulónak a kapcsán. És
2: tényleg akkor is említettem, így van.
0: Köszönjük, hogy elmondtad, új fent, atya. És hát, ha már nálad volt a szó, akkor Viktor felolvasná a mai napi szent evangéliumot, Szent Márk könyvéből, és lassan kicsit elcsendesülnénk, és atya, a gondolataidat várnánk ezzel kapcsolatban.
1: Evangélium Szent Márk könyvéből. Jézus kiválasztja apostolait. Abban az időben Jézus fölment a hegyre, és magához hívta, akiket kiválasztott, és ők csatlakoztak hozzá. 12-t választott ki, hogy vele tartsanak és hirdessék az igét. Hatalmat is adott nekik a betegek gyógyítására és az ördögűzésre. A következő 12-t választotta ki. Simont, akinek a Péter nevet adta. Jakabot, Zebedeus fiát, és Jánost, Jakab testvérét, akiket Boanergesznek, vagyis Mennydörgés fiainak hívott. Továbbá kiválasztotta Andrást, Fülöpöt, Bertalant, Mátét, Tamást, Jakabot, Alfeus fiát, Tádét, a kánaáni Simont és a karióti Júdást, aki később elárulta őt. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus! Elnézést, hogy mosolygom, és hirtelnyével nem tudok megszólalni, ugyanis teljesen más evangéliumból készültem, és meglepett, de viszont egy csodás evangéliumi részt hallhattunk, az apostolok kiválasztását. Ugye beszéltünk arról, és hálát adtam az Istennek, hogy ma 36 éve mutattam be az első szentmisét. Engem is kiválasztott, és végtelenül hálás vagyok ezért az Istennek, hogy megkaptam a hivatás kegyelmét, és kiválasztott, hogy apostola legyek. De nem csak minket, papokat, szerzeteseket választ ki az Úr és ad hivatást. Mindegyes keresztény ember kiválaszt. Kiválaszt, hogy tanúságot tegyen a hitről. Tanúságot tegyen arról, hogy mennyire szereti az Isten az embereket. Hogy mennyire ott áll mellettünk. Hogy tanúságot tegyen akár családapaként, akár édesanyaként. Tanúságot tegyen esztergályosként, villanyszerelőként, bármerre is kerül az élete, vagy viszi az élet, ott helytálljon, és a hitéről bizonyosságot tegyen. Úgy kell alakítani az emberi életünket, aszerint kell cselekednünk, beszélgetnünk, de még a gondolatunkat is azt kell, hogy áthassa, hogy Isten végtelenül szeret, és mindannyiunkat meghív. Meghív bennünket az ő szolgálatára. És ez a szolgálat nem nehéz, hiszen ő maga mondja, vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és bennem nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, és az én terhem könnyű. Nem nehéz az élet, még ha annak is érezzük. Nem fájdalmas, még ha sokat szenvedünk is, és úgy érezzük, hogy keresztünk elviselhetetlen. Nem holdozni kell bátran, hiszen Isten végtelenül szeret, és meghív bennünket, és most jön a csoda, meghív bennünket, hogy tanúságtételünk által keresztény emberek legyünk, megismerjük a szeretetet, életünkbe megvalósítsuk, és életünk, földi életünk végén pedig eljuthassunk az örök hazába, a mennyek országába, ahová mindenestül vágyunk. Kedves Mária Rádió hallgatók, Jézus kiválasztja az apostolokat, de kiválaszt minket is. Keljünk tehát bátran útra, és hirdessük Isten evangéliumát, hirdessük az örömhírt. Ha otthon vagyunk, idősek, betegek vagyunk, akkor tegyünk tanúságot hitünkről azáltal, azzal, hogy csak egyszerűen megfogjuk például a rózsafüzét, és imádkozunk, és az imádságunkat felajánljuk például a magyar hazáért, felajánljuk mindannyiunkért, az itt élő emberekért.
0: Köszönjük szépen, atya, mai napi elmélkedést, és hát hoztál egy, bevezettük most nem olyan rég, hogy minden meghívott hoz egy zenét, és hoztál egy zenét ezzel kapcsolatban, egy pár gondolatot mondják, kérlek.
2: Názarettől hoztam egy számot, mégpedig azért, mert életem első nagy koncertje volt. Én már nem tudom, pontosan 12-13 éves lehettem, amikor ott Solymárral szemben ott egy szabadtéri hatalmas koncert volt, ami részt vehettem gyerekként, és akkor nagyon megfogott, és az a szám, amit most hozok, azt életemben először, és kedves rádiók, én magam se hiszem el, de ahol hallottam, az nem más volt, mint egy Columbo című filmnek a végső zenéje volt, és nekem akkor megfogott, annyira megtetszett, de aztán eltelt az idő, nem tudtam, hogy honnan van, ugye akkor még nem lehetett a neten utána nézni, és amikor a koncert volt, akkor meghallottam ezt a számot, és akkor derült ki, hogy a Názáret énekelte. Tehát ennyi, életem első nagy koncertje volt, ahol ezt a számot hallottam, miután a Columbónál már meghallottam előzetesként.
0: Sok szeretettel küldjük ezt a
2: köszönöm szépen!
0: Notát a kedves hallgatóknak, hallgassuk most ezt.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, jó reggelt kívánok! A mikrofonok mögött
1: Hudák Viktor,
2: Szalka Mihály,
0: Óvári Ferenc vagyunk. Sok szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat. 7 óra 17 perc van, ez itt a Napindító című műsorunk, és hát a műsor elején már beharangoztuk, hogy mai napon 1795-ben 95. június 23-án született Török Ignác Gödöllön, ugye honvéd vezérőrnagy, hadimérnök, az aradi vértanúk egyike, és a stúdióban van már kedves meghívott vendégünk, Matányi Marcell történész, aki már többedik alkalommal van itt jelen velünk. Jó reggelt kívánunk, szervusz Marcell!
3: Jó reggelt, én is köszöntelek benneteket és a kedves rádióhallgatókat is.
0: És Marcell itt a első részben itt fog maradni velünk. A Török Ignác beszélgetés után lesz egy kis napi zenénk, és akkor ezt követően pedig Józsefről fogunk beszélgetni, a francia császárnéről, Napóleon első feleségéről, úgyhogy két érdekes témát is hoztunk veled ennek kapcsán, de akkor kezdjünk Török Ignáccal.
3: Egy rendkívül érdekes életút, és nagyon örülök, hogy egy ilyen dupla születésnap alkalmából tudok itt lenni a stúdióban. Ez mind a kettő egy nagyon, azt gondolom, hogy a napjainkban is egy érdekességre tartatnak számot, és méltó figyelemre mind a két életút, főleg, hogy az egyik ugye egy jeles férfi, aradi, bár főleg aradi vértanúként szoktuk őt ismerni, míg a másik hát egy roppant érdekes női karakter, aki a mind a ketten egy korosztály voltak, úgy nagyjából, és a történelmet nagyjából ugyanazt a szegletét tapasztalták meg, csak nagyon különböző történelmi adottságokkal. Ugye nyilván Török Ignác a mostani karakterünk, ugye ő a magyar királyság területén ugye Gödöllön születik, egy kisnemesi családban, ami ugye az apja konkrétan a Grassalkovics, a gödöllői Grassalkovics uradalomnak volt a számtartója, ami hát az egyik gyakorlatilag egy legbelsőbb bizalmi pozíció volt a korban is, ezt azért nem viselhette bárki. Egyébként Nyugat-Magyarországról származik az ő családjuk, és de hát nyilván a 18. század végén egyértelmű volt az, hogy a nagy arisztokrácia alá, ugye ez a középosztályba lecsúszó kisnemesi, kisbirtokokkal rendelkező kisnemesi családok valahogy betagozódnak a polgárosodásba lassan átlépő Magyarországon, és ők is hát ugye így kerülnek a Grassalkovics uradalomba. És Ignác egy nagyon jó képességű fiatal srác, gyakorlatilag ugye először Gödöllőn, aztán majd Budapesten a Király Katolikus Főgimnáziumba jár, majd aztán átkerül Gyöngyösre, ahol egyébként a Ferences Gimnáziumban fejezi be az ő tanulmányait, és ezek után hogyan tovább, középosztálybeli tagként, ugye a matematika és a fizika kifejezetten érdekli, ezért apja tanácsára a hadseregnél keresi meg a saját maga kenyerét, és Bécsben végzi el a hadi akadémiát, ahol egyébként erődítést, és igazából az utáz, hát ez a korszakban gyakorlatilag ugye egy a hadmérnöki pozíciónak felel meg, amit ő végez, és az itália hadszíntéren kezdelő városokat, város erődítésekkel foglalkozni, és itt szerzi meg az első tapasztalatait, amit aztán majd 1848-49-ben is kamatoztat a magyar honvédség soraiban.
0: Ignác, Török Ignác életét egy kicsit talán jobban meg tudjuk érteni, meg magát a gyermekkorát is, meg ahogy felnőtt, hogy milyen bel- és külpolitikai helyzet volt ekkor Magyarországon, illetve Európában.
3: Az ő születésének a pillanatában zajlik éppen az első koalíciós háború a francia ekkor még köztársaság ellen, de aztán ez hamarosan vált pozíciót, és ugye a francia császárság néven, ugye Napóleon nagy uralma alatt fogják majd igazából Európát rettegésben tartani közel 25 éven keresztül. Ez egy nagyon háborús, terhelt időszak volt az európai történelemben, gyakorlatilag az első olyan nagyobb fegyveres konfliktus, amely a tömeghadseregeknek a korát vezeti be, és ez természetesen kihatással van a magyar királyságra is, amely a Habsburg Birodalomnak a tagjaként aktív hadviselő fele ezeknek a háborúknak. Egyedül egyetlen koalícióban, ugye az 1805-ös koalícióban, 1806-os, bocsánat, a hatodik koalíciós háborúban nem vesznek ők részt, de gyakorlatilag ezen kívül az összes többi nagy fegyveres konfliktusban ott vannak, és a mind a magyar katonák, mind a magyar nemesség, mind a magyar civil társadalom kiveszi a részét ebből az aktív, kemény 25 évből.
1: Ő hogyan jutott el a tábornoki rangig?
3: Hát ez egy nagyon izgalmas pályakép. Ugye Itáliában kezdi meg az ő erődítési munkáit. Itt rengeteget tanul, aztán később, ugye szépen megy fölfele a rendfokozati létrán, különböző beosztásokban teljesít szolgálatot, szolgál Galíciában, aztán visszakerül Észak-Itáliában, majd utána századparancsnokként tevékenykedik egy utánszázad élén. És ezt követően a 1839-ben kezd el tanítani a bécsi nemesi testőrség tagjainak, ami gyakorlatilag egy ilyen, hát mint egy mai ilyen Erasmus programként lehetne ezt felfogni, gyakorlatilag a magyar királyságból származó tehetségesebb nemesi ifjak kapnak ide beutalót, és ösztöndi keretében tudnak ők a magasabb katonai pozíciókat majd betölteni a tanfolyam elvégzése után. És a testőrségben Török Ignác erődítéstant tanít, ami hát egy nagyon matematikai és fizikai alapokon nyugvó tárgy volt már akkor is. Nem nagyon szerették a korban a diákok ezt vagy hát a hadapródok ezt a tárgyat. Ellenben tanította mind Klapkát, mind pedig Görgei Artúrt is, akik hát aztán természetesen később kollégái lesznek a Magyar Honvédségben 1848-ban. És innen kerül ő majd először Péterváradra, 1848-ban meg az erődítési munkával foglalkozik, majd aztán természetesen Komáromba, ami az egyik kulcs erődje lesz a magyar szabadságharc eseményeinek.
0: Egy kis kitérő, hogy a komáromi erődöt, én komárom vagyok, a tudomásom szerint pontosan a napoleoni háborúk miatt kezdték el építeni az osztrák-magyar monarchia hadimérnökei. Ebbe akkor Török Ignác már aktív szerepet játszott?
3: Hát ő már azért egy nagy részt kész erődöt kap készhez. Ugye 1848-ban Komáromnak a története valahol a török korban kezdődik, ahol ugye gyakorlatilag az akkori hadművészeti elveknek megfelelően egy bizonyos távolságonként kellett raktárerődöket kiépíteni, ami a Bécsből vezető hadiutat fedezte a Habsburg haderőnek. De valóban a napoleoni háborúk alatt kezdik el majd az ottani
0: NATO-vonalak
3: kiépítését, így van.
0: Ami aztán kicsit a vesztük is lesz az osztrákoknak, mert aztán a szabadságharc végén Komáromot lehetett a legnehezebben, nem is tudták ugye bevenni, csak alkuval, illetve hát egy olyan amnestiát kapott a ott benn védekező komáromi sereg, illetve a lakosság, ami úgy gondolom, hogy hát Klapka nevéhez fűződik, de mégiscsak az erődítménynek a jelentőségét emeli ki. Visszakanyarodva Török Ignáchoz, hogy milyen hadi sikerek köthetőek a nevéhez, és hol tevékenykedett a szabadságharc alatt ő?
3: Alapvetően az erődököz köthetjük az ő karrierjét. Pétervárad után ugye Komáromba kerül, itt egyébként valóban majd Tényit váltja a parancsnoki pozícióban, és innen kerül majd Budára, Budának a visszafoglalása után ugye májusban, és gyakorlatilag a Henczy-féle erődítéseknek a lebontásán tevékenykedik. Majd innen a honvéd haderővel lekerül Szegedre, ahol szintén a Tiszapartnak az erődítéseivel foglalkozik, és végül hát ugye Aradon fejezi be az ő katonai pályafutását. Először nem mint vértanú, hanem mint kihelyezett ez a munkálatokkal foglalkozó tiszt, de aztán ugye természetesen itt éri őt a kivégzés.
1: Egy ilyen kiváló hadvezér, és vagy hát igazából mérnök volt. Mi vezetett végül is ahhoz, hogy őt elítélték? Mi volt a konkrét vád?
3: A konkrét vád a táborkarban való szerepe volt neki tulajdonképpen. Teljesen egyértelmű volt az út, ahogy, és ő maga is úgy jellemezte a saját karrierjét, hogy ugye az utolsó szavai azok voltak, hogy hamarosan Isten ítélőszéke elé kerülök, és ő tudja, hogy az én életem bármennyire is porszem volt, én mindig az ő javára és az ő tervei szerint cselekedtem, és azt gondolom, hogy igaz is az ő életére és pályafutására. Teljesen egyértelmű volt számára,

korába, gyermekkorától egészen a felnőtt korán keresztül a tevékeny szabadságharcban betöltött szerepéről tudtunk beszélgetni kicsit Marcellal, és hamarosan egy másik témáról fogunk beszélni, Josephine francia császárnéről, a Napóleon első feleségéről, de még mielőtt ebbe belekezdenénk, a Török Ignác emlékére a Kormorán harang gogdala című dalt fogjuk most hallani, küldjük a hallgatóknak sok szeretettel.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, ismételten nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat. Ez itt a Napindító című műsor, Budapestről a Gogol utcából jelentkezünk, 7 óra 33 perc van, a mikrofonok mögött
1: Óvári Ferenc,
2: Szalka Mihály
0: és Hudák Viktor, és társaságunkban maradt Matányi Marcell történész, akivel már Török Ignácról beszélgettünk itt az imméntiekben, és most pedig Josephine de Bormaa, Bonaparte Napoleon első feleségéről fogunk beszélgetni. Ő ugyanis 1763-ban ezen a napon született, és hát 1804 és 1809 között volt francia császárné Napoleon felesége. De mielőtt ebbe belekezdenénk, kicsit kérlek Marcell, vezesd be azt, hogy Napoleon ugye 1800-as évek elejére hogy jutott hatalomra, milyen történelmi előzmények voltak Napóleon politikai karrierjében, azt lehet mondani.
3: Én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat és benneteket is ismét. A napóleoni háborúknak egy természetesen a francia forradalom volt az a közvetlen előzménye, amely gyakorlatilag Napóleon számára is megmutatta azt, hogy az utcán tomboló csőcselékkel valamit mindenképpen kezdeni kell, és gyakorlatilag az ő pályaivéhez és az ő munkásságához köthetjük azt, hogy ezt a nagy forradalmi hevületet végül is, amely 1789 óta zajlott a francia királyságban, ő le tudta csillapítani, és gyakorlatilag egy ilyen rendezett monarchikus viszonyok közé tudta visszaállítani, amely gyakorlatilag a köztársasági elveknek volt egyfajta továbbfejlesztése, amely egy nagyon erősen centralizált monarchiába, gyakorlatilag a napoleoni császárságban csúcsosodott ki, amelynek aztán természetesen ismerjük a mindenféle negatív következményeit és az 1815-ös nagy végső bukást, de hát azért addig egy nagyon hosszú út vezetett el, ez az 1800-as évek elején ez még egyáltalán nem volt világos, hogy egy ennyire katasztrófa lesz ennek az egész francia kalandnak a vége. És ebben az egész útban természetesen nagyon szoros köze van a napoleoni tevékenységekhez az ő első feleségének, Josephine Beauharnaynak, aki tulajdonképpen már a megismerkedésük is nagyon kalandos és izgalmas, hiszen Josephine egyébként a Kisantillákról származik, egy pici szigetről, Martinique-ről, ami tulajdonképpen a mai napig Franciaország egyik külső tartománya, és ennek megfelelően hozza magával ezt a kellemes karibi térségből származó mentalitást, ami természetesen látszott az ő külső adottságain is, hiszen egy gyarmatosított birtokos apukának volt az ő második leánya. A kinézetéből mindenféle rossz pletykák azért nyilván a francia életnek amúgy is a bulvár sajtó a mindennapi életrészét képzik, viszont ez különösen igaz volt Franciaország első császárnéjára, aki maga is irányította ezeket a bulvár sajtó pletykákat, és előszeretettel a cél keresztjében is feltűnt, hiszen nagyon szerette a Rivalda fényt, és valóban hozta ezt a déli mentalitását a saját heves vérmérsékletével, és ami mind a külsejére, mind pedig a belső személyiségére igen jellemző volt. Ugyanakkor a fiatalkora nagyon tragikusan alakul. Ugye fiatalon 15 évesen adják őt férjhez. Tulajdonképpen Alexandre Beauharnais, aki vikomt és a francia Ancien Régime hadseregének a tisztje, az ő idősebbik testvérét, lánytestvérét nézi ki, szemeli ki magának feleségül, viszont nagyon korán meghal Josephine-nek a nővére. Ezért tulajdonképpen egy egyesség révén, amelyet Josephine apja és Alexandre Beauharnais kötöttek egymással, a fiatalabb lányt veszi végül is feleségül a francia vikomt, és így kerül 15 évesen Josephine Párizsban, ami egy egészen másfajta világ, mint amit ő megszokott a Kisantillákon. Mind az udvartartásnak ezzel a nagyon kötött, nagyon etikus, mármint hogy az etikethez kötött etikus formaságokat betartató világába csöppen bele gyakorlatilag Versailles-nak, és a francia forradalmat megelőző rokokó időszaknak, ami természetesen hatással van rá, és kölcsönös hatás ez kettejük között, hiszen az ő zabolázatlan természete szintén hat a vikomtnak a környezetére, amit hát a vikomt nagyon rosszul visel, és nem is boldog az ő házasságuk, A vikomnak is egy számos nőgye adódik, de azért Josephine sem kell félteni. Nagyon hamar fölkelti a különböző magasabb beosztású katonatiszteknek és az udvaroncoknak a figyelmét. Viszont a francia forradalom kirobbanását követően a férjét arisztokrata származása miatt perbe fogják, és elég hamar halálra is ítélik, és Párizsban a La Nation téren guillotinálni halálra ítélik, melyet végre is hajtanak. És a per során a feleségét, fiatal feleségét, Josephine-t is bíróság elé citálják, és tulajdonképpen a kivégzéstől, melyre tulajdonképpen nagyon ok nem lett volna, azt leszámítva, hogy egy vikomtnak a felesége, de a börtöntől és a kivégzésről tulajdonképpen csak Robespierre-nek a bukása és a jakobinus terrornak a bukása menti meg, hiszen az ezt következő amnestiákban szabadul ő is majd a börtönből.
1: És hogyan ismerkedtek meg Napóleonnal?
3: Azért érdekek vannak,
1: nem annyira az ismerkedés volt a hangsúly, hanem itt valószínűleg valamilyen egyéb uralkodó érdekek alapján történtek a választások.
3: Amikor megismerkednek egymással, Napóleon egy fiatal tiszt, amelyből ezer számra létezik az akkori francia, hát már bukott királyság, tehát szóval köztársaság területén. Viszont Napóleon és Josephine-ban is van egyfajta kisebbségi komplexus, amikor Párizsban valahogy megpróbálják megtalálni a helyüket. Nyilván ugye Napóleon Korzikáról származik, próbál beilleszkedni az egész francia millióbe, amely hát ugye nagyon nacionalista, hát nem véletlenül innen származik maga a fogalom is. És Josephine ugye hasonlónak is Antillákról származik, tehát egyikük sem az a nagyon klasszikus eredeti francia, mint amit ugye Párizsban, hát ugye ez a rokokó világkép elvárt volna. És valószínűleg ez is segített az ő nagyon, nagyon, nagyon hamar egymásra hangolódásukban. Ugyanakkor a másik tényező, hogy Napóleon és Josephine is mindketten egy-egy ilyen törtető karaktert alkotnak, amely hát egy jó párosítás, hogyha a politikai életet nézzük. A Josephine ugye ekkor már özvegy, ugye Alexandre Beauharnais vagyonát ugye fölvehette nem sokkal később az amnestiát követően, amely gyakorlatilag egy egész jó megélhetési lehetőséget biztosított a fiatal özvegynek, aki tulajdonképpen az így létrejött szalonját arra használja föl, hogy a párizsi politikai életnek egyfajta belső terét építette ki, amelyben gyakorlatilag a direktóriumnak minden, ugye, ami az akkori francia köztársaságnak a végrehajtó hatalma volt, az összes fontos politikai személyiség megfordult. Többek között Barrasnak, az akkori direktórium elnökének is a szeretője volt. És így ismerkedik meg Napóleonnal, aki gyakorlatilag ugye Párizs védelme után, az ottani nagy királyi lázadásnak a leverése után, amelyet ugye nagyon keményen szétágyúztat egészen konkrétan Kartács tűzzel. Tehát egy elég kemény fellépést tanúsít Napóleon az ő katonai pályáján, amely miatt természetesen a direktorium vezetői Barras is felfigyelnek az ő tevékenységére, és így kerül be Josephine-nek a szalonjába, ahol hát nyilván így a kölcsönös bemutatások után. A rossz nyelvek szerint egy nagyon erős invitációs gesztussal kerül be, aztán mégis Napóleon Josephine-nek a legbelsőbb körébe. De elég hamar ez egy Napóleon heves természetéből adódóan ez egy nagyon hamar szerelemre vált át, és egy viszonylag aktív és kölcsönös udvarlási időszak után hamar összeházasodnak egymással, holott Josephine 6 évvel idősebb Napóleonnál.
1: És egy picit magasabb is volt.
3: Így van. Rengeteg ilyen belső pletyka kötődik az ő kapcsolatukhoz. Viszont az biztos, hogy ez a kapcsolat nagyon hamar szellemivé változik. Miután ők elválnak 1809-ben, de ugye 1810-ben lesz ratifikálva az ő válásuk, amelyet a érdekes módon egyébként a Code Napoléon, Code Civilnek, az első francia polgári törvénykönyvnek az első hivatalosan bejegyzett válása volt. Utána is levelező viszonyban maradnak egymással, és gyakorlatilag a Napoléon a legtöbb fontos döntését megbeszéli, ha nem is személyesen, de levélben mindenképpen az ő volt első feleségével, szóval mindenképpen mondhatjuk, hogy aktívan kihatott a politikai életre Josephine tevékenysége.
0: Hát ezt szerettem volna pont kérdezni, hogy a Habsburg császárnék példáján keresztül láthattuk, hogy a nők milyen hatással lehetnek a politikára, így a népre is mi magunk ezt a Habsburg éra alatt megtapasztalhattuk magyarként. Hát hogy látod ezt Józsefen esetében a franciák vonatkozásában?
3: Hát semmiképpen nem az a mély katolikus karakter, mint amit Mária Terézia produkál nekünk a Habsburg házból, de valóban befolyással van a francia politikai életre. És mindemellett mind a bulvár, mind a gyakorlatilag divatdiktátor volt a maga korában. Ugye maga az Empire stílusnak azt a nagyon klasszikus divatirányzatot, amely a 19. század első jó pár évét, első néhány dekádját mindenképpen meghatározta, azt maga a Józsefin császárné alakítja ki és szabja gyakorlatilag kényszeríti rá a teljes francia divatvilágra. De mindemellett egyébként például a Teorózsát is neki köszönhetjük, hiszen ugye az ő malmizoni kastélyában különböző keresztezések útján tenyésztik ki végül is. Szóval igazából az élet számos területén van neki hatása, és tulajdonképpen a halála is ehhez köthető, szintén azért erős pletykák nyomán, viszont az biztos, hogy amikor 1814-ben Sándor, a fiatal Sándor cár Párizsban van, akkor ugye meglátogatja a Malmaisonban Joséphine Beauharnais-t, ugye volt francia császárnét, akiről hát ugye mindenki tudja, hogy micsoda fontos politikai karakter, és milyen fontos szerepet töltött be a bukott francia császár mellett, és az ő találkozásukat követően, amelyen hát egy valószínűleg eléggé kivágott és lenge ámpír ruhát viselt Joséphine császárné hűl meg, és ezt követően hal meg nem is annyira sokkal. Természetesen már az élete során is elég sokat betegeskedik. Ugye korábban medőséggel diagnosztizálják, melynek kapcsán több gyógykezelésen is részt vesz Franciaország különböző területein, amely során az állapota igazából folyamatosan romlott. Szóval nem egészen egyértelmű az, hogy az ő betegsége végül is mennyire hatott ki a saját halálára, de az biztos, hogy az élete utolsó pillanatáig ugye a Sándor cárral való találkozás kapcsán is megpróbált hatni a francia politikai életre és a Franciaország történetének alakulására.
1: Mi történt Napóleonnal a válás után? Talált gondolom másik feles, mert úgy hallottam egyébként, hogy az egyik kiváltó ok az volt, hogy ugye nem lehetett közös gyerekük. És aztán emiatt, ugye, mert hogy Napóleon szeretett volna leszármazottakat, illetve hát birodalmat épített, ezért nem ment tovább a házasság, de Napóleon később újra házasodott, úgy tudom.
3: Van, ugye a megpróbálnak közös dinasztiát alapítani. Napóleonnak az egyik nagy tévképzete az, hogy ha sikerül elfogadtatnia magát Európa nagy dinasztiáival, például a Habsburg-Lotaringiai házzal, akkor a francia császárságnak az öröksége fent tud maradni, és tovább tud menni az ő uralkodását követően is. Erre voltak próbálkozásai. Józsefinnak volt kettő gyermeke, előző házasságával, még fiatal korából. Ugye az egyik Eugène de Beauharnais, a másik pedig Hortense de Beauharnais. Meg is tartották, bár Napóleon adoptálta a két gyermeket, mégis megtartották egyébként eredeti apjuknak, ugye Alexandre Vicomte-nak, Alexandre Beauharnais Vicomte-nak a nevét. Mindketten egyébként uralkodói házakat alapítanak gyakorlatilag Svédországban, Belgiumban, és gyakorlatilag illetve Itáliában, és gyakorlatilag az ő leszármazottaik a mai nagy nyugati uralkodó dinasztiáknak az alapítói. Ez egy külön érdekessége, hogy Joséphine de Beauharnais bármennyire is nem tudott konkrétan Napóleonnak gyermeket szülni, mégis gyakorlatilag az ő utódai túlélték magát a francia császárt és a teljes francia császárságot. Egyébként az unokája, Louis de Napóleon, lesz második Napóleon néven a Franciaország következő nagy császárságának az uralkodója. Viszont valóban Napóleonnak már nem tudott gyermeket szülni, és tulajdonképpen ez volt a közvetlen kiváltó oka az ő válásuknak. Majd mit követően a Napóleon a Habsburg-Lotaringi háznak, második Ferencnek a lányát, ugye Mária Luizát veszi feleségül, aki még abban az évben megáldja őt a sasfiúk születésével.
0: Hát köszönjük ezt a szép témát, hogy tudtuk kicsit átbeszélni, és hozzánk közel áll egy kicsit a történelem, úgyhogy örülünk, hogy újra itt tudtál velünk lenni, és tudtunk erről is beszélgetni. Mivel többször voltál már így műsorba, és jó Isten ajándékozott nekünk még egy 5-6 percet, kérlek egy kicsit, és elnézést, de ezt nem beszéltük meg, hogy mutatkozz be nekünk, Marcell, mert tervezünk meg a jövőbe is téged meghívni. Onnan indítanám, hogy múltkor megtudtam véletlenül, hogy hát tőled, de mert nem készültünk, hogy a Szentendrei Ferences gimnáziumban végeztél te, ahol Milán atya téged tanított, Lukovics Milán atya, a Mária Radio műsorigazgatója.
3: Ez így van. A szívesebben beszélek a történelmről, mint saját magamról, de valóban a Ferences gimnáziumban végeztem. Majd utána a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végeztem történelem és magyar szakon, úgyhogy sokáig tanárként dolgoztam, és tulajdonképpen a mai napig ezt űzöm, hiszen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán a hadtörténelem tanszéknek vagyok a 19. százados tanára, úgyhogy így nagyon jó szívvel kötődök Török Ignáchoz, mert szintén katonai tisztjelölteket és tisztnövendékeket van szerencsém tanítani, ami egy kifejezetten nagy kihívás korunkban is, de ez nem volt másként a 19. században sem.
1: Van egyébként Török Ignáccal kapcsolatban olyan erődítmény, amit szívesen megosztanál a hallgatókkal, mint egy momentum? Például ugye sok várost erődített meg, de hogy ugye vannak olyanok, amik jobban sikerültek, vagy kötődnek hozzá olyan események, amik...
3: Komárom azt gondolom egy ilyen kulcs pozíció, illetve hát ugye nyilván a szegedi sáncoknak az építése, de azért nem lehet így nagyon konkrétan kiemelni ilyen erődöt az ő történetéből, mert ezek többnyire már olyan erődvárosok voltak, melyik korábban is a 17. századtól kezdve a 18. században kiépült nagy erődök, amelyeket ő csak modernizál. Ez persze egy nagyon fontos feladat, hiszen hát ez tette lehetővé, hogy ezek a városok és erődök a 19. század nagy fegyveres konfliktusaiban is működőképesek és használhatóak legyenek. Viszont nem tudunk annyira konkrét nagy erődítési munkálatokat hozzákötni, mint mondjuk a nádor vonalak, vagy akár az itáliai erődrendszerek a 18.-17. századból.
1: Mégis milyen fegyverrendszerek ellen kellett? Volt olyan specifikus, mondjuk ágyú, amivel szemben védtelenek voltak ezek a városok?
3: A 18. században nagyon sokat fejlődik a tüzérség, főleg az ostrom tüzérség, és ez gyakorlatilag a 19. századnak lesz majd egy olyan váltása, hogy az erődrendszereket elkezdik minél inkább besülyezteni a föld alá, egyfajta a tüzérségnek a lővonalán alulra, hogy minél nehezebben bombázhatóak legyenek ezek. Ennek aktív részese volt Török Ignác, és ezt a metódust tanította ő is, mind Klapkának, mind Görgeinek, amelyek aztán természetesen tulajdonképpen csúcsosodnak Budavár ostromában, ahol ezeket az ostrom technikákat tudták alkalmazni.
0: Hát tulajdonképpen akkor köszönjük szépen, hogy itt rendelkezésre álltál, Marcell, és a jövőben szeretnénk rá számítani továbbiakban is történelmi témákban. Köszönjük szépen, hogy befáradtál, és ezt a sok információt megosztottad a kedves hallgatókkal. Így korra reggel két történelmi példát beszéltünk át, Török Ignácot és Józsefint Napóleon első feleségét, és hát a műsor második felében is egy érdekes témával fogunk jönni. Stevenson, a gőzmozdony feltalálója. Ez egy június 9-i téma egyébként, de nem fért már bele a műsorba, de olyan érdekes a téma maga, hogy szerettük volna, hogyha ez most itt szót kap, és telefonon a Győri Széchenyi Egyetem magfizikus elvadoktól Berta Miklossal fogunk beszélgetni, úgyhogy visszavárjuk a kedves hallgatókat a műsor második felében is sok szeretettel. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.

0: hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szent Ágoston példáját helyezte beszédek középpontjába Leó pápa Paviában. Megjelent Zsódi Viktor piarista tartományfőnök keresztény neveléséről szóló kötete. A mindenes gyűjtemény tiszteletére avattak emléktáblát Révkomáromban. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, mondta beszédében Leó pápa, utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, áll a Vatican News hírében. A Szentatya Pávia lakosaival találkozott a város központi terén. Az egyházfő a városra jellemző antik műemlékekről szólva rámutatott. Az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébániai központok különböző formákban, de ugyanazt a szemléletet, nevelést és kultúrát képviselik. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételüket a város életében, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban. Kiemelte, hogy a város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy Pávia történelme a keresztény szeretet egyetemes értékéhez kötődik. A közelmúltban jelent meg Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, Táruljatok fel kapuk, keresztény nevelés és lelkiség a 21. században című kötete a Magyar Kurír gondozásában. A könyvben a szerző korábban megjelent publikációinak, interjúinak, valamint elhangzott előadásainak és homiliáinak szerkesztett válogatása kapott helyet. A több évtizedes tanári tapasztal rendelkező tartományfőnök szerint a katolikus nevelés nem egy lelketlen intézményi rendszer, hanem egy bizalomra épülő, élő kapcsolat. A nevelés közös vállalkozás, amelyben mindenkinek helye és szerepe van. A diákoknak, a kollégáknak, szülőknek is, de mindenek előtt Krisztus szerepe a meghatározó. Zsódi Viktor kiemelte, a katolikus iskola akkor marad élő, ha alkalmazkodik az idő változásaihoz, és képes párbeszédbe lépni a változó világgal anélkül, hogy elveszítené identitását. Emléktáblát avattak szombaton Révkomáromban a mindenes gyűjtemény tiszteletére, tudósít az MTI. Az első jelentős magyar tudományos ismeretterjesztő sajtó a városban indult útjára 1789-ben. A lap alapítója és szerkesztője Péceli József református lelkész hitt abban, hogy a magyar nyelv a tudomány közvetítésére is alkalmas. Munkáját a Komáromi Tudós Társaság tagjai segítették. A Tudós Társaság a kor egyik fontos szellemi műhelye volt, amely református, evangélikus és katolikus értelmiségiek együttműködésével jött létre. A folyóirat a csillagászattól és földrajztól kezdve a természettudományokon át a gyakorlati életet segítő tanácsokig számos témával foglalkozott, célja pedig az volt, hogy a tudomány eredményeit széles körben hozzáférhetővé tegye. A lap az első magyar folyóiratok közé tartozott, amelyet postai úton terjesztettek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreink után Katona István püspökatya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Kafasszó Szent József, áldozópap. Szülei jómódú polgárok voltak. Sokat szenvedett iskolás korában alacsony termete és púpja miatt. A 19. század nagy szentje lett, egyike a Szent Triásznak, Kottolengó Szent Józseffel és Domboszkó Szent Jánossal. 1833 őszén szentelték pappá, és továbbképzésre Torinóba ment. Tagja lett a ferences világi rendnek. Tanulmányai befejezése után erkölcstan tanár lett ugyanott, 1848-ban pedig rektor. Oly nagy hatással volt növendékeire a piemonti egyházmegyében, hogy papi generációk indultak el hatására a hősies életszentség útján. Naponta több órán keresztül gyóntatott. Ebben csak az ársi plébános múlta őt felül. Mindenkin segített, aki ügyes-bajos dolgaival hozzáfordult. 20 évig volt Don Bosco Szent János lelki vezetője. Neki köszönhetek mindent, mondta egyszer Don Bosco. Különleges szeretet lángolt szívében a rabok iránt. Börtönök látogatója volt, s ezért az akasztottak papjának hívták. 68 halálra ítéltet készített fel a nagy útra, s valamennyi Istennel kibékülten halt meg. Így nevezte őket, felakasztott szentek. Hitte, hogy ezek elkerülték még a tisztító tűz gyötrelmeit is. 1860. június 23-án halt meg Torinóban. Első életrajzírója Don Bosco Szent János volt, aki így írt róla. Hiszem, hogy még a szentek között is ritkán található olyan, aki személyében annyi bölcsességet, az emberi dolgokban annyi tapasztalatot, nagy lelkűséget, erős lelkűséget, mértékletességet, az Isten dicsőségért és a lelkek üdvösségért való buzgóságot egyesít, mint amennyi Cafasso papból sugárzik ki. 1925-ben boldoggá, 1947. június 22-én szentté avatták. E napon ünnepeljük még Villembrocki Szent Mária szüzet. Életrajzát egy bíboros, vitriakab jegyezte fel, aki gyóntatója volt. Nivelsben született egy nagyon gazdag családban, de már fiatalon megutálta a nagy fényűzést édesanyja nagy kétségbeesésére. 14 éves korában gyorsan férjhez adták. Isten azzal jutalmazta meg, hogy férje tökéletes lelki összecsengésben élt vele, fogadalmat tettek a szent tisztaságuk megőrzésére, az Isten hősies szeretetére. Ott hagyták a gazdagságot, és a város szélén levő lepra telepre költöztek. Egy kis kunyhóban húzták meg magukat, és ápolták a bélpoklosokat. Mária misztikus lélek volt, aki átélte Jézus kínszenvedését. Nagy tisztelője volt a Szent Keresztnek. Hasonló akart lenni szenvedő Krisztusához. Naponta egyszer evett, ostorozta magát, húst nem fogyasztott, bort nem ivott. A hét második felében semmit sem evett, de az is gyakran megtörtént, hogy hónapokon át csak kenyeret és vizet fogyasztott. Látomásaiban világosan meg tudta különböztetni a démoni képeket az igaziaktól. Korábban nem volt szokás az oltári szentség tisztelete. Mária éjszakákat töltött előtte imádásban, gyakran áldozhatott különleges engedéllyel. Isten utáni éjségének és szomjúságának van egy megrendítő bizonysága. Néha megkérte a papot, hogy mise után hagyja kint a kelyhet, hogy így üresen is rátekinthessen, felüdülhessen. Idővel kunyhójukat a kíváncsiskodók tömege árasztotta el. Mária belső utasítást kapott a magányra, ezért társa beleegyezett, hogy többé ne lássa maga mellett a szeretett arcot. 1208-ban visszavonult egy félreeső kis helység szűzanya szentélyébe. Az onyiszi ágostonrendi kanonokok közelében élhetett, míg harmadik Ince pápa elküldte, hogy keresztes hadjáratot hirdessen az albigensek eretnekségét követők ellen. Utolsó évei a misztikus kegyelmek és a nagy testi kínok váltakozásai voltak. Végső napjaiban már csak énekelt, a szeretet és a fájdalom extázisában, ritmikus prózában, versekben beszélt. Nem sokkal halála előtt az oltár elé vitette magát. Ott halt meg 1213. június 23-án. 1609-ben 5. pápa rendeletére testét sírjából kiemelték. Azóta a szentek között tisztelik, bár hivatalosan soha nem avatták szenté.
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Óvári Ferenc és Hudák Viktor. És vendégeink is vannak.
1: Szalka Mihály.
2: És Matányi Marcell.
0: Egy dinamikus, örömteli, felszabadult reggel ritmusos boldogságlaketet hoztunk, hogy közelebb kerüljünk Jézushoz. Még nincs egy éves ez a dal, 20-25 augusztusában jelent meg, a megváltás és a megújulás üzenetét hordozza. Arról szól, hogy a keresztség után az ember a folyóban hagyja a múltját, a szégyent és a terheit, megszabadul a régi életétől, és új életet kezd többé. Nem a múlt rabja, Jamie McDonaldot hallottuk, Left It in the River című számát, ugyanis holnap lesz keresztelő Szent János születésének fő ünnepe. És a következő vendégünket Óvári Ferenc fogja felkonferálni.
3: Igen, hát itt a napindító műsorban vagyunk, 8 óra 8 perc van, sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és köszönjük, akik még mindig velünk vannak. Szép érdekes témák voltak az első részben is, és most folytatnánk egy hát félig történelmi, félig fizikai témával, ugyanis George Stevenson, angol mérnök, aki a gőzmozdonyos vontatás tökéletesítője, gyakorlatilag feltalálta a gőzmozdonyt, és hát dr. Berta Miklóssal, a Győri Széchenyi Egyetem magfizikusával fogunk most beszélgetni, aki minden igaz már a vonalban van. Jó reggelt, Miklós!
4: Jó reggelt kívánok én is minden kedves hallgatónak és nektek is a stúdióban.
3: Miklós, már többedik alkalommal vagyunk itt jelen fizikai témában a műsorban. Egy kicsit mielőtt Stevensonról beszélgetnénk, meg a találmányáról, te, mint fizikus, kérlek a hallgatóknak fizikai alapismereteket osszál meg, kérlek, a gőznek, illetve hát a gőz, mint hőenergiából átalakult mozgási energiát tudunk ugye generálni, amit szintén több mai iparág is használ egyébként, de a gőzmozdonyok működési alapja is ez.
4: Hát alapvetően arról van szó, mindenki ismeri valószínűleg a mindennapi tapasztalatából azt, hogy egy zárt térben gázt melegítünk, és a térfogat nem nagyon változhat, akkor változni fog, nőni fog ennek a gáznak a hőmérséklettel együtt a nyomása is. Ha a tartálynak az egyik oldalát hagyjuk mozogni, mondjuk egy mozgatható dugattyúra cseréljük, akkor ez a nyomás elmozdítja a dugattyút, és munkát tud nekünk végezni a külső erőkkel szemben. Tehát nagyjából ezt a általánosan ismert, és aztán később a 17. században matematikailag is leírt törvényt használjuk arra, hogy a águló gázok mozgását mechanikai munkavégzésre fogjuk, és ha ez a gáz éppen gőz formájában készül előállítása víz elforralásával, akkor egy gőzgép alapú hőerőgépet kapunk.
0: George Stevenson munkássága nem csak a gőzmozdony volt konkrétan, hanem ő egy egész komplett rendszert épített fel. Miben volt az ő munkássága, vagy hogyan született és hová jutott el ő?
4: Igen, ez egy nagyon fontos megfigyelés, hogy, vagy megjegyzés, hogy ő nem csak a gőzmozdonnyal, sőt, talán nem is elsősorban a gőzmozdony miatt vagyunk neki hálása, bár arról ismerjük leginkább, de talán néhány mondat arról is, hogy hogyan lett az az ember, aki ezt megcsinálta. Tehát 1781. június 9-én, mint hogy ezt már hallottuk, született Willamban egy észak-angliai kót bányavárosban, ahol aztán az édesapja a bányában dolgozott, kezelte a szivattyúkat működtető gőzgépet, és hát ez a szerintem érdekes életének érdekes momentuma George Stevenson életének, hogy ő nem járt iskolába, hanem nagyon gyorsan, mert szegény családba született, több gyermek is volt, ezért ő nagyon korán kénytelen volt dolgozni, és a papa mellett lent a bányában a gőzgéppel ott ismerkedik meg, és hát nagyon-nagyon izgatja őt ez a technikai újdonság, hiszen 1865 óta van gőzgép, ugye James Watt akkor tökéletesítette az első gőzgépet, tehát ez egy újdonság, egy fiatal ember természetesen azonnal érdekel, és hát úgy tanulta meg az alapjait a mérnöki tudománynak, hogy ő ezeket a gőzgépeket szétszette, összerakta, megtisztította, miközben, ahogy mondtam, semmilyen olvasni, írni, számolni való tudása nem volt igazából, és 18 éves korában a saját magáltal megkeresett pénzből, fizetéséből, abból a kevésből fizetett egy magántanárt a szomszéd faluból, hogy tanítsa meg őt olvasni, írni és számolni, és ezen tudása alapján számolta később ki az összes fizikai, technikai eredményét, tehát nagyon fontosnak gondolta a képzést, és hát természetesen fia, Robert, aki részt vett apja felfedező tevékenységében és műszaki fejlesztéseiben, őt már elitiskolába magas színvonalon képezte, hiszen tisztában volt vele, hogy mennyire fontos az iskolának a szerepe. Nem a híres Rocket gőzmozdony az első, amit Stevenson föltalált, az első mozdonyát, azt 1814-ben Blücher nevű mozdonyát akkor készített el, ezt teherszállításra használták, nyilván a bányákból a szenet, 30 tonna szén elszállítására volt képes. Ennek a sikere volt az, ami aztán 1825-ben elhozta neki, hogy őt bízták meg a Stockton-Darlington vonalon, hogy készítsen egy állandó teherszállítást és személyszállítást végző vasúti vonalat. Itt alkalmazta először az úgynevezett peremes kerekű mozdonyokat, mert az egy probléma volt, hogy a vasút ugye a sineken a, rajta kell maradni a szerelvénynek valamilyen úton, módon, és ezt, amit most is látunk, hogy a sinek belső peremén, mint egy ilyen elbetű lezárólagosan, hogy ott tartsa a mozdonyokat, készült kerekek vannak, ezt Stevenson találta ki. Azon kívül az addig öntött acélból készült sineket kovácsolt acélra cseréltette, ami azt eredményezte, hogy kevésbé voltak törékenyek, hosszabb színszálakat lehetett előkészíteni, és hát sokkal rugalmasabbak voltak, tehát sokkal jobban bírták a nehéz mozdonyok terhét, nervontatását. Tehát ekkor már George Stevenson Angliában ismert mérnöknek számít, és megbecsült műszaki embernek. Egyébként ezen a vonalon alkalmazza először az 1435 cm-es nyomtávot, ami azóta ugye a vasúti szállítmányozásban a világon a legelterjedtebb úgynevezett normál nyomtávnak számít, ma is ezt használjuk. És 1829-ben, amikor már a Liverpool-Manchester vasúttársaságnak jól kezdett menni a szállítmányozás miatt, a szén és acél szállítása miatt a felemelkedő gyarmatbirodalomnak is köszönhetően, és Anglia felemelkedésének pillanatában olcsósítani, tehát megbízhatóbbá és olcsóbbá szerették volna meg gyorsabbá tenni a szállítmányozást, és meghirdetnek egy 500 font értékű versenyt, a Rainhill-i mozdonyversenyt, ami Liverpool és Manchester közötti távot kellett megtenni, különböző műszaki fejlesztéseket tartalmazó mozdonyokkal, és erre készíti el George Stevenson és a fia Robert a Rocket nevezetű mozdonyt, tehát a rakéta nevezetű mozdonyt. Ez az egyetlen egy mozdony az összes közül, amelyik hibátlanul az összes tesztet teljesíteni tudta annak idején, és hát terhelés nélkül elérte, tehát vonzatás nélkül csak maga a mozdony elérte az akkori világcsúcsot sebességben, 47 km per órás végsebességet tudtak elérni vele. Nem tudom, mondjam-e még, hogy ennek a mozdonynak milyen műszaki újdonságai voltak, mert itt is előjött a két.
0: Mindenképpen, hiszen hát több új fejlesztés is köthető Stevenson nevéhez. A hajtókar és a szelepeknél úgy gondolom volt valami.
3: Miklós, lehet, beszéljünk erről is, egy picit szeretném megkérdezni, vagy inkább a kedves hallgatóknak mondjuk el, hogy működik egy gőzmozdony. Tulajdonképpen mi kell hozzá, ugye víz, valamilyen éghető anyag, hogy egyáltalán hogy épül fel a gőzmozdony, így tényleg csak ilyen alapszinten. hogy működik?
4: A gázmotornak, ugye, mivel, ahogy mondtam, a gáz kitágulási munkáját akarjuk felhasználni, fel kell melegíteni a gázt, és elő kell állítani a gázt vagy gőzt. Tehát az elsődleges legfontosabb dolog, hogy a mozdony viszi magával az energiaforrását, ami ez esetben a szén. Tehát van egy kocsi, ami a mozdonnyal együtt fut, ahol szénrakomány található, és ezt a szenet tüzeljük el egy kazánban, és a kazánban felszabaduló energia pedig vizet forral egy tartályban, és ez a víz válik gőzzé, nedves, nagy nyomású gőzzé, és ezt a gőzt vezetjük be a dugattyú alá, és a dugattyút mozdítja el, a dugattyú pedig egy excenteren keresztül a kerekeket, tehát a lineáris mozgást, forgó mozgássá alakítja.
3: Hány liter vizet vitt magával egy ilyen gőzmozdony, és mennyi ideig tudott vele menni?
4: Ez egy igazából az, hogy mennyi ideig tudott menni, az alapvetően a magával vitt szén mennyiségétől függött. Na most a rokit az a maga korában az egyik legkisebb tömegű mozdony volt, 4,3 tonnát nyomott az utánfutó kocsival együtt, és hát egy több 10 tonnányi szén szállítását, tehát önsúlyát kellett, hogy magával fitelje. Éppen a Stephensonéknak a újításaiból adódóan sikerült megoldani azt, hogy viszonylag kis mennyiségű szénből mégis nagy mennyiségű hőt és munkát tudtak előállítani. Ez volt az egyik nagy újítás, hogy ők nem egyetlen egy víztartállyal dolgoztak, hanem a vizet tövegben, több csőben, nagy felületű csőben áramoltatták, így a felszabaduló meleg hő nagy felületen keresztül tudta fölmelegíteni a vizet és gőzzé alakítani. Ez volt az első, tehát a többcsöves kazánnak az alkalmazása, ez az első nagy újítás ezen a mozdonyon. Ezen kívül a fáradt gőz, tehát azt a gőzt, ami már elvégezte a munkáját, még gőzformájában, fáradt gőzformájában rendelkezésre áll, ezt egy szűkített fúvócsövön keresztül, szelepen keresztül eresztették a kéménybe, aminek köszönhetően a kiáramló gőz mögött alacsony nyomású tér alakult ki, ahová be lehetett áramoltatni, mint egy nagy mennyiségben a levegőt, ami viszont nagy mértékben növelte a kazánban égő szén oxigén ellátását, köszönhetően ennek magasabb hőmérsékleten és sokkal több szenet, tehát egységnyidő alatt sokkal.
3: A hatásfokát javították ezáltal is. Most nem olyan régen láttam Kelenföldön, pont vártam egy vonatra, és láttam egy gőzmozdonyt. Ilyen romantikus filmekben így elképzel az ember, vagy látja, hogy már nagyon csak filmekben láthatóak ezek a gőzmozdonyok, de jó érzés egy ilyet meglátni, hogy mikor volt az utolsó, Magyarországon az utolsó gőzmozdony, ami aktív munkát végzett, ha lehet ezt mondani.
4: Hát ez egy nehéz a kérdés azonoknál fogva, hogy rendszeresítetten nyilvánvalóan a villamos vontatás lecserélte őket, amiről ugyan éppen pár hónappal ezelőtt beszélgettünk Andó Kármánnal kapcsolatban. Viszont nosztalgia célból mind a mai napig indítam el gőzmozdonyokat, valószínűleg ezek közül láthattad az egyiket most is, és ez személyszállítása időnként még most is alkalmazzák, tehát valószínűleg nem nagyon lehetne olyan időpontot mondani, hogy na ezen a napon, ebben a pillanatban ment legutoljára. A teherszállítás, én azt gondolnám, hogy valamikor a 20. század első felébe lehetett ez az időszak, amikor. De még én szerintem a második világháború után is, amikor a villanyhálózat, villamoshálózat a bombázások miatt esetleg nem árt rendelkezésre, szerintem használhattak még gőzmozdonyokat.
1: Elnézést, hogy szaladba vágom, de ez biztos, hogy így van, hiszen én 67-ben születtem, és a nagymamám az Debrecen mellett lakott, és az volt az emlékezete számomra, hogy Debrecenig villanyvonattal mentünk mindig, de Debrecenből Hajdúszoboszlóra mindig mi úgy hívtuk, hogy a füstös vonattal megyünk, mert emlékszem, ott nem volt szabad lehúzni az ablakot, mert bejött a füst, tehát még a 75-ös években is arra uh-huh. kis területeken gőzmozdonyát bizony.
4: Lehetett gőzmozdony, én nem vonom kétségbe, de az is lehet, hogy ez a füstös mozdony nem gőzzel működött, hanem vízzel.
1: Ez viszont lehetséges, így van, így van.
4: Ez lehetséges, tehát az nem működő gőzmozdony volt, mert ugye vannak ma is még területek Európa szerte, ahol a villamosítás különböző okoknál fogva nem volt megvalósítható, és ilyenkor áttérünk dízelhajtásra, ez biztos, hogy így van.
1: Helyettem, köszönöm szépen, köszönöm.
0: Egyébként visszatérve, még maradt egy olyan másfél percünk, voltak fejlesztések, amiket említettél, hogy ha esetleg erről tudnál mondani még egy szót.
3: Egy percben, Miklós, mert el is kell köszönnünk elnézést a helyesbítésért.
4: Akkor én egy mondatban összefoglalom. Először is van még egy harmadik újítás, amit bevezetettek a Rokitnál, az a közvetlen kerékhajtás, tehát a rudak közvetlen a kerekeket hajtották, egy ilyen 35 fokos szögben álltak a vízszinteshez képest, és hát később aztán jött a több tengelyes, több kerekes vasút, ami még ennél a Rokitnál nem volt, még itt két hajtott kerék volt, tehát voltak még további fejlesztések, de mindenképpen kijelenthetjük, hogy a vasút atya az Josh Stevenson a fiával.
3: Köszönjük, Miklós, hogy ma reggel is rendelkezésre álltál, és a lassan vége lesz a vizsgaidőszaknak, úgyhogy meg az államvizsgaidőszaknak, úgyhogy remélem, hogy ezt követően kipihenten tudsz majd az új munkáidnak neki látni, és jó egészséget, meg sok sikert kívánunk az életbe, és számítunk rád a következőekben is.
4: Köszönöm szépen a jó kívánságokat, és lehet rám számítani a következőkben is, viszontlátásunk irányába.
3: Minden jót, Miklós, és hát mai műsorunk ezzel véget ért. Szalka Mihály atyával, Hudák Viktorral, Matányi Marcellal voltunk itt a mai műsorban. Legközelebb július 14-én leszünk így a műsorban. Köszönjük a hallgatók figyelmét, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenekkel.
3: Csak Viktornál.

0: reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió híreit hallják, a mikrofonnál Mensáros Péter. A mai napon kedden, 20 óra 16 perctől a Függőségről mindenkinek tisztás című műsorunk vendége, dr. Horváth Orsolya egyetemi docens, akivel arról beszélgetünk, mit jelent a filozófia, és mit keres benne az ember. Körbejárjuk azt is, hogyan kapcsolódik ehhez a teológia és a hit. Szó lesz emberképről, szabadságról, örömről és a hibáink jelentéséről is. A műsorvezető Pap Ákos. Ne félj, nem ítéllek el. A műsor mottója, messzebb látást adott az Úr. A Kovács Ferenc és Trer Mária, ne félj, nem ítéllek el műsorok vezetőinek tanúságtétele, kalandos életútjukról, küldetéseikről szól. A tanúságtétel ez év május első vasárnapján az Andocsi templomban hangzott el. A Mária Rádióban az adás időpontja a mai napon 21 óra 5 perc. Esztergomi imaóra. Az emberek nagy többsége hisz valamiben, valakiben, még ha Istent nem is ismeri, vagy éppen nem fogadja el, még létezését sem. A keresztényeknek kicsit könnyebb a dolga e téren, de a szilárd hit keveseknek adatik meg. A hit ajándék, fel kell ismernünk, el kell fogadnunk, és élni vele. De a hitünk tartalmát időnként pontosítani kell, hogy valóban hívőnek, keresztényeknek,

és követi el valaki, tette mélyen megrázza a családot és a környezetet, különösen, ha felszentelt személy az áldozat. A közelmúlt több tragédiája kapcsán ezúttal arról kérdezzük a klinikai szakpszichológust és morálteológust, milyen döntések, események sorozata veszed az öngyilkossághoz. Hogyan viszonyul az egyház, és irgalmas-e az Isten azokhoz, akik önkezükkel vetnek véget életüknek? A legfontosabb kérdés azonban, hogyan előzhetők meg ezek a fájdalmas tragédiát, mit tehetünk ellene? Fodor Szlovencsák Katalin pszichoterapeutával, valamint Monostori László plébánossal beszélget Király Eszter. Az adás időpontja péntek 16 óra 35 perc. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió híreit hallották. Köszönjük, hogy a Mária Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Rádió. Kedves hallgatóink, a következő percekben Bíró László püspök atya az évközi 11. vasárnapon elhangzott homíliáját hallják.
1: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és leveltek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Majd odahívta magához a 12 tanítványt, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő: az első Simon, más néven Péter, aztán a testvére András, Zebedeus fia Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé és a kánaáni Simon, és végül a karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik: ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, és a szamaritánusok városába se menjetek be. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ezek az evangélium igéi.

0: Dobe vezetőbe mondott a testvéreim, életünket körülöleli Isten megelőző szeretete. Ebből élünk. Az első olvasmány, a kivonulások könyve, ott vannak már a pusztában, az Úr kihozta a népet Egyiptomból. A szakaszunk két részből áll, egyrészt arról beszél az Úr Mózes által, hogy emlékezzél meg, hogy kihozta a téged Egyiptomból. Másrészt pedig a szövetségkötést fogalmazza meg a kivonulások könyve. Az első szakasz az Egyiptomból való szabadulás története. Nem a nép ügyessége hozta ki őket Egyiptomból, hanem Isten szeretete. Azt mondja, láttátok, mit tettem az egyiptomiakkal, és mi módon hoztalak titeket sasszárnyon, és hoztalak ide magamhoz. Ez az első. Az ember nem tanul meg még akkor röpülni, ma már ezt is mondhatjuk, de az Úr hordozott bennünket sasszárnyon. És ez ma is így van, testvéreim, mindegyikünk életébe. A személy szerint nem is tudunk repülni, de Isten sas szárnyon hordoz bennünket. Ha életünk különböző kanyaraira gondolunk, nem nehéz fölismerni Istennek ezt a szerető gesztusát. Sas szárnyokon hordoztalak benneteket. Mindegyikünket. 77 kanyarja az életünknek, igaz. Bárcsak úgy visszatudnánk erre emlékezni, lenne egy kicsi csendünk, amikor fölismernénk azt, hogy életünk különböző helyzeteiben az Úr sas szárnyokon hordozott bennünket. Tehát az egyik része az olvasmánynak, az Egyiptomból való szabadulásnak a fölidézése, hogy mennyire átölelte a választott népet Isten szeretete. A második része az olvasmánynak megint Isten kezdeményező szeretetéről szól. A sasszárnyokon kihozott nép Isten szövetségese lesz. Azt mondja a Szentíró, ha tehát hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém, papi királyságom és szent népem lesztek. Ez a szövetségkötésnek egyik formája. Isten az erős és a hatalmas. És az apró kis zsidóság ott a puszta kiszolgáltatottságában, amikor igazán átéli a kicsinségét, nem a zsidóság kezdeményezi a szövetséget, hanem Isten megelőző szeretete. Ha tehát hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonossá teszlek titeket, papi királyságom és szent népem lesztek. Ez a szövetségkötésnek a tartalma. Isten néppé alkotja az addig nem népet, és papi néppé teszi a népet, papi királysággá. Ez egyszerre méltóság és felelősség. Papi királyság. Ha böcsületes a király, vagy böcsületes a pap, akkor nem önmagáért él, hanem a másikért. Tehát amivé teszi Isten megelőző szeretete a választott népet, az a másikért való felelősség. Testvérek, ez nagyon nehezen alakul bennünk. Megszoktuk, hogy a papotnak az a dolga, hogy prédikáljanak, nekünk meg az, hogy hallgassuk. Tartsák a hittant valamikor, mi dolgunk csak éppen a fogyasztás. Fordult a kocka. Ma már az Ószövetség fogalmazásával, aztán később Péter apostol levelében ugyanez a mondat előfordul, hogy királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagyunk. Isten népe, aki másokért felelős. A felelősség érzet bárcsak kialakulna bennünk. Királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok. Ennyi az első olvasmány. Ugye sokan úgy nézik a jó Istent, mintha az embernek az ellensége lenne, ez a rendőr istenkép, meg ilyeneket szoktunk mondani. Pál apostol a rómaiaknak a levelébe egészen más istenképet rajzol meg. Itt is előjön Isten megelőző szeretete. Azt mondja Pál apostol, amikor még erőtelenek voltunk, Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért, pedig az igazakért is alig hal meg valaki. Legfeljebb a jótevőjért adja életét az ember. Az Isten nem az ember ellensége. Amikor mi gyengék voltunk, életét adta értünk Jézus Krisztusban. Azt szeretné Pál apostol, hogyha ez lenne az Isten képünk, aki még amikor gyengék voltunk, amikor bűnösök voltunk, már akkor odaadta az életét értünk. Pedig az igazért is alig adja oda az életét valaki. Ez az Isten szeretete. Szabadulni egy rettegtető Istentől. Nehéz ez a szabadulás. Valahogy mindig is sokszor hallja az ember egy papként, hogy vajon mert az Isten elővesz-e ezért engem. Az Isten nem az a fő foglalkozása, hogy büntesse az embert. Ő a szeretet. Nem tulajdonsága, hanem a szeretet. A léte. Ez a mi Istenünk. Persze ez felelősséggel is jár. Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket haragjától. Mert ha fia halála által kiengesztelődött velünk az Isten, most, hogy kibékültünk vele, az ő életébe oltva, mennyivel inkább megszabadultunk. Igen, Isten meghalt értünk akkor, amikor még bűnösök voltunk, amikor még gyengék voltunk. Ez nagy öröm, de felelősség is. Megjeleníteni Istennek ezt a megelőző szeretetét, de nehéz sokszor, egy rokonságon belül is, megtalálni a módot, hogy Istennek ezt a szeretetét megjelenítsük, hogy a másiknak segítsünk, hogy ő is induljon, tudja elfogadni a mi szeretetünket, ami Isten szeretete. Ez a mi Isten képünk, aki akkor szeretett bennünket, amikor még gyönkék voltunk. És a mi hivatásunk erre a megelőző szeretetre, hogy ugyanezt megéljük hétköznapjainkban. Sőt, egy hozzátesz egy mondatot még Pál. Sőt, ezen felül még dicsekszünk is az Istenben, Urunk Jézus Krisztus által, aki megszerezte nekünk a kiengesztelődést. Dicsekedni Jézus Krisztussal. Ember hányszor hallja, hogy belép egy templomba, egy osztálykirándulás, vagy egy turista csapattal, és még keresztet vett, vagy térdet hajt. A turista társak úgy néznek rá, mint egy kínaira. Pedig semmi más nem tett a turistákkal előtt, csak dicsekedett a mi Urunk Jézus Krisztussal. Nem minden helyzetben könnyű. De erre vagyunk meghívva, hogy azt az Istent, aki minket, amikor még gyengék voltunk, értünk meghalt, ezzel az Istennel dicsekedjünk, vagy legalább csöndben tanúskodjunk. Az evangéliumban, ahogyan végigvonul Isten szeretete, szép ez a jelenet. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget. És nem az az érzése, hogy milyen jót csinálom. Itt a tömeg, engem hallgatnak, hanem mikor meglátja a tömeget, Jézusban a felelősség ébredt fel. Megesett rajtuk a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincs pásztoruk. Gyönyörű Jézus kép. Nem válveregető Jézusunkban, hanem amikor sokaságot lát, akkor felelősség érzet ébred föl benne. Látja a tömegnek az elesettségét, gazdátlanságát. Testvéreim, ebből a fajtából nincs hiány. Ez a társadalmi összevisszaság, amik között élünk. És most már olyan pökhendi módon jelenik meg némelyiknél, hogy én nem hiszek az Istenbe, mert nem érdekel. Jegyes pároknál is találkozik az ember velük. Vajon megesik-e rajtuk a szívünk? Imádkozunk-e ezekért? Vagy próbálkozunk-e újra meg újra? Persze, aki abóvót, csak visszautasítás van benne, az mozdíthatatlan. Az imádságunk mindig nyitva van. Ez Jézusnak a szeretete. Aztán kéri, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kéritek az aratás urát. A püspöki kar most meghirdette, hogy a hivatásokért imádkozás éve legyen az elkövetkező időszak. Azt látjuk, hogy papu nincsen. Szóval kikerültem a szemináriumból 74-be, ami 270 élő papja volt az egyházmegyének. Mostan nem tudom, van-e 70. Teljesen kívül a Tóna Baranya, de a többi egyházmegye is így néz ki. Az imádságnak a felelőssége. Majd oda hívta magához a tanítványát, tanítványokat, megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. Ez a dolgunk, hogy ott álljunk az emberek mellett gyógyítóan, nem még beléjük rúgva egyet. Jézus elküldi övéit. Az első korszaka Jézusnak és az új szövetségnek, hogy a szamaritánusok földjére ne menjetek. Akkor még csak egy partikuláris gondolkodás az, ami jellemzi a missziót. Vagy csak a feltámadás után a mennybe menetelkor mondja Jézus, hogy menjetek el az egész világra. Mi már ennek a letéteményesei vagyunk, ennek a parancsnak. A nyitottságnak, a határ nélküli felelősségnek az emberei. De nem erő nélkül vagyunk megbízva. Azt mondja az Úr Jézus, menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki a gonosz szellemeket. És ezek szép képek és igazak. Vannak lelki halottak közülünk, körülöttünk, és van, akik készek arra, hogy ebből az elesettségből segítségünkkel fölálljanak. Nem csak a 12-nek a feladata, hanem mindnyájunké. Küldetésünk van. És a küldetés Jézusnak a szívéből fakad. Megesett rajtuk a szíve. Bár csak tudnánk azonosulni ezzel a Jézus képpel, akinek szíve van, emberi szíve, a másik ember iránt. Amen.
1: Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Bíró László püspök atya az évközi 11. vasárnapon elhangzott homiliáját hallották.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szent Ágoston sírjánál mondott homíliát Leó pápa. A mindenes gyűjtemény tiszteletére avattak emléktáblát Révkomáromban. Szent Ágoston példáját helyezte beszéde középpontjába Leó pápa paviában. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Ige liturgián vett részt Leó pápa a lombard püspökökkel, papokkal és diakónusokkal a Szent Ágoston sírját magában foglaló Szent Péter az Aranyékben nevű bazilikában, paviában szombaton, ahová egy napos látogatásra érkezett. Adja hírül a Vatican News. A liturgia során Leó pápa imádkozott a hippói szentpüspök sírja előtt, majd homíliát mondott. A Szentatya beszédében hangsúlyozta, a keresztény közösségeknek képesnek kell lenniük a megújulásra anélkül, hogy megosztottá válnának. Ehhez elengedhetetlen, hogy a lényegre, azaz a Krisztussal való egységre és az evangélium tiszta örömhírének hirdetésére összpontosítsunk. A pápa kis közösségek hálózatainak szervezésére hívott, amelyek az evangélium körüli otthonokban találkoznának, ugyanakkor az egyetemi szolgálat és a kultúrával való párbeszéd fontosságát is hangsúlyozta. Emléktáblát avattak szombaton Révkomáromban a mindenes gyűjtemény tiszteletére, tudósít az MTI. Az első jelentős magyar tudományos ismeretterjesztő sajtó a városban indult útjára 1789-ben. A lap alapítója és szerkesztője, Péceli József református lelkész hitt abban, hogy a magyar nyelv a tudomány közvetítésére is alkalmas. Munkáját a Komáromi Tudós Társaság tagjai segítették. A Tudós Társaság a kor egyik fontos szellemi műhelye volt, amely református, evangélikus és katolikus értelmiségiek együttműködésével jött létre. A folyóirat a csillagászattól és a földrajztól kezdve a természettudományokon át a gyakorlati életet segítő tanácsokig számos témával foglalkozott. Célja pedig az volt, hogy a tudomány eredményeit széles körben hozzáférhetővé tegyék. A lap az első magyar folyóiratok közé tartozott, amelyet postai úton terjesztettek. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, mondta beszédében Leó pápa utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, áll a Vatican News hírében. A Szentatya Pávia lakosainak találkozásával a város központi terén az egyházfő a városra jellemző antik műemlékekről szólva rámutatott. Az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébánia különböző formákban, de ugyanazt a szemléletet, nevelést és kultúrát képviselik. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételükkel a város életét, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban. Kiemelte, a város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy Pávia történelme a keresztény szeretet és egyetemes értékekhez kötődik. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a gyáli Szent István templomból. A szertartást Káposztási Béla atya celebrálja.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Évközi 12. hét, kedreggeli szentmisében elhunyt László testvérünkért imádkozunk, kérjük számára Istentől bűnei bocsánatát és az örök boldogság ajándékát. Testvéreim, szentmisénk elején most csendesedjünk el, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, kérjük Isten irgalmát életünkre. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk. Urunk Istenünk, engedd, hogy téged egész lelkünkkel imádjunk, embertársainkat pedig őszinte szívből szeressük. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Olvasmány a Királyok második könyvéből. Izrael országának pusztulása után Szennacháberib, Asszíria királya követeket küldött Ezekiáshoz, Júda királyához ezzel az üzenettel. Mondjátok meg Ezekiásnak, Júda királyának, meg ne csaljon téged a te Istened, akiben bizakodol, és ne mondd, Jeruzsálem nem kerül Asszíria királyának hatalmába. Hiszen magad is hallhattad mindazt, amit Asszíria királya az összes országokkal műveltek. Hogyan pusztították el azokat? Hát talán éppen te fogsz megmenekülni? Miután Ezekiás a követek kezéből átvette a levelet és elolvasta, felment az Úr templomába, és az Úr elé tárta. Így imádkozott az Úr előtt. Uram, Izrael Istene, ki a kerubok fölött trónolsz, egyedül te vagy a föld összes birodalmainak Istene, te alkottad az eget és a földet. Hajtsd ide füledet és halld, nyisd meg, Uram, szemedet és lásd, halld meg Szennacherib minden szavát, aki azért küldött követeket, hogy gyalázza az élő Istent. Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai nemzeteket igáztak le, és azok országait elpusztították, isteneiket pedig tűzbe vetették. De csak azért, mert azok nem voltak istenek, hanem csupán emberi kéznek, fából és kőből való alkotásai, és így meg sem is hithették őket. Most azonban, Urunk Istenünk, ments meg minket az asszír király kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te az Úr vagy az egyedüli Isten. Erre Izajás próféta, Ámosz fia üzenetet küldett Ezekiáshoz. Ezt üzeni az Úr Izrael Istene. Meghallgattam, amiért Szennacherib ellenében könyörögtél. Íme az Úr szava, melyet ellene szólott. Megvett téged, és csúfot űz belőled Sion szűz lánya, hátad mögött fejét rázza Jeruzsálem lánya. Mert Jeruzsálemből kivonul a maradék, és Sion hegyéről kivonulnak a megszabadultak. A seregek urának féltő szeretete viszi végbe mindezt. Azért ezt üzeni az Úr Asszíria királyának. Nem jön be a városba, nyilat se lő belé, pajzsot sem fordít ellene, sánccal sem veszi körül. Visszatér azon az úton, amelyen jött e városba, be nem jön. Úgy mond az Úr, megoltalmazom ezt a várost, és megszabadítom önmagáért és szolgám Dávid miatt. Még azon az éjszakán történt, hogy eljött az Úr angyala, és megölt az asszírok táborában 185 ezer embert. Szennacherib pedig, az asszírok királya, visszatért Ninivébe, és ott is maradt. Ez az Isten igéje. A válaszol Zsoltár. Istenünk örök időkre megalapozta városát. Nagy az Úr, és minden dicséretre méltó Istenünk városában. Szép az ékes, az ő szent hegye, az egész föld kerekség öröme. Istenünk örök időkre megalapozta városát. Észak határán áll Sion hegye, a nagy király városa. Házaiban ismerik Istent, mert ő maga lett menedékünk. Istenünk örök időkre. Jóságodról elmélkedünk, Istenünk,
templomod belsejében Istenünk neved és dicséreted a föld határáig járad, jobbot telve van igazsággal. Istenünk örökké.

0: Az Úr legyen veletek.
1: Istenem.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva szét ne tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez ugyanis a törvény és a próféták tanítása. A szűk kapu menjetek be, mert széles a kapu, és tágas az út, mely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta, de milyen szűk a kapu, és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Ezek az evangélium igéi. Belegondolunk, amit Jézus mond, hogy ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, valahol azt fogalmazza meg, hogy azt a misztériumot, amit a keresztény emberek őriznek, az a misztérium, amit a kereszténység őriz, az egy az egybe, ha csak, hogy mondjam, információként, vagy valami lehetőségként oda tárjuk mások elé, az bizony érthetetlen számukra, érdektelen számukra, valójában akár megvetéssel, vagy elfordulással fogadják, vagy éppen azzal, hogy kiismerve mindazokat az élet elveket és tanokat, amiket a kereszténység magáinak val, ellenünk fordulnak. Tehát Jézus azt mondja, hogy nem valami tanítás az, amit meg kell ismertetnetek az emberekkel, nem szabad azt a misztériumot, ami a kereszténységnek a szíve közepe, csak úgy eléjük dobnotok, mert akkor abból baj van. A misztérium az, ami a szívünkben él, amiről valamennyire nehezen lehet beszélni, amivel annak, aki már egy utat megtett a kereszténység felé, a katekumenátus talán pont ezt szolgálta, hogy volt egy út, ami a kezdetben teljesen ismeretlen embert, ahogy az érdeklődése megerősödött a kereszténység felé, egyre közelebb hozta a kereszténység valóságához, és így lépésről lépésre feltárult számára valami, ami a kereszténységnek a lényege. Valahogy Krisztus ezt az utat mondja és ajánlja, hogy azok, akik a szavunkra elindulnak a hit útján, azok, akik az életünket látva elindulnak a hit útján, azokat ilyen fokozatosan, szeretettel, kézen fogva vezessük őket. Nem lehet egyszer csak valami nagy mennyiségű tanítás nyakukba zúdításával megtanítani őket. A kereszténység nem megtanulható, a kereszténység egy szeretett kapcsolat Istennel, Jézus Krisztus által, a Szentlélekben, és ez valami olyan nehéz dolog, amit elmagyarázni semmiképpen nem lehet. Kell hozzá az észnek a megértése, a fokozatos megértése, de kell hozzá a szívnek a ragaszkodása, a szeretete, a feltárulása arra, hogy tulajdonképpen az az Isten, akit a kereszténység a hitének a középpontjában tart, az az Isten megegyezik azzal a vágyakozással, ami az emberbe eredetileg be van írva. Ő rá, az egyetlen Istenre vágyakozik a szívünk, és nélküle valahogy boldogtalan, valahogy mindig elégtelen a dolog, bármit elérhet, és bármilyen sikereket vagy gazdagságot elér, mindig a következő kérdése, hogy de ez még mindig nem az, amire vágyom, ez még mindig nem a vágyakozásom tárgya, még mindig tovább akarok menni, csak aki nem ismeri Istent, vagy akinek nincs ez a tapasztalása, az nem tudja, hogy merre menjen. Legyünk ennek a misztériumnak a hordozói, ápoljuk ezt a misztériumot, az imádság, a szentségek vétele, a szemlélődés, életünk újra és újra a bűnbánatban való megújítása által, és figyeljünk arra, hogy az a dolgunk, hogy embereket vezessünk el a hitre, a Isten szeretetének a megértésére, egyszerre az értelem és egyszerre a szív útján. Kérjük ehhez Jézus kegyelmét a mai napra. Amen.

0: Kérjük testvérem a végtelen irgalmas Istent önmagukért és minden emberért, hogy bocsássa meg bűneinket és adja meg nekünk az örök boldogságot.
1: Istenünk, üdvözítünk, Atya, fogad köszönetünket a tudásért és a halhatatlanságért, amit ő általa adtál nekünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Adj szívünkbe alázatot, hogy Krisztus félelmében alázatosak legyünk egymás iránt. Kérünk téged, hallgass meg minket. Árasd belénk lelkedet, hogy testvéri szeretetünkben ne legyen semmi alakoskodás. Kérünk téged, hallgass meg minket. Te meghagytad az embernek, hogy munkájával hódítsa meg a földet. Engedd, hogy munkánk a te dicsőségedre és testvéreink megszentelésére szolgáljon. Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Add meg, Urunk, elhunyt László testvérünknek bűnei bocsánatát és az örök élet boldogságát, hallgass meg minket. Urunk, hallgass meg népedet, érdemtelen létünkre könyörgünk hozzád, hisz kegyelmeddel mindig elénk sietsz, hogy jóságosan teljesítsd kérésünket Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, tőled kaptuk, amit nevednek felajánlunk, te mégis a mi odaadó szolgálatunk hódolataként fogadod el adományainkat. Kérjük irgalmas jóságodat, hogy amit érdemszerzésre kaptunk tőled, szerezze meg nekünk örök jutalmadat, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Te ő benne akartál megújítani mindent, és gazdagságából nekünk is részt adtál, mert Isten létére kiüresítette önmagát, és a kereszten kiontott vére árán mindenkinek békét szerzett. Majd felmagasztalva minden más fölé örök üdvössége lett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt, vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk a Szentlélek által szentelne meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amilyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta is, így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségi, ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert fölmenne fiad áldozatát, mert hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt, az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáldat Leó pápánkat, Zsolt püspökünket, Miklós és Lajos nyugalmazott püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házadnépe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is, örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vere és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Most pedig imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztustól tanultunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk a üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ezért kérünk, ne vétkeinket nézett, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, s add meg teljes egységét, ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És
0: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Megváltásunk égi eredelével tápláltál minket, Urunk Istenünk. Kérünk, hogy örök üdvösségünknek ez a tápláléka növelje bennünk mindenkor az igaz hitet, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békével.
1: Isten.

Szentmisét közvetítettünk a gyáli Szent István templomból. A szertartást Káposztási Béla atya celebrálta.

Somlyó Zoltánt idézzük ma, június 23-án. Azért június 23-án, mert június 22-én, amikor Somlyó Zoltánnak is születésnapja volt, akkor Vörös Sándorra emlékeztünk. Nem tehetjük meg ugyanakkor, hogy nem fordulunk Somlyó Zoltánhoz. Egy kispolgári, nem túlmódos zsidó család sarja, tanítatták, hogy vigye valamire, de ő egy bohém anarchista volt. A verselésben is ugyanolyan hányattatott sorsú, mint az életében, de éppen ezért, mert a múlt század fordulója, az 1800-as évek és az 1900-as évek fordulója, annak a lüktető gyors változása, a magára hagyottság nagyon sokban hasonlít ahhoz a korhoz, az emberek lelki állapotát tekintve, gondolkodását, magányát tekintve, mint amit ma látunk. Ezért Somlyó Zoltánnak felidézzük a verseit ma, egy nappal a születésnapja után, június 23-án. Somlyó Zoltán, megbeszélések az Istennel. A szűk könyök utcán hazamegyek, most hajnali 3 óra. Istenem, vezess a jóra! Béke virágok-e szürke kövek, és béke a hajnali ég. Istenem, szeretsz-e még? Züllenem, hullanom rendeltetett, és lehull, aki arra való. Légy velem, mindenható. Hajnali percek szemeznek alá, és a harang a szívükbe sikolt. Istenem, sok bánatom volt. Keresztények űztek, csúfoltak, zsidók és a nők se szereztek nekem semmi jót. Eldobtak, mint egy odvas diót. 20 évvel szerettem, 20 évvel vakon. Ma sápadt és zord halovány alakom. Istenem, a szívedben lakom. Nincs éjjelem, nincs, és nappalom sincs. Csak e hajnali ég, csak e kék. Istenem, szeretsz-e? Istenem, vezetsz-e? Istenem, megversz-e még?

0: Enciklikák.
1: Második János Pál pápa, az egyház Európában. Apostoli buzdítás az egyházban élő Jézus Krisztusról, mint a remény forrásáról Európa számára.
2: 40. szakasz. A szükséges hivatásgondozás kialakítása érdekében megfelelő módon el kell magyarázni a hívőknek az egyháznak a papi szolgálat természetéről és méltóságáról vallott hitét. A hivatásgondozás érdekében bátorítani kell a családokat, hogy valóban családi egyházként éljenek. Annak érdekében, hogy a különféle hivatások meg tudjanak fogadni, és föl tudjanak nőni bennük. A lelkipásztorkodásnak elsősorban a fiatalokat kell segíteni abban, hogy Krisztusban gyökerező, és teljesen az egyháznak átadott életet tudjanak választani. Tudván, hogy a Szentlélek ma is működik, s hogy jelenlétének jelei ma sem hiányoznak, a rendes lelkipásztorkodás keretében kell szólni a hivatásokról. Ezért elsősorban a fiatalokban föl kell ébreszteni az Isten utáni nagy vágyat, és így kialakítani a megfelelő környezetet a nagylelkű hivatásbeli válaszhoz. Arra is szükség van, hogy erős, imádságos mozgalom hassa át az európai egyházi közösségeket, mert a megváltozott történelmi és kulturális körülmények azt követelik, hogy a hivatásgondozást az egész keresztény közösség fő feladatai között tartsák számon. Nélkülözhetetlen, hogy maguk a papok szentségi identitásukkal összhangba éljenek és dolgozzanak. Ha ugyanis homályos vagy erőtlen a kép, amit nyújtanak, indíthatja-e a fiatalokat az követésre? Negyvenegyedik szakasz. A laikusok küldetése. Az egyházi életben nélkülözhetetlen a laikus hívők hozzájárulása, ami a remény evangéliuma hirdetésében és szolgálatában nem pótolható. Mert általuk, laikusok által Krisztus egyháza a világ legkülönbözőbb részeiben megjelenik, mint a remény és a szeretet jele és forrása. Teljes mértékben részesedve az egyház küldetésében a világban, a laikus hívők arra hivatottak, hogy tanúsítsák, miként jelenti a keresztény hit az egyetlen kielégítő választ azokra a kérdésekre, amelyeket az élet minden embernek és minden társadalomnak föltesz, és bele tudják oltani a világba Isten országának értékeit, a meg nem csaló remény ígéretét és biztosítékát. A korábbi és a mai Európa ragyogó példáit ismeri az ilyen laikusoknak. Miként a szinódusi atyák hangsúlyozták, hálával emlékezünk meg többek között azokról a férfiakról és nőkről, akik a közéletben vállalt felelősséggel és szolgálattal tettek és tesznek tanúságot Krisztus és az ő evangéliuma mellett. Alapvető fontosságú ébreszteni és támogatni a különleges hivatásokat a közjó szolgálatára. Embereket, akik az Európa atyáinak nevezett nagy személyiségek példájára a holnapi európai társadalom megalkotói lehetnek, a lélek szilárd alapjaira építve azt. Hasonló elismerés illeti azoknak a keresztény, laikus férfiaknak és nőknek a tevékenységét, akik gyakran a mindennapi élet rejtettségében alázatos szolgálatukkal tudják hirdetni Isten irgalmasságát a szegényeknek. Hálásnak kell lennünk szeretetük és megbocsátásuk tanúságtételéért, amelyek a politikai, társadalmi, gazdasági, kulturális, nemzetközi és családi élet, az ökológia, a nevelés, a különféle hivatások, a munka és a szenvedés világában evangelizálnak. Megfelelő képzéssel lehet alkalmassá tenni a laikus hívőket arra, hogy a világi realitások között éljék meg a hitet. Az ilyen kurzusoknak miközben az egyház tanításának, különösen az egyház szociális tanításának alapjaira épülnek, nem csak elméleti tudást kell nyújtaniuk, hanem megfelelő lelkiséget is, amely elindít az élet szentségre vezető úton.
1: Második János Pál pápa az Egyház Európában című apostoli buzdításából dr. Szabó Tamás olvasott fel.
0: Encikliká.

0: Nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Nardai Ilona műsora.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai jegyzetünkben azokról a gyógyszerekről lesz szó, amelyeket nem orvos ír fel, hanem a beteg vásárol meg. Ezek közül is kiemelkedő a különösen gyakran szedett fájdalomcsillapító. Vannak általános szabályok. Ilyen, hogy a fájdalomcsillapító hatékonysága és biztonsága nagyban múlik a helyes alkalmazáson. Általános szabály, hogy a gyógyszert mindig a legkisebb hatásos adagban és a legrövidebb ideig szabad szedni. Érdemes betartani a gyógyszeres doboz leírásában található mennyiségre vonatkozó utasításokat. A két tabletta bevétele közötti eltelt időt is figyelembe kell venni. Az erre vonatkozó leírást, ajánlást meg lehet szintén találni a dobozban. Ne kapkodva vegyük be a gyógyszert. A paracetamol kivételével szinte valamennyi vény nélkül kapható fájdalomcsillapító tabletta a kapszula irritálhatja a gyomor és a béfraktus nyálkahártyáját. Ha ezeket a pirulákat folyadék nélkül nyeljük le, akkor fennáll a veszély a nyelőcső vagy a gyomor falán való kitapadásnak, a direkt nyálkahártya károsodásnak, aminek akár vérzéses következménye is lehet. Megelőzésképpen általában ajánljuk, hogy ne ígyjon majdra vegye be a beteg a fájdalomcsillapítót, kerülendő tehát a magában, ígyomorra történő lenyelés, bármennyire is erős a fejfájás, vagy a kínzó menstruációs fájdalom, és sietős a bevétel. Léteznek külsőleges készítmények. Ilyenek a tapaszok, a kenőcsök. Ezeknek a kiválasztásában a gyógyszerész a beteg segítségére lehet. Általános szabály tehát, hogy a legkisebb dózisban és a legrövidebb ideig. Fájdalom jellegétől függően ugye ezt lehet ajánlani, és nem szabad megfeledkezni arról szabályról sem, ha a vény nélkül kapható fájdalom csillapító szerek alkalmazása 5-7 napon belül nem vezet eredményre, a fájdalom nem szűnik meg, netán romlik az állapot, feltétlenül orvoshoz kell fordulni. Mai jegyzetet Narda Ilona állította össze.
0: Nézőpont. Dr. Narda Ilona osztotta meg gondolatait az egészségről.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Gyémánt miséjét ünnepelte Diós István. Katonai zarándoklatot tartottak Budapesten. Megjelent Zsódi Viktor piarista tartományfőnök keresztény nevelésről szóló kötete. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Diós István pappá szentelésének 60. évfordulóját ünnepelte az Egyetemi Kisboldogasszony templom közösségével és a központi szeminárium papjaival, tudósít a Magyar Kurír. Diós István atya, a szeminárium pálos könyvtárának vezetője homíliáját a Szentleckéhez fűzte, amelyet a Filippi levélből olvastak fel. Úgy fogalmazott, a papot ezüstmiséjén már sokan ismerik, aranymiséjén sokan értékelik, gyémánt miséjére talán el is felejtik. Addigra megerősödik benne személyes hitvallása, és amellyel másokért fohászkodik, köztük azokért a társakért is, akikkel valaha együtt kezdték papi szolgálatukat. A reggeli hálaadó szentmise végén Diós István atya gyémánt misés áldását adta az egybegyűltekre. Idén a fővárosi Budapest tisztviselőtelepi magyarok nagyasszonya plébánia templomban rendezték meg a hagyományos nemzeti katonai zarándoklatot szombaton, tudósít a Honvédelem című hírportál. Az ünnepi szentmisét Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök mutatta be a katonai ordinariátus tábori lelkészeinek koncelebrálásával. Homíliájában Berta Tibor hangsúlyozta, az egyház fennmaradása önmagában is bizonyíték arra, hogy azt egy sokkal nagyobb erő tartja fenn. Kiemelte, Isten országa nem egy földrajzi hely, hanem a Krisztussal való személyes kapcsolat megtestesítője. A szentmise után átadták a katolikus tábori püspökség legrangosabb kitüntetéseit, a kapisztrán Szent Jánosról elnevezett elismeréseket. A díjazottak között a Magyar Honvédség több alakulatának katonái, honvédelmi alkalmazottak, valamint civilek is szerepeltek. A közelmúltban jelent meg Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, Táruljatok fel, örök kapuk, keresztény nevelés és lelkiség a 21. században című kötete a Magyar Kurír gondozásában. A könyvben a szerző korábban megjelent publikációinak, interjúinak, valamint elhangzott előadásainak és homiliáinak szerkesztett válogatása kapott helyet. A több évtizedes tanári tapasztal rendelkező tartományfőnök szerint a katolikus nevelés nem egy lelketlen intézményi rendszer, hanem egy bizalomra épülő, élő kapcsolat. A nevelés közös vállalkozás, amelyben mindenkinek helye és szerepe van. A diákoknak, kollégáknak, szülőknek is, de mindenekelőtt Krisztus szerepe a meghatározó. Zsódi Viktor kiemelte, a katolikus iskola akkor marad élő, ha alkalmazkodik az idő változásaihoz, és képes párbeszédbe lépni a változó világgal anélkül, hogy elveszítené identitását. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatókat innen a budapesti Goggol utcai stúdióból. És az első, amit a mai nap szeretnék elmondani, megosztani veletek, az egyben egy kérés is. 2008-tól 2011-ig a Mária Rádió vezetője volt Úri Ipoly atya, akinél két napja jártam, súlyos beteg, és kéri az imátokat. Imádkozzunk mi hamarabbi felgyógyulásáért. Amikor beszélgettem vele, folyamatosan szinte csillogott a szeme, amikor a Mária Rádióról beszéltünk, és én akkor tőle tudtam meg, hogy volt a Mária Rádió vezetője, és elmondta, hogy a mai napig szeretettel gondol vissza arra az időszakra, amit itt közöttetek, veletek eltölthetett. Imádkozzunk érte, és kérjük a mindenható Istent, hogy adjon neki gyógyulást, és segítse meg őt, hogy azt a keresztet, amit kap, azt a szenvedést képes legyen oldani, képes legyen elviselni, átalakítani, képes legyen igazi Mária szeretőként a kezedből, Szent Fia kezéből, a mi Úrunk Jézus Krisztus kezéből elfogadni az ő betegségét. Segítsd meg őt, kérünk, Uram! Mai alkalommal a dicsőséges rózsafüzéről szeretnék elmélkedni. Ugye a dicsőséges rózsafüzér azért is oly csodálatos, és számomra oly sokat mondó, mert olyan titkokat rejt magába, amit majd megtapasztalunk, amintha végig megyünk, akkor bepillantást nyerhetünk a Szentháromságos Egyisten létébe, ugye a harmadik titok által, de bepillantást nyerhetünk a mennyek országába, hogyha a negyedik vagy az ötödik titkot vesszük, de az első titok által, valamint a második titok által pedig abba a csodába, hogy az Isten, a Jézus Krisztus hogyan támad fel, hogy megy a mennybe, mit bíz ránk itt maradókra, mi a mi feladatunk, és nem csak nekünk papoknak, hanem mindannyiunknak, Krisztus követőként, keresztényeknek mit kell tenni ahhoz, hogy mi is részesülhessünk majd az ő irgalmából és kegyelméből, a mennyek országa látásában, hogy mi is ott, akik számára maga Jézus Krisztus lakóhelyet készít, hogy mi megpillantsuk, bepillantsunk abba az örömbe, abba a boldogságba, a végtelen szeretetbe, ami ott fogad majd minket. Ugye először is dicsőséges rózsafüzér. Most ha azon kezdenénk el gondolkodni egyet, hogy mit jelent az, hogy dicsőség, ugye? Hát akkor gondoltunk arra, hogy milyen dicsőség kitűnő tanulónak lenni, milyen dicsőség olimpiai bajnok lenni, egy foci meccset megnyerni, kijutni a VB-re. Tehát ilyen, amikor a dicsőségről beszélünk, akkor ilyen emberi tettek által elért, itt a földön boldogságot tapasztalt győzelemről beszélünk tulajdonképpen. Pedig Szent Pál is azt mondja, hogy mindez a földi dicsőség csak hiába való. Ez nem az igazi dicsőség. Az igazi dicsőséget a mennyben lehet megtapasztalni.
Az igazi dicsőség, a belső harmónia, a szeretet kiteljesedése, a teljességet megélni csak a mennyek országában lehet. Természetesen ezek a dicsőségek se hiába valóak olyan értelemben, hogy előbbre viszi az életet, hiszen egy foci győzelem, egy kitűnő tanuló ezen dicsőségek által előbbre viheti az életét. Tehát segítheti a életének a kiteljesedését. De mégis az igazi dicsőség az oda át, a mennyek országában tapasztalható meg. Na, de álljunk neki tizedenként a dicsőséges rozsdafüzérnek a elmélkedésében. Az első titok, Jézus föltámad a halálból. Na most ugye, hogy idáig is tettük, csukjuk be szemünket, testi szemünket, nyissuk ki lelki szemünket, és menjünk el Jeruzsálembe, és álljunk meg még a kereszt lábánál. Jézus meghal a kereszten. Vége mindennek. Előttünk van, ahogy eltemetik. Ha becsukom a szemem, látok egy barlangszerűséget, és eléje egy hatalmas követ hengerítenek, és ott van Jézus. Nincs tovább, mondhatnánk. Sírdogálunk, szomorúak vagyunk, mint minden egyes temetésnél. Édesapámat, mikor koporsóstól engedték le a sírgödörbe, emlékszem, szívemet csak úgy maldosta a fájdalom. Mert elment, és azt gondoltam, hogy vége. Tehát itt ennek most vége. És Jézus temetésénél az apostolok ugyanezt érezhették. Itt most vége. Pedig azt gondolták, hogy ahogy beszélt, amiket véghez vitt, csodákat vitt véghez, hogy tényleg ő a megvált, aki majd elhozza a szabadulást. És most mit látnak, mit tapasztalnak? Elengedítik a követ, és Jézust eltemetik. Ha csak ez a sötétség válna ránk, akkor összeroppannánk a fájdalomtól. Ha édesapám temetésénél, mikor leeresztik a koporsót, és utána csak úgy döng, ahogy a földet holdják, vagy a földet szórják rá a koporsóra, és az a sötétség, ez lenne, akkor borzalmas lenne. Tehát akkor nincs értelme szinte semminek. De ez a sötétség nem örök. Ez a sötétség nem tart örökké. De nézzük csak meg, hogy ott az apostolok is úgy érzik, hogy mindennek vége, bezárkóznak. Egyedül Mária Magdolna az, akit annyira hajt a Jézus iránti szeretet, hogy hajnalban, még napfelkelte előtt kimegy. Elhív magával néhány asszonyt, ahogy halljuk Márk evangélista leírásában, Johannát, Jakab anyját, Máriát és Szalómét. Mert reménytelenségében úgy érzi, hogy még egy apró dolgot, valamit tenni kell, egy utolsó szeretett gesztussal ki kell fejezni Jézus iránti tiszteletét, szeretetét, és meg akarja kenni a testét legalább illatos olajjal. És amikor megérkezik, nagy meglepetésben van része. Hogy lehetséges ez? Elhengerítették a követ. És keresi Jézust, és nincs ott. Megijed. Pedig
Ő is ott volt, hallotta, amint a tanítványoknak Jézus megjövendőli halálát, és azt is hozzátesz, hogy de harmadnapra föltámad. De a kereszt halál borzalma miatt nem tud józanul gondolkodni. Mint ahogy a kezdeti pillanatokban édesapám temetésén nem tudtam józanul hittel gondolkodni. Mert csak a fájdalom volt az, ami átjárta a testemet, és nem az a Istenbe vetett végtelen szeretett hit, amely átjárja későbbiek folyamán a lelkemet. Tehát az a bizonyosság, hogy van ugye a feltámadás, van az örök élet, és hogy édesapám jó helyen van. Nem, akkor csak a fájdalmat érzékeljük. És ugyanígy Mária Magdolna is csak a fájdalmat érzékelt, és ezért nem is kapcsol. Keresi az Úr Jézust. És egyszer csak, ugye ismerjük a történetet, ott áll előtte Jézus személyesen. Jézus feltámadt. Na most legyünk ott ennél a jelenetnél, amikor megjelenik Mária Magdolnának. Lépjünk oda mi is. Menjünk oda, érintsük meg a feltámadott testet, a feltámadott Jézus Krisztust. És ha elképzelem, akkor bizony mondhatom azt bátran, hogy Jézust még sose láttam ilyennek. Csodálom őt. Teljes lelkemmel imádom. Hiszen legyőzte a halált. És ezáltal mi is feltámadunk. Nem a sötétség, hanem a fény, ami elönti a lelkemet. Nem a sötétség az örök, hanem a fényesség, amely mindent megvilágít, amely megélteti velem az élet, a földi lét szépségét, mert ha úgy élem életemet, hogy Krisztust követem, meglátom a szépséget, meglátom a jóságot, meglátom, megismerem a szeretetet, és akkor ebben a szépségben, amiben élek, ezt még megtetőzi, kiteljesíti, hiszen a földi létem után eljuthatok egy olyan hazába, amit elgondolni se tudunk. Annyira csodálatos, annyira szép. És Jézus, a feltámadott Jézus látja a mi szívünket. Látja a ti szíveteket. Mindannyiunk szívét, hogy mennyire szomjazzuk azt a szeretetet, amit ő tud nekünk adni. Hogy mennyire szomjazzuk azt a szeretetet, amely által megvilágosítja értelmünket, hogy fiam, lányom, ne félj, én örök életet adok neked. Én szeretlek téged. Amikor odalépek és látom a feltámadottat, egyből az a gondolat jár az agyamba, hogy milyen jó itt lenni. Milyen csodálatos Jézust, a feltámadott Jézust látni. Milyen csodálatos, hogy én is feltámadhatok. Milyen csodálatos, hogy a földi létem után Jézusnak hála, az örök dicsőségben részesülhetek. De még egy pillanatra gondoljuk végig ezt, hogy Jézus feltámadását, és amikor a titokról elmélkedünk, azért eszembe jut egy asszony, akiben nem volt sötétség, akinek nem kellett kimennie az üres sírhoz, hogy elhiggye, hogy Jézus feltámad. Ez az asszony pedig nem más, mint Mária, akinek lelkét fájdalmas török járták át, aki látta fiát meghalni, látta szenvedni, meghalni, ott volt a keresztövénél. De ő tudta, ő hitte, mert már benne akkor világosság volt, hogy
Jézus, az ő fia harmadnapra föltámad. És neki nem kell oda menni az üres sírhoz. Mert ő tündököl. Az ő szeretete, az ő hite egyszülött fiában, az egy végtelen erős hit. Na, amikor az első tizeden elmélkedünk, Jézus feltámadását ünnepeljük, mi is kicsit csatlakozzunk a szűzanyához. Ne legyen bennünk se sötétség. A földi lét az időszakos. Amikor el kell válnunk szeretteinktől, akkor köszönjük meg az Istennek őket, köszönjük meg, hogy itt lehettek velünk e földi létben, és imádkozzunk értük, hogy eljuthassanak ők is abba a csodálatos hazába, a mennyek országába. Mert a második tized nem más, mint ugye Jézus mennybe menetele. Szintén egy csodálatos tized, ugye? Na, legyünk ott az olajfák hegyén. A 11, az apostolok csüngenek a szavakon, hiszen megbízza őket az evangélium terjesztésével. Kiadja a missziós parancsot. Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet, megkeresztelvén őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És most figyeljetek, és íme én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Majd fölmegy a mennybe, de előtte áldást oszt. Megáldja a 11-et. Ha becsukom testi szemem, és kinyitom a lelki szemem, és nézem, szemlélem ezt a pillanatot, milyen csodálatos lehet. Annyira szeret minket, hogy föltámad, megy föl a mennybe, elmondja kerek perec, hogy mi a teendőnk, de még mielőtt eltűnne a szemünk elől, áldásra nyújtja kezét. Mi hogy vesszük a papok áldását? Elgondolkoztunk már azon, hogy mindig, amikor a szentmise végén a felszentelt pap, miután bemutatta a legszentebb áldozatot, mielőtt útra bocsájt bennünket, ugyanúgy széttárja a kezünket, széttárja a kezét, és megáld bennünket. És ezzel az áldással mehetünk haza otthonunkba. Előfordult, hogy szoktam így embereken szétnézni, és azt látom, hogy így vették a keresztet, de hát nem tudják, nem tudjuk, sokszor én magam se, hogy milyen csodálatos dolog, amikor egy paptól a szentmise végén akár áldást kapunk. Hogy mit jelent az az életembe? Az apostolok, amikor megkapják ezt az áldást, vidáman térnek otthonaikba. Értitek ezt? Vidáman. Tehát ugye, amikor valakitől elválunk, édesapám meghalt, megvolt a temetés, tudom, hogy föltámad, tudom, hogy van örök élet, hiszem, hogy jó apám a mennyek országában van, de nem vagyok még boldog. Nem tudok mosolyogva hazamenni. Emlékszem tisztán, anyukám, nővérem odajött, sírdogáltunk egy kicsikét, de úgy téltünk haza. Az apostolok boldogan télnek haza. Na most, hogy? Miért? Tudjátok, hogy miért? Mert az Úr Jézus megáldja őket, mielőtt elmegy. Egy olyan áldásban részesülnek, ami által érzik, hogy
el tudnak mindent viselni. Ugye későbbiek folyamán János kivételével véltanul halált halnak. Mindent elviselnek. Na, ezt jelenti az áldás. És a pap áldása is ezt jelenti a mise végén. A szentmise véget ért, menjetek békével, nem csupán az, hogy jó, hát Istennek legyen hála, befejezte, mehetünk haza, ebédelhetünk, aztán kezdődjék a hét. Nem. Hanem, hogy azt az áldást, Jézus áldását vigyük magunkkal, mert jön a hétfő, a kedd, a szerda, jönnek a munkanapok, jön a fájdalom, jön a kereszthordozás, jön a szenvedés, és ugye ezt kapjunk erőt. És erre kapjuk az áldást. Hogy Isten szeretetét, az ő jóságát, az ő írgalmát, az ő segítőkészségét a hétköznapokban tudjuk megélni. Hogy amikor elmúlik a vasárnap és hétfőn hajnalba kelni kell, és nincs erőm, nincs lelkesedésem, akkor jusson eszem, hogy Istentől kapott áldásban részesültem, és úgy kezdhetem a napomat. És milyen csodálatos, ugye, amikor reggel fölkelek, és nem az van, hogy jaj Istenem, a panasz, hanem keresztet vetek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Uram, kérlek, kísérj végig a mai napomon, légy velem. Csak egy fohász. De hogy az ő áldásában tudjam a napomat megélni. És Jézus így megy a mennybe. Oda, ahol helyet készít számunkra. Mária, a boldogságos szűzanya medjugorjei üzenetében egyszer ezt mondta. Drága gyermekek, ne fogadjátok felszínesen a pap áldását, mert Jézus áld meg benneteket személyesen. Legyetek hálásak érte. Ezt Mirjanának mondta 2006. decemberében. De hozzáteszi, és a boldogságos szűzanya teszi hozzá, drága gyermekek, anyai áldásomat adom rátok, de a papok áldása nagyobb, mint az enyém, mert az ő keze kenet által lett felszentelve. Azt mondja a szűzanya, a szeplőtelen anya, a végtelenül szerető anya, mindannyiunk égi édesanyja, hogy ő megáld bennünket, de a papok áldása még nagyobb hatalmú, még csodálatosabb. Na, ez az, amit még mi papok sem fogunk fel. Hogy mit jelent, hogy áldást adunk. Amikor a második tizedet imádkozzuk, és Jézus mennybe meneteléről elmélkedünk, köszönjük meg neki, hogy mielőtt a mennybe ment, megáldott, mert nem csak a 11-et, hanem mindannyiunkat, megáldott és áldását adta ránk, és az apostolainak és az apostol utódoknak, így nekünk papoknak is megadta azt a csodálatos ajándékot, hogy mi is megállhatjuk a híveket. A harmadik, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Most újra Jeruzsálemben vagyunk, az utolsó vacsora termében, és hát nem tudjuk, hogy tovább. Nem tudjuk, mit tegyünk, ugye? Nézzük az apostolokat, és ők is csak széttárják a kezüket, és nem tudják, hogy most mit évők legyenek. Mária ott imádkozik velük, buzdítja őket, hogy imádkozzatok. És hirtelen megpillantunk lángnyelveket. De nézzük csak meg az apostolok cselekedeteit, így ír. Mikor elérkezett pünkösd napja, mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen zaj támadt az égből, olyan, mint a heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek.
majd pedig szétoszló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mindegyikükre. Ekkor minnyájan beteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak. Megint csak milyen csodálatos látványban lehet részünk. A Szent Háromság harmadik személye, a Szentlélek az, az Atyát és a Fiút egyesítő szeretet. Aki eljön, a bénmálás szentség által megkapjuk a Szentlélek 7 ajándékát. És ő segít nekünk, hogy ugyanabban az isteni szeretetben éljünk, és annak örvendezzünk. Hiszen Jézus maga mondja, szeressétek egymást, hogy én szerettelek benneteket. Isten lelke felbecsülhetetlen értékű ajándékot szerez nekünk. Pál apostol így szól, szeretet, öröm, békesség, türelem, jóság, kedvesség, hűség, szelídség, önuralom. Ennyi minden ajándékot kapunk a Szentlélektől, ezt a Galatákhoz írt levelében írja. Mennyire csodálatos, milyen hatalmat kapunk, milyen az élethez, a boldogsághoz vezető utat mutatja meg nekünk a Szentlélek. A kiáradása által eltölt bennünket a szeretet, eltölt bennünket a jóság, a türelem, a kedvesség, és még sorolhatnám. Ajándékokra kapunk bölcsesség, értelem, tudomány, erősség, tanács, jámborság, úrfélelme. Ha csak az ajándékokat elmélkedünk, már akkor csak is köszönettel tartozunk a Szentléleknek, hogy kiárad ránk, eláraszt bennünket, és ajándékot, ajándékot és ajándékot kapunk tőle. De hogy mit is nyújt a Szentlélek, ezt most hallgassuk meg a pünkösdi szekvenciából az énekkel, hogy mi minden csodálatos ajándékkal halmoz el bennünket a Szentlélek Úristen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! A dicsőséges rózsafüzéd titkaidól elmélkedünk. Innen a Mária Rádió budapesti Gogol utcai stúdiójából köszöntelek benneteket sok szeretettel. És a negyedik tized Mária mennybe vételéről elmélkedünk. Sajnos már csak röviden az időnk, megint elszaladt. Mi is menjünk a helyszínre, mint ahogy mindez idáig tettük. Most is csukjuk be testi szemünket, és nyissuk ki lelki szemünket, és most teszünk ám csak egy igazán érdekes utazást, mert most a mennybe kell mennünk. Képzeljük el a szűzanya érkezését a mennyországba. Elképzelem, amint megérkezik a szűzanya, odalép Szent Fiához, itt vagyok, fiam. Jézus pedig átöleli. Ott vagyunk a mennyországban, és látjuk ezt a csodálatos pillanatot. És ebben az ölelésben, ebben minden benne van. Jézus szeretete, a szűzanya szeretete, Jézus megváltó műve, a boldogságos szűzanya igenje, minden. Csak úgy sugároznak. És tudjátok, mi a csodálatos, hogy amit én úgy el tudok képzelni, mikor ezen a, erről a titokról elmélkedek? Hogy én magam is, ahogy nézem őket, egy belső béke, egy belső szeretet tölt el. És ahogy ők megölelik egymást, azt látom egyre inkább, hogy messzebbre nézek,

egyre inkább látok embereket, akik mosolyogva lépnek oda. Ott látom édesapámat. Ott látom édesanyámat, elhunyt szeretteimet. Ők is odalépnek, és egy ilyen hatalmas költ alkotva átölelik egymást. És Jézus Mária kinyújtja a kezét, és hívnak engem. Na ez vár ránk. A mennyek országába. Ez vár ránk. Ha úgy tudjuk élni életünket, ha bele tudunk kapaszkodni a boldogságos szűzanya kezébe, ha meg tudjuk szorítani a rózsafüzélt, ha el tudjuk imádkozni a titkait, akkor megérthetjük, hogy mi is oda vágyakozunk. Abba az ölelésbe vágyakozunk. Mindannyian azt vágyjuk a leginkább. A földi elmúlás egy mennyei születés. És az a mennyei születés, nem értjük, ez igaz. Én sem éltem, szeretném ezt megélteni, nem fogom, de látom. Látom lelki szemeimmel, hogy ez egy csodálatos érzés. Félünk a haláltól, mint ismeretlentől, de megszületünk az örök életre. És ez vigaszt nyújt nekünk. És az ötödik titok, hogy Jézus Máriát megkoronázza, királynőként lesz teszi, ő a mi királynőnk. Hát ez a legcsodálatosabb dolog. Nem egy uralkodásra vágyó, nem egy lenéző, nem egy eltipró, nem harcok által megszerzett. Egy olyan királynőnk van, aki nem más, mint a végtelen szeretet. Aki mindannyiunkat át akar ölelni. Aki azt akarja, hogy odajussunk fiával egyetem a mennyek országába. Hogy ott teljes boldogságban lehessünk, szeretetben, egyetértésben. Amikor a rózsafüzért imádkozzuk, és a dicsőséges olvasót mondjuk, jussanak eszünkbe ezek a boldog pillanatok. Hogy Jézus feltámad, mert számára a halállal, a földi léttel nincs vége, mint ahogy számunkra se. Fölmegy a mennybe, de áldást adja mindannyiunk számára, és becsüljük meg a papok áldását. Elküldi a Szent Lelket, a vigasztalót, hogy megértsük, és képesek legyünk őt követni emberi gyallóságaink ellenére is, hogy megértsük, milyen fontos az egyház szerepe a mai világban, hogy tanúságot tegyünk hitünkről, majd megnyitja számunkra egy pillanatra legalább lelki szemeink előtt a mennyországot, ahogy a boldogságos szűzanyát felveszi, és ott királynőként hódolhatunk, tisztelhetjük, királynőként tisztelhetjük a boldogságos szűzanyát, mindannyiunk égi édesanyját. Mondjuk tehát a rózsafüzért, imádkozzuk a dicsőséges rózsafüzért, és elmélkedjünk Jézus és Mária végtelen szeretetén. Meg szeretném köszönni hangtechnikusunknak, aki nélkül nem jöhetett volna létre ez a műsor, és természetesen meg szeretném köszönni hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szent Ágoston példáját helyezte beszédek középpontjába Leó pápa Paviában. Megjelent Zsódi Viktor piarista tartományfőnök keresztény neveléséről szóló kötete. A mindenes gyűjtemény tiszteletére avattak emléktáblát Révkomáromban. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, mondta beszédében Leó pápa, utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, áll a Vatican News hírében. A Szentatya Pávia lakosaival találkozott a város központi terén. Az egyházfő a városra jellemző antik műemlékekről szólva rámutatott. Az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébániai központok különböző formákban, de ugyanazt a szemléletet, nevelést és kultúrát képviselik. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételüket a város életében, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban. Kiemelte, hogy a város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy Pávia történelme a keresztény szeretet egyetemes értékéhez kötődik. A közelmúltban jelent meg Zsódi Viktor piarista tartományfőnök Táruljatok fel kapuk, keresztény nevelés és lelkiség a 21. században című kötete a Magyar Kurír gondozásában. A könyvben a szerző korábban megjelent publikációinak, interjúinak, valamint elhangzott előadásainak és homiliáinak szerkesztett válogatása kapott helyet. A több évtizedes tanári tapasztal rendelkező tartományfőnök szerint a katolikus nevelés nem egy lelketlen intézményi rendszer, hanem egy bizalomra épülő, élő kapcsolat. A nevelés közös vállalkozás, amelyben mindenkinek helye és szerepe van. A diákoknak, a kollégáknak, szülőknek is, de mindenek előtt Krisztus szerepe a meghatározó. Zsódi Viktor kiemelte, a katolikus iskola akkor marad élő, ha alkalmazkodik az idő változásaihoz, és képes párbeszédbe lépni a változó világgal anélkül, hogy elveszítené identitását. Emléktáblát avattak szombaton Révkomáromban a mindenes gyűjtemény tiszteletére, tudósít az MTI. Az első jelentős magyar tudományos ismeretterjesztő sajtó a városban indult útjára 1789-ben. A lap alapítója és szerkesztője Péceli József református lelkész hitt abban, hogy a magyar nyelv a tudomány közvetítésére is alkalmas. Munkáját a Komáromi Tudós Társaság tagjai segítették. A Tudós Társaság a kor egyik fontos szellemi műhelye volt, amely református, evangélikus és katolikus értelmiségiek együttműködésével jött létre. A folyóirat a csillagászattól és földrajztól kezdve a természettudományokon át a gyakorlati életet segítő tanácsokig számos témával foglalkozott, célja pedig az volt, hogy a tudomány eredményeit széles körben hozzáférhetővé tegye. A lap az első magyar folyóiratok közé tartozott, amelyet postai úton terjesztettek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.

0: Mária út. A Mária celtől Csíksomlyóig terjedő zarándokútról.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Galgóczin és Szabó Zsófia vagyok, a Magyar Mária út Egyesület koordinátora. Engler Györgynek a mai napon is nagy szeretettel köszöntjük a technikai szolgálatot. Hát miről másról lehetne beszélni a következő közel fél órában, mint a Mária út eseményeiről, és hát előttünk áll talán a Mária út legnagyobb zarándok eseménye, az Egy úton nemzetközi zarándoknap. Az idei évben már 13. alkalommal kerül megrendezésre ez a zarándoknap, aminek az a különlegessége, hogy gyakorlatilag a teljes Mária úton fognak indulni szervezett csoportos zarándoklatok, így Ausztriában, Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, és hát hazánkban is. Ha minden jól megy, akkor a fő útvonalak mentén, tehát a Mária út nyugat-keleti, illetőleg észak-déli útvonalán is meg lehet találni a zarándoklás lehetőségét. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási dolog így a térségben. Mindig nagy-nagy előkészítő munka áll le mögött a zarándoknak mögött. Közel 140 zarándoklat fog elindulni. A túlnyomó többségük augusztus 15-en, tehát a nagy boldog az, hogy ünnepén lesz megszervezve, de lesz pár szakasz, amelyik eltérő időpontokba fognak elindulni, de hát egy úton leszünk akkor is. Az idei évben a béke lesz a mottója ennek a zarándoknapnak. Már volt egyszer a béke az ukrán háborúnak a kitörésekor is, úgy érezték a szervezők, mert hogy ez mindig egy ilyen közös döntés, egy közös imádság, egy közös szándék, hogy vajon mi lesz az a gondolat, ami körül szerveződnek ezek a zarándoklatok, és hát az idei évben is a szervezők többsége a békét gondolta a legfontosabbnak, a szív békéjét, a családon belüli békét, és hát persze a világ békét, de talán ez a nap leginkább a szív békéjéről fog szólni, legalábbis most terveink szerint. És hát nagyon-nagyon komolyan készülünk ezekre a zarándoklatokra. Most természetesen ott tartunk, hogy folyamatosan kerülnek föl ezeknek a zarándoklatoknak a programjai az egyúton.máriaút.hu honlapra. Ez ugye a Mária út honlapjának egy aloldala, hiszen közel 140 zarándoklatot kell ilyenkor mindenki elé odavinni minden részletével együtt, hogy mikor indul, hol indul, milyen esetleg speciális felszerelésre van szükség az adott zarándokszakaszhoz, mert hogy lesznek különleges zarándoklatok is. Lesz például lovas szakasz, lesz evezős szakasz a Balatonon, ez egy teljesen újdonság, ilyen még nem volt. A Dunán is lesz egy evezős szakasza az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapnak, lesz kerékpáros szakasz, és hát természetesen lesz rengeteg gyalogos zarándoklat. Úgyhogy bízunk benne, hogy mindenki az otthonához közel megtalálja ezt a fajta élményt, és hát a következő percekben ezekről a zarándoklatokról fogunk beszélgetni egy-egy szervezővel, akik vagy már régóta szervezője az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapnak, vagy most kezdi először. Úgyhogy igyekeztünk a mai műsorban felvonultatni egy viszonylag nagy tapasztalattal rendelkező régi önkéntes társunkat, aki már régebb óta szervezi az Egyúton, és hát egy olyat is szeretnénk megszólaltatni, aki az idei évben most vállalkozik erre először. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm a vonalban, és bízom benne, hogy hall minket Messzárák Teréziát. Szia Teri, ha itt vagy a vonalban.
2: Szia Zsófi, igen, itt vagyok.
1: Nagyon szépen köszönjük itt, hogy a munkából egy kicsit kiszakíthattunk itt a nap kellős közepén, de igazából csak azért, hogy hát egy kicsit az emlékeidre szeretnénk rákérdezni, meg hát az idei évre. Ha visszatudsz emlékezni arra, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba a zarándoklással, a Mária úttal, mi volt az kezdet, a legelső pillanat, amire visszatudsz emlékezni?
2: Hát a legelső kezdet az 30 évvel ezelőtt volt körülbelül, amikor itt Dunabogdányban elindult egy papszentelési zarándoklat Fáthofer Antal atya vezetésével, és én tulajdonképpen akkor indultam el először zarándokolni, ami a mai napig tart, és akkor ugye mindenki fele annyi idős volt, és ugye múlt szombaton volt a papszentelés Esztergomban, és elég sokan elindultunk 25-en, és utánpótlásokkal, gyerekekkel is. És Igen, és ugye én önkénteskedek a Mária Rádiónál is, és ezen keresztül hallottam a Mária útról, vagyis hát találkoztam vele, és léptem kapcsolatba, és pont az egy úton zarándoklat indult 13 évvel ezelőtt, és mi az elsőtől kezdve járjuk ezt a zarándoklatot. Kiválasztottunk egy szakaszt, a Nagybörzsönykemence szakaszt.
1: Bizonyára rengeteg élményed van, mert azért 13 év alatt nagyon sok minden megtörténik. Igen. Szervezési szinten, meg hát résztvevői szinten is. Ha úgy nagyon visszatekintesz ezekre a zarándoklatokra, és valamit ki tudnál belőle emelni, hogy na hát azt te úgy elhoztad a hátizsákodba ezt az élményt, vagy ezt a tanulságtételt, vagy ezt a megtapasztalást, akár a szervezői oldalról, akár a maga a zarándoklaton való résztvevőtől, akkor megköszönjük, hogyha ezt esetleg idehozod most nekünk.
2: Igen, tulajdonképpen én úgy lettem ennek a szakasznak a koordinátora, hogy egy pesti zarándokcsoporttal együtt gyalogoltunk ezen a szakaszon, és többnyire ők idős korosztály voltak, és a végén megszólítottak minket, hogy mi átvállalnánk ezt a szakaszt, mert tök biztos, hogy nem jönnek már legközelebb, és ez így ránk maradt. És mivel én Budapesten mozogtam, dolgoztam, így a mi kis zarándok csoportunk rám gondolt, hogy akkor én leszek ennek az összekötője, és akkor így indultunk. És ugye azóta is ezen a szakaszon járunk, és volt több élményünk és tanúságtételünk, például, hogy ugye minden évben másért és másokért, békéért, gyermekáldásért például ajánljuk fel ezt a szakaszt, vagyis hát ezt a zarándoklatot az egyúton, és az egyik idős barátnőm megkért, hogy különösen imádkozzunk a fiatal házasokért, többek között az ő fiáért és mennyiért, mert hogy babát szeretnének, és de ez még nem igazán jött össze, és kb. 5 éve voltak házasok, és jó, ezt igen, és szeretettel meg is tettük, és mikor hazaérkeztünk, és karácsony közeledett, és megszólított a barátnőm, hogy nagyon jól imádkoztatok, mert jön a kisbaba. Tehát egy picit így hozzá is járultunk. A következő évben pedig gyermekre várókért volt a zarándoklat, és az erdő kellős közepén, amikor imádkoztunk éppen úrangyalát, azt hiszem, már nem biztos, nem tudom, akkor kiderült, hogy egy házaspár is jött velünk Vácról, ugye csatlakozott hozzánk, és hogy babát várnak, és az a kis baba már ott zarándokolt velünk, tehát az anyuka pacakjában.
1: Hát ezek nagyon szépek.
2: Igen, vannak ilyen élményeink, és így.
1: És nagyon köszönöm, Terike, hogy ezt elmondtad, hogy hát hogyan nyerted el ezt a szolgálatot, ha így fogalmazhatok. Mert hogy ez egy nagyon-nagyon szép, szinte mint az élet olyan. Mert hogy nagyon sok helyen tényleg így egyik kézről a másikra adják át most már ugye 13 év alatt a szolgálatot az önkéntesek a zarándoktársaknak. És valóban ez egy ilyen élő láncolattá kezd válni.
2: Így van.
1: És hát nagyon sok helyen persze azért keressük a zarándoklat vezetőjét, mert hogy hát idősebbekké váltak, vagy valamilyen oknál fogva mondjuk az idei évben most nem tudják vállalni ezt az zarándoklatnak a szervezését, de hát a mi küldetésünk, ez a misszió, ez az, hogy próbáljuk meg a teljes Mária utat lefedni. Szóval egyébként, aki ez alapján, a beszélgetés alapján kedvet érez ahhoz, hogy egy úton Nemzetközi Zarándoknap keretében zarándoklatot szervezzen, még akkor is, ha még soha nem csinálta. Én nagyon-nagyon biztatom rá, mert azt hiszem, hogy hát kirendeltetik tényleg a kegyelem, és nagyon-nagyon szépen le tud menni ez a zarándoklat, és mi meg igyekszünk mindenben segíteni. Szóval, aki kedvet érez arra, hogy segítsen nekünk ebben egy kicsit, akkor az info@mariaut.hu e-mail címre, ha küld nekünk egy e-mailt, akkor kapcsolatban tudunk lépni, és akkor megnézzük, hogy mely az a szakasz, amit esetleg ő el tudna vállalni, ami közel van hozzá. Vagy persze, ha már indul a zarándoklat, akkor az az egyik fontos célja ugye az idei évnek, hogy ne egy ember, hanem lehetőség szerint egy csapat szervezze meg azt az zarándoklatot, mert hát akkor lesz hosszú távon.
2: Így van, egy csapat vagyunk.
1: Így ebben lenne a mi jövőnk. Egy picit mesélj nekünk az idei évről, mit terveztek idén, és egy picit próbáld meg a programot is elmesélni, hogy akkor a ti szakaszatokon mire lehet számítani.
2: Igen, ugye a zarándoklat, ez a nap arról szól, hogy ugye most a békéért indulunk el, és ezt mi össze fogjuk kötni Szent Ferenc évével, ugye, mert a Szent Atya kihirdette Szent Ferenc évét, volt szerencsém járni most Assisiben is, és ugye a zarándok keresztünkön minden évben szerepel egy szallag is, az adott évre, amire most az van ráírva, hogy Pax et Bonum, ami mindenkor aktuális üzenet Szent Ferenctől, a béke és a jóság. És ugye ez a zarándoklat jellemzően 4-5 állomásból áll, ahol, vagy hát így kisebb szünetekkel, és akkor hát megállunk. A zarándoklat elején mindig elmondjuk a zarándokimát, a kis énekes füzetből, imafüzetből, és a többi megállónál pedig, amit így központilag ugye megkapunk a Mária úttól, azokból csemegézünk gondolatokat, imákat, verseket. Ja, és igen, Székely János püspök atya vers imáját is többször is felolvassuk, elmondjuk. És nagyon szeretjük a csend szakaszt. Ez ebéd után szokott lenni, egy kis kaptatónál. Azt hozzá kell tennem, hogy ez a szakasz nagyon gyönyörű, és nagyon szép helyeken járunk. Patakokkal, dombokkal, hegyekkel, kis vonat a végén. Szóval a csend szakasz az abból áll, hogy ugye akkor senki sem nem beszél, és mindenki magában lehet, és elgondolkodhat, hogy ő most miért jött el, és mit ajánlsz el, mit tesz le. Igen, és hát amikor így megérkezünk, kiérkezünk az erdőből, akkor még ott még imádkozunk egyet. Ja, és délben ugye az úrangyalát mondjuk természetesen, és az különlegesen nagyon jó érzés, hogy az egész Mária úton délben mindenkivel együtt közösen imádkozzuk az úrangyalát. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon megérintő.
1: Igen, ez igazából, bocsánat, hogy szabad bevágtam, igen. Azért is nagyon fontos, hogy, és köszönöm szépen, hogy kiemelted, mert hogy ugye a béke jegyében ma ezt a közösségi élményt átélni, hogy délben ugyanaz az imádság hangzik el Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon, Romániában, és ha minden igaz, az idejében lehet, hogy először Lengyelország is csatlakozik a kezdeményezéshez. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy fantasztikus dolog, sőt, hogy idehozzam, lesz egy nagyon pici csapat, akik egyébként amúgy Medjugorje felé tartanak éppen gyalog, sőt nem az Medjugorje a végcél, hanem Medjugorjén keresztül San Giovanni Rotondóba tart egy pici zarándokcsapat Pio atyához, és ők éppen a Mária úton fognak járni az észak-déli útvonalon Paks környékén, és akkor ők így becsatlakoztak ebbe a zarándok, nemzetközi zarándoknapba, tehát hozzájuk is lehet például csatlakozni azon a napon Paks környékén, és hát ők igyekeznek akkor a délvidéket is imígyen bemozgatni Medjugorje felé ebbe a közösségbe, mert hogy nagyon-nagyon fontos lenne a Mária útnak ez a hídképző szerepe, amiről már sokszor beszéltünk itt a Mária Rádióban is, hogy nekünk ez küldetésünk, hogy hidat képezzünk nemzetek, országok között, mindentől függetlenül testvériséget hirdessünk, és azt gondoljuk, hogy ez az egyúttal nemzetközi zarándoknap. Ez egy nagyon-nagyon jó zászlós hajója lehet ennek az egész kezdeményezésnek, úgyhogy köszönöm, hogy említetted ezt a dolgot. Aki hozzátok szeretne csatlakozni, mivel készüljön? Kell-e bármilyen felszerelésre gondolni itt, vagy mit hozzon magával, milyenek a terepviszonyok, kell előzetesen regisztrálni, úgyhogy ilyenekre szeretnék rákérdezni nálad.
2: Igen, regisztrálni szükséges. Meg fogja találni a felületen ezt a regisztrációs oldalt, hogyha ezt a szakaszt válaszol, Nagy Börzsöny Kemence, és a koordináták azok mind ott lesznek, a nevem, telefonszámom, az útvonal körülbelül 15 kilométeres, közepes nehézségű, tehát nem kell tőle megijedni. Szerintem úgy különösebben, hát rózsasüzét hozzon magával, és hogyha még ő is szeretne hozzátenni a zarándoklathoz valami kis imát, vagy az ő hozzá közel álló gondolatot, vagy el szeretné mondani, akkor azt is hozza magával. De van bemutatkozás is az elején, és mindenki, aki meg szeretne szólalni, vagy mi is kiosztunk nekik egy-egy gondolatot az állomásoknál, és fel szeretné olvasni, akkor azt is nagyon szépen megköszönjük, de egyébként így különösebben nem nagyon kell mást hozni magával.
1: Annyival
2: lelkét.
1: Így van, igen. A szívét, lelkét, annyival egészítem ki technikai információként a Terikét, hogy nyilván ez minden évben egy ilyen nagy gondolkodás tárgya, hogy az időpontot mozdítsuk-e az egyúton Nemzetközi Zarándoknap kapcsán, hiszen augusztus 15-én előre láthatóan és várhatóan nagy melegre kell készülni. Úgyhogy ezt így mindenhol igyekszünk erre fölhívni a figyelmet, de, és ennél talán fontosabb a dolog, hogy azt gondolom, hogy így lehet, hogy még mélyebb az élmény. Ha felmerjük vállalni, elmerünk indulni, igen, meleg van, de amikor meg esik az eső, akkor meg az a baj, hogy esik az eső. Amikor meg tél van, akkor meg az a baj, hogy tél van. Ha fúj a szél, az a baj. Lehet ezt a szemüveget is hordani, meg lehet azt a szemüveget is hordani, hogy a meleg ellenére, vagy a meleggel együtt ezt egy felajánlásba, a csomagba berakja mindenki. Persze a mi dolgunk, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy mindenki készüljön ivóvízzel, naptejjel, vagy nem tudom, fényvédelemmel, amik ilyenkor szükségesek, mert természetesen nagy a meleg, de ez egy felajánlásnak lenne a része. És azt gondolom, hogy a béke, hát meg lehet, hogy megér ennyit. A mi belső békénk, a családon belüli békénk, a béke azokkal, akik körülvesznek minket, és hát persze, ha már ennyit megteszünk, hogy egy picit ezen a napon ránézünk arra, hogy mi, csak mi mit tehetünk a saját lelki békénkért, meg a családunk békéért, mit tudunk megváltoztatni, akár saját magunkon, és ezért tudunk imádkozni, akkor azt hiszem, hogy nagyon nagy lépést tettünk ezen az úton. Terike, nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és hát nagyon-nagyon sok áldást, erőt kívánunk egyrészt az zarándoknaphoz, meg hát itt az előzetes szervező munkához, és bízom benne, hogy a ti csapatotok is sok ajándékra lel ezen a gyönyörű zarándoklaton. Nagyon szépen köszönjük.
2: Nagyon szívesen, és mindenkit buzdítok, és szeretettel várunk, és garantáltan lélekben nagyon gazdagon fog hazatérni a szeretteihez, ha eljön velünk is.
1: Ámen legyen így. Köszönjük szépen, Terike. Szép
2: nagyon
1: napot kívánunk.
2: Áldott, szép napot kívánok. Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, ámen. Hát szóval egyébként egy nagyon-nagyon markáns zarándokélmény tud lenni ilyenkor ez a dolog, hogy idehozzak egy kis kedves történetet. Pár héttel ezelőtt volt szerencsém zarándoklatot vezetni, ahol teljesen váratlanul leszakadt az ég ránk, és hát ömlött a tankönyv ilyen felhőszakadás jellege, és hát nagyon különleges volt megélni, hogy óhatatlan, nyilván az ember rögtön éppen egy kis településen jártunk, bemenekült mindenki a legelső cukrászdába, vagy a legelső kis étterembe, és hát szóval úgy mindenki elgondolkodott ezen, hogy most hogyan is tovább. Még nem rájöttünk, hogy nekünk indulni kell tovább, mert az idő beosztásunk megköveteli tőlünk, de én most már azt gondolom, hogy a jó Istennek volt egy ilyen hívása, hogy induljunk csak el, esik, nem baj. És visszanézve nagyon sokan azt mondták, hogy talán az zarándoklat egyik legnagyobb élménye volt, hogy el tudott ázni a mai világban, hát mekkora kincs az eső most, hogy ma is majdnem 40 fokot súrol itt Budapesten a hőmérséklet, nagy áldás az eső, és mekkora adomány. Szóval ezeket próbáljuk meg valahogy így elrakni jól a szívünkbe, meg lelkünkbe, de azért egy picit az zarándok élményeiről faggatnám először, Kovács Enikő van velünk a vonalban, minden igaz. Szia Enikő, szeretettel köszöntelek.
2: Szia, Szia Zsófi, dicsértessék a Jézus Krisztus, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és akkor egy picit nálad is próbáljunk meg így a régmúltra kicsit visszanézni, hogy hát szó szerint hogyan indultál te először útra, és hova is indultál el, és miért?
2: Rendben. Hát így, ami a zarándoklatot illeti, egy kicsit későn érő típus vagyok, mert néhány évvel ezelőtt, már majdnem 50 évesen kezdtem el gyalogosan zarándokolni. Hát azt gondolom, hogy soha nem késő, jobb fiatalabban kezdeni, de bármikor elkezdhető. És igazándiból a zarándok életemet két élmény határozta meg, az egyik az a Camino volt, a másik pedig a Mária útnak a 40 napos csíksomlyói zarándoklata. Hát először a Caminóról beszélnék egy picit, mert végülis az volt az első. Én spanyol szakos nyelvtanár vagyok, és hát így spanyolos körökben egy kicsit, főleg ha az ember hisz a jó Istenben, akkor egy kicsit ilyen, hát ilyen must have, nem? Tehát egy kötelező, hogy elmenjünk kaminozni. És hát hívott is engem a Camino, már a 2000-es évek elején hallottam róla, de hát nem mentem. Tehát mindig azért valami kifogást találtam, hogy hát még kicsik a gyerekek, még ezt a tanfolyamot elvállalom, mert mennyivel fontosabb az, hogy most erre gyűjtünk, arra gyűjtünk, hogy az ember hajlamos mindig valamilyen új dolog megvásárlásától remélni az újabb boldogságot. Úgyhogy nem mentem. Mindaddig, amíg jött egy nagyon komoly betegség az életembe, amikor hát úgy szembe kellett néznem azzal, hogy véges is ez a földi életünk, és eléggé közel jött ez a tapasztalat. És amikor meggyógyultam, akkor úgy döntöttem, hogy na jó, akkor most már ezt tényleg nem halogatom, hanem elindulok, és akkor így elmentem a Caminóra. Hát ugye mindenki tudja, hogy az már egy nagyon bejáratott zarándok útvonal, előttem 10 milliók zarándokoltak a Caminón, és azért ezt lehet is érezni, hogy ez egy ilyen végig imádkozott út, és hát éreztem a gondviselést az első pillanatától kezdve, és a Jóisten vezetését, de nagyon-nagyon jó élmény volt, volt időm imádkozni, és azt mondhatom, hogy ennek az első zarándoklatnak köszönhetően már sokkal megváltozottabb Isten kapcsolattal tértem haza. És hát még mondok itt egy vicces dolgot a zarándoklat végéről. Ugye a Caminón megérkezünk Santiago-ba, de hát nem ott van a vége, hanem a zarándokok nagy része azért elmegy az óceánhoz, Finisterrára. És ott van egy magyar kávézó, hát oda is nyilván azért bemegy az ember, és hát ebben a magyar kávézó egy cukrászdának a falán van egy ilyen felirat, hogy azt hiszed, vége van, a java még csak most jön. Hát ezen így mosolyogtam, hogy hát több mint 800 kilométer után azért vicces, hogy a java még csak most jön, hát úgy gondoltam, hogy már sok mindent megtapasztaltam itt 800 kilométer után. És hát a java egyébként tényleg csak azután jött, mert miután hazajöttem a Caminóról, hát azért hiányzott, így nézegettem, és a férjemnek volt ez az ötlet, hogy hát miért is nem megyek el a Mária útra, és hát így a Facebookot lapozgatva, így szembe jött a 40 napos zarándoklatra a felhívás. És hát sajnos a teljesen nem tudtam elmenni, hanem én Erdélyben csatlakoztam, tehát az erdélyi részén zarándokoltam a Mária úton, és hát tényleg így volt, hogy a java az ott jött. Tehát egyrészt nem volt annyi turista, mint a Caminón, ez kifejezetten jobban tetszett, és hát mégiscsak jó, hát Szent Jakab persze nagyon fontos szentünk, de azért nekünk Máriához, nekünk magyaroknak Máriához, az én édesanyánkhoz azért másabb kapcsolat fűz, és ami nagyon különleges volt, hogy ugye a Camino azért az egy ilyen egyéni zarándokút, itt viszont zarándok csapattal zarándokoltam, ami így első pillanatra egy kicsit negatívnak is tűnhet, mert hogy alkalmazkodni kell, viszont nekem az bizonyította be, hogy sokkal több a pozitívum benne, mert hogy nagyon, nagyon sok kegyelem volt a találkozásban. Egyrészt a zarándok csapattal, a zarándok társaimmal, és
3: és hát útközben, akikkel találkoztunk, tehát sokkal meghatározóbb találkozások voltak, mint a kaminós találkozások. Tehát, hogy a Mária úttól megtett minden kilométerre nem emlékszem, de azokra az emberekre, akikkel találkoztam, tényleg mindenkire. És nem csak Böjte Csaba testvére, vagy akár a Remetességben Laci atyára, vagy a karmelita nővérekre, hanem a hétköznapi emberekre is, akikkel találkoztunk útközben, akik behívtak és megkínáltak egy pohár vízzel. És ami számomra meglepő volt, hogy nem csak a magyarokra, hanem még a román testvéreink is meghatározóak voltak ezen a zarándok úton. És hát mostoha körülmény volt bőven, mert ugye tavaly nagyon sokat esőben sétáltunk, gyalogoltunk, sárban csúszkáltunk, de hogy nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy egyáltalán nem a körülményektől, meg az adott ruhánktól, meg hogy a ruhánk sárosságától függ az, hogy megérkezzen a belső béke és a boldogság. Úgyhogy ez volt a két nagyon meghatározó tapasztalat a zarándok életemben. Aztán utána persze a Mária úton voltam én is a beavató zarándoklaton, Normafától, voltam Tüztök 60, Nógrádsáv zarándoklaton, aztán voltam így egyénileg is a családommal, tehát a zarándoktársaim mondták, hogy a magyarországi részen a Cserépfalu Kács rész nagyon gyönyörű, azt megnéztük, és aztán így szépen lassan kristályosodott, hogy egy kicsit tevékenyebben is szeretnék részt venni, és átadni ezeket az élményeket.
1: Na és akkor mesélj egy picit a mostani terveitekről, hogy akkor hogyan is csatlakoztok be az Egyúton Nemzetközi Zarándok Napba.
3: Hát mi is augusztus 15-ére szervezünk zarándoklatot a férjemmel, a Nyíregyháza Sóstó Mária Pocs szakaszra. Reggel 6 óra 15-kor gyülekeznénk Sóstón, és 6 óra 30-kor indulnánk, és hát meglátjuk, hogy hogyan érkezünk, 32 kilométer áll majd előttünk, de Mária Pócson van 4 órától római mise, 5 órától görögkatolikus szentliturgia, úgyhogy szerintem valamelyikre biztos, hogy odaérünk, és hát nagyon, nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit, akit egy kicsit megszólított az, hogy szeretne közösen imádkozni, elmélkedni. Biztos, hogy lesznek csendes szakaszok is, és egyáltalán egy kicsit megtapasztalni azt, hogy milyen egy jó társasággal zarándokolni a békéért, úgy a külső, mint a belső békéért. Fontos a cipő, mert azért 32 kilométer kihívás, de talán érdemes felajánlani egy kis nehézséget a Jóistennek.
1: Igen,
3: az
1: nagyon...
3: életünk kegyelméért, vagy kegyelmeiért.
1: Nagyon köszönöm, hogy idehoztad. És talán már Terike is említette, hogy ugye Székely János püspök atya minden évben szokott írni, és ez egy ilyen nagyon-nagyon profánul megfogalmazott dolog volt, tehát, hogy inkább szavakba önti azokat a imádságos gondolatokat, amik ilyenkor ébrednek, például ő benne az Egyúton Nemzetközi Zarándok Nap kapcsán, és a motto kapcsán, ugye a béke kapcsán. És
3: a
1: van
3: béke
1: egy,
3: kapcsán.
1: Igen, nagyon-nagyon szép mondat benne, és én megengedtem a bátorságot magamnak, hogy vissza is csatoljak erre vonatkozóan püspök atyának, mert az önmérséklet az többször szerepel ebben az egész imádságban, hogy a béke egyik kulcs eszköze a mindenkinek az önmérséklet tanítása, tanulása. És erről akartam még egy picit veled beszélgetni, ilyen kicsit ilyen filozofikusan a béke kapcsán, hiszen te is említetted, hogy a 40 napos zarándoklaton is nagyon-nagyon, bocsánat a kifejezésért, orba vágja az embert az, amikor a Jóisten tényleg olyan körülményeket teremt, hogy önmérsékletet kell, hogy tanúsítson, finoman szólva, mert akkor is esik az eső, ha te akarod, ha nem, és akkor sincs ott település, ha te akarod, ha nem, és azzal vagy kénytelen megbirkózni ezzel a nehézséggel, ami benned van, ami nálad van, ami veled van, ami rajtad van. A szavaknak persze jelentősége volt, tehát ami benned van, ami veled van, és ami rajtad van. És azt hiszem, hogy ez egy óriási nagy tanító. Hogy egy picit erről mesélj még nekem, hogy... Mert óhatatlan az ember ilyenkor azért persze egy kis félelmet érez, meg kétségbeesést, hogy na most akkor már mi lesz, hogy már most 8. napja is ömlik, és már nincsen száraz ruhánk, meg egyáltalán.
3: Igen, ez valahogy egyébként teljesen, vagy nem számít. Tehát egy idő után talán még az első bőrigázás az arra úgy talán emlékszik az ember, de ugye egy idő után ez már nem is annyira fontos. Vagy, tehát hogy például tavaly, amikor a bucsintetőre mentünk, hát ugye eleve kihívás, hogy hegynek fel jó sok kilométeren keresztül, és még akkor jött ráadásul egy hatalmas eső, bőrigáztunk. De utána, amint vége lett az esőnek, megjelent a szivárvány. És ezek, hát tehát hogy ezek olyan élmények, ami ajándék rögtön, igen, és tehát hogy valahogy a Jóisten gondviselését így érzi az ember, és tényleg nem a mostoha körülmény az, ami megmarad, hanem pont az, hogy egymást hogy segítettük, vagy igen, tehát milyen kegyelmeket kaptunk egymás által, és így ezekben a beszélgetésekben tehát annyi minden előjön, és annyi minden megérinti az embert, hogy csak pozitívan tud visszagondolni.
1: Hát ezért biztatunk, igen, mindenkit, hogy próbáljuk meg megtalálni azt, ami miatt elindulunk, és ne azt keressük, ami miatt nem. Enikő, nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, nagyon szépen köszönjük, hogy felvállaltátok a szolgálatot, és hát kívánunk nagyon sok áldást, erőt, és nagyon szép ajándékokat nektek is az úton. Kovács Enikőt hallottuk, köszönjük szépen. És hát pár másodpercünk maradt, 2 hét múlva találkozunk ismét. Engler Györgynek köszönjük szépen a technikai szolgálatot. Galgóczi Szabó Zsófia voltam, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja.

Fényesegedből irgalmasan néz ránk, arcod ragyogjon felettünk lámpásként, mely olajjal telt szívünkből az árnyat, messzire űzi. Bűneink láncát törje szét irgalmat, mosd le a szennyet, ments meg bűneinktől, könyörű rajtunk, emeljen fel jobbod, hogyha elestünk. Áldás dicséret az örök atyának,

kiáltásom jusson eléd, ne fordítsd el tőlem arcodat, Uram. Uram, hallgasd meg könyörgésemet, és kiáltásom jusson eléd. Ne rejtsd el előlem arcodat, megpróbáltatásom napján fordítsd felén füledet. Amikor csak segítségül hívlak, sietve hallgass meg engem. Napjaim elenyésznek, mint a füst, csontjaim, mint a parázs izzanak. Szívem olyan, mint a lekaszált és kiszáradt fű. Kenyeremet megenni is elfelejtem. Hangos sóhajtozásom közben húsom csontomra sorvadt. Hasonlóvá lettem a sivatagi pelikánhoz. Olyan vagyok, mint a romokon ülő bagoly. És úgy virrasztok, mint a magányos veréb a háztetőn. Ellenségeim egész nap gyaláznak. Akik egykor dicsértek, most nevemmel átkozódnak. Kenyér helyett hamut eszem, és italomat könnyel vegyítem. Haragod és neheztelésed miatt, mert magasba emeltél, és most földre sújtasz. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék.

0: még köveiben is gyönyörködnek szolgáid, romjain is szánakoznak. A nemzetek félve tisztelik majd nevedet, Uram, és minden király vallja dicsőségedet, mert felépíti az Úr Siont, és megjelenik dicsőségben. A szegények imádságát meghallgatja, és nem veti meg könyörgésüket. Írják le mindezt az eljövendő nemzedéknek, a születendő nép is magasztalja az Urat, mert letekint szentélyének magasából, az Úr az égből földünkre tekintett, hogy meghallja a rabok sóhaját, és megmentse a halálra szántakat, hogy hirdessék az Úr nevét Sionban, és Jeruzsálemben dicsőségét. Amikor majd a népek egybe gyűlnek, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az alázatosak imáját hallgasd meg, Uram! Te alkottad a földet, és az ég is a te kezed műve, Uram! Erőm megtört az úton, megrövidültek napjaim, de így fohászkodom. Istenem, ne ragadj el életem delén. A te éveid nemzedékről nemzedékre tartanak. Kezdetben te alkottad a földet, és az ég is a te kezed műve. Ezek elenyésznek, de te megmaradsz. Elavulnak, mint a ruha, változnak, mert mint az öltözetet váltod őket. Te azonban ugyanaz maradsz, és éveid el nem fogynak. Szolgáid fiai itt lakhatnak, és ivadékuk színed előtt biztonságban él. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Te alkottad a földet, és az ég is a te kezed műve, Uram. Figyelj népem tanításomra, ajkam igéire figyeljetek!
1: Olvasmány Nizzai Szent Gergely püspöknek a Keresztény Tökéletesség című értekezéséből. Három dologról lehet megismerni a keresztény ember életét, és ez meg is különbözteti más emberek életétől. Tudnélik a cselekedete, a beszéde és a gondolkodása. Az említettek között az első a gondolkodása. Majd következik a beszéd, amely a lélekben megfogant és kialakult gondolatot a hangok segítségével feltárja. A gondolat és a beszéd után következik a cselekedet, amely tettekben valósítja meg a gondolatot. Következésképpen, ha bennünk az élet rendje szerint ezek létrejönnek, nagyon gondosan kell arra ügyelnünk, hogy minden szavunk, cselekedetünk és gondolatunk is annyira hozzáigazodjék azokhoz az isteni vonásokhoz, amelyek által Krisztusra lehet ráismerni, hogy már semmit se gondoljunk, semmit se mondjunk, semmit se cselekedjünk, ami ezekkel a vonásokkal ellentétben áll. Mi mást kellene tehát cselekednie annak, aki a dicső krisztusi elnevezésre méltó lett, mint azt, hogy vizsgálja meg lelkismeretesen gondolatait, szavait és cselekedeteit, és lássa, megegyeznek-e azok Krisztuséival, vagy talán ellenkeznek velük? Nagyon könnyű ennek a megállapítása. Mert amit a felkavart szenvedélyek hatása alatt cselekszünk, gondolunk vagy mondunk, az nincs Krisztussal összhangban, hanem annak az ellensének a jelét viseli magán, aki a lélek igaz gyöngyét a szenvedés sarával vonja be, hogy így a drága kő csillogását meggyalázza és elvegye. Mert minden, ami a zavaros szenvedélytől mentes és tiszta, az a lelki kiegyensúlyozottság szerzője és ura felé mutat, és ez Krisztus, aki pedig ő belőle, mint tiszta és romlatlan forrásból meríti eszméit, az annyira hasonlóvá lesz urához, Krisztushoz, mint a forrás vizéhez az abból korsóba verített víz. Mert egy azon természetű az a tisztaság, amely Krisztusban van, és amely a mi lelkünkben van. Csak az a különbség, hogy ez a tisztaság Krisztusban, mint forrásban van meg, mi bennünk pedig úgy, hogy belőle.

0: tőle merítjük azt. Ez a tisztaság eredményezi életfelfogásunk szépségét, úgyhogy a belső és a külső ember között teljes összhang van, életünk erkölcsi beállítottsága pedig megegyezik a krisztusi elvekkel. Keresztény élet tökéletessége tehát, véleményem szerint, abban áll, hogy lelkünk, szavunk és életmódunk ugyanazokat az értékeket hordozza, amelyeket Krisztus neve jelent nekünk. Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus Krisztus nevében. Senki közülünk nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának. Tegyetek mindent Urunk Jézus Krisztus nevében.
1: Olvasmány Sámuel első könyvéből. Azokban a napokban, amikor a filiszteus legyőzése után Dávid visszatért, Abner fogta és a király elé vezette. A filiszteus feje ott volt a kezében. Így szólt hozzá Saul: kinek a fia vagy, fiatalember? Szolgádnak, Izájnak a fia, Betlehemből, válaszolta Dávid. Amikor a Saullal való beszélgetés véget ért, történt, hogy Jonatán lelkében fölébredt a vonzalom Dávid lelke iránt, és Jonatán úgy megszerette, mint saját magát. Saul pedig magához vette azon a napon, és nem engedte többé vissza az apjához. Jonatán szövetséget kötött Dáviddal, mivel úgy szerette, mint saját magát. Jonatán levetette köntösét, ami rajta volt, és Dávidnak adta. Ugyanígy a harci felszerelését is, míg a kardját, íját és övét is. Amikor Dávid kivonult, bárhova küldte is Saul, mindig győzedelmeskedett. Ezért Saul hadi népe élére rendelte, és megkedvelte az egész nép, sőt Saul tisztjei is. A bevonuláskor, amikor Dávid a filiszteusok legyőzése után visszatért, Izrael városaiból az asszonyok Saul király elé mentek, énekeltek és táncoltak, dobszóra, örömújongás közepette és cintányért ütögetve. És a táncoló asszonyok így énekeltek: Saul legyőzte ezreit, Dávid meg tízezreit. Emiatt Saul nagy haragra gerjedt, mert nagyon nem tetszett neki ez a dolog. Azt mondta: Dávidnak tízezreket tulajdonítanak, nekem meg csak ezreket. Most már csak a királyság hiányzik neki. Ezért ettől a naptól kezdve Saul irigy szemmel nézte Dávidot. Mihál azonban, Saul lánya, beleszeretett Dávidba. Amikor jelentették Saulnak, rendjén valónak találta a dolgot. Azt mondta ugyanis Saul: neki adom, de csapda lesz számára, és a filiszteusok kezet vetnek rá. Saul tehát másodszor is szól Dávidnak: most a vőm lehetsz. Aztán Saul megparancsolta szolgáinak: súgjátok meg bizalmasan Dávidnak, nézd, a király megkedvelt, és a szolgái is szeretnek. Légy hát a király veje. Saul szolgái tehát Dávid fülébe juttatták ezeket a szavakat, de Dávid így válaszolt: oly kevésnek tartják a király vejévé lenni, hiszen szegény ember vagyok, és alacsony sorból származom. A szolgái jelentették Saulnak: ezt meg ezt mondta Dávid. Saul azt felelte: mondjátok meg Dávidnak, a király nem kíván egyebet foglalóul, csak 100 filiszteusnak az előbőrét, hogy így bosszút álljon a király ellenségein. Közben azt gondolta a király, hogy Dávid a filiszteusok kezére kerül. Amikor Saul szolgái átadták ezt az üzenetet, Dávid beleegyezett, hogy a király veje legyen. Még mielőtt letelt volna a határidő, Dávid elment portyászni az embereivel, és megölt 200 filiszteust. Előbőrüket elvitte Dávid, és egytől egyig leszámolta a királynak, hogy a vejjévé lehessen. Erre Saul hozzáadta a lányát Mihált feleségül. Saul most már világosan látta, hogy az Úr Dáviddal van, és egész Izrael szereti. Ezért Saul még jobban félt Dávidtól, és Saul örök ellenségévé lett Dávidnak. A filiszteusok vezérei azonban hadba vonultak, de akárhányszor csak harcba szálltak, Dávid mindig nagyobb győzelmet aratott, mint Saul összes többi tisztje, és nagy hírnévre tett szert. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Irgalmaz nekem, Istenem, mert rajtam taposnak. Folyvást szorongatnak, és el akarnak nyomni. Én benned bízom. Mert megmentetted életemet a haláltól, lábamat a bukástól. én benned bízom.
2: Dicsérjük dallal az Urat, mozgó készséggel lelkesen, az órai medérre jár, s bennünket imádságra hív. Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most. Dicsőségünket szerzi meg. E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hullad éli ég. Szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét. Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egy szülött örök fiát, s a szent lelket kivigaszunk.

0: Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Szent és igaz vagy, Uram, és igazságos ítéletedben. Szigorú végzéseidet igazságban hoztad, és teljes hűségben. Szinte elsorvaszt a buzgalom, mert ellenségeim igédet elfelejtik. Szavad tűzben kipróbált tiszta beszéd, azért szereti úgy szolgád. Szánandó, kicsiny és megvetett vagyok, de nem felejtem el parancsaidat. Színigasság a te örök igazságod, a te törvényed örök hűség. Szorongatás és bánat vesz körül, és parancsaid megörvendeztetnek. Szilárd örök bizonyság a te igazságod, adj értelmet, hogy éljek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ha ezt megértitek, s tetteitekben ehhez igazodtok, boldogok lesztek. Imádságom jusson színed elé, Uram. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal te hozzád kiáltok. Imádságom jusson színed elé, hajlítsd füledet kérésemre. Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához. A sírba szállók közé számítanak. Olyan ember vagyok, aki a végét járja. A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik, akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből. A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába. Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeid fölöttem összecsapnak. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Imádságom jusson színed elé, Uram. Hozzád kiáltok, Uram, arcodat miért rejted el tőlem? Ismerőseimet távol tartott tőlem. Utálatossá tettél előttük. Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól. Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom. Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak. Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén? Vajon csodáidat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén? De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom. Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem? Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta, megzavart és földre nyomott csapásait súlya. Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés. Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz, már-már összecsap fölöttem. Elszakítottad tőlem jó barátaimat, már csak a sötétség ismer engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hozzád kiáltok, Uram, arcodat miért rejted el tőlem? Ezek a törvények, amelyeket ma szabok neked, nem túlságosan nehezek és nem elérhetetlenek számodra. Egészen közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben, így hozzászabhatod tetteidet. Nagyszerű lámpás a te igéd lábam előtt, Uram. Ösvényemen csak ez világít. Könyörögjünk. Istenünk, te Péter apostolnak kinyilatkoztattad, hogy üdvözíteni akarsz minden embert. Fogadd szívesen tetteinket és add kegyelmedet, hogy jóságodat és üdvözítő szándékodat szolgáljuk minden cselekedetünkkel, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Somlyó Zoltánt idézzük ma, június 23-án. Azért június 23-án, mert június 22-én, amikor Somlyó Zoltánnak is születésnapja volt, akkor Vörös Sándorra emlékeztünk. Nem tehetjük meg ugyanakkor, hogy nem fordulunk Somlyó Zoltánhoz. Egy kispolgári, nem túlmódos zsidó család sarja, tanították, hogy vigye valamire, de ő egy bohém anarchista volt. A verselésben is ugyanolyan hányattatott sorsú, mint az életében, de éppen ezért, mert a múlt század fordulója, az 1800-as évek és az 1900-as évek fordulója, annak a lüktető gyors változása, a magára hagyottság nagyon sokban hasonlít ahhoz a korhoz, az emberek lelki állapotát tekintve, gondolkodását, magányát tekintve, mint amit ma látunk. Ezért Somlyó Zoltánnak felidézzük a verseit ma, egy nappal a születésnapja után, június 23-án. Somlyó Zoltán, 100 000 homályon át. 100 000 homályon át kiválnám szemem hájogát, minek teremtett Istenem, ha tiltott feléd intenem? Egy férfi csak egy nőt talál. Csak egy élet van, s egy halál. Csak az a miénk, ki messze van, s ki messze van, az veszve van. Somlyó Zoltán.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szent Ágoston sírjánál mondott homíliát Leó pápa. A mindenes gyűjtemény tiszteletére avattak emléktáblát Révkomáromban. Szent Ágoston példáját helyezte beszéde középpontjába Leó pápa paviában. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Ige liturgián vett részt Leó pápa a lombard püspökökkel, papokkal és diakónusokkal a Szent Ágoston sírját magában foglaló Szent Péter az Aranyékben nevű bazilikában, paviában szombaton, ahová egy napos látogatásra érkezett. Adja hírül a Vatican News. A liturgia során Leó pápa imádkozott a hippói szentpüspök sírja előtt, majd homíliát mondott. A Szentatya beszédében hangsúlyozta, a keresztény közösségeknek képesnek kell lenniük a megújulásra anélkül, hogy megosztottá válnának. Ehhez elengedhetetlen, hogy a lényegre, azaz a Krisztussal való egységre és az evangélium tiszta örömhírének hirdetésére összpontosítsunk. A pápa kis közösségek hálózatainak szervezésére hívott, amelyek az evangélium körüli otthonokban találkoznának, ugyanakkor az egyetemi szolgálat és a kultúrával való párbeszéd fontosságát is hangsúlyozta. Emléktáblát avattak szombaton Révkomáromban a mindenes gyűjtemény tiszteletére, tudósít az MTI. Az első jelentős magyar tudományos ismeretterjesztő sajtó a városban indult útjára 1789-ben. A lap alapítója és szerkesztője, Péceli József református lelkész hitt abban, hogy a magyar nyelv a tudomány közvetítésére is alkalmas. Munkáját a Komáromi Tudós Társaság tagjai segítették. A Tudós Társaság a kor egyik fontos szellemi műhelye volt, amely református, evangélikus és katolikus értelmiségiek együttműködésével jött létre. A folyóirat a csillagászattól és a földrajztól kezdve a természettudományokon át a gyakorlati életet segítő tanácsokig számos témával foglalkozott. Célja pedig az volt, hogy a tudomány eredményeit széles körben hozzáférhetővé tegyék. A lap az első magyar folyóiratok közé tartozott, amelyet postai úton terjesztettek. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, mondta beszédében Leó pápa utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, áll a Vatican News hírében. A Szentatya pávia lakosainak találkozásával a város központi terén az egyházfő a városra jellemző antik műemlékekről szólva rámutatott. Az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébánia különböző formákban, de ugyanazt a szemléletet, nevelést és kultúrát képviselik. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételükkel a város életét, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban. Kiemelte, a város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy pávia történelme a keresztény szeretet és egyetemes értékekhez kötődik. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos
1: Szűz Máriát, és ő méhében fogadás Szentlélektől Szent Fiát.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És a vige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat június 23-án kedden. A mikrofonnál Molnár Péter. Röviden ismertetem a délutáni és az esti műsorokat. Béke a Földön, 12 óra 5 perckor, programajánló, 12 óra 10 perckor, rózsafüzér, a fájdalmas rózsafüzér imádkozása, 12 óra 15 perckor, örök ige, részletek a Szentírásból, 13 órakor, megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsora, 13 óra 10 perckor, szemelvények, lelkiségi írók műveiből, 13 óra 15 perckor, a magyarországi pálosok története, Bolyós Ákos atya visszaemlékezései, 13 óra 25 perckor, a nap evangéliuma, Szentírás magyarázat Szalka Mihály atyával, 14 órakor, Jó hírek hírmagazin, 14 óra 15 perckor, napi útravaló, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, imalánc, imaszándékok fogadása telefonon, 14 óra 50 perckor, irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, rózsafüzér, a dicsőséges rózsafüzér imádkozása, 15 óra 15 perckor, tanúságtétel, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről, 16 órakor, átmozgató, Heim Kriszti, Pilátesz oktató műsora, 16 óra 30 perckor, hazafelé, hit, értelem, gyógyulás, a Betesda gyermekkórház műsora, 16 óra 35 perckor, életre hangoló, rádió műsor tabuk nélkül, 18 órakor, igéző, vallomások Isten szaváról, 18 óra 50 perckor, zsolozsma, esti dicséret, 19 órakor, az igazság szabaddá tesz, Dr. Varsi Balázs, Ferences atya elmélkedése, 19 óra 25 perckor, ráhangoló, készüljünk a nemzeti imára, 19 óra 55 perckor, kiáltás, Ima a nemzeti étkezhelyekről 20 órakor. Függőségről mindenkinek. Pap Ákos műsora 20 óra 16 perckor. Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból 21 óra 5 perckor. Meghallgatlak. Egri Zsuzsa beszélget és imádkozik a hallgatókkal 22 órakor. Nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Narda Ilona műsora 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órakor. Szentírás. Ószövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor. Zsolozsma. Befejező ima óra 23 óra 40 perckor. Óránként 10 perceket sugárzunk. Kérem, maradjanak velünk, és hallgassanak továbbra is minket.
3: Reményik Sándor, örök béke. Nem paktumok és nem kongresszusok, nem új törvények, nem a régi jogok, nem egy bíróság nemzetek felett, nem új betűk, nem újabb kötetek, nem Genf, ó nem, és nem is Hága, jöhet-e üdv ilyen világra? 4 deszkafal, egy hant, egy fakereszt. Örök békének ezt hívják. Csak ezt.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Szent László nap a győri Káptalandombon. Időpontja 2026. június 26-a péntek. Helyszíne Triangulum Galéria, Győr, Gutenberg tér 2, Fridládak szobor felől. 16 és 17 óra között. Szentek és szakrális művészet a középkorban. Tematikus tárlatvezetés, a tündöklő évszázadok, vallás, kultúra és művészet a középkori győri egyházmegyében című időszaki kiállításban. A vezetés során az érdeklődők betekintést nyerhetnek a középkori győri püspökök életébe, politikai egyházkormányzati működésükbe, mecenatúrájukba, megismerkedhetnek a hívek vallásosságával, zarándoklási szokásaikkal, valamint az egyházmegye középkori művelődésével, oktatásával és írásbeliségével. 16 és 18 óra között kézműves foglalkozás. A kreatív kézműveskedés központi témáját a lovak király Szent László ihletti meg. Életkortól függetlenül bárki részt vehet. 17 és 18 óra között Szent László kultusza és mítosza. Ismeretterjesztő előadás a lovak király koráról. Szent László a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb személyisége. A legnépszerűbb magyar szentek egyike, a gyengék védelmezője, akinek számos legenda is őrzi emlékét. A programokon a részvétel ingyenes. Szent László búcsú, búcsú Szent Lászlón. Az időpont 2026. június 28-a vasárnap 11 óra. A helyszín Kegy templom, Búcsú Szent László, Arany János utca. A program 11 órakor szentmise és gyermekek megáldása. Az ünnepi szentmisét vezeti Fekete Szabolcs Benedek, szombathelyi segédpüspök. A szentmisén közreműködik a Kegy templom kórusa és a Zalabrász fúvós együttes. Szeretettel hívják a gyermekeket szüleikkel és nagyszüleikkel együtt. Az idén 150 éves évfordulóját ünneplő Keresztény Múzeum 2026. július 1-én megnyitja kapuit a látogatók előtt. Esztergomban a Mindszenty Herceg Prímás tér 2 szám alatt. A Keresztény Múzeum 2025. szeptember 1-től 2026. júniusáig felújítás miatt zárva tart. A megújult intézmény világra szóló gyűjteménye korszerűbb és látogatóbarátabb módon lesz megtekinthető a közelgő nyitás napjától. Tárlatvezetés, múzeumpedagógiai foglalkozások, kutatószolgálat, fotórendelés levélben kérhető az alábbi e-mail címen kereszténymúzeum@gmail.com. Addig is az Erdélyi Zsuzsanna gyűjtemény nyitva 2026. március 15-től június 28-áig, szerdától vasárnapig 9 órától 16 óráig látogatható. A Vallási Élet tárgyai című állandó kiállítás a Szent Adalbert központ épületében Esztergom Szent István tér 9 szám alatt.
0: Programajánlót hallottak.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenörökké, amen!
1: Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Imádkozzunk betegekért, szenvedőkért, a békéért és az elhunytak lelki üdvéért. Ha tehetik, maradjanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszem Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk, vérrel verítékezett. Fazekas Lajos stáció. Naponta megölik bennem a hitet, s naponta hittel élek, újra hiszek. Naponta egy getszemáni kertben imádkozván megnyugszik a lelkem, és naponta odahúzva az élet, hogy elveszítsen egy pilátusi ítélet. Naponta a stációt kell járnom, amit csak ki nem mondják a halálom. Aki kegyelemmel él, meg nem halhat. A stigmáim naponta fölszakadnak. Szomjuhozom a tiszta igazságra, de a szavak ecetje hull a számra. Uram, Uram, jaj, miért hadsz ennyi rosszban, elhagyatottságomban, kiáltásomban. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel velítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: atyám. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér második titka. Akit érettünk, megostoroztak. Pilátus lefogadta és megostoroztatta Jézust. A katonák tövisből koszorút vontak, fejére tették, és bíborszínű köppenyt adtak rá. Aztán eléje árultak, és így gúnyolódtak. Üdvözlégy, zsidó királya! És arcul ütötték. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,

0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostorozzak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk tövissel koronáztak. A katonák tövisekből koronát fontak, Jézus fejére tették, és bíbor színű köppent adtak rá. Aztán eléje járultak, és így gunyolódtak. Üdvözlégy zsidók királya, és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt a zsidókhoz. Nézzétek, elétek teszem, értsétek meg végre, hogy semmi vétket sem találok benne. Jézus akkor tövis koronával és bíborköppenybe kijött eléjük, a Pilátus rámutatott, íme az ember. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.

0: Üdvözöléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki térettünk tövéssel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronázta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövéssel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindéken kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mente a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik tizede, aki érettünk a keresztet hordozta. Urunk, utunk az életszentség felé a kereszthordozás. Ezután János így szólt tanítványaihoz. Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye keresztjét és kövessen. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti, aki azonban értem elveszíti, az megtalálja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Egyek már a kereszt és a test, úgy fonódik rá a durva fára, mit vére leps a pára, hogy eltorzul zsenge ála. S válla lekornyul, dúlt izma elernyed, s két kifacsart keze úgy ugrik hátra, mintha engedne az atyai szigor, s e percben nő neki a szárnya. Azt hinnéd vége, pedig csak a kezdet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
3: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magunkba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen.
1: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
4: hatalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Gyémánt miséjét ünnepelte Diós István. Katonai zarándoklatot tartottak Budapesten. Megjelent Zsódi Viktor piarista tartományfőnök keresztény nevelésről szóló kötete. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Diós István pappá szentelésének 60. évfordulóját ünnepelte az Egyetemi Kisboldogasszony templom közösségével és a központi szeminárium papjaival, tudósít a Magyar Kurír. Diós István atya, a szeminárium pálos könyvtárának vezetője homíliáját a Szentleckéhez fűzte, amelyet a Filippi levélből olvastak fel. Úgy fogalmazott, a papot ezüst miséjén már sokan ismerik, arany miséjén sokan értékelik, gyémánt miséjére talán el is felejtik. Addigra megerősödik benne személyes hitvallása, és amellyel másokért fohászkodik, köztük azokért a társakért is, akikkel valaha együtt kezdték papi szolgálatukat. A reggeli hálaadó szentmise végén Diós István atya gyémánt misés áldását adta az egybegyűltekre. Idén a fővárosi Budapest tisztviselőtelepi magyarok nagyasszonya plébánia templomban rendezték meg a hagyományos nemzeti katonai zarándoklatot szombaton, tudósít a Honvédelem című hírportál. Az ünnepi szentmisét Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök mutatta be a katonai ordinariátus tábori lelkészeinek koncelebrálásával. Homíliájában Berta Tibor hangsúlyozta, az egyház fennmaradása önmagában is bizonyíték arra, hogy azt egy sokkal nagyobb erő tartja fenn. Kiemelte, Isten országa nem egy földrajzi hely, hanem a Krisztussal való személyes kapcsolat megtestesítője. A szentmise után átadták a katolikus tábori püspökség legrangosabb kitüntetéseit, a kapisztrán Szent Jánosról elnevezett elismeréseket. A díjazottak között a Magyar Honvédség több alakulatának katonái, honvédelmi alkalmazottak, valamint civilek is szerepeltek. A közelmúltban jelent meg Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, Táruljatok fel, örök kapuk, keresztény nevelés és lelkiség a 21. században című kötete a Magyar Kurír gondozásában. A könyvben a szerző korábban megjelent publikációinak, interjúinak, valamint elhangzott előadásainak és homiliáinak szerkesztett válogatása kapott helyet. A több évtizedes tanári tapasztal rendelkező tartományfőnök szerint a katolikus nevelés nem egy lelketlen intézményi rendszer, hanem egy bizalomra épülő, élő kapcsolat. A nevelés közös vállalkozás, amelyben mindenkinek helye és szerepe van. A diákoknak, kollégáknak, szülőknek is, de mindenek előtt Krisztus szerepe a meghatározó. Zsódi Viktor kiemelte, a katolikus iskola akkor marad élő, ha alkalmazkodik az idő változásaihoz, és képes párbeszédbe lépni a változó világgal anélkül, hogy elveszítené identitását. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Egy népet alkotnak, és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete tevékenységüknek. Ezután semmi sem lesz nekik lehetetlen, aminek a megvalósítását elgondolják. Ezért szálljunk le, és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse meg a másik nyelvét. Az Úr tehát szétszórta őket onnét az egész földön, s abba kellett hagyniuk a város építését.
5: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Június 23-a. Az én jobbom feszítette ki az eget. Ezt Izajásnál olvassuk a 48. fejezet 13. versében. Ezekben a föld alapjait. Vagy a 12. versben ő feszítette ki az eget. Az Úr szava nem csak teremtő, hanem újjáteremtő, megváltó ige is. Olvassuk a 17. versben. Az Úr igéje szabadulást ad a világ bajaiban, és szabadítást ad a haláltól is. Ennek a teremtő és megváltó hatalomnak csak halvány eszköze a zsidókat hazabocsátó perzsa király, ahogy a 15. versben olvassuk. Ennek a teremtő és megváltó igének méltatlan, de elhívott hirdetője maga a próféta. Ez a szó, ige, az Úr tök által most is munkálkodik. Nem fenyegetés, hanem féltő szeretet szólal meg most is az igéből. Figyelj az Úr szavára, olvassuk a 17. versben. Nem figyelni az Úr szavára az olyan, mint amikor valaki életfogytoglani börtönbüntetése közben kegyelmet kapott, de továbbra is a cellájában marad. Az ilyen ember nem látja az eget, csak a plafont. Most nem romantikus szólam, hanem igazi üzenet. Nézz fel az égre, amit az Úr feszített ki föléd. Haj, láss és szabadulj. Újjongva magasztad megváltódat, hogy sokan lássák veled együtt a feszülő eget, hallják az Úr szavát, és megszabaduljanak a börtöneikből. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Következik József Ratzinger még bíborosként írt politika, szabadság, hagyomány témájú tanulmánykötetéből a Miért maradok az egyházban című rész. Szabó Tamás műsora.
2: Megfontolások az egyház helyzetéről, negyedik rész. Amit ma látunk, abban az a legfontosabb, hogy a hit válságát lehet érzékelni, amely az egész egyházi folyamat belső lényegét alkotja. Az egyház elidegenedését mérhetetlenül radikalizálta a zsinat által nyilvánosságban kiváltott hatás. És a zsinatról készült beszámolók nyomán szinte elkerülhetetlenül kialakuló látszat, hogy közeledni tud egymáshoz a hit és a hitetlenség. A zsinatot olyanok is újongva üdvözölték, akinek a legkevésbé sem állt szándékában, hogy a keresztény hagyományhoz hű hitre jussanak. De örömükre szolgált, hogyha az egyház idézőjelben fejlődni kezdett abba az irányba, amelyet megfelelőnek tűnt számukra, mert így igazolva látták az álláspontjukat. És egyre nehezebben lehet meghúzni a határt az értelmezés és a tagadás között. Ráadásul főként a leglényegesebb kérdésekkel kapcsolatban, mit jelent valójában az értelmezés és a tagadás közötti határ? Mit jelent valójában ma, hogy Krisztus feltámadt a halottak közül? Ki hiszi ezt? Ki értelmezi, ki tagadja? Az értelmezés határairól folyó viták mögött pedig jól érzékelhetően eltűnik Isten arca. Idézőjelben Isten halála egészen valóságos folyamat, amely ma az egyház legbelső teréig is elhatol. Úgy tűnik, Isten meghal a kereszténységben. Akik ugyanis olyan eseményként fogják fel a feltámadást, amely egy mára idejét múlt képekkel kifejezett küldetéshez kötődik, azok már nem tudnak számolni Isten cselekvésével. Cselekszik egyáltalán Isten? Óhatatlanul ez lesz a sorom következő kérdés. De hát ki is akarna annyira reakciós lenni, hogy ragaszkodik ahhoz, Krisztus valóságosan feltámadt? Így módon egyesek szemében fejlődésnek tűnik, amit mások hitetlenségnek tartanak, és általánossá válik, ami korábban elképzelhetetlen volt, olyan emberek, akik már régen szakítottak az egyház hitvallásával, lelkiismeret furdalás nélkül azt gondolják magukról, hogy ők a keresztény fejlődés hiteles képviselői. Csak hogy az egyházat kizárólag annak tükrében ítélik meg, hogy mennyire célszerűen és hatékonyan funkcionál. Az a kérdés persze még így is válaszra vár, hogy mi számít célszerűnek. És az egésznek mi végre kell funkcionálnia. Azért, hogy társadalom kritikát gyakoroljon, támogassa a fejlődést. Azért, hogy hatékony társadalom kritikát gyakoroljon az egyház, forradalmat indítson. Vagy közösségi ünnepek kedvéért? Akármilyen lehetőség kerül is ki győztesen, mindenképpen egészen előről kell kezdeni mindent, hiszen eredetileg nem az említett dolgokért jött létre az egyház. S jelenlegi formája sem igazán állítható az említett célok szolgálatába. Ennek folytán nőttön nő a rossz közérzet mind a hívők, mind a hitetlenek körében. Annak következtében, hogy a hitetlenség letelepedési engedélyt kapott az egyházban, mindkét csoport számára egyre elviselhetetlenebbnek tűnik a helyzet. Az egész folyamatnak pedig az a legtragikusabb következménye, hogy egy furcsa és sokak számára már teljesen érthetetlen kétértelműség telepedett rá az egyház reformja programjára. Folytatjuk.
1: Miért maradok az egyházban? József Ratzinger még bíborosként írt tanulmánya hangzott el Szabó Tamás feldolgozásában.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Előhang. Második József császárnak 1786. február 7-én kelt, s a pálos rendet eltörlő rendeletét ugyanaz év Szent István napjáig, augusztus 20-áig kellett végrehajtani. A fiatalabb tagokat alkalmazzák, az idősebbeket nyugdíjazzák, és a rendtartomány vagyonát a vallás alaphoz csatolják. Első Ferenc 1802. márciusában visszaállítja a bencések, premontreliek és ciszterek rendjét. 1804. március 28-ai rendeletében azonban ez áll. A pálosok visszaállításától el kell tekinteni. Lehetséges, hogy a rend erősen nemzeti jellege volt a legfőbb ok. A következő próbálkozás 1902-ben Nagy Lévárdon történt. Amikor is Winkheim gróf házat adott nekik, majd két évvel később Vaszali Kolos bíboros a Szentkereszi kolostort is nekik adta. Sajnos a lengyel atyák sem tudták megszerettetni a rendet, és hivatások hiányában ez a kísérlet is meghiúsult. Rendi előjáróinak megígértem a 20. század első felében történt rendi áttelepítésnek, és a rövid, alig 20 évig tartó magyarországi rendi élet történetének leírását. Tehetem ezt azért is, mert a történet nagy részének cselekvő szereplője voltam. Tudományos történelmet írni sohasem tanultam, ezért erre nem is vállalkozhatok. Így saját élményeim keretében adom az eseményeket, de azzal az igénnyel, hogy csak való igaz dolgokat hagyjak az utókorra. A visszatelepítés kezdete, majd a rend meggyökerezése és annak erőszakos eltiprása, amely 1950. június 9-én kezdődött. Amikor is éjjel az akkori Rákosi rezsim államvédelmi rendőrsége rátört a pécsi anyaházunkra, és fél órai csomagolást engedélyezve a többi pécsi szerzetesekkel együtt teherautókon a Váci kényszertartózkodási helyre, a püspöki palotába internálnak. Itt 240 más szerzetessel szeptember 8-áig őriznek, amikor minden anyagi kártérítés nélkül szélne keresztenek, de csak azért, hogy alig fél év múlva, 1951 tavaszán a rend legtöbb tagját koholt vádakkal 5-10 évre börtönbe zárják. A jasztangórai Fekete Madonna 1382 óta őrzi a pálos rendet. Lengyelország feloszlatása után a cári Oroszországhoz tartozó csensztohovai kegyhelyen a lengyel pálosok őrzik a magyar rendet és szellemét ezer veszedelmek között. A vészharang ott is sokszor megkondult, de a parázs megmaradt a hamu alatt. Az 1786-os eltörlés után majd 150 év múlva újraélett palántát is kivágták. Ma újból a lengyelek a szent tűz őrzői, de erős a reményünk, hogy ha nem is a mi életünkben, de egykor majd új lelkes magyar csapat indulhat Boldog Özséb nyomain szülőhazájában, magyar földön is. Kelt Budapesten 1980-ban Remete Szent Pál ünnepén.

A krakkói kaland. 5 év börtön után a pécsi Ágoston téri templom kántora vagyok már fél éve. A régi ágostonos kolostorból átépített plébánia egyik kis szobájában lakom. Az úr 1957. évét írjuk. Rekkenő pécsi mediterrán, forró nyár. Megtört öregember ül velem szemben a templomra néző földszinti szűk szobában. Rendezetlen fehér haja és szakálla a nyári melegtől csapzottan göndörödik csillogó fürtökbe. Öreges kék szeme állandóan könyvben úszik. Egyik kezét piszkos kendőbe bugyolálta, régi baleset vitte el ujjait. Fogatlan szájából különös csengéssel szól a régi történet. Hideg téli szél söpörte a havat az ősi Krakkó keskeny utcáin. 1923-ban minden áron haza szerettünk volna jönni, mint pálosok, de az előjáróság nem engedett fogadalomhoz, pedig Gellért atya már 6 éve ette a lengyel kolostorok kenyerét. Ő az esztergomi egyházmegyéből jött, Tóth Márián atya és én, Benedek laikus testvér a felvidékről. Saját hazájába szerettük volna visszatelepíteni a rendet. Elhatároztuk, ha törvényesen nem engednek fogadalomhoz, anélkül megyünk haza. Kedves jó barátom volt a lengyel

reszketős, öreges hangján elkezdi az éneket, arca megifjodik, csak könnyei hullanak rendületlenül. Künn a forró pécsi nap lassan reánk fordítja a templom árnyékát. Az öreg abbahagyja a himnuszt, letörli szakálláról a könnyeket, és folytatja. Zicsi püspök egy kis házat vett a Minden Szentek utcában, és reánk bízta a kis ősrégi templom gondozását. A kis templom még a 12. században épült, a városfalon kívül élő szegény bosnyákok számára. Ezek kicsiny viskóikat a városfalhoz zidina ragasztották, így zegzugos kis utcácskák futnak fel tettye felé. Még a törökök sem bántották. Ez volt tehát a kis templomunk és a két szobás régi bosnyák ház a kolostorunk. Gellért atya hamarosan megszerettette magát, megáldott és imádkozott bőtermésért, gabonáért, szőlőért, állatokért, és így hamarosan megtelt a kamra minden jóval, friss cipóval. Sajnos az atya keveset tartózkodott itthon, és mi Bertalannal intéztük az ügyeket. Takarítottunk, templomot díszítettünk, sok szép népi ájtatosságot és körmenetet rendeztünk. Csak mintegy másfél évig maradhattunk itt, mert a püspök úr megvette a Mátyás Flórián utca 48 szám alatt lévő szőlőt az úgynevezett kompos villával és gazdasági épülettel, Vincellérlakkal. Ide költöztünk 1925 nyarán. Itt már mindennek találtunk helyet. Az alaksorban a pince lejárat előtti présház lett az ebédlő, mellette a konyha, s fölötte kis kápolna. A szép szobákból szerzetesi cellák. Keleten, a hegy felé, egészen az erdőig, részben gyümölcsös, részben szőlő, és a kis út mellett a kertes villa, tőle délre jó kőhajtásnyira a Vincellér lakás és melléképületek. A létszám ugyanaz. Három fő. Sőt, Bertalan testvéren kiújul a magával hozott tüdőbaj, és szépen csendesen átköhögte magát 1927 márciusában a más világra. Talán az ő élet áldozata hozza meg egykor a magyar pálos újjászületést. Most már, ha az atya elment, magamra maradtam. Családokhoz jártam ebédekre, mert magamnak nem volt kedvem főzni. Egy kis lánykába beleszerettem, és 1928-ban előadtam az atyának nősölési szándékomat. Ő megígérte támogatását, csak arra kért, menjek valahová vidékre, ne legyek Pécsett ismerőseim botránkoztatására. Így kerültem Vajszlóra. Ott élek azóta is. Gyermekeimet felneveltem, férjhez adtam, megnősítettem, de szívem azért most is a rendemé. Mélyen hallgatunk. Beszédes csendez. Egy érdekes élet, egy kalandos, változatos, szerzetesi és családi küzdelem. Folytatja. Azóta sem szüntem megérdeklődni az ügy iránt. 1930. decemberében, három évi lengyelországi tartózkodás után Nyári József, Márton atya jött Pécsre. Gellért atyával készítették elő az új hivatások ápolását, az úgynevezett juvenátust. Sajnos a két atya nem volt egy nézeten, s így Gellért atya 1931. júniusában vissza kellett, hogy térjen esztergomi egyházmegyéjébe. Márton atyának a kurdi pléváros Galambos Geist Kálván négy növendéket is beszervezett, de fél év múlva szétzilálódott a kis közösség, és 1932-ben lelki gyakorlatos házzá alakultunk. Izzó szellemű, hazafias gondolkodású magyarok voltak ezek az úttörők. Akkor nem láttuk világosan, hogy a rend lengyel szárnya sem volt lelkileg kész az áttelepítésre. Az önálló lengyel állam csak 1920-ban állt talpra. Az ország feldarabolását a lengyel pálosok is kényszeredett szörnyű állapotok között élték át. Még a konstitúciót is csak 1920-ban

1928-ra adhatták ki. A 20-as évek eleje nem volt alkalmas a visszatelepítése, ezzel még várniuk kellett. Amint a megváltás genealógiájában is sok bűnös emberen átjutunk az igaz fényhez, mi is ezt a szerepet vállaltuk. Törvény ellenesen, de mégis izzásban tartottuk azt a parazsat, amely a nemzet lelkiismerete elé állította a dicső pálos múltat és előkészítette az útját a rend törvényes áttelepítésének, az igazi hajnalnak, amelynek mi csak éjjeli őrálló, világító pásztortüzei voltunk. Benedek testvér hangja elcsuklik. Szutykos bugyrából néhány almát vesz elő. Ajándékot ad a késői utódnak. Ez is saját termés, megkönnyebbülten veszi borját. Hajlottan, öregesen indul. Kikísérem és nézek utána, míg szakállas alakja eltűnik a nyugati nap fényében, a város izzó forgatagában.

sziklatemplom. Besnyő Bőn Jenővel, Gyula atyával beszélgettünk. Kreolos barna arcán már néhány ránc is megjelent. Mély tűzű fekete szeme fedhetetlen papi életről mesél. Hangjában mély csengésű baritonja érzik ki. 1927-ben Zichy Gyula pécsi püspököt, 11. Pius pápa kalocsai érsekké nevezte ki. Az aulában voltam, mint karkáplán, az öreg kanonokok helyett nekem kellett recsitálni, énekelni a zsolozsmát. Itt hallottam az érsek kedvenc gondolatáról, a pálosok visszatelepítéséről. Érdekes dolognak tartottam. A jezsuiták, különösen Banga Béla páter, a híres szónok nem nagyon támogatták a gondolatot, sőt, fölöslegesnek tartották. A többi rend közömbös volt a gondolat iránt. Proházka püspök kedvelte a gondolatot, de ő éppen a nagy héten halt meg az ősi pálos templom szószékén, az egyetemi templomban. A jó író és lelkes pap Tóth Tihamér is az ügy mellett kardoskodott. 1930-ban egy országos zarándoklattal Lourdesban voltunk. Akkor már Soltvadkerti plébános voltam. A zarándoklat alatt ismerkedtem meg Pfeiffer államtitkár úrral, Gyula bácsival, aki akkor a főváros egyik kultúrmérnökeként igen nagy tisztelője az érseknek és a pálos visszatelepítés lelkes barátja. Nekem a pálos hivatást Gyula bácsinak a barlang templom gondolatát adta a lurdi zarándoklat. A Gellért fürdő bejáratával szemben már régen, a 20-as évek közepétől tartott a tabádi plébánia vasárnapi és ünnepnapi litániákat. Ezek csak időleges és alkalmi istentiszteletek voltak, és egy-egy nevesebb pesti szónokot kértek fel az ünnepi beszédekre. A lurdi zarándoklat után ez adta az alapot Gyula bácsinak a Szikla templom bizottság megalapítására, amely nem kis nehézségekkel küzdött, mert ebbe a sziklafészekbe akarta betelepíteni az érsek a pálosokat. Pfeiffer, mint a főváros mérnöke, kiharcolta a helyet. A laza kőzetben robbantani is kellett a jövendő kolostor helyének. Közben én rendbe tettem a plébánia templomot Soltvadkerten, és a szívújság hirdetései alapján jelentkezett társaimmal kimentünk 1932 telén a lengyel novíciátusba, az orosz határtól nem messze fekvő Loszna Podlaszkába. 1932. március 19-én öltöztünk be a fehér ruhába. A terv szerint a novíciátus után fogadalmat teszünk majd, s néhány lengyel atyával kiegészítésül, mint benszülöttek visszük szülőhazájába a rendet. Az új környezet nagyon kirívó és szokatlan volt. Tisztelettel, szeretettel fogadtak, megbecsültek bennünket, de a szláv lelkiség és a szokatlan élelmezés nem kis gondot okozott. Az adott szó megváltoztatása, a külsőséges piétás, az egymás figyeltetése, valamint a szélsőséges viselkedés sokszor eszünkbe juttatta a polisevircsaft magyar szállóigét. De azért ott is találtam igen jó barátokat, hűséges segítőket, akikre mindig hálával és szeretettel gondolok. Ez alatt a jobb Pfeiffer papa szorgoskodott, és egyik legkitűnőbb főiskolai mérnök tanárt kérte fel a Szikla templom és kolostor felépítésére. Dr. Weichinger Károly, a világot bejárt építész, valóban zseniálisan oldotta meg feladatát, és a Gellért hegy oldalához olyan stílszerű és praktikus építményt tervezett, amely méltán dicséri máig is kiváló képességeit. A templomnak és kolostornak 1934. május 12-ére kész kellett lennie, mert ekkor érkeznek Lengyelországból az új sütető magyar és kísérő lengyel pálosok. Ha a Gellért fürdőbejárattal szemben az enyhe emelkedőn felmegyünk, egy nagy barlang előtt állunk. Jobbról fenn egy üregben bályos fehér márvány szűzanya szobor áll, lenne egy külső sekrestje, középen a nagy oltár, amely fölött, hátul magasan,
A magyarok nagyasszonya és a magyar szentek szoborcsoportja látszik. Előtte még fenn a magasban balra a szószék. Ezek alatt enyhe lejtőn jutunk be egy bejárón át a szikla üregekbe, a templomba. Jobbról Szent Imre, balról Szent Erzsébet oltár, bejebb haladva érünk a főhajóba. A főoltáron szűzanya kis képe, Feszti Masa festménye. Fenn a mennyezeten a limpiázi kereszt. A főoltár mögött egy üregben a harmónium és a kántor helye. A főhajó jobb oldalán Szent László oltár a herma másolatával, majd hátul egy külön magasabb benyílóban a fekete Madonna kápolnája, keletfelé színes kör ablakkal. Tovább haladva, egy kis folyosón át kijutunk a Szent István kápolnába, amely már épített téglalap alakú nagy terem, a nyugati oldalon ráccsal elkerített szerzetesi zsolozsma helyjel. A rács mellett klauzúra bejárata a kolostorba, míg a keleti részen egy oldalkijárat, amelyen át egy függő folyosón kijutunk a kolostor mellett elhaladva a főbejárathoz, illetve onnan le a Gellért rakpartra. A helyszűke miatt két emeletes, lapos tetejű kolostor helykihasználása a legkitűnőbb. A földszinten helyezték el a nagy ebédlőt, konyhát és ehhez szükséges helyiségeket, míg az északi, kör alakú toronyszoba színes üvegablakokkal díszített fogadó és beszélő szoba lett. A klauzúra mellett egy sor cella áll, és a hegy felé a folyosó húzódik. A második emelet toronyszobája a belső társalgó, központi iroda. A cellasor ablakaival a Dunára néz. A kolostor és templom 1934 kora tavaszán már teljesen készen várta az áttelepülő pálosokat. Páter Przeziecki Pius, pálos generális, több esetben járt Magyarországon az áttelepítés érdekében. Az ő közbenjárása révén Serédi Justinián hercegprímás 1933. január 1-ével engedélyezi a budai sziklatemplomban történő letelepülést. A lengyel noviciátust betegsége miatt nem vállalta, de mint oblátus azonnal bevonult a pálosokhoz, otthagyva a kurdi plébániát. Előbb Budán segített a lelkipásztorkodásban, majd később a pécsi noviciátusban és klerikátusban nagy segítségére volt a nevelésben és a pálos lelkület kialakításában. Zicsi Gyula kalocsai érsek május 7-én Csensztohovába ment, hogy ünnepélyesen hazahozza a pálosokat. Május 12-én szombaton este a határon Szobon volt az első zenés ünnepélyes fogadtatás Mária Nostra, a megye és a civil hatóságok részéről. A sziklában fáklyás menet fogadja az új beköltözőket. Az ünnepélyes beiktatás pünköst hétfőn, május 21-én volt. A kalocsai érsek pontifikált szentmisét és beszédében megemlékezett a II. József eltörlése óta eltelt majdnem 150 évről. Azt mondta, a pálosok a nép felemeléséért s a régi, szigorú szellem folytatásáért jöttek. Este 6 órakor Serédi Justinián bíboros felszentelte a kolostort és a templomot. Beszédében ő is üdvözölte a pálosokat és kérte, hogy álljanak be a nagy restaurációs munkába, a nemzet felemelésébe. Jelen voltak többek között József főherceg, Horthy Miklósné, Zicsi Gyula érsek, a lengyel követség titkára, a miniszterelnök, valamint a mintegy 50 ezer fős tömeg. Az ünnepség gyertyás körmenettel ért véget. Így kezdődött újra szülőhazájában a II. József által 1786-ban eltörölt és közel 150 évig némaságra ítélt pálos szerzetesi élet. Len, a Duna sötét hullámai nehéz uszályokat vontat bőgő dudálással a gőzös. A Ferenc József híd előtt fémesen nyikorogtak a kanyarban forduló villamosok. A híd fő forgalma hajnaltól éjfélig állandó, egységes malomzúgássá olvadt, de a barlangtemplomban ez mind csak halk zümmögéssé szelidült.
és a magyar szerzetesek egyelőre még lengyel vezetéssel megkezdték lelkipásztori működésüket. A sok jelentkezőnek egyelőre a második emeleten rendeztek be újonc kiképzést, de már folytak a tárgyalások, hogy év végére újból átvegyék Gellért atya örökségét, és megnyissák az önálló novíciátust a most még lelki gyakorlatos háznak használt kompos villában. A sziklatemplom anyagi forrásként is kiválónak bizonyult. Az atyák mindig rendelkezésére álltak a híveknek. A gyóntató székekre csengőt szereltek, s mind vidék, mind a helybeli papság is szívesen rakta le terheit az akkor még kevés pálos atyánál. A szentmisék látogatottak, ünnepeikre vendégszónokok is szívesen jöttek, s a testi gyógyulás Gellért fürdője mellett a lelki gyógyulás forrása is lett a Szent Gellért sziklatemplom.

0: A magyarországi pálosok története Bolyós Ákos visszaemlékezések című könyve alapján. Felolvasta Lázár Csaba. Az első rész hangzott el. Hangmester Gera Csilla és Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Lacó Zoltán Vince. Dramaturg Sedianszky Nóra. A műsorszám a Magyar Pálos Rend Boldog Özséb programjának keretében a magyar kormány támogatásával készült a Magyar Katolikus Rádióban 2020-ban.
1: Mária Rádió.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkös napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek? Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
4: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szent Ágoston példáját helyezte beszédek középpontjába Leó pápa Paviában. Megjelent Zsódi Viktor piarista tartományfőnök keresztény neveléséről szóló kötete. A mindenes gyűjtemény tiszteletére avattak emléktáblát Révkomáromban. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, mondta beszédében Leó pápa, utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, áll a Vatican News hírében. A Szentatya Pávia lakosaival találkozott a város központi terén. Az egyházfő a városra jellemző antik műemlékekről szólva rámutatott. Az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébániai központok különböző formákban, de ugyanazt a szemléletet, nevelést és kultúrát képviselik. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételüket a város életében, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban. Kiemelte, hogy a város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy Pávia történelme a keresztény szeretet egyetemes értékéhez kötődik. A közelmúltban jelent meg Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, Táruljatok fel kapuk, keresztény nevelés és lelkiség a 21. században című kötete a Magyar Kurír gondozásában. A könyvben a szerző korábban megjelent publikációinak, interjúinak, valamint elhangzott előadásainak és homiliáinak szerkesztett válogatása kapott helyet. A több évtizedes tanári tapasztal rendelkező tartományfőnök szerint a katolikus nevelés nem egy lelketlen intézményi rendszer, hanem egy bizalomra épülő, élő kapcsolat. A nevelés közös vállalkozás, amelyben mindenkinek helye és szerepe van. A diákoknak, a kollégáknak, szülőknek is, de mindenek előtt Krisztus szerepe a meghatározó. Zsódi Viktor kiemelte, a katolikus iskola akkor marad élő, ha alkalmazkodik az idő változásaihoz, és képes párbeszédbe lépni a változó világgal anélkül, hogy elveszítené identitását. Emléktáblát avattak szombaton Révkomáromban a mindenes gyűjtemény tiszteletére, tudósít az MTI. Az első jelentős magyar tudományos ismeretterjesztő sajtó a városban indult útjára 1789-ben. A lap alapítója és szerkesztője Péceli József református lelkész hitt abban, hogy a magyar nyelv a tudomány közvetítésére is alkalmas. Munkáját a Komáromi Tudós Társaság tagjai segítették. A Tudós Társaság a kor egyik fontos szellemi műhelye volt, amely református, evangélikus és katolikus értelmiségiek együttműködésével jött létre. A folyóirat a csillagászattól és földrajztól kezdve a természettudományokon át a gyakorlati életet segítő tanácsokig számos témával foglalkozott, célja pedig az volt, hogy a tudomány eredményeit széles körben hozzáférhetővé tegye. A lap az első magyar folyóiratok közé tartozott, amelyet postai úton terjesztettek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen. A mai evangélium Szent Máté könyvéből való, annak is a 7. fejezetének a 6. verse, és a 12. versét a 14. versig tart. Így szól, az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjatok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva szét ne tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez ugyanis a törvény és a próféták tanítása. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu, és tágas az út, amely a domlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu, és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! Nagyon rövid ez a szakasz, de mégis három egymástól látszólag különböző kijelentést tartalmaz. Az első, hogy ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak. A második, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, és tegyétek meg nekik. A harmadik pedig széles a kapu, és tágas az út, amely a romlásba visz. Szűk a kapu, és keskeny az út, amely az életre visz. A három kijelentést egy belső logika kapcsolja össze. Na, vegyük végig. Az első, hogy a szent dolgokat ne vessétek oda a kutyáknak. Persze most mindegyikőtök mondhatná, hogy tanúságot tenni kell. Ez igaz. Hitünkről, Jézusról beszélni kell. De nem mindegy, hogy mikor, nem mindegy, hogy milyen körülmények között, és nem mindegy, hogy kiknek. Nem, mindennek megvan a maga helye. Tehát ha bekerülök egy teljesen ismeretlen társaságba, akiknek nem ismerem a hitét, és mondjuk elkezdek a hitről beszélni, és látom, hogy azt nem fogják, vagy nem érdekli őket, nem biztos, hogy az a helyes, hogy akkor én most ráerőltetem magam, az én akaratomat rájuk, és elkezdem őket a hittel traktálni. Mindegyik azt mondja, hogy hozzáteszi majd, hogy hát én minisztráltam gyerekkoromban, azt ennyi. Na most ilyen esetben nem kell őket most megmagyarázni, hogy miért fontos a szentmise, tehát mindenek megvan a maga helye. Természetes, hogy tanúságot teszek hitemről. Természetes, hogy mondjuk, ha négy szem közt vagyunk, és nem 8-10 beszélgetünk, akkor elmondom neki, hogy milyen fontos a szent mise. Mert azért sokkal jobban megnyílnak az emberek, és alkalmasabb az idő, hogyha 2 beszélgetünk, mint hogyha 10 beszélgetnénk, és abból 9 mondjuk nem érdekel a hit. Ott úgy éreznék, hogy csak rájuk erőltetem. És az erőltetés az nem jó. Jézus is, amikor beszél, szeretettel beszélt. A szeretet kell, hogy legyen a központja a tanúságtételünknek. És szeretetről nem beszélhetek úgy, hogy közben korbáson a kezembe, és ütöm, hogy nem vagy vallásos. Tehát ez, de nehéz kérdés. Tehát az, hogy mikor és hol tegyünk tanúságot, figyelni kell. Meg kell találni a helyes utat, hát a mezótész, középút. Tehát kell beszélni Istenről, de nem szabad, hogy ez a beszélgetés, ez egy erőltetett beszélgetés legyen. A második, hát az, Istenkém, az egy csodálatos dolog. Amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez a szeretet, ugye? Hányszor teszünk olyat másokkal, vagy mondunk olyat másokról, amit nem szeretnénk, ha rólunk mondanának. Pedig ugye lehet, hogy rólunk még inkább elmondható. Másokat megbántok, ugye egy harmadik szemét, aki nincs ott, hát nem lehet ilyeneket tenni. Gondolj csak végig, nekem hogy esne, hogyha tőlem mondjuk 10 méterre két személy ott beszélgetne, és tudnám, hogy rólam. Hú, de rossz lenne, ugye? Hát ezért ne pletykálkodjunk, ne tegyünk ilyet meg. Ne beszéljünk ki egy harmadik szemét, aki szegényként nincs is ott, vagy ha ott van tőlünk távol, nem tudja magát megvédeni. Ha ott van, akkor mondjuk el neki a szemébe, hogy te figyelj, ez és ez problémás. Akkor bátran. Ha ő is ott van. És akkor meg tudja magát védeni, és akkor lehet, hogy azt fogom tudni mondani a végén, igazad van. Én ezt rosszul tudtam. De ha nincs ott, tehát azt tegyük meg a másoknak, amit szeretnénk, hogy velünk is megtegyenek. Ki szeretne követ kapni a nyakába ajándéknak, ugye? Hát akkor mi miért adunk köveket? Tehát gondoljuk már végig. Úgy viselkedjünk másokkal, hogy szeretnénk, hogy velünk is viselkedjenek. Azt adjunk, amit szeretnénk, hogyha nekünk is adnának. A harmadik pedig, hát ezzel megint csak szorosan kapcsolatban van. Keskeny az út, ugye? Ami a pokolba visz. Keskeny az út, ami a mennyekbe visz, és széles az út, könnyű járni azon, ami a pokolba visz. Bizony a keskeny utat megtalálni. A szeretet útját, amikor idegesebbek vagyunk, vagy ingerültebbek vagyunk, megtalálni nehéz. Akkor könnyen menni a széles úton, úgy néha engedjük, hogy úgy magával ragadjon a tömeg. Magával ragadjon a hév. És akkor megyünk a széles úton a pokol felé. És nem találjuk meg a keskeny utat, ami a szeretetről szól, ami a megbocsájtásról szól, ami a jóságról szól. Pedig ha azt a keskeny utat keressük, akkor tesszük meg azt másoknak, amit szeretnénk, hogy velünk is megtegyenek. És akkor teszünk új tanúságot Jézusról, amikor ott van az alkalmas idő. Ezért is függ nagyon szorosan össze ez a három dolog. Hogy Jézussal együtt élni. Jézus szeretetével folyamatosan együtt lenni. Velem van az Úr. Velem együtt zarándokul a földi létembe. Kövessük őt, legyen velünk, fogjuk meg a kezét. És akkor tudjuk, hogy na, most itt a kellő alkalom, a kellő idő, hogy tanúságot tegyek a hitről, mert én az ő kezét fogom. Tudni fogom azt, hogy a másik emberrel hogy viselkedjek, és olyat teszek meg, amit szeretnék, hogy velem is megtegyenek. És akkor észreveszem azt a szűk utat, és nem lesz olyan szűk, mert Jézussal járok rajta. Lesznek buktatók, és bizony figyelnem kell folyamatosan, hogy lenne térjek arra a szűk útra, de figyelek, ha Jézus kezét megfogom, ha Mária kezét megfogom, megmaradok a szűk úton, tanúságot teszek kellő időben a hitemről, és megteszem másnak azt, amit szeretnék, hogy velem is megtegyenek. Ennyire egyszerű, nehéz megvalósítani, de ha Krisztussal élünk, egyszerű, mert ő egyszerűvé tesz mindent. Csak hallgassunk rá, legyünk vele. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.

0: Kedves Mária Rádiót hallgató! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2026. június 23-án kedden a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Egy híradással kezdjük mai műsorunkat. Szeretettel várunk mindenkit szombaton 27-én délre a 15. kerületi Pestújhelyi térre a Pestújhelyi Keresztelő Szent János templom építésének 100. évfordulója alkalmából bemutatott ünnepi szentmisére és további programokra. Szeretettel Almási Tamás atya. Egy 2000 éves mondáshoz fűz gondolatokat Várnai Péter atya. Milyen érdekes, hogy Máté evangélista nem fűz következményeket sem a szálka gerenda, sem a disznók elé dobott gyöngyök példázatai után. Inkább egy arányosság jellemzi. Amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek, ti is azt tegyétek másokkal. Egy kicsit óvodás szemléletet tükröz, de úgy látszik, hogy két évezred után is szükséges folyamatosan hangoztatni. Mert igazság. Bolygónk őrei vagyunk címmel rendezték meg június 20-án a 3. Verbita Fesztivált Budatétényben a Verbita Rendház udvarában. Az eseményről beszélgetünk Benvin Sebastian Verbita szerzetes atyával, aki a fesztivál megálmodója és szervezője, akit szeretettel köszöntök a telefonban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Kedves Sebastian atya, mi is ez a Verbita Fesztivál?
2: Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Bizony a Mária Rádió hallgatói ismeri a Verbita rendet. Anno Gál Jenő atyával együtt indította Magyarországon. Ezért a Verbita rend itt jelen van közel 100 éve Magyarországon. És elég sok ugye magyar rend testvér, vagy éppen pap, itt jelen volt, azután volt egy nagy szakadás a kommunizmus időben, és körülbelül 1990-ben, 91 táján visszatértek, amikor még tudtak újraindítani a missziót, de addigra ugye azok az atyák, akik innen elmentek, azok nagyon idősek voltak, de ezért tudtak valamit kezdeni, de nem annyira azért kifelé menvén, ugye a missziót végezni nem tudtak. És azután érkeztek a külföldről mi, azok, akik most a legtöbb misszionárius, akit a magyar rendtartományban, a Verbita rendben itt Magyarországon, azok külföldről vannak. És bennünket azért nem nagyon ismernek, mivel külföldiek vagyunk. A Verbita Festival részint azért jött létre, hogy kicsit ismerjenek bennünket ezen keresztül, és a fesztivál ezért jött létre, és ez a Verbita Fesztivál már a 3. alkalom, ugye tartottuk, elég szép számban jöttek, hála jó Istennek.
0: Nagyszerű gondolat. Miért választotta Bolygónk őrei vagyunk címet?
2: Hát az egy sürgető téma, most már ma is érezhetjük, hogy milyen meleg van odakint, sokan visszahúzottnak házokba, és az egyre nagyobb mértékben nőni fog a jövőben, és azt gondolom, hogy mindenkinek otthon kezdeni kell ezzel a témával foglalkozni, ez a teremtett világ, amit ránk van bízva, jó Isten, a teremtés a csúcspontjaként, mint emberek kezébe, mennyire mi felelősek vagyunk ez iránt, mert a bolygónk, ha tönkre megy, akkor sajnos az emberiség is ezzel együtt véget ér. Ezért mi vagyunk az ürei, mennyire mi a közös otthonunkat tudjuk ápolni, őrizni és vigyázni rá, annyival inkább tovább marad az emberiség is a Földön. Ezért választottuk ezt a témát, hogy ezt tudatosítjuk mindenkiben. Nem elég hallani valamikor, meg tanulmányozni, hanem otthon kezdeni, akár amikor nem kell a villany, akkor ez nem kell használni, vagy éppen a fűtés, a gáz ne menjen, vagy a víz, amit csak úgy folyik időnként. Egyszerű dolgok furcsának hangzik el, mondjuk, ha valaki éppen fogad most, hogy ez folyik, vagy éppen borotválkozik, folyik a víz. Vagy éppen fölöslegesen használjuk annyi mosószer, meg mindenfélét, mert van miből, de ez egyszer csak kép, elfogy. Tehát otthon kell kezdeni, akár a vícépapírnak a használata, legyen az bármi, akár amikor írjuk egy mondatot, egy A4-es papíron is kidobjuk, hogy azt végigírjuk. Tehát ez egy tudatosság. Amikor azt gyermekkorától, akár otthon, akár iskolákban nagyon komoly tantárgynak kell lennie, hogy mindegyik cselekedet, amit mi teszünk, az mindig hatással van a természetre. Bár nem veszünk észre, mert ha én kidobom pár papírt, amit nem használva, vagy éppen egy mondatot írva, és azután kukába, annak van hatása, mert valahol vágják a fát. Tehát tudatában kell lenni, hogy mindegyik cselekedet, annak hatással van, és hozzájárulom azzal, ami most történik. Ezért tudatosan, amennyire csak szükséges, úgy használjuk a javat, amit a jó Isten nekünk adott a teremtett világban, és az egész bolygónk. Tehát mi vagyunk a legkisebb és leggyengébb teremtmény a világban. Ezt tudni kell, ha nincsenek fák, nincsenek mondjuk a méhecskék, mondjuk azok, ha eltűnnek, akkor az emberiség már nincs. Tehát ennyire kicsinyek vagyunk. Erre a tudatra kell ébredni minden embernek, azért választottuk ezt a témát, hogy ott tudatosítjuk és ott megéljük minden nap életünkben.
0: Hát ez nagyon nemes cél. Kik voltak a részvevői a fesztiválon?
2: Hát mindenkit, akit mi meghívtuk, és a legtöbben azok általában a Verbita barátai, meg ismerősei, és azoknak az ismerősei. És természetesen, mivel egy nemzetközi rend vagyunk, olyan értelemben itt több nemzetből is voltak jelen magyar testvéreken kívül, indiaiok voltak, indonészek voltak, Fülöp-szigetekről voltak, koreaiok voltak, meg Afrikából is, tehát, de majdnem mondjuk mindenki keresztények, akik itt dolgoznak, vagy itt vannak munkában, azokat is ugye mi kapcsolatban vagyunk, tartjuk nekik misét, meg esket is, tehát ide jönnek, ugye sokan vannak most Magyarországon, és azokat is összehívtuk, és próbáltunk nekik is elmondani, hogy mennyire fontos, és azon kívül, hogy ugye hoztak magukkal a saját ételüket, gasztronómiát a magyar testvérek tudtak kóstolni, fordítva is ők is kóstoltak a magyar gasztronómián, vagy ilyen ételeket, magyar konyhai finomságokat. Tehát az ilyen egy rendezvény volt, egy fesztivál volt, és ezek voltak, akik részt vettek a fesztiválon.
0: Hogyan kapcsolódik a fesztivál a Verbita misszióval?
2: Verbita misszió, vagy éppen Istenéje társaságának egyik legfontosabb missziója a teremtés védele. Azt úgy is hívják angolul JPIC, tehát nagyon komolyan veszük most a teremtés védele, mert ugye Isteni ige, vagy éppen verbum, de Isteni ige, az igén keresztül teremtette a Jóisten mindent, Isten szólt is lettek. Tehát az annyira összefonódik, ami lelkiségünkhöz, meg a karizmánkhoz, hogy mindenképpen a missziónknak a középpontjában áll a teremtés védelem. Tehát ez nagyon szorosan kapcsolódik a mi missziónkhoz, és azt hiszem minden embernek az életéhez. Az fontos, hogy védjük a bolygónkat.
0: Atya, engemet nagyon meglepett a származásod. Légy olyan kedves, mutatkozzál pár szóval be a hallgatóknak.
2: Hát én Sebastian atya vagyok, egyébként Dél-Indiából származom, már 23 éve vagyok itt, 24. évben vagyok. hát én 2003. október 9-én érkeztem Magyarországra, és azóta itt szolgálok különböző minőségben. Én nekem is volt, áll Istennek, egy olyan műsor a Mária Rádióban nagyon sok évvel ezelőtt, Hit és igazság címmel, nagyon pár éven keresztül ment ezt. Szevasztin Atya vagyok, Vervita, természetes Indiából.
0: Megköszönöm Benvin Sebastian atyának a szíves tájékoztatást.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is köszönöm.
0: Mindörökké, amen, atya, örömmel tettem eleget ennek a kötelezettségemnek. Tőled is hasonló jókat. Tőled is elköszönünk, kedves hallgatom, Vargakat a szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, és Kohár László műsorvezető.
1: Köszönjük hallgatóink adományait, mert nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Műsorunk végeztével kérem, hallgasd meg Vas István Ima a Szent Péter templomban című költeményét, előadja Trill Zsolt.
3: Vas István Ima a Szent Péter templomban. Te naponta megfeszített mi úrunk, aki még itt is jelen vagy, e márvány, arany, hatalom dagályban. Tégy értünk csodát. Add meg mi nekünk, hogy a mi hitünk ne fújjon ilyen cikornyás kudarcba. Ne engedd, hogy hiába higgyünk. A történelem önmagába visszaforduló, sötét, nevetséges csavarmenetét tört teszét, hogy a gondolat nagy lendületét meg ne akassza terpeszkedő beteltség, ostoba pompa, a nagy kupolát, a tér komoly oszlopsorát, szentjeit küzdelmét, a tiszta mesterek szigorú tervét. Nem irgalomra lesz szüksége a földnek, a buta bestiát, a gőgöt öld meg bennünk, Uram. Különben minden hasztalan. Óvj meg minket a hatalomtól.
4: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Kedvan. Évközi 12. hét.

Az ima elején tudatosítom magamban, hogy ezt az időt Istennek ajándékozom, neki ajánlom. Próbálom befogadni az ő szerető jelenlétét. Várom, hogy szóljon hozzám a lélek által, az igéje által. Várom, várakozom. Milyen érzés úgy jelen lenni, hogy tudom, Istennek üzenete van számomra.

könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva szét ne tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez ugyanis a törvény és a proféták tanítása. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják.

Az evangéliumban Jézus azt mondja, gyöngyeink, szent dolgaink vannak. Én miket tartok az életemben gyöngynek, szent dolognak? Hogyan vigyázok ezekre? Elképzelem, ahogy haladok Isten felé. Járom az utamat. A gyöngyeimet Isten azért adta életembe, hogy azok ő felé segítsenek. Jézus azt mondja, szűkös úton és szűk kapun lehet hozzá bejutni. Mit kellene lefaragnom, hogy beférjek a szűk kapun? Hol találom ezt az életre vezető szűk utat? Kik között? Milyen életformában?

0: Most ismét meghallgatom az evangéliumot, és figyelhetem, mi az, amit ezzel kapcsolatban kérnék Istentől.
1: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé, hogy lábukkal el ne tapossák azokat, és megfordulva szét ne tépjenek titeket is. Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik. Ez ugyanis a törvény és a proféták tanítása. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. De milyen szűk a kapu és keskeny az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják.

Megfogalmazok a szentírási résszel kapcsolatban egy kegyelmet, egy kérést. Isten elé viszem. Mire vágyom ma? Mit adhatna ma nekem az Atya? Mit szeretnék befogadni tudni? Önmagamban visszhangoztatom, ízlelem a kérésemet. Bizalommal Isten elé teszem.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szent Ágoston sírjánál mondott homíliát Leó pápa. A mindenes gyűjtemény tiszteletére avattak emléktáblát Révkomáromban. Szent Ágoston példáját helyezte beszéde középpontjába Leó pápa paviában. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Ige liturgián vett részt Leó pápa a lombard püspökökkel, papokkal és diakónusokkal a Szent Ágoston sírját magában foglaló Szent Péter az Aranyékben nevű bazilikában, paviában szombaton, ahová egy napos látogatása érkezett. Adja hírül a Vatican News. A liturgia során Leó pápa imádkozott a hippói szentpüspök sírja előtt, majd homíliát mondott. A Szentatya beszédében hangsúlyozta, a keresztény közösségeknek képesnek kell lenniük a megújulásra anélkül, hogy megosztottá válnának. Ehhez elengedhetetlen, hogy a lényegre, azaz a Krisztussal való egységre és az evangélium tiszta örömhírének hirdetésére összpontosítsunk. A pápa kis közösségek hálózatainak szervezésére hívott, amelyek az evangélium körüli otthonokban találkoznának, ugyanakkor az egyetemi szolgálat és a kultúrával való párbeszéd fontosságát is hangsúlyozta. Emléktáblát avattak szombaton Révkomáromban a mindenes gyűjtemény tiszteletére, tudósít az MTI. Az első jelentős magyar tudományos ismeretterjesztő sajtó a városban indult útjára 1789-ben. A lap alapítója és szerkesztője Péceli József református lelkész hitt abban, hogy a magyar nyelv a tudomány közvetítésére is alkalmas. Munkáját a Komáromi Tudós Társaság tagjai segítették. A Tudós Társaság a kor egyik fontos szellemi műhelye volt, amely református, evangélikus és katolikus értelmiségiek együttműködésével jött létre. A folyóirat a csillagászattól és a földrajztól kezdve a természettudományokon át a gyakorlati életet segítő tanácsokig számos témával foglalkozott. Célja pedig az volt, hogy a tudomány eredményeit széles körben hozzáférhetővé tegyék. A lap az első magyar folyóiratok közé tartozott, amelyet postai úton terjesztettek. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, mondta beszédében Leó pápa utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, áll a Vatican News hírében. A Szentatya pávia lakosainak találkozásával a város központi terén az egyházfő a városra jellemző antik műemlékekről szólva rámutatott. Az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébánia különböző formákban, de ugyanazt a szemléletet, nevelést és kultúrát képviselik. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételükkel a város életét, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban. Kiemelte, a város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy pávia történelme a keresztény szeretet és egyetemes értékekhez kötődik. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Békés szép délutánt kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. A kert délután imaláncot hallják a budapesti stúdióból. Telefonszámunk 061-374-0904-es, 14 óra 58-ig várjuk a hívásaikat, és kérem, hogyha adásba kerülnek, akkor kapcsolják ki a rádiókészülőket. Mostantól kezdve akkor várom a hívásaikat, közben beadjuk azokat a kéréseket, amik az üzenetrögzítőre érkeztek. Ha nincs telefon, van egy ima szándékom, imádkozzunk elhunyt András, Henriett, Péter és Sándor, és a többi elhunyt családtagok lelkeüdvéért és az élőkért is, valamint a tisztító tűzben szenvedő lelkekért is.
2: Én nagyon szépen megkérem az egész országot, hogy imádkozzunk azokért a magyar állampolgárokért, akik nem akarják elfogadni ennek az országnak a törvényeit. Mindenféle, úgy Szent Pállal tudok hivatkozni, mindenféle haszontalanságra használják az idejüket, nem akarnak dolgozni, és a rendes, nyugdíjas, becsületes embereket zaklatják. Ezért kell imádkozni, mert nagyon el vannak szaporodva, nagyon sokan vannak, és nem akarják felvenni egy országnak a törvényeit. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék tovább is közös imát kérni elhunyt családtagjám lelki üdvéért, lányom, unokáim hitben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért, és a magam egészségéért, Magyarország és a világ békéért, a Magyar Rádió fennmaradásáért, a dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Hálából a szűzönne tiszteletére a kapott és a kért kegyelmekért. Közös imád szeretnék kérni a mai napon, 5. hónapja az Úr magához hívta az édesapámat ennek tiszteletére, és a szent angyalok, hogy öleljék őt át karjainkba az Úr Jézus lábánál. Szeretettel gondolok rá, és tudom, hogy ott van vele, és jó helyen van. Közös imát érte kérném. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió, tessék! Halló!
5: Jó adásba?
1: Igen, tessék mondani, hallgatom.
5: Itt vagyok. Imát szeretnék kérni Rákosa József atya, hogy máshova helyezik a gyógyulásáért. Imád szeretnék kérni a rádió összes dolgozóért, egészségükért, a Jóisten áldását, kegyelmét, mindent ezért a csodálatos dolgokért, az orvosokért, ápolókért, pápáért, papjainkért, diakónusainkért, szerzeteseinkért, és hitelesen éljék meg hivatásuk ajándékát. Imádkozunk, akik befejezték a földi életüket. Kérném szépen az imát az összes élő családtagjaimért, férjem szemműtét utáni gyógyulásáért, a lányom gyógyulásáért, mi hamarabb találja meg az orvos a balesetből kifolyólag a betegségét. Imád szeretnék kérni azért a sikeres tanévzárásért, és jó magam, 9 hónapja nem jó az eredményem, és minden segítőimért. Úgyhogy, de a legtöbb imád a Mária Rádió dolgozóért, és legyen sok adakozó, mert én havi adakozó vagyok 20 éve, ahogy van a Mária Rádió.
1: Köszönjük szépen, Isten áldja, és imádkozzon velünk. Mária Rádió, tessék!
6: Tessék az Úr Jézus Krisztus! Először is hálát szeretnék adni az eddig kapott kegyelmekért, köszönetet mondok a szűzanyának, Jézus Krisztusnak, és a drága jó Istennek, és minden szentnek, akik imádkoznak értem. Minden élő és elhunyt családtagjaimért kérem az imát, a gyermekeimnek az egészségéért, saját egészséged maradásáért, a húgomnak, a sorsának a jobbra fordulásáért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék az
1: Úr Jézus. Mindörökké, amen, mi is köszönjük a hívást. Mária Rádió, tessék!
7: Dicsértessék Úr Jézus Krisztus! Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjait, a férjem, a Nász Uram, és minden halottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, és a ifjúság kitükét, egészségükét, tanulásukét, munkájukét, és minden kárat szenvedétől óvja meg őket a drága jó Isten. A lányomékét, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni engemet is, a család, az ország békéjét, a Mária Rádióét és dolgozóiét, az úton lévőkét, a hontalanokét, azokét, akik nem imádkozik senki, minnyájukért, drága keresztény magyar hazánkért. Én is együtt imádkozok önökkel. Dicsértessék Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, és jobbulást kívánunk. Kedves hallgatóink, a kedd délután Émaláncot hallják a budapesti stúdióból. Telefonszámunk 061-374-0904-es. Még van bőven időnk, úgyhogy ne az utolsó percekbe telefonáljanak.
8: Dicsértessék Jézus Krisztus, én imád szeretnék kérni drága jó fiamért, Tomikáért, magamért, az idős beteg édesanyáért, és mindazokért, akik jók hozzánk, hogy bírjuk ki ezt a nagy hőséget, és hogy a fiammal minél előtt legyen olyan időjárás, hogy tudjak találkozni. Kérem a drága jó Istent, a drága szüzenyet segítsenek ebben, és önökért is kérek imád a Mária Rádőr. Köszönöm, dicsértessék Jézus Krisztus.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért. Imád kérek szépen testvéremért, családtagjaiért, unokatestvérekért. Imád kérek szépen még a nyaralókért, a pedagógusokért is, meg a diákokért is, akik táboroznak, és kérek szépen imád mindkét Juditkáért. Köszönöm.
1: Mária Rádió, tessék!
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Luzikám, kérnék szépen imád az úton lévőkért. Én magamért is, mert elindulok holnap a kis unokámmal, igaz, hogy csak egy pár napos kis útra, de kérem a szüzanyas oltalmát erre az útra nekünk, és a meghalt szeretteimért is kérnék szépen imád, és az élő családomért, a kicsi unokámért, és a Mária Rádiónak a fennmaradásáért, és a béke, hogy megszülessen. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen mi is. Isten áldja, vigyázzanak magukra. Mária Rádió, tessék! Halló!
11: Halló! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ilona vagyok, Alsónémediből, és én szeretném a hálámat kifejezni, és imádkozni önökkel együtt azokért az atyákért, akiknek a felszentelt kezei által a szentségeket megkaphattuk. És ezen kívül a beteg atyákért, Ipoly atyáért, Kárpát és Sándor atyáért szeretnék imádkozni, nagyon nagy szükség volna rájuk, és szeretettel gondolunk rá mindegyikre. És a családomért is szeretnék imádkozni, és imádkozni a Mária Rádiósokért. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen én is, és minden jót kívánok, imádkozzunk az atyákért.
12: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Imád szeretnék kérni Fehér Zoltán atyáért, aki mai nap ünnepli névnapját. Jóisten áldását és a szűzanya palástját kérem számára. Nagyon szépen köszönöm az imád.
13: Mi is csatlakozunk a kéréshez. Mária Rádió, tessék.
14: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni. És szeretném megköszönni az eddig kapott kegyelmeket, és kérem az imád egy beteg édesanyja további gyógyulásáért, és egy nagyon nehéz döntést kellett neki meghozni. Kérem, hogy a Szűz Mária segítse őt, az Úr Jézus pedig arra kérem, hogy adjon neki hozzá erőt, egészséget és bölcsességet, hogy végig tudja csinálni, amit vállalt. És a magam egészségi testi lelki állapotáért kérem az imád, a Mária Rádióra kérem, és a világ békéért, a hontalanok azokért, aki senki sem imádkozik. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus.
13: Mindörökké, amen. Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
15: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Imád szeretnék kérni a fiam és a szüleim lelke üdvéért, az unokáimért, a családi békéért, a barátnőmért, mert nagyon beteg, és magam egészségért, és kérek imád, és minden betegért, és kérem a szűzanyát, hogy a Mária Rádiót segítse meg, és maradjon meg, mert ez nekünk nagyon fontos. Köszönjük szépen!
13: Én is köszönöm a hívását, és nekünk is nagyon fontosak önök. Támogatják a rádiót, és szeretik. Mária Rádió, tessék!
16: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szépen köszönöm az eddig kapott sok-sok kegyelmet, a Jóisten gyógyító erejét, és továbbra is kérem a boldogságos szűzanyát, hogy segítsenek teljes gyógyulásáért. Kérem élő és elhunyt szeretteimért. Az imád, én is önökkel imádkozom. Köszönöm szépen.
13: Mindenki, amen. Mária Rádió, tessék.
17: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretnék imád kérni egészségemért, derekam további gyógyulásáért, rokonainkért, ismerőseink egészségéért, egy édesanyja súlyos betegségből való gyógyulásáért, egy hölgynek a problémája megoldódásáért, a békéért, elhunyt drága szeretteim lelküdvéért, az egyházért, papokért, püspökökért, a szentatyáért, és szeretném megragadni az alkalmat, hogy a derekammal kapcsolatban történt egy csoda a szombati nap folyamán, egész napon több részletben, amihez kellett alkalmazkodnom is, történt egy nagy változás, és ezt nagyon köszönöm a jó Istennek is, önöknek. Köszönöm szépen.
13: Jó, további javulást kívánok önnek is. Kedves hallgatóink, lassan végére érünk a kedél utáni imaláncnak. Köszönöm, hogy telefonáltak, hamarosan kapcsoljuk az imádkozókat, és minden szándékot felajánlunk, azt is, amit nem tudtak elmondani. Kérem önöket, hogy ebben a hőségben vigyázzanak magukra, és vigyázzanak egymásra, figyeljenek a gyerekekre, az idősekre, a krónikus betegekre, sok-sok folyadék és odafigyelés. Köszönöm szépen, további szép délutánt kívánok mindnyájuknak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Esztergomból, a Ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd

0: szól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztus.

bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak. Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: vigyázz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: vigyázz

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért, irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas

0: egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelés bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. A szent áldozásnál így szóltam hozzá. Jézusom, ma éjjel oly sokszor gondoltam rád. Jézus azt válaszolta, én is sokat gondoltam rád, mielőtt még életre hívtalak volna. Hogyan gondoltál rám, Jézusom? Úgy, hogy beengedtelek az örök boldogságomba. E szavakra megtelt lelkem Isten szeretettel. Nem győzök álmélkodni azon, mennyire szeret minket az Isten. Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Az irgalmasság rózsa fűzérét imádkoztuk Esztergomból, a ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Amen.

0: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A rózsafüzért a Mária Rádió kápolnájából a Rákoskeresztúri Szentpáli Nyomacsoport imádkozza. Kérjük a hallgatókat, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszem a katolikus Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vizsgálj meg be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámad. A titok gyümölcse a hit. Jézus feltámadása után több alkalommal megjelent övéinek, az Emmauszi igyekvő tanítványokhoz is oda csatlakozott, de azok nem ismerték őt fel, mivel csalódott, csüggert, kiábrándult volt a lelkük. Sokszor mi is így vagyunk, nem ismerjük fel Jézust, pedig közöttünk jár. Üzd el, Uram, lelkünkből a csalódottságot, a szomorúságot, hogy felismerjünk téged. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten megszállt anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten megszállt anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten megszent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten megszent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten megszent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten megszent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten megszállt anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten megszent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten megszállt anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Isten megszent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges Rózsaf üzér második titka, aki a mennybe fölment. A titok gyümölcse a remény. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét és megáldotta őket. Miközben az áldást adta, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Ekkor leborulva imádták, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges Rózsafüzér harmadik titka. aki nekünk a Szent Lelket elküldte. A titok gyümölcse a Szent Lélektől való szeretet. Hirtelen heves széli rohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, és betöltötte az egész házat, ahol voltak. Majd lámnyelvek váltak láthatóvá, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szent Lélek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.

0: Üdvözlél, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlél, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges Rózsa Füzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. A titok gyümölcse, a boldog halál kegyelme. Az Úr Jézus így szólt, az emberfia el fog jönni angyalaival, Atya dicsőségében, és akkor megfizet mindenkinek tetteihez mérten. Bizony mondom nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg, amíg meg nem látják az uralmával érkező emberfiát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,

0: Ve de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzértől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges Rózsa Füzér 5. titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. A titok gyümölcse, Máriára bízzuk magunkat. Egy nagy jel tűnt fel az égben, egy asszony öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Szent István királyunk koronájával a magyar nemzet történelmi sorsát bízta rád. Más népek is királynőként tisztelnek. Az egyház a világ királynőjeként tisztel. Most mindennapi munkákkal és imádkozó szavunkkal veled együtt könyörgünk nemzetünkért, tágabb hazánkért, a kereszténység bölcsőjéért, Európáért, a népek közötti testvériségért és az egész világ közjaváért és üdvösségéért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Imádkozzál életünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy értünk lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Hadd meg kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magunkban foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek Krisztus, a mi Úrunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Dicsérdessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
4: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Gyémánt miséjét ünnepelte Diós István. Katonai zarándoklatot tartottak Budapesten. Megjelent Zsódi Viktor piarista tartományfőnök keresztény nevelésről szóló kötete. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Diós István pappá szentelésének 60. évfordulóját ünnepelte az Egyetemi Kisboldogasszony templom közösségével és a központi szeminárium papjaival, tudósít a Magyar Kurír. Diós István atya, a szeminárium pálos könyvtárának vezetője, homíliáját a Szentleckéhez fűzte, amelyet a Filippi levélből olvastak fel. Úgy fogalmazott, a papot ezüst miséjén már sokan ismerik, arany miséjén sokan értékelik, gyémánt miséjére talán el is felejtik. Addigra megerősödik benne személyes hitvallása, és amellyel másokért fohászkodik, köztük azokért a társakért is, akikkel valaha együtt kezdték papi szolgálatukat. A reggeli hálaadó szentmise végén Diós István atya gyémánt misés áldását adta az egybegyűltekre. Idén a fővárosi Budapest tisztviselőtelepi magyarok nagyasszonya plébánia templomban rendezték meg a hagyományos nemzeti katonai zarándoklatot szombaton, tudósít a Honvédelem című hírportál. Az ünnepi szentmisét Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök mutatta be a katonai ordinariátus tábori lelkészeinek koncelebrálásával. Homíliájában Berta Tibor hangsúlyozta, az egyház fennmaradása önmagában is bizonyíték arra, hogy azt egy sokkal nagyobb erő tartja fenn. Kiemelte, Isten országa nem egy földrajzi hely, hanem a Krisztussal való személyes kapcsolat megtestesítője. A szentmise után átadták a katolikus tábori püspökség legrangosabb kitüntetéseit, a kapisztrán Szent Jánosról elnevezett elismeréseket. A díjazottak között a Magyar Honvédség több alakulatának katonái, honvédelmi alkalmazottak, valamint civilek is szerepeltek. A közelmúltban jelent meg Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, Táruljatok fel, örök kapuk, keresztény nevelés és lelkiség a 21. században című kötete a Magyar Kurír gondozásában. A könyvben a szerző korábban megjelent publikációinak, interjúinak, valamint elhangzott előadásainak és homiliáinak szerkesztett válogatása kapott helyet. A több évtizedes tanári tapasztal rendelkező tartományfőnök szerint a katolikus nevelés nem egy lelketlen intézményi rendszer, hanem egy bizalomra épülő, élő kapcsolat. A nevelés közös vállalkozás, amelyben mindenkinek helye és szerepe van. A diákoknak, kollégáknak, szülőknek is, de mindenek előtt Krisztus szerepe a meghatározó. Zsódi Viktor kiemelte, a katolikus iskola akkor marad élő, ha alkalmazkodik az idő változásaihoz, és képes párbeszédbe lépni a változó világgal anélkül, hogy elveszítené identitását. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Manna Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Bezák Tamás atya vagyok, Vácz deákvári plébános. Pécelről számozom, ott nevelkedtem. Egy elkötelezett katolikus család, mondhatnám így, hát a szülők által volt elkötelezve ez a család. Hárman vagyunk fiúk, testvérek, én vagyok a középső. A neveltetésünket meghatározta a vallásgyakorlat, hisz mondhatnánk így, hogy édesapánk a családnak a papja volt, és így vezetett bennünket vasárnapról vasárnapra a szentmisére. Abban a korban kezdtük az életünket, amikor még azért a kommunizmus volt, és nem volt még annyira egyértelmű, hogy milyen jövő mutatkozik meg, ha az ember elkötelezi magát a vallásosság irányába, de azt láttuk, hogy ez egy természetességé is válik az ember számára, hogy Isten felé tart, szülők is ebben az irányban vannak. Édesapám kimondottan elkötelezett módon érte ezt, egyház tanács tagja is volt, tehát azt láttuk, hogy neki a fontosabb a vallása, mint mondjuk a munkahelyi pozíció, vagy éppen a pénzkereset, tehát nagyon sok ilyen dolog mutatkozott meg már gyerekkorunkban, hogy bízunk el az Úristenben, meg megadja azt, amire szükségünk van, és körülbelül így is éltük az életünket, hogy nem éltünk nagy lábon, de most éppen sokszor megtapasztaljuk, hogy hát mennyire fontos az, hogy például nem tudtunk nagy lábon élni, és sok mindent elő kellett állítani magunknak, nem csak kertet művelni, nem csak az, hogy mindenféle szakmába beletanulni, mert nem tudtuk megfizetni sem a szakembert, sem az ételeket olyan szinten, és ilyen formán éltük az életünket, és ennek tapasztaljuk most a pozitívumát, hogy nem esünk kétségbe, ha valami nincs, úgy, ahogy szeretnénk. Bár nem nagyon tudtunk megengedni nagy nyaralásokat a család, de mégis azért külföldre eljutottunk, külföldi ismerősök jöttek hozzánk, vendégül láttuk őket, főleg az NDK-s időszakból, és tapasztaltuk, hogy mi is szívesen vagyunk vendégül látva náluk, és repülővel utaztunk, és ez nekem olyan nagy élmény volt, hogy gyerekkori vágyam volt, hogy pilóta legyek. Elég sokáig el is tartott ez az elhatározásom, mert hogy amikor arra került a sor, hogy általános iskolába balagás, tehát hogy váltunk iskolát, akkor egyértelmű volt, hogy szüleim szeretnék, hogy bátyám után én is kecskeméti piarista diák legyek, én pedig még egy kicsit próbáltam, hogy hát én már mennék valami egészen speciális irányba ezzel kapcsolatban, aztán mondták, hogy majd utána is lehet. Ragaszkodott az édesapám az, hogy azért katolikus gimnáziumban, akkor még csak ugye 8 katolikus gimnázium volt Magyarországon, és nem volt könnyű bejutni például a bátyámnak, de én nekem meg már könnyű volt utána. És az én egyéni vallásosságom egy kicsit azután kezdődött, bár azt kell mondanom, hogy gyerekkorom óta már minisztráltunk, mind a hárman, csak éppen úgy tűnt, hogy más minisztrásokkal szemben csak vasárnap tudtunk megjelenni, mert azért hétköznapjaink meg a hétvégénk azért munkával teltek. Például nem nagyon emlékszem arra, hogy szombaton elmentünk azért a misére, mert most vasárnap valami van, hanem szombaton végig dolgoztuk, és vasárnap mentünk misére. Ez volt a ritmusa az életünknek, és ebből nagyon sokat merítettünk, mert ugye az, hogy én például közösen dolgozok édesapámmal, az nagyon meghatározó volt, mert a kapcsolatunk is jó, nagyon jó alakult. De a kecskeméti piarista 4 éve alatt kezdett bontakozni egy ilyen, hogy keressem azt, mi az én hivatásom, hogy mit szeretne az Úristen. És ez onnan jött, hogy volt egy akkori plébánosom, akivel együtt hagytuk el Pécelt, őt elhelyezték, én meg akkor kerültem Kecskemétre. És ez a plébános, aki igazából akkor érkezett Pécelre, amikor elsváldozó lettem, tehát mellettem elsváldozó, bérmálkoztam, és ő ment tovább, és ez az időszak volt egy olyan, amikor még ő bejárt az iskolába hittan tanít nekünk, amikor ugye nagyon kevesen voltunk hittanosok, mert egyszerűen lebeszélték a szülőket arról, hogy beírassák a gyerekeket hittanra. Édesapámat nem lehetett lebeszélni arról, hogy beírasson bennünket hittanra, úgyhogy mi, nekünk kellett járni a nulladik órába, hát én sokszor volt, hogy hát próbáltam valahogy elblitzelni ezt a dolgot, mert korán kellett fölkelni hozzá. De minden esetre ez a plébánosunk ezért jött az iskolába hittan tartani nekünk, és nagyon meghatározó mozzanat volt az ő beszédében az, hogy keresni kell az Isten akaratát. Ezt nem tudom, hogy honnan és milyen mondásaiból szűrtem le, de valahogy így kerültem gimnáziumba, hogy az az embernek a boldogságának a kibontakozása, ha megtalálja az életére vonatkozó Isten akaratát, és azt tudja követni. És bennem ez volt 14 évesen, hogy én az Isten akaratát szeretném. Persze, pilóta is szeretnék lenni, meg éreztem, hogy ez egy álom, meg egy távoli dolog, de mégis, hogy ez most mennyire cseng össze Isten akaratával, ő akarja, vagy nem. És akkor jött az, hogy családalapítás, meg ilyesmi, de hát mi van akkor, ha Isten azt szeretne, hogy én pap legyek? És akkor visszacsengett ez a dolog. Hát ha az Isten azt akar, hogy pap legyek, akkor az lesz nekem a legjobb, én is azt szeretném akkor. Persze ehhez még hozzáadódott az, hogy édesapámnak voltak ilyen mondás, hogy az ő fiai vagy megnősülnek, vagy elmennek papnak, harmadik út nincsen. Tehát, hogy ezek azért ott csengtek mindig a fejembe, vagy a szívembe, hogy hát vannak iránymutatások, amitől nem jó eltérni. És akkor így jött ez a gondolat, hogy ha az Úristen azt szeretné, hogy pap legyek, akkor én is azt szeretném. De hát azt is hozzátett édesapám, papnak csak úgy mehet el valaki, ha valóban meghívást kap. És az a meghívás, az erre szól, papságra. Ez pedig el is bizonytalanított, mert honnan fogom tudni pontosan, hogy engem meghívott. És akkor ugye a 4 év, ami igazából majdnem úgy telt el, hogy fiúk között vagyok, találkoztam lányokkal időnként, amikor hazajöttem a szünetre, mert kollégista voltam, és volt működő ifjúsági hittan a plébánián, és akkor oda bebelátogattam, és aztán elérkezett a lezárása a gimnáziumnak, hogy hogyan tovább, és akkor hát mondom, itt van még ez a pilótaság, próbáljuk meg. Beadtam Szolnokra a repülőtiszti iskolába vadászpilótának a kérelmet, aztán nem sikerült. Egészségügyi alkalmasság, találtak a szememben -1 dioptriát, és akkor azt mondják, hogy így már nem lehet. Hát akkor nem, akkor el kell köszönjünk egymástól. Azt is láttam, hogy úgy papnak menni, hiába volt bennem ez a gondolat, nem találtam a képességet, készséget magamba arra, hogy én papságra jelentkezzek, hisz műszaki területtel voltam jobban barátságban. Matek és fizika az, ami ment nekem. Történelem meg az irodalom olyan tárgyak voltak, amiktől menekültem. Humán terület távol áll tőlem. Így jelentkeztem a műszaki egyetemre, villamosmérnökük arra, és csak azért arra, mert hogy édesapámmal valamit gondoltam, hogy közösen folytatunk majd az életben, mert ő inkább a gépész területen volt otthonos, és akkor én mondom, a villamossággal inkább foglalkozok, és akkor kiegészítjük egymás tudását. És akkor hát ugye 2 év múlva ő eltávozott az élők sorából, és ott voltam, hogy elkezdtem valamit, közben újra és újra eljött a papságnak a gondolata. A lányokkal való kapcsolatban is azt tapasztaltam, hogy nem udvarolok, hanem lelki vezetést tartok. És láttam, hogy ez így nem ma jó, mert ebben nincsen kölcsönösség, és ha netántán a másik fél nagyon gondolkodik, melekültem ebből a helyzetből, hogy akkor ez így nem a sajátom. És akkor így egyre inkább kezdett formálódni, hogy Isten nem egy ilyen különleges meghívást akar nekem adni, hogy neked papnak kell lenni, és akkor erre hívlak, hanem hogy kezdett rámutatni azokra a készségeimre, amiken keresztül mégiscsak az mutatkozik, hogy a papság felé tovább. De hát ugye ott volt ez az egyetemi tanulmány, ami nem volt olyan indok, ami miatt abba kéne hagyjam. Persze a nehézség az ott volt benne, hogy nagyon nehéz volt ez az egyetem ezen végigmenni. Sok kudarc is volt benne, de azt láttam, hogy azok nem ilyen hiába való kudarc, hogy én most valami nekem nem megy, és föladjuk, vagy ilyesmi, hanem kudarcokból azt tanultam meg, hogy lehet tovább lépni, és a kudarcból sok mindent megtanul az ember, és tapasztalatot szerez. És valahogy fölfigyeltek rám, és kaptam egy állást diplomaírás előtt, és akkor elkezdtem dolgozni. Az pedig számomra egy ilyen megerősítés volt, hogy valamit letegyek az asztalra, és azt láttam, hogy ezt is segített az Úristen, hogy amire szálaszántam én az életemet, vagy hát ez egy ilyen sajátos választásom volt, ő még meg akar nyugtatni, hogy jó, ez lezárható történetté válik azzal, hogy azt mondom, hogy jó, különben ez így teljesíthető volt idáig, mert hogy le lehetett zárni, és elköszöntöm a munkahelyről, úgyhogy én elmegyek papnak. Mindenkinek leesett az álla, hogy én mérnökként hogyan gondoltam, amikor ott áll előttem a nagy karrier, ki lehet bontakoztatni ezt a területet, tudást. Mondtam, hogy nem akarom kibontakoztatni, meg nem akarok tovább ebben foglalkozni olyan szinten, hogy most én ebben megmaradjak, hanem a szívem vágya után szerettem volna menni, amit segítettek lelki vezetők is, de azt is láttam, hogy ezek a lelki vezető atyák nem mondanak konkrétumot, hogy merre kéne, vagy hogy kéne, nekem kell eldöntenem. És 26 évesként diplomával a kezembe meg kell, hogy hozzam a döntést, és meghoztam, és nem volt semmi különleges, hogy most megnyugodott a lelkem, hogy akkor most jó helyen vagyok, hanem utána, amikor a szemináriumba kerültem, ugye fölvette Váci megyéspüspök akkor a Keszthelyi Ferenc, megkérdezte, hogy hát ilyen előélettel én most hogyan fogom újra egy ilyen szemináriumi légkörben otthon érezni magam, most hát mondtam, hát én voltam kollégista, nem tudom képzelni, hogy nem lesz az nagyon különböző attól, ami volt Kecskeméten. Hát azt is láttam, hogy hát sokkal lazább, mint egy kecskeméti középiskolás kollégiumi fegyelem egy szemináriumban, és azt is láttam, hogy úgy nyekeregnek ezek a fiatal szemináristák, hogy minden baj, ez se jó, az se jó, mondom, hát nem értem őket, hogy mi itt a nehézségük. Azt éreztem, hogy nekem a nehézségem a tanulás, de hát az addig is az volt. Tehát ebben újdonságot nem tapasztaltam, csak éppen még láttam, hogy azért a műszaki egyetemnél úgy tudtam sokszor előrehaladni, hogy komoly segédanyagokat kellett a vizsgán nekem használnom, hogy túl tudjak jutni, és mondtam, hogy itt most már teológián engedjük el ezeket. Ha az Úristen azt akarja, hogy én nem menjek elsőre át a vizsgán, akkor majd átmegyek másodikra, harmadikra, vagy ha azt akarja, hogy pap legyek, akkor úgy is fog segíteni. Nem az én történetem folytatódik ezután, hogy én mit akartam, meg hogy akartam, hanem ha ő hívott, akkor legyen kedves ezt tovább segíteni nálam, az én képességeim, az én dolgaimmal, amit én fölismertem, és aztán szeminárium-szeminárra költöztködtem én is, mert volt egy ilyen nulladik év itt Vácon, utána kerültem Pestre, onnan pedig 2 év múlva Bern Miklós püspök atya Rómába küldött tanulni. Az meg is döbbentett engem, mert hát nem mentek olyan jó a tanulmányaim, hogy én azt mondtam volna, na, én vagyok az ember, akinek Rómába kéne menni tanulni. Aztán a tanulási nehézség sose akart valahogy eltávolodni mellőlem, úgyhogy ott is megmaradt az, hogy hónapokon keresztül ültem azért az előadáson, és szót nem értettem az egészből, és mondom, nem soká itt a vizsgai időszak, és le kéne vizsgázni abból, amit nem tudom, hogy mi. Voltak ilyen meredek helyzetek, amiben nem láttam a kiutat, hogy akkor most ebből hogy lesz valami, de hát az Úristen mégiscsak szerette volna, hogy én haladjak tovább és menjek, és ő majd hozzáadja a hiányzót, és hát mindig ezt tapasztaltam, hozzáadta azt, ami hiányzott, és akkor így lettem, aztán végül fölszentelve, bár azt láttam, hogy ez a fölkészültség, ez úgy kevés ahhoz, hogy én pap legyek, úgyhogy én nagyon ott tapasztaltam ennek a mondásnak az igazságát, hogy a jó pap holtig tanult, tehát mai napig állandóan készületbe próbálok lenni, mert ez így nem hiányozhat a papságból, és aztán ugye látom, hogy a papi feladat felelősséggel jár, meg rám vannak bízva az emberek, meg ők maguk is rám bízzák magukat. Tehát én kevés vagyok ahhoz, hogy én embereket úgy tudjak megmenteni, hogy az Isten meg akar őket menteni. Ehhez nekem hozzá kell tenni, amit én tudok emberileg, ő meg majd kiegészíti azt, amit én már úgy tudok hozzátenni. Lelki gyakorlatra voltunk idézőjelben kötelezve a szemináriumban, de nem tudtam elmenni, valamilyen tanulmányok nem engedtek, és volt ilyen pótlelki gyakorlat, És akkor mentem erre a Pólt lelki gyakorlatra, de németül volt a lelki gyakorlat. Én küszködtem egy kicsit a német nyelvvel, és hát kiadta a feladatot, szentírási részről kell elmélkedni, és be kell neki számolni. És hát úgy gondoltam, egy picit zsolozsmáznék. Elkezdtem úgy a zsolozsmát, és elkezdett megnyílni a zsolozsmának minden mondata olyan mélységekbe, hogy alig bírtam tovább haladni vele, és fél nap elment, hogy nem csináltam más, csak azt a zsolozsmát imádkoztam, és közben pedig minden szava nekem szóló volt, és akkor mentem az atyához, és kérdez, hogy hol tartok. Hát, hogyha még sehol, meg se tudtam nyitni azt a szentírás részt, és akkor azt láttam, hogy ez nem akar múlni, ez maradt itt, és egyre inkább most az a fejemet az atya, hogy ez így nem lesz jó. Most már kéne foglalkozni azzal is, ami a feladata. És hát félig meddig így csalódva mentem vissza a szemináriumba, mondtam a spirituálishoz, atya, nem sikerült a lelki gyakorlat, mert nem sikerült semmit megcsinálnom abból, amit az atya mondott, hanem ez történt volna, és azt mondja, hogy hát ez sokkal jobb volt, mint ha félretettem volna azt, hogy az Isten szavát most úgy meghalljam, vagy az ő jelenlétébe úgy legyek. Tehát az Isten akar adni valami olyan megerősítés számunkra, és számomra ez egy olyan megerősítés volt, hogy teljesen mindegy, hogy mi történik. Volt még ilyen fiatalkori tapasztalatom, hogy ugye szerettem így közösségekbe járni, és megtalált egyszer így Szegedi László atya, hogy menjek a fiatalokhoz régiókba. Persze, amikor szemináriumba kerültem, akkor ez így megszakadt, de aztán kísértem ennek a folyamatát, aztán, hogy pap lettem, bevont Farkas László atya, aki akkori ifjúsági lelkész volt, hogy segítsem az ő munkáját, és örömmel tettem. És aztán 6 évig voltam ifjúsági lelkészként az Egyházmegyében, abban is nagyon sok örömet, és hát volt nehézség is, tapasztaltam, és így jelentkezett itt is az, hogy nem az én rátermettségem és képességem az, amire én tudok alapozni, hanem az Isten valamit kér tőlem, ő pedig segít abban, hogy kibontakozzanak azok a dolgok, amikhez most lehet, hogy én kellek, amiben nem magamat láttam legalkalmasabb személynek. Sokszor ez mutatkozott meg, hogy valamire én alkalmatlannak látom magam, és az Isten valahogy alkalmassá akar tenni. Azt kell mondanom, hogy kezdetektől a papságomban az örömet tapasztaltam. Fiataloknak mondtam többször, hogy amikor mi meghívást kapunk akár csak a fiatalok segítésére, akkor olyan, mint a kánai mennyegzőn a szolgák, akiknek azt mondja Jézus, hogy hordjátok tele vízzel a kósókat, és utána merítsetek belőle. És körülbelül azt látjuk, hogy senki a környezetben nem látja ennek a csoda jellegét, csak azok, akik merítenek. És azok a szolgák vagyunk, akiket Isten úgy von be, hogy valamit meg akar közben mutatni az ő csodájából, de lehet, hogy többiek nem fogják látni. És ezért szabad nekünk a kudarcainkat így is venni, hát ők nem vették észre, nekik nem tűnt föl, hogy mi is van, de bennünket pedig az Úristen mindig meg akar ajándékozni ezzel a vízből, hogy lesz bor. Tehát nekem valahogy mindig egy ilyen tapasztalat volt, ami nem feltűnő, mégis elegendő ahhoz, hogy nagy örömet szerezzen vele. És hát én próbálom is ezt a személyes Isten kapcsolatomban kicsit összevonva azt, hogy mi az, hogy személyes Isten kapcsolódás, meg mi az, amikor én azt is mondom, hogy én ezzel készülök az ige hirdetésre vagy arra, hogy Isten üzenetét átadjam, és a kettőt próbálom így szorosan összekapcsolni, szentírással szeretek foglalkozni, tapasztalt biblikusokat hallgatva, kiemelem azokat a gondolatokat, amivel én is úgy nagyon összecseng a szívemben a történet is, általában ezek kerülnek a vasárnapi prédikációba. Amiben különböző meglátásai lehetnek az embereknek, de időnként kapok olyan dicséretet, hogy nem gondolnám, hogy én lettem volna az, akinek járna a dicséret, hanem hogy az Isten rajtam keresztül valamit tett, és akkor én örülök neki. A Szent Mise azt jelenti, hogy békesség van, és erre törekszem, hogy nem nagyon tudjon semmi kimozdítani abból. Persze jönnek gondolatok, különböző történések is vannak misén, amik kimozdíthatnának, Tehát jelen szeretnék lenni a szentmisében, annak a kegyelmeit nem akadályozva a lelki állapotommal, megmaradni abban az időben, amíg ott van az ő jelenlétében, figyelni arra, még akkor is, hogyha túl sok tényező az ellen dolgozik, hogy ezt nem így kellene, hanem másképpen. Tehát számomra a szentmise olyan esemény, amely nagyon értékes pillanatokat hordoz magában, az élő Isten érkezése közénk, és valahol a személyem is ennek az átadottsága, hogy én szeretném átadni magam, hogy Krisztus működjön rajtam keresztül, és ő ezt ígért a feltámadása után, meg az utolsó vacsorán is, hogy valami ilyesmi történik majd veletek és bennetek és rajtatok keresztül, és ennek a hitét szeretném elevenen tartani önmagamba, megkérem a Szent Lelket, hogy ő is tartsa. Szeretem a Szent Háromságnak minden tagját említeni, akár egy imádságban is. Nekünk Jézus az életünk középpontja, de ő a mennyei atyára mutat, ő neki az volt fontos, hogy az ő akaratát teljesítse, közben pedig a Szentlélek töltötte el is. A Szentlélek vezetése, Jézus megértés az ő személye, és közben pedig a mennyei atya akaratának a teljesítése legyen a mi életünknek is a középpontjába, ezt jelenti nekem így az imádság. A pap egy picit kiszolgáltatott helyzetben van, főleg az előjárójának, a püspökének. És amikor azt látom, hogy a püspök nem ért meg, és másképpen reagál bizonyos helyzetbe, ahol én az ő védelmét szeretném kérni, meg az ő megértését, meg hozzáállását, és nem tapasztalom meg, sőt, nagyon erőteljesen más tapasztalok, akkor nagyon erőteljesen jelentkezik a vágya, hogy Uram, nem tudok más tenni, a te embered vagyok, és majd alakul ez a történet, nekem ez most nagyon nehéz. Amikor valamire adjuk az életünket, és abban tapasztalunk valami olyasmit, ami nem jó, sőt, annyira bizonytalanná tesz, hogy valakiben kell kapaszkodnunk. És vannak ilyen bizonytalan helyzetek, de mindig van fölött egy kapaszkodónk. Sokszor tapasztalom, hogy emberek szájából olyan mondatok hangoznak el, ami nem a sajátjuk. Ezt máshol hallották, mástól vették el. És azt szoktam nekik mondani, hogy figyelj, ez nem a sajátod. Tehát minket az Isten egyéniségnek teremtett, és nekünk azt kell megtalálni, ami a miénk, de nekünk vannak mély vágyaink. És a mély vágyainkat az Isten ki akarja bontakoztatni. Sőt, igazából azt kell mondani, hogy ő ülteti belénk a mély vágyakat, és amíg te a felszínen járkálsz, és elfogadod azt, amit mások hangoztatnak, és úgy érzed, hogy ezzel te azonosulni tudsz, ez nem lesz a tiéd. És próbálom kimozdítani akár fiatalokat, akár idősebbeket, hogy mi arra kaptunk meghívást, hogy a mi belső vágyainkat, ami Isten szándékával harmonizál és összecseng, abban erősödjünk meg, és így közeledjünk, aki bennünket megajándékozott ezekkel a vágyakkal. Azt az örömöt élem meg a sok nehézség közepette is, hogy belém ültette Isten azt a vágyat, hogy én merjek bátran tovább haladni azon az úton, amin ő vezetni akar. Van egy házaspári mozgalom jelenléte a plébániáinkon, francia eredetű mozgalom. Látom, hogy nagyon nagy szüksége van a házaspároknak a papi segítségre. Persze szüksége van a szakemberekre, pszichológusokra, hogy segítse őket, de azt látom, hogy nagyon nagy kiegészítése a mi lelki segítségünk a papságunkon keresztül. Időnként, amikor megnyílnak és beszélnek a nehézségre, mindig meg kell állapítsam, hogy nekem sokkal könnyebb az életem, mint a tiétek. Ezt élem meg, hogy bármennyire is azt mondják, hogy a papság de nehéz, meg ilyesmi, mégis azt kell mondanom, hogy én szempontomból, az én meglátásomból, a számomra adott ajándékból adódóan én ezt az utat látom könnyebbnek.
4: Kedves hallgatók, Bezák Tamás atya tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szent Ágoston példáját helyezte beszédek középpontjába Leó pápa Paviában. Megjelent Zsódi Viktor piarista tartományfőnök keresztény neveléséről szóló kötete. A mindenes gyűjtemény tiszteletére avattak emléktáblát Révkomáromban. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, mondta beszédében Leó pápa, utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg. Áll a Vatican News hírében. A Szentatya Pávia lakosaival találkozott a város központi terén. Az egyházfő a városra jellemző antik műemlékekről szólva rámutatott. Az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébániai központok különböző formákban, de ugyanazt a szemléletet, nevelést és kultúrát képviselik. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételüket a város életében, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban. Kiemelte, hogy a város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy Pávia történelme a keresztény szeretet egyetemes értékéhez kötődik. A közelmúltban jelent meg Zsódi Viktor piarista tartományfőnök Táruljatok fel kapuk, keresztény nevelés és lelkiség a 21. században című kötete a Magyar Kurír gondozásában. A könyvben a szerző korábban megjelent publikációinak, interjúinak, valamint elhangzott előadásainak és homiliáinak szerkesztett válogatása kapott helyet. A több évtizedes tanári tapasztal rendelkező tartományfőnök szerint a katolikus nevelés nem egy lelketlen intézményi rendszer, hanem egy bizalomra épülő, élő kapcsolat. A nevelés közös vállalkozás, amelyben mindenkinek helye és szerepe van. A diákoknak, a kollégáknak, szülőknek is, de mindenek előtt Krisztus szerepe a meghatározó. Zsódi Viktor kiemelte, a katolikus iskola akkor marad élő, ha alkalmazkodik az idő változásaihoz, és képes párbeszédbe lépni a változó világgal anélkül, hogy elveszítené identitását. Emléktáblát avattak szombaton Révkomáromban a mindenes gyűjtemény tiszteletére, tudósít az MTI. Az első jelentős magyar tudományos ismeretterjesztő sajtó a városban indult útjára 1789-ben. A lap alapítója és szerkesztője Péceli József református lelkész hitt abban, hogy a magyar nyelv a tudomány közvetítésére is alkalmas. Munkáját a Komáromi Tudós Társaság tagjai segítették. A Tudós Társaság a kor egyik fontos szellemi műhelye volt, amely református evangélikus és katolikus értelmiségiek együttműködésével jött létre. A folyóirat a csillagászattól és földrajztól kezdve a természettudományokon át a gyakorlati életet segítő tanácsokig számos témával foglalkozott, célja pedig az volt, hogy a tudomány eredményeit széles körben hozzáférhetővé tegye. A lap az első magyar folyóiratok közé tartozott, amelyet postai úton terjesztettek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű, átmozgató tornára hívom önöket. Tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Most pedig helyezkedjenek el kényelmesen az ágy szélén, vagy egy széken, és kezdődhet a torna. Nagyon fontos, hogy igyekezzünk végig figyelni a helyes testtartásra, inkább kevesebbet végezzünk egy gyakorlatból, de azt pontosan és szépen. Csípőszéles terpezben legyen a két láb, talpak a talajon, tenyerünket helyezzük a combokra. Húzzuk be a hasunkat, feszítsük meg a farizmainkat, vállunkat húzzuk hátra, közben a mellkast emeljük ki, és nyújtózzunk meg törzsel és fejtetővel felfelé. Emeljük két karunkat oldalra, majd fel az ég felé, közben vegyünk egy nagy levegőt, nyújtózkodjunk mindkét karral egyszerre, majd fújjuk ki a levegőt, húzzuk a hasunkat, és engedjük le a karokat a test két oldala mellé. Emeljük fel ismét nagy levegővel a két karunkat az ég felé, majd váltott karral nyújtózkodunk előbb az egyikkel, majd a másikkal, egyikkel, majd a másikkal, majd hosszan lehozzuk a két kart magunk mellé. Hasat és farizmokat megfeszítve tartjuk, és következnek a válkörök. Mindkét vállunkat felhúzzuk a fülhöz, és egy szép nagy kört írunk hátra, aztán hosszan leengedjük a karokat, vállakat a sarkak irányába. Mehet folyamatosan húzzuk a vállakat a fülhöz, szép nagy kört írunk rá, és hosszan megnyújtózkodunk lefelé. Közben fejtetővel is végig magasak legyünk, szívjuk a levegőt, és hosszan leengedjük a két kart magunk mellé. Következnek a nyakizmok. A helyes

0: Folyamatosan forgatjuk jobbra, közben fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat, és forgatjuk balra is, nézzünk hátra, és jövünk vissza középre. Medence billentések következnek, kapaszkodjunk meg a térdhajlatban, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítunk és lapockákat zárjuk. Billentjük a medencét hátra, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, majd billentjük előre a medencét, homorítjuk a hátat és lapockákat zárjuk. Még egyszer billentjük hátra a medencét, puposítjuk a hátat, húzzuk a hasat, fújjuk a levegőt, jöjjünk vissza függőleges testhelyzetbe, tenyereket helyezzük a combokra, gerinc csavarás következik, bal vállunkat billentjük a jobb térd irányába, rizsutosan lefele mélyen, hosszan megnyújtjuk az oldalunkat, majd jövünk vissza középre, ezután jobb vállunkat billentjük az ellentétes térd irányába, hosszan lefelé megnyújtózkodunk, és jövünk vissza középre. Vegyünk egy nagy levegőt, emeljük a két kart oldalra, majd magas tartásba, megnyújtózunk hosszan, majd hosszan engedjük a két kart le a test két oldala mellé, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott szép napot kívánok!
1: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.

Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Hit Értelem gyógyulás sorozatának szerkesztőjét, Ideg Gyulát hallják. A mai műsorunk vendége dr. Gárdos László, a Zalaegerszegi Szent Rafael Kórház gyermekgyógyászati osztályának vezető főorvosa, aki hát igen kiterjedt szakmai ismeretekkel rendelkezik, ő nem csak gyerekgyógyász, hanem gyerekintenzív gyógyász, neonatológus, foglalkozott mentéssel, létrehozott egy nagyszerű alapítványt, és hát a gyermekgyógyász társaságban is különböző szerepeket tölt be. Most éppen nem tudom, hogy jelenleg mi a pontos titulusa ott, de majd kiderül. Amiért őt a portré sorozatunkban hívtuk, az az, hogy egy rendkívül szerteágazó érdeklődésű és nagyon vidám ember abban a tekintetben,

0: Ebben, hogy igyekszik a pályáján maga körül közösségeket ápolva és fenntartva valami jobb légkört, valami jobb lelket sugározni. Ilyen bevezető után, amiben talán nem hoztalak nehéz helyzetbe, azt szeretném megkérdezni tőled, László, hogy te 88-ban végeztél az egyetemen, ha jól emlékszem, hogy az eltelt időben most már nagyon nagy rálátásod van a saját szakmádra, a szűkebb szakmádra, vagy azoknak a különböző területeire is. Mi az, ami nagyon megváltozott, és milyen érzéssel tölt el ez téged?
1: Hát, ha több kérdés nem lenne, akkor is lehet, hogy egy adást kitörtene, ha én erre tudnék válaszolni, hiszen oly sok minden megváltozott, hogy azért 88-ban, és most az ember nem akarja ilyen nagyon nagy keretbe rakni, de akkor, amikor végeztem, talán én voltam az utolsó egyetemista, aki még az előző rendszerben szocializálódott, és gyakorlatilag a rendszerváltás meg az én munkakezdésem az egy időbe telt, tehát gyakorlatilag az életem munkás éveinek az első évei, abban megváltozott közöttetem a politikai környezet. Egy új helyre költöztem Zalaegerszegre, és gyakorlatilag új embereket kellett, egy új közösségbe kellett beilleszkedni, és mire az ember egy szakmát, hivatást 4-5 év alatt az alapjait elsajátította, akkortól kezdve tudja talán csak így visszamenőleg, hogy mi változott meg. Rengeteg minden, és itt most lehetne mondani a korosztályoknak az életben maradása, meg az egészségügyben, a gyerekgyógyászatban, hogy milyen új eredmények lettek. Talán ami az embernek eszébe jött, és lehet, hogy nem ezzel kéne kezdeni, de az emberi tény, ez az emberek nagyon megváltoztak, tehát az én időmben még volt az Oránnak egy száma, az Apám hitte, ami arról szólt, hogy az édesapja és egy fiú vagy lány, én mivel férfi vagyok, azt gondoltam, és az Orán is férfi, hogy ezt egy férfi, egy apa és egy fia közötti, hát nem is beszélgetés, hanem egy ilyen képzeletbeli beszélgetés, ott gyakorlatilag azt érzékeltette, hogy bizonyos értékek, ami lehet emberi érték, lehet hitbeli érték, lehet művészetbeli érték, ez mennyivel különbözik egy valószínűleg 20-30 év korkülönbségű generációkban. És ami nagyon-nagyon megváltozott, és mivel a jelenlegi világban az ember csak kapkodja a fejét, oly mértékű változások vannak, talán az, hogy a generációk, akár orvosokról, akár kétkezi munkásokról, akár a rokonaimról, akár az ismerőseimről, akár a kollégáimról legyen szó, hogy megváltozott a generációknak a generációk közötti különbség gyakorlatilag nem ismerve pontosan ennek azért az objektív mérőit, de úgy tűnik, hogy olyan 3-4-5 évente már, mint hogyha új értékrendek alakulnának ki korosztályokba. És mindig is ugye ez az Orán szám is azt mutatta, hogy generációk között mindig voltak a diskurzusok során hát viták abból, hogy bizonyos értékeket másképp éltek meg, és most pedig azt érzi az ember, hogy rengeteg generáció van, más nyelvet beszélnek egy kicsit, és így egy kicsit ilyen bábelinek tűnik néha. Ugye az egyik életem egyik nagy felismerése volt, amikor rájöttem arra, hogy nem mindenki úgy gondolkodik a világról, mint én, és itt most nem nagy dologról van, hanem legegyszerűbb dolgokról. Én kiköltöztem falusra, és városiként falusi nagyon okos embereket ismertem meg, és ez nem a mostani politikáról szól, hanem a 25-30 évvel ezelőtt, amikor itt Magyarország ezt a több pártrendszer tanulta, és politikai, hát egyhangúságból különböző politikai véleményeket hallott a rádióból, tévéből, és egy legalább olyan okos parasztember, és a paraszt itt feltétlen ez nem egy, nem úgy nem egy rossz, hanem ez az én szememben most már egy professzorral nagyobb pozitív jelző, tehát egy nagyon okos parasztember, egy számomra teljesen nyilvánvaló 30 évvel ezelőtt egy politikai blöffről vagy félinformációba, amire én azt gondoltam, hogy mindenki látja, hogy ez nem igaz, ezt egy-egybe elhitte, tehát amikor az ember rájön arra, hogy az emberek azok nem biztos, amikor hallják a híreket, vagy beszélgetnek bármiféle művészeti, vagy bármilyen az életben fontos dologról, hogy ugyanazt gondolják, mint én. És most azt látom, hogy a saját gyerekeim, akik közötte nincsen 10 évnyi korkülönbség a három között, egyenként 2-3 év, már ők is aztról számolnak be, nem egymás között, de hogy az évfolyamtársai korosztályával, mintha más nyelvet beszélnének. Én azt gondolom, hogy az rengeteg mindent lehetne felsorolni, hogy mi az, ami megváltozott, jó dolog is, meg rossz is, ami szerintem így elsőre felkészülés nélkül most eszembe jutott, de azért is, mert előtt egy kicsit hasonló dolgokról beszélgettünk, hogy az emberek azok ilyen kasztokba, az rossz kifejezés, mert ennek nincsen semmi determinációja, de egy kicsit ilyen azonos nyelven beszélő, de mégiscsak bábeli, és ennek az a bábelinek a lényege, és talán azért nem képzavar, mert sokszor ugyanarról a dologról teljesen más a véleménye. Régen én azt gondolom, hogy az, hogy milyen neveltetése volt valakinek, milyen vallási élménye volt, milyen hite volt, vagy nem volt hite, meg milyen iskolába járt, az determinálta azt, hogy körülbelül, ha azonosan gondoltunk bizonyos dolgokról, hanem ugyanazt. Most azt látom, hogy az emberek, és itt a saját kollégáimat, a barátaimat, de a tágabban kinyitom, nagyon ritkán az ember ilyen nem politikai, de egyáltalán emberek véleményét olvassa vagy hallja, akkor látszik, hogy amiről régen mindenki azt gondolta, hogy fekete, azt most legalább 6 féle árnyalatba gondolják az emberek, és mindenki írtozatosan meg van győződve, hogy ő látja jól, és a többi nem. Ez régen is így volt, hogy mindenki meg volt győződve, de nem volt ennyiféle vélemény, és talán nem volt ennyire szélsőséges az embereknek a saját igazukhoz való ragaszkodása. Most úgy érzem, hogy sokkal nehezebb konszenzust találni, és nem is az idősebb korosztály, hanem sokszor a fiatalabb korosztály, és ez azért is furcsa, mert mindig is a fiatalok voltak a legnyitottabbak a dolgokra, és leginkább elfogadóbb a más véleményére. Most egy kicsit úgy érzem, hogy lehet, hogy az idősebbek néha toleránsabbak, és korábban ez nem így volt, de ez egy teljesen szubjektív, és lehet, hogy egy fals felismerés részemről.

0: Amikor te kezdted az orvosi pályádat, akkor azért még elég hierarchikus volt a rendszer, és nekem az a szubjektív, vagy személyes véleményem, hogy mára ez az egészségügyben jócskán felpuhult ez a hierarchikus dolog. Segíti ez a fiatal generációk orvossá nevelését, orvossá érését, vagy inkább gátolja? Hogy látod ezt a kérdést?
1: Biztos, hogy ez mindenképpen jó. Hát régen azért az volt a kérdés, hogy ez a hierarchikusság, ez miben nyilvánult meg? Abból, hogy egy osztályfőorvos az fölvállalja a rizikós dolgokat, vagy pedig az, hogy fitoktatva esetleg a pozícióját, hatalmát rendszeresen ezt a beosztottjain demonstrálja valamilyen szinten. Ma ez egyértelműen jó olyan, ugye ennek a szélsősége az volt, hogy bizonyos műtéti szakmákban 2-3 ember az osztályon operált, a többiek pedig még a szakvizsgához szükséges műtétszámokat is meghamisították, mert nem volt olyannyi lehetősége. Ez most teljesen megváltozott, ez nagyon jó szerintem. Lehet, hogy megint nagyon messze elkalandozva az jut eszembe, hogy a demokráciáról, meg a diktatúráról szoktam hallgatni okos történészeknek az eszmefutatásait, és megmaradt bennem egy ilyen, hogy igazából, ha egy ország vagy egy közösségben minden jól megy, akkor a demokráciánál jobb nincs. Ha viszont veszélyhelyzet van bármilyen, akkor viszont sokszor a demokrácia az nem akadálya, de nehezebben mennek a dolgok, és ez talán egy olyan példa volt, hogyha egy hajóba több helyről ágyülövést kap, és hirtelen mindenkinek vizet kell merni, meg befogni a lyukat, akkor ott, hogyha elkezdenek szavazni arról, hogy ez szélsőséges, de azt gondolom, valaki el tud vonatkoztatni, nem egy teljesen érthetetlen hasonlat volt, akkor ott kaotikus, ha egy valaki kvázi hajón sose volt szerintem ebből kifejezőleg demokrácia, mert ott nem volt egy olyan ember, aki ilyen helyzetben ráparancsolt és megmondta, hogy ki mit csináljon, akkor sokkal kisebb volt az esély, hogy ez a hajó az nem süllyed el. Egy kicsit, ha most ezt átfordítom a saját szakmámba, egy olyan osztályon és egy olyan közösségben, vagy egy olyan gyógyító közösségben, ahol nincsenek szélsőséges szituációk, ott biztos, hogy az egyénnek a minél nagyobb szabadsága, és én ezt értem az alatt, amit, ha jól értettem, amit mondtál, az egy nagyon hasznos dolog. És valószínű, hogyha nagyon-nagyon jól meg van szervezve az a vészhelyzeti protokoll, ami olyan szituációkban, amikor hát nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi a megoldás, akkor ez jól működik, de ha nem, akkor azt szoktam mondani, és talán ez nem ilyen aszpoétika, mert valószínűleg sem én találtam ki, hogy az ember öregszik, egyre több mindenről nem tudja eldönteni, hogy ő találta ki, vagy pedig csak elfelejtette, hogy jól olvasta, hogy egy osztályfőorvosnak a rossz döntéseket kell felvállalni, tehát a jó döntéseket nem nagy dolog felvállalni, és az a munkáknak a 80-90%-ában jó döntések vannak, viszont vannak olyan helyzetek, amikor nem tudja senki se, hogy most A-ba vagy B-be menjünk, és lehet, hogy csak 10 perc múlva, fél óra múlva, vagy csak holnap fog kiderülni, hogy jól döntötte. Ilyenkor igazából valakinek fel kell vállalni azt, hogy döntse ezt, és még egy, amit én úgy fiatal orvosként megtapasztaltam, mert több helyen is sikerült gyakorlaton lennem, ilyenkor, ha egy bizonytalan vezető van, aki nagyon egyébként emberek szimpatikusan elmondja, hogy fogalma sincs, hogy most jobbra vagy balra kéne mennünk, és hát próbáljuk meg a bal oldalt, akkor ez egy kicsit megint szélsőséges a példa, hasonló, mint amikor Napóleon tudta, hogy túlerővel szembe indulnak, és ha úgy adta volna ki a parancsot, hogy hát lehet, hogy ha szerencsénk lesz, akkor nyerünk, és menjetek, megyek utánatok, vagy pedig fecsmérne azt látjuk, hogy két lábra állította a lovát, persze ez nyilvánvaló szimbolikus, és azt mondta, hogy győzni fogunk, és elindult kivont karddal. Egy kicsit nyilvánvaló az egészségügyben kevés ilyen szituáció van, de azt szoktam mondani, hogy osztályfőorvosnak fel kell vállalni azokat a döntéseket, amik nem biztos, hogy jók, de őnek el kell válni, és még ezt úgy is kell előadnia, hogy higgyenek benne, mert egyébként sokkal kisebb az esély, hogyha nem hisznek. Na most a nehéz probléma az, hogy ha valaki ilyen attitűddel és stílussal, akkor már vezeti egy osztályt minden pillanatban, akkor ez egy diktatórikus elviselhetetlen. Ha egyébként a demokratikus, hát, és eddig jobbat nem találtak ki, legjobb működési forma van egy közösségben, és amikor, viszont amikor ezek a ritka, a szélsőséges szituációk vannak, akkor van egy olyan főnök, aki akkor viszont fölvállalja ezt a nem is diktatórikus, de egy kicsit inkább ilyen hadvezéri szerepet. Szerintem ez a legoptimálisabb. Ha valaki állandóan ezt műveli, az nem jó, mert ez megfojtja az egyént. Ha meg nincs igazából egy ilyen gyógyító közösségben egy olyan valaki, aki a nehéz helyzetekben fölvállalja a rossz döntésnek a rizikóját, akkor az meg abban 10%-ban azok a betegek, akik egy ilyen bizonytalan döntési szituációkat magába hordozó közösségbe dolgozik, akkor ott, vagy gyógyul, akkor annak a betegnek nem biztos, hogy jó az, hogy egyébként itt mindenki nagyon jól érzi magát, soha senki nem mondja azt a másikra, hogy másképp kéne, meg hát még egy, ami egy ilyen gyógyító közösségnek az állandó dilemmája, hogy azt szoktam mondani, hogy egy kórházi orvosnak az az előnye, hogy folyamatosan tükröt tartanak neki a kollégái, és egy osztályvezetőnek is annál rosszabb nincs, mint hogyha nincsenek olyanok, akik kekec módon néha belekötnek a döntéseibe. Ha egy házi gyerekorvosnak vagy házi orvosnak az írt sokkal nehezebb, mert őnek is soha nem jön vissza az, hogy mikor döntött jól és rosszul. Ez persze egy reggeli megbeszélésen lehet, hogy sok mindenkinek frusztráló, hogyha megbeszéljük, hogy mit tettünk jól, meg vagy rosszul. Viszont nekem meggyőződésem, hogy a betegnek ez a legjobb, és ez most nem ilyen demagóg, mert ezt sokszor szokták demagóg módon is használni, hogy hát, erre ezt nem én találtam ki biztos, ezt egy nagyon okos világhírű magyar neonatológustól hallottam, hogy az orvosi tapasztalat az a képességünk, hogy évről évre egyre magabiztosabban ismételjük meg a hibánkat, és ez azért is mondom, mert ez különösként egy osztályvezető orvosok, meg kongresszuson is professzorok sokszor azt mondják, hogy jó, lehet, hogy a tankönyv, meg az evidenciák azt mondják, de én 40-50 év vagyok a pályán, és az én tapasztalatom szerint hiába mondják azt, hogy ez így kéne, ezt úgy kéne. Tehát azért nagyon-nagyon nehéz megőrizni azt, hogy valaki ne váljon despotává, sőt, megkockáztatom, néha biztos, hogy mindenkinek vannak olyan rossz döntési szituáció, amikor esetleg kicsit despota. Viszont ha nem rakja bele valaki a saját egyéni felelősségét vezetőként, akkor az a hajó az nem biztos, hogy amikor ott az átonyos részen van, ahol valakinek ott a hajó elejében meg kell mondani, hogy mikor jobbra-balra, hogy ez biztos, hogy nem fog néha léket kapni.

0: Ez nem csak azért van, mert például a te két szakmád, ha még gyors döntéseket igényel, a neonatológia meg az intenzív gyógyászat szinte kizárja azt, hogy ott demokratikusan megvitassanak egy-egy kérdést, vagy döntés orvosi, vagy szakmai döntés lényegét, hiszen hát ott hirtelen kell cselekedni, és dönteni kell azonnal, és valakinek irányítani kell ezt az egész dolgot, aki ott a csapatot, aki a beteg körül sörög.
1: Hát nyilvánvalóan egy olyan belgyógyászati szakmában, ahol nem dőlnek el a dolgok percek alatt, vagy a döntéseknek nem az az ára, hogy mondjuk lélegeztetni kell egy gyereket, vagy újra kell éreszteni, hanem egyszerűen az, hogy mostan két nappal tovább köhög, most ez nyilvánvalóan nem, ez ugyanolyan nagy probléma valakinek, vagy két nappal tovább vizsgáljuk esetleg, és már egy nappal is, ezelőtt is már ki lehetett volna mondani a diagnózist. Egyébként annyit hadd korrigáljak, hogy azért az intenzív terápia az valóban azonnali döntést igényel, de ez nem azt jelenti, hogy nem vitatjuk meg. Én ugye, amikor még kezdőorvos voltam, még szakorvosa voltam, és szakvizsgálat lekerültem az én intézményemnél, ami idézőben csak egy megyei kórház, egy sokkal nagyobb klinikára, és nekem egy olyan főnököm volt, aki, hát lehet, hogy most majdnem elismételtem az ő árszpolitikáját, aki azt mondta, hogy a legrosszabb, ha nem bír valaki dönteni, tehát dönteni kell, és ez azért sokszor azt jelenti, hogy valami invazív, azaz hatásos, de mellékhatások révén kockázatos terápiát kell alkalmazni, és bekerültem egy sokkal nagyobb intézménybe, egy kéthetes gyakorlatot, és azt láttam, hogy ott a írtatos nagy szakmai reputációval bíró professzorok, amikor ilyen szituációba kerültek, nem tudtak dönteni, és az én munkahelyemen a fölöttem egy-két évvel idősebb szakorvos pedig tudott, akkor azért egy életre az emberben ez a megragadt, és lehet, hogy itt kicsit túlterjengősen egyszerűen csak ezt próbáltam ismételni, hogy föl kell vállalni a döntést, de nem csak az osztályvezetőnek, hanem egy intenzív osztályos orvosnak. A gyerekgyógyászat többi részén nincsenek ilyen széles, vagy ilyen éles és gyors szituációk, tehát ott lehet morfondírozni meg, ha valaki rosszul dönt, és egy vizsgálatot esetleg nem volt szükséges, akkor is egy másnap a helyes vizsgálattal kikorrigálhatja. Egy intenzív osztályon, hogyha valaki rosszul dönt ilyen szituációban, de nyilvánvalóan egy intenzív osztályon sem minden döntés ilyen, és hála Isten a döntése 90%-et azért ott konzultálni lehet, sőt az intenzív osztályon szerintem egy jó intenzív osztályon sokkal többet konzultálnak az orvosok egymással, mint egy belgyógyászati osztályon, mivel tudják, hogy nagyobb a tét, és tudják azt, hogy minél több emberrel konzultál, annál nagyobb az esélye, hogy a hiba az kisebb lesz. Míg egy belgyógyászati osztályon idézőjelben nincs akkora kényszere egy kezelőorvosnak, hogy mindent megbeszéljen, mert tulajdonképpen nem tud olyan nagyot ártani esetleg egy nem jó döntéssel, mint mondjuk egy intenzív osztályon, de ezzel nem szeretném az intenzív sürgősségi és koraszült intenzív osztályokat misztifikálni, ugyanolyan orvosok dolgoznak ott is, és semmivel nem, se emberileg, se szakmailag nem jobbak vagy kiválóbbak, mint mondjuk egy endokrinológia, pulmonológia vagy neurológia osztályon.
0: Az egyik nyilatkozatodban korábban beszéltél arról, hogy a ti szakmátoknak az egyik legfontosabb része az a kommunikáció. Hogy látod, visszatekintesz a pályádon, az orvos-beteg viszony, hogy változott, és nálatok ez különösen azért érdekes, mert többnyire azért a szülő az, akivel, vagy szülő azok, akikkel nektek szót kell érteni. Mi változott ezen a területen? Mennyire mások a régebbi szülők és a mostani szülők? Hogy látod?
1: Hát ez a terület, amit szerintem te legalább olyan jól vagy, lehet, hogy még jobban is látsz, mint én, sőt ez a terület, ez a jobban is értesz legalábbis, és mondhatom, több évtizedes, mondhatom talán, hogy barátságunk, bár nem vagyunk, ritkán találkozunk, de akkor azt gondolom, én nálam, ha valaki egy azonos hullámhosszan tudok lenni pillanatok alatt, az már nálam egy ilyen kategória, de ez lehet, hogy ez egy oldalon megnyilvánulás volt. Na, a mi időnkben az egyetemen kommunikációs képzés nem volt, tehát ebből kifelől mindenki a saját otthonról hozott, illetve az egyetem alatt kupálódott kommunikációs gyakorlatát próbálta művelni, ami nagyon-nagyon kezdetleges volt. Így utólag visszatekintve sokkal-sokkal jobban lehetett volna csinálni. Most úgy látom, hogy a fiataloknak már azért van egy alapképzettségük, nyitottabbak ezekre a dolgokra, az egyetemen is kapnak valamilyen képzést, nyilvánvaló, hogy ez nagyon-nagyon kevés ahhoz képest, hogy milyen fontos a kommunikáció. És például én nekem is a kommunikációm nagyon sokat fejlődött, tehát azt mondom, hogy a mostani kommunikációs képességeim lennének, tettek volna akkor, akkor azt mondom, hogy ez ugye egész jó muzsikált volna. De nem tudom azt mondani, hogy most a jelenlegi kommunikációs képességeimmel jobban muzsikálnék, és ez azért van, mert ahogy mondtad, a szülők és a betegeknek a kommunikáció is megváltozott, illetve teljesen megváltozott az egész viselkedése, a toleranciája, és itt nagyon-nagyon az embernek uralkodni kell magán, hogy ne kezdje el szapulni, mert ha bármit mondok, az valószínűleg rám és a barátaimra és a családtagjaimra is igaz. Talán nem tudom, igaz-e egy pedagógus, nekem nagyon sok pedagógus van a családomban, és talán az orvosi hivatásnál egyet becsülök többre a pedagógusit, bár az orvosi hivatás az elméletileg lehet, hogy egy ilyen képzeletbeli rangsorban esetleg fölötte van. Én szerintem, ami a legfontosabb, az a pedagógus, és ott is nem az egyetemi tanárok, hanem akik a legkisebbekkel foglalkoznak. Ez persze az én magán véleményem. Tehát egy pedagógus családtagom, vagy csak jó barátom mondta azt, hogy egy 10 évvel ezelőtt találkoztak először neveletlen gyerekekkel, tehát akik igazából nem kapták meg azt a szülői mintát és azt a nevelést, ami elengedhetetlen az, hogy egy közösségben tudjanak élni, és nem csak az, hogy másokat ne frusztráljanak, hanem ők is elviseljék azokat az ingereket, és hát stressz szituációkat, amely egy közösséggel jár. És most pedig a neveletlen gyerekek gyerekei vannak, tehát ami kvázi azt mondja, hogy nem az a probléma csak, hogy nem tanultam meg a szülőktől, mert nekem meggyőződésem, hogy a nevelésnek a legnagyobb, vagy az a tapasztalatom, hogy a nevelésnek a legnagyobb 90% az a minta, tehát nem az, amire én okítom a gyerekemet, hanem amit a gyerekem lát rajtam. És most már ők azt mondják, pedagógusok, ők azt, hogy többet látják a gyerekeket, és jobban is értenek hozzá, hogy nem jó mintákat, tehát nem arról van szó, hogy nem tanulták meg a mintákat, hanem nem jó mintákat tanultak meg. Na most ebből az következik, hogyha ez csak egy kicsit is igaz, és nem tudom, hogy igaz-e, de az biztos, hogy a jelenlegi szülőknek, és ha szülőket mondok, akkor azt mondom, a jelenlegi felnőtteknek teljesen más a toleranciája, az agresszivitása és az agresszivitás tűrőképessége, a stressz tűrőképessége, és ez most azért fontos, mert ha az ember beteg, vagy a gyereke beteg, annál nagyobb stressz valószínűleg nincsen. Tehát nem véletlen, hogy a vízcsobogás az azt mondják, ősileg belénk van táplálva, mivel a szomjazás az halált jelentett, ezért a vízcsobogás az mindenkinek ilyen nyugtató. A gyerek sírás az pedig az egyik legfrusztrálóbb, mert az meg mindig azt jelentette, hogy megtámadták a falut, és menekülni kellett. Tehát a gyerek beteg, akkor valószínűleg mindenki függetlenül, hogy hány éves, milyen szocializálódáson ment keresztül, milyen hite van vagy nincs, egy stressz szituációban van, és itt, ha kommunikáció egyik oldalról bármilyen jó, a másik oldalról, hogyha valaki nem tanulta meg azokat az alapvető szituációkat, hogyan kell kezelni, akkor ez egy ilyen előbb-utóbb egy még megoldhatatlanabb helyzet elé állítja, és hirtelen az jutott eszembe, én nekem ez volt, ami most, hogy erről próbálok valami értelmeset mondani, hogy amikor kezdő orvos voltam, akkor a Zala megyei önkormányzatnak, akkor még talán rendszerváltás előtti utolsó évben nyáron a Balatonberényben volt az önkormányzatnak egy gyereküdülője és egy állami gondozott gyerekeket nevelő egysége együtt, és ott én nekem vagy kellette, vagy vállaltam önként, talán önként vállaltam, pár hétig voltam ott tábororvos. És ott voltak azok a gyerekek, akik szülő nélkül nőttek föl, és ez számos élmény volt ott többek között, 7 éves gyereket megkérdeztem, mivel mindenki dohányzott, és mondta, hogy nem dohányzik, vagy hogy nem dohányzik, és mondta 7 éves, nekem maga biztos, hogy már leszokott. Tehát egy teljesen más környezet, ezt csak azért akarom mondani, és ami megdöbbentő volt, hogy csokoládét meg cukrot egyik hétvégén vittem, és nem az volt a megdöbbentő, hogy nem tudták megköszönni, hanem az, hogy nem tudták, hogy mi ez a szituáció, mert ott voltak 7-8 évesek, és még valószínűleg ajándékot nem kaptak, tehát senki nem adott nekik. Ez valószínűleg nem csak csokit jelentett, hanem ez valószínűleg, hogy szeretetet, stb. Ez nem azt jelenti, hogy bántották őket, mert én akkor ezt nem észleltem, hogy bármi lett volna, de ott egy felnőtt férfi lehet, hogy kiszuperált őrmesternek kinéző valaki felügyelő volt, akit nem láttam, hogy őket bántotta volna, de hogy azt a szeretet, amit ennyi gyerek igényelne, vagy azt, hogy amit kap valamit másiktól. Tehát ez a, talán, hogy most hogy jön ez ide, úgyhogy rengetegen vannak, akik esetleg nekem unszimpatikusnak tűnnek, teljesen inadekváltan reagálnak stressz szituációra, és lehet, hogy nem tennek róla, mert egyszerűen úgy nőttek föl, hogy nem kapták meg azt a lelki, szülői támogatást, ami, meg azt a mintát, pontosabban nem csak támogató mintát, amit ő neki kéne ismételni, és még egyetlen egy ilyen teljesen távoli asszociáció, hogy nekem az édesapám az, azt gondolom, talán mindenkinek van a szubjektív, de én nagyon jó ember volt, és én nyomában nem tudok lépni, és ez nem csak egy ilyen álszerény exuzálás. De azért neki is volt egy-két olyan tulajdonsága, ami nem jellemhiba, ami úgy nekem nem tetszett, és olyan 40 éves koromban fedeztem föl, hogy azok a tulajdonságok, amiket édesapámban annyira nem kedveltem, vagy nem is nem kedveltem, tehát ezek nem, azokat én is ugyanúgy, tehát én is ugyanúgy, ugyanolyan vagyok, tehát magyarul tényleg a szülői mint a legfontosabb, és azok a gyerekek, hogy visszatérünk a kommunikációra, akik nem kapták meg azokat a mintákat, hogy egy stressz szituációban, mert ugye életünk az a stressz az, amikor bajba vagyunk, amikor nem tudjuk mindig a jó megoldást, és egy gyerek, egy beteg gyerek az egy talán ezek közül az egyik legnásabb és legszélsőségesebb. Ebben nem tudják, hogyan reagáljanak, és ebből óriási hát veszélyhelyzetek vannak, mert nem megfelelő kommunikációból, megbántások, oda-vissza, az orvos felé és a nővér felé, és ne csak orvosról beszélünk, ugye a betegeknek 90%-ot a nővérekkel érintkeznek, és nem az orvosokkal, tehát sokkal fontosabb ilyenkor egyébként, nem az egészségügyről beszélünk, mindig orvosokról beszélünk, de ez 90%-ban nővéreken múlik, hogy ki hogy érzi ott magát, és hogyan gyógyul. Tehát hiába jobb most talán a kommunikációm, ha most csak magamról beszélek, nem biztos, hogy eredményesebb, mint volt 30 éve, amikor szerencsétlenül, esetlenül kommunikáltam, viszont a tőlem esetleg életkorban és társadalmi csoportban legtávolabb levő emberrel is hamarabb megtaláltuk a közös nevezőt, mivel azonos volt egy kicsit valószínű a szülői indítatásunk annak ellenére, hogy távol voltunk esetleg egymásban műveltségben, vagy anyagi helyzetben, vagy egyebekben.

0: mai szülőkön látod azt, amit egyébként sok helyütt tapasztalni, és nem csak az egészségügyi témakörben, hanem minden témakörben, hogy mindenki mindenkihez ért, és felvértezve érkezik a legfrissebb interneten szerzett tudással. Te neked jelente, vagy nálatok az osztályon, inkább így kérdezem, jelente nehézséget az, hogy minthogyha a mesterséges intelligenciával, vagy a nem tudom milyen weboldalaknak a lefektetett téziseivel kell vitatkoznatok szemben azzal a véleménnyel, amit hát ti az életben szemetekkel látva vizsgálatkorban megfogalmaztok?
1: Hát egy ilyen jelenség biztos, hogy van. Volt régen is. Tehát azt tapasztalt az ember már régen is, hogy egy mérnök apuka az nehezen értette meg, hogyha egy gyógyszernek a dózisát megemelem, akkor mondjuk duplájára, akkor a vércukor minden pont felére csökken, és ez nem csak azért van, mert az emberi test az, és az emberben levő életemi folyamatok, azok rendkívül bonyolultak, még akkor is, ha nem veszem bele azt, hogy még az idegrendszer, a lelkünk, lelkiállapotunk is még hatással van rá, tehát eleve egy olyan rendszerről van szó, amelyet, hogyha valaki hisz, akkor még egy fölöttünk levő is hatással van, de ha csak a szomatikus testünkre és a idegrendszerünk, ami egy kicsit elvontabb még egy materialista szemléletben is, az a között is olyan kapcsolat van, amit nem tudunk mindig laborokkal és vizsgálóeszközökkel mérni, és ez már egy teljesen természettudományos gondolkodású embernél is már szülőként sokszor vita alapot jelentett, vagy merem mondani, mivel legtöbb is elmondtam, hogy milyen nagyra tartom a pedagógusokat, de például és nagyon sok pedagógus van, a keresztanyám, nagyném, édesanyám, feleségem, és most hál' Isten egyik gyerekem is pedagógus lesz, tehát nagyon nagyra tartom, de a pedagógusokra volt azért az átlagnál jellemzőbb az, hogy ők, mivel valószínűleg fiatalokkal vannak, és mindig mindennek meg kellett találniuk a magyarázatát a diákjaiknak, így itt is sokszor olyan magyarázatokat ösztönösen szakmai hártalomként talán kreáltak, amelyekkel néha kellett vitatkozni, hogyha úgy gondolt az ember, hogy az nem helyes. Hát, tehát egy ilyen attitűd mindig is volt. Hát most nyilvánvaló, hogy ez azt jelenti, hogy bárki hozzáférhet olyan információkhoz. A probléma az, hogy én, hogyha megkérdezek a mesterséges intelligenciáról valamit, és nem vagyok annak a területnek a szakértője, akkor nem tudom eldönteni, hogy most az jó vagy sem. Ugye a mesterséges intelligencia is azért tudjuk, hogy 20-30%-ban próbál megfelelni, ezt is beépítették az intelligenciába, hogy megfeleléskényszer, és néha improvizál, és nem néz dolgoknak utána úgy, de nem belemem be erre a területre, de talán jó példa erre, múlt héten egy nagyon jó gyerekkori barátom mesélte, hogy a permetezésnél megkérdezte a mesterséges intelligenciát, hogy milyen dózist adjon, és elhitte neki, mert ő nem mezőgazdasági szakember, és utána két napon keresztül slaggal öntözték a feleségével az összes növényt, mert 10-szeres dózis volt, és bekékült az egész kert. Tehát, és ezt most nem én poénként mondtam, most ugyanez a probléma azzal, hogyha valaki megkérdezi a mesterséges intelligenciát, egy bőrtünetet mutat, vagy beír bizonyos tüneteket, nem biztos, hogy a jó választ kapja, mert mi orvosként is látjuk, hogy ha nem hívom fel a figyelmét, hogy nézze át a guideline-ok, a elnézést, irányelveket, nézze át a tankönyveket, csak utána válaszoljon, így rakom fel a kérdést. Vagy csak megkérdezem, hogy ilyen-olyan, amolyan tünet van, és orvosként megkérdezem, hogy mi a véleménye, teljesen más választ ad, és én nekem azért az egyetemi képzésem az arra alkalmassá tett, hogy ezeket a válaszokból el tudjam dönteni, hogy ez jó vagy nem. Ha valaki ezt laikusként teszi föl, akkor ez hiányzik, tehát nem fogja tudni eldönteni, hogy most ez jó vagy sem, és nem is biztos, hogy jó rakja föl a kérdést, mert ezt is mi tapasztaljuk, ha nem jó rakjuk föl a kérdést, akkor nem jó válaszol. Tehát magyarul én azt nem gondolom, hogy a mesterséges intelligencia jelen pillanatban helyettesíteni az orvos, bár nem ez volt a kérdésed. Nagyon sokszor segít, csak az a baj, hogy nem tudni, hogy a 10 válaszból melyik, amikor 8-szor jó válaszolt, és mi az a 2, vagy esetleg 3, amikor nem. Ebből kifolyólag ez jelenthet egy konfliktus helyzetet, mert sokszor egy mesterséges intelligenciával kell a szülőn keresztül vitatkozni. Másrészt ez egy... És egy kicsit az jutott hirtelen eszembe, hogy mi az osztályban elsőként több mint 20 éve bevezettük azt, hogy a szülők együtt lehetnek a gyerekekkel, és a nővérek rettenetesen, meg az orvosok is tartottak attól, hogy mi lesz. Hát mostantól kezdve nyitott könyv, látják, hogy miben hibázunk, hiszen hibázunk, látják, hogy most fáradt vagyok, és nem olyan gyorsan. És kiderült, hogy ez egyáltalán nem probléma, mert a szülők rájöttek arra, hogy emberek vagyunk, tehát az belefért nekik, hogy nincs mindig toppon az a nővér. Míg másik esetben, ha látogatásnál észlelte volna azt, hogy egy nővér esetleg valamit nem úgy csinál, hogy lehet, hogy fölháborodott volna, de mivel együtt ott van velünk, ebből és egy kicsit itt is az az érzésem, hogy a félelem, remélem, hogy nagyobb, persze nem tudom, mert ez nekem is idegen, ez az mesterséges intelligencia. Tehát én remélem, hogy ez be fog állni úgy, hogy ez segítség lesz az embereknek. Az orvosoknál mindenképp azt gondolom, hogy egy döntés előkészítésbe fog segíteni, nem fog helyettünk dönteni. Nemrég egy ilyen neonatológiai mesterséges intelligencia továbbképzésen vettem részt, a külföldön dolgozó kollégáink is, magyar kollégáink is ott voltak, ők már próbálják ezeket beépíteni a döntéshozásba, és azért az volt a tapasztalat egyelőre, hogy a sima eseteknél, és kicsit talán visszakapcsolva az elején, hogy szükség van egy osztályfőorvosnak egy osztályon, vagy demokratikusan így is működhet, hogy primus inter paresre sincsen szükség, hogy a mesterséges intelligencia akkor, hogyha teljesen minden szokványos és semmi rendkívül nincs, akkor lehet, hogy még jobban is dönt, mint egy átlagorvos. Ha viszont olyan szituáció van, ami nem a tankönyvi, akkor ott elakad, és ott lehet, hogy szükség van arra, hogy valaki ember, aki nagy tapasztalatú, fölvállalja az esetleges rossz döntést, az döntsön. És a kérdésedre visszakapcsolva, csak azért voltam ezt kénytelen elmondani, hogy nekünk azért nem csak a szülők fele van az mesterséges intelligenciával, és itt azt kell mondjam, az a harmadrendű, az első rendű az, hogy sokat segít, tehát az emberi jól rakja fel a kérdéseket, akkor megúszza azt, hogy könyvtárba eltöltsön órákat. Az átlag döntésekben még támaszkodhatunk is rá, nem tudunk teljesen rátámaszkodni, mert nem tudjuk, hogy mikor fog hibázni, és ez talán erről vetíti azt is, hogy ezt meg megspékeljük azzal, hogy a szülő esetleg nem jól rakta fel a kérdést, és ez nem ő kritikája, mert mi is néha nem jól rakjuk fel a kérdést, meg nem is jól értelmezi, akkor ez nyilvánvaló, hogy egy komoly kommunikációs probléma, meg egy hitelvesztést jelent. Tehát talán én azt gondolom, aznál a legnagyobb veszélye nem az, hogy a szülő utána néz és szembeesít esetleg azzal, hogy ő már azt olvasta, amit én még nem olvastam, mert tegnap megjelent cikk volt, és én nekem azt majd hétvégén esetleg, vagy egy hónap múlva fogom elolvasni, ő pedig a mesterséges intelligencia neki ezt oda prezentálta. Nem ez a legfőbb probléma, hanem a hitelvesztés. Én mindenféle egészségügyet értámadásnál azt szoktam mondani, hogy amikor az orvosokat vagy nővéreket jogosan, és most nem azt mondom, hogy jogtalanul, vagy tegyük fel, hogy jogosan, mert néha jogosan, magánvélemény szerint hál' Isten az esetek 90%-ában nem jogosan, már nem úgy, nem megalapozatlanul, mert mindig vannak ezek alapja, de nem ezek mindig a médiában ezek mindig sokszorosára föl vannak nagyítva. Tehát nem az a probléma, hogy az orvosoknak a presztízse, hogy ő neki este álmatlan éjszakát okoz, hanem a legnagyobb vesztesenek mindig a beteg, hiszen az orvoslás az egy bizalmi dolog, akinek van hite és hívő, az tudja is, és ez be is van bizonyítva, hogy valaki hisz a gyógyulásba, és esetleg még abba is, hogy ezt egy felsőbbrendű erő is segíti, akkor az jobban gyógyul, de aki nem hisz semmibe, csak egyszerűen a gyógyszerbe hisz, hogy ez a placebo hatása mindennek, annak is mérhető, hogy most 20-30% lényegtelen és az orvosába is, ha hisz. Tehát, hogyha elhiszi az orvosnak, most, ha minden ilyen olyan valós, és most nevezzük valós orvosi vagy nővéri mulasztás hiba, ami előfordul, ez úgy mondom, hogy óriási nyilvánosságot kap, annak a másod-harmadrendű elszenvedője az egyéni orvos, vagy egyetlen a szakma, vagy a nővér, de a legelső az a beteg, aki egy hét múlva bekerül oda, és azért nem fog tudni rendesen gyógyulni, mert állandóan dilemmája lesz, hogy most velem is ez fog történni, amit ott mondtak. És ez nem azt jelenti, hogy nem szabadnak kritizálni, mert hiszen azt mondtam egy osztályon is, az egy kórházi közösségnek az az ereje, hogy egymást kritizáljuk, és szemben megmutatjuk, hogy mit hibázott, hanem az, hogy ez média, és most nem a média, tehát a média eltorzítja, és tulajdonképpen ez úgy lenne, talán ezt most improvizálok, lehet, hogy ez nem, talán úgy lenne a legegészségesebb, hogyha mindig lenne azért egy ilyen cikk, vagy egy ilyen riport végén lenne egy félperces beszámoló, hogy igen, ez így történt, de egyébként az esetek 98%-ában ennél a betegségnél szövődőmentesen így gyógyulnak, és az orvosok jól dolgoznak, és ez nem az orvosoknak a presztízse, vagy a nővérek presztízse, hanem az, hogy a betegek ne veszítsék el a hitüket, mert lehet, hogy valóban egy lelkismeretlen abban a pillanatban, bár szerintem inkább úgy mondanám, hogy aktuálisan hibázó, vagy nem figyelő, vagy túlterhelt nővér orvosról van szó, akit lehet, hogy előző nap a családjában volt egy nagy konfliktusa, és azért beszélt olyan kritikátlanul, vagy előző nap az édesanyjának tudta meg, hogy rákos, és azért nem bírt figyelni, mert azon járt az esze, hiszen sajnos nagyon sokszor ez áll a háttérbe, és nem pedig egy trehányság és felelőtlen emberi mulasztás, hanem sokszor én azt látom a saját munkatársaimon azt mondani, hogy amikor hibáztak, az 90%-ban kiderült, hogy egy anyagi nagy bizonytalanság hirtelen, vagy egy családi betegség, vagy egy családi állapotban békében bekövetkező nagy törés állt, ami egyszerűen szerintem egy 50-60%-ra lecsökkenti mindenkinek a koncentrációját és a teljesítményét.
2: A gyógyítás...

0: Találkozol-e azzal, vagy okoz-e konfliktus szerinted a kollégáid körében az, hogy ti tulajdonképpen szolgáltatók vagytok, és aki bejön az ajtón, a szolgáltatás vesz igénybe, és ő neki jogai vannak, ennek megfelelően követelései is. Tehát, hogy lehet összeegyeztetni ezeket a magasztos segítőeszméket, és ezt a szolgáltatói szemléletmódot belül, annélkül, hogy az ember megkeseredne?
1: Hát az biztos, hogy a magyar egészségügybe, hogy átmentünk egy ilyen szocialista ingyenes egészségügyből egy kapitalista egészségügybe, és áthoztuk azt, hogy az emberek azt gondolják, hogy minden ingyenes. Szerintem ez még majdnem úgy félrevezetőbb számukra, mint a szolgáltatásos, mert a szolgáltatásnál, hogyha ő tényleg valamiért fizet, akkor azért meg kell kapja az ellenszolgáltatást. És ez nem csak a betegek részéről volt, és van is még egy ilyen téves képzet az egész egészségügyi ellátásról, hanem az orvos nővérekről is, hiszen sokan fölháborodnak egy sürgősségi részlegen, hogy ez a beteg miért most jön, amit persze nagyon sokszor indokolt, hiszen ez megint nem érdemes belemenni, de ha valaki ilyen kettőkor két hete elkezdődött derékfájással jelentkezik, és ez sajnos nem valami extrém példa, amilyen előfordul, az nyilvánvaló, hogy nem csak az a probléma, hogy az adott egészségügyi személyzetet esetleg feleslegesen hát dolgoztatja, hanem más betegekre nem jut idő, itt mindig elfelejtik, hogy... De visszatérve, ilyenkor az egészségügyben sokszor felháborodnak a dolgozók, és mindenki megfeledkezik arról, hogy itt azért nem egy jótékonysági akció az állami egészségügy részéről, hanem a magánegészségügyhez hasonlóan itt is van fizetés, csak nem az ellátás végén, hanem folyamatosan a fizetésünkből vonják le ennek az ellenértékét. De én azt gondolom, hogy aki az egészségügyben dolgozott az elmúlt 30 évben, és talán az orvosoknak az Covid óta jelentősen rendezett hát anyagi leszámítva itt és a paraszolvenciás hát korábbi történeteket leszámítva, azokban a szakmákban, ahol nem volt paraszolvencia, és az egészségügynek a nagyon jelentős részében nem volt, ott aki az egészségügyben elkezdett dolgozni, az még lehetett bárki, de aki ott is maradt, az biztos, hogy valami pluszt kapott, mert anyagi megbecsülést nem, erkölcsi megbecsülést is már a társadalomtól nem kapott, de a betegektől azért kapott, már nem anyagi, hanem szóbeli és érzelmi visszajelzést, és én hát több évvel ezelőtt az orvosoknak is. Most azt mondhatom, most már az orvosoknak nem mondhatom azt, hogy itt ebbe a szakmába nem nyújt ez egy megélhetést is, de mindenképpen azt mondtam régen, és most is azt tudom mondani, hogy ennek a szakmának, hivatásnak egyetlen egy óriási előnye van, ha valaki dolgozik és semmi extrát nem csinál, akkor is egyszerűen amit csinál, azzal jót tesz. Tehát hogyha Bibliára, vagy a materializmusba, a kommunizmusba, még a kisdobosnak, meg az úttörőnek, a nem tudom hány pontjába is, az azt sugallta, hogyha segítesz a másikon, a másik bajba van, akkor jót teszel, jó tételed van, ezek az a legősibb Biblia, de az általunk most már humoros, de akkor azért kicsit hidegrázós kommunizmus értékrendjében is a segítés, az egy pozitív dolog volt. Most nagyon kevés olyan szakma van, ahol azzal, hogy ő dolgozik,

fizikai szakmákra, ha kifest valaki egy házat, amit egyébként én sokszor az értelmiségi szakmáknál többre tartok számtalan kétkezi munkást, de nem tesz. Ő is persze tehet jó, de azzal, hogy kifest egy házat, még nem örömet okoz annak, aki kifesti, de nem tesz jó. Egy egészségügyben semmit nem kell csinálni, csak a munkaköri nagyon szárazon mondva, és ezért akarattal próbálom egy kicsit cél. Csak a munkaköri leírásának megfelelően ellátja a beteget, és nem egyszerűen csak mindegy robot, és itt se fogom mesterséges intelligencia sose egy nővért helyettesíteni, nem egyszerűen csak ellátja azokat az orvosi által elrendelt beavatkozásokat, hanem közben kommunikál a beteggel, és csak egyetlen egy jó szava van egy beteghez, ezt számtalan, na, ha én is voltam ilyen helyzetben, hála Isten kiszolgáltott helyzetben, az egészségügyben, akkor az már egy egész napról egy embernek megváltoztatja a lelki világát. Tehát nem tudom, mi van ilyen, hát talán még nem véletlenül szokták mondani, hogy a pap meg az orvos, már elnézést, az rokon szakma, ez persze egy nagyon leegyszerűsített dolog. Szóval egy nővérnek az az óriási fizetsége szerintem, és ez nem is a köszönő levelekben, meg a tényleg néha, hála Isten, páron nem sajnálják, hogy tollat ragadnak, és én látom, hogy és sokkal többször írnak nővéreknek, nem véletlenül, mert ővelük találkoznak. Orvosok is kapnak ilyet, de egy orvos egy viziten negyed óráig, de ha egy fél órát egy beteggel eltölt, akkor az valami, vagy nagyon kevés beteg van az osztályon, vagy pedig nagyon sok orvos, tehát sajnos az egészségügyben nem jellemző az, hogy órákon keresztül az orvosok ápolják és kezelik a betegeket. Tehát egy nővérnek nem olyan szempontból az egójának vagy a lelkének jó ez, hanem egyszerűen ez, amit ha valaki önkénteskedett egy alapítványnál, és úgy önkénteskedett, hogy senki nem tudott róla, tehát nem arról szólt, hogy most én egy társadalmi elvárásnak vagy egy értékrendnek próbálok megfelelni, hanem senki nem tudott róla, hogy én önkéntesen valakit segítettem, akkor aki ezt egyszer megészleli, szerintem ez hasonlóan, mint a talán rossz példa, de tehát függeni lehet ettől is, mert ez egy jó a lelkének, és hogyha egy nővér ezt észleli, akkor tulajdonképpen én számtalan olyan mufurc, már elnézést, nővért ismertem meg a pályám során, akit láttam, hogy megváltozott, és nem azért, mert hirtelen valami nagy erkölcsi megtisztulásunk ment át, hanem elkezdte tapasztalni azt, hogyha ő kedves és segít, akkor ő ezzel ő is visszakap valamit, és ez őt lesz tőle gazdagabb. Én szerintem ez az, ami a mi hivatásunkban, és most egy lapra rakom a nővéreket és orvosokat, szerintem egyébként se kéne külön emlékezni, és ez most nem ilyen nővérbarát PR kiszólás. Tehát ez az, ami szerintem hát ez most közhely, egy legnagyobb fizetség, nem azt mondom, a legnagyobb nyeressége ennek a szakmának, hivatásnak, hogy ha csak teszed a dolgodat, másnak, de ezt szoktam mondani, más, hogyha ilyet szeretne, akkor el kell mennie önkénteskedni, el kell mennie a hétvégén szabad idejében hajléktalanokat. Ugye pont most idefele jövet olvastam az általam egyébként nagyon nagyra tartott színésznek az édesapjáról írt rövid, nem is olyan rövid, hál' Isten, nem olyan rövid leírását, és azon kívül, hogy milyen megérintett, és nagyon igaznak gondolom, amit ott leírt, nem is verve az édesapját, de ott is azt érezte az ember, hogy aki ilyen, például egy hajléktalanokat, szegényeket segítő, és nem csak alkalomszerűen, hanem ezt hivatásszerűen űzi, az gyakorlatilag folyamatosan jót tesz, és ez a munkája. Tehát valakinek ez a munkája, talán még ez egy ilyen, egy szociális munkás, aki nem azért szociális munkás, mert nem tud sehol elhelyezkedni, és valami pénzkeresetre van szüksége, ő is valószínűleg azért nem hiányzik neki a világi hívságok és pénz és gazdagság, mert ő egyszerűen naponta annyira sokat kap attól, hogy másokon segít, és az egészségügyben szerintem ez a... Nem válaszoltam a kérdésedre, de talán annyiban válaszoltam, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem fontos a szolgáltatás, és nem fontos tudatosulni az egészségügyi dolgozókban is, hogy ez nem egy ingyen ebéd a beteg részéről, hanem ezt ő megfizette. De én azt gondolom, hogy igazán az egészségügyi dolgozó érzi jól magát a munkában.

helyén, aki megérzi azt, hogy segít. És ezt előutóbb mindenki. Tehát én azt láttam, hogy nagyon kevés olyan van, és a kéges ellen is talán ez egyedül, ami véd. Mert egészségügyben elég könnyű kiégni, de ha valaki elég sokszor tudott az egészségügyi ellátáson túl adni magából a betegnek, akkor valószínűleg ez, amit onnan visszakap, az védi meg a kiégést. Ha valaki ezt nem rakja bele, ezt az énjének egy részét, akkor annak azt hiszem sokkal nagyobb az esély, hogy ki fog égni.

0: Hihetetlenül gyorsan repül a műsoridőnk, de lenne még két kérdésem, ami talán nem vesz olyan sok időt igénybe. Az egyik az lenne, hogy én azt olvastam az életrajzokban, vagy egy korábbi nyilatkozatodban hallottam, hogy azt vetted észre magadban, tanulmányaid alatt, akár gimnáziumban, hogy nagyon sok minden érdekel, és mindenben elég jó vagy. Matek, fizika, kémia, irodalom szeretete, a sportoláshoz ma is része az életednek, aztán orvos lettél. A kérdésem arra irányul, hogy ha te hallgat téged egy mai pályaválasztás előtt álló ember, akkor mit tudnál neki tanácsolni, hogy hogy kell dönteni végül is, mert most már van egy rálátásod arra, hogy a végső döntésed az okozott-e neked elég örömet az életben.
1: Hát mindkettőre megpróbálok válaszolni, de nem biztos, hogy a kettőt így össze tudom hozni. Igazából mindenben nem voltam jó, úgy mondanám inkább, hogy fogékony voltam sok mindenre, és hál' Isten a természettudományok is érdekeltek. Úgy azt mondanám, első 14 évenben inkább a bölcsész, most persze ezzel nem, inkább úgy mondom, irodalom történelem, és a 14-től 18 évben a természettudományok is megmaradt a nyilván. Ez nem azt jelenti, az ember nem tud mindent azonos szinten művelni, és a hátránya a később is, hogyha ezt az ember a orvosi, vagy egyetlen szakmájára, vagy a hivatására minél több mindennel foglalkozik, az azt gondolom azért jó, mert egyrészt jobban megérti a dolgokat, meg olyan összefüggéseket is meglát, amit esetleg, ha csak egy területtel foglalkozik, akkor nem. És mert föl a hátránya az, hogy ha ő neki valamilyen tudományos, vagy szakmai olyan céljai vannak, hogy kitűnjen a többiek közül, akkor viszont egyetlen egy területre kell koncentrálni, mert egybe lehet nagyon magasra eljutni. Én azt javaslom mindenkinek, hogy ha bármilyen, akár ha természettudományos pályán van, akkor próbálja másik agyféltekét és művészetekkel és egyebekkel hát trenírozni, mert ezzel biztos, hogy jobb lesz. Fordítva, ha neki egy humán beállítottsága van, akkor pedig egyébként két ilyen saját példám szokott lenni, amikor így gyerekeimmel vagy arra beszélek. Az Eszterházy, aki egy, hogy nem hiszem, matematikus, de ha nem, akkor de mindenképpen természettudományi alapbeállítottsága volt, és egy nagyon jó irodalmál, és teljesen másképp látta az irodalmat egy természet. A másik pedig a pszichiátra, nem már közel hozzám, de ugye anatómus volt a legnagyobb pszichiáter, aki a legmaterialistább részéről fogta meg a dolgot, és az a gondolkodás teljesen megtermékenyített, teljesen újat hozott létre. Tehát szerintem úgy mondanám, hogy ami az embernek az alapérdeklődése, az termékenyíti meg, hogyha próbálja a ettől legtávolabb levő is. Tehát talán erre a kettőre lehet még persze bevenni sportot, meg egyebet is, és fontos az is, de hogyha a sokoldalúságot kérdezed, a sok irányú érdeklődés, szerintem ez a legnagyobb előny. És egy szakmán belül is én nekem több szakvizsgám van, és nem szoktam ezzel dicsekedni, és ott az ember egy kicsit inkább úgy félve mondja, mert ez mindig úgy tűnik, mintha valaki azzal próbálna valami rekordot felállítani. Én azt mondom, hogy ha lenne erre lehetőségének orvosnak, akkor ilyen 5-10 évente egy-egy szakvizsgát le kéne tenni, még ha nem műveli akkor is, mert egyszerűen a saját tehát én a neonatológia után a gyerekintenzív sürgősség vagy gasztroenterológiával annyi mindent kinyitottam itt, hogyha én csak a neonatológiát műveltem volna, akkor az életben nem került volna ezekre sor.

0: Nekem gyerekkoromban nagyon szerettem, akkor még nem volt ennyi film, a Vadvirágtól Halompulásig, minden szünidei matinéban ezt végig lehetett nézni, és ott lehet, hogy rosszul emlékszem, de volt egy ilyen, hogy a róka közelített a talán egy szárcsa vagy vadkacsa felé, és az anyuka az elterelte onnan életét kockáztatva, de néha akár föláldozva is, hogy ne a fiókáját egye meg. És ugye ennek a egyszerű és felszínes magyarázata az, hogy, illetve hát úgy mondanám inkább ez a hollywoodi bulvár, hogy föláldozta magát a gyerekért. Ha ezt mostan így biológusként vagy természettudomány abból a kacsából, ami marad, ő egy év múlva egyébként is mondjuk, vagy két év múlva elpusztulna, ami marad belőle az a fióka. Tehát az állatokban benne van ez az ösztön, hogy föláldozza magát, de nem azért, mert ilyen altruista, elnézést a szó nem teljesen ideillik, de tehát, hogy föláldozza magát és ezt én úgy szoktam lefordítani, hogy lehet, hogy az ember cikkeket megjelentett, tudományos eredményei vannak, vagy valami szobrot készít, ami megmarad az utókornak. Én nekem az a fő, amit szoktam mondogatni egyik fő, semmi nem marad belőlünk, csak mi a gyerekeinkben, és ezt nem csak genetikai értelemben. Amikor édesapám felfedezett a testvéremben olyan tulajdonságot, úgy fésült a haját, mint a nagyapja, sose találkozott a nagyapjával. Ez egy nagyon egyszerű példa. Igazából azt gondolom, hogy generációk viselkedésmintákat, hitet, elveket és géneket is átad az utódainak. Tehát igazából a legfontosabb az életben, azt gondolom, és azt szoktam mondani, hogyha valakinek, persze ez nem mindenkinek adatik meg, és nyilvánvalóan teljes életet élhet az is, akinek nem adatott meg az, hogy gyereke legyen, de talán a legfontosabb az, hogy az embernek családja és gyereke legyen, és ha emellé még van hite, akkor azt gondolom, hogy ez a kettő, persze ez most úgy tűnik, mintha az interjú környezetéhez és próbálnék valamit, de ezt most őszintén azt tudom mondani, hogy lehet, hogy közhelynek tűnik, de a végére ilyen közhelyekkel tudok csak mondani, hogy ez a kettő szerintem, ami igazából fontos, és az embernek a legnehezebb az, hogy a fogyasztás, meg esetlegesen egy sikeres, mert egy sikertelen munkahelyi és szakmai helyzetben az ember előbb-utóbb visszaterelődik a családjához és a hitéhez, hogyha van. A csapda az, hogyha valaki sikeres a munkájába, jól is keres, tehát fogyaszthat is, akkor nagyon-nagyon oda kell figyelni rendszeresen, hogy eszébe jusson az, hogy igazából ez a kettő az, ami hosszabb távon egyes egyedül valamit ér. Az összes többi az vagy már eleve áll, csak nem veszem észre, vagy nagyon mullandó, és semmit igazából az életem végén, hát később meg aztán végképp. Azt szoktam mondani, van egy-két olyan professzor, akiknek talán minden magasabban valaki, most csak szakmailag mondom, már nagyobb az a veszély. Azok a szerencsések, akik megélik azt, hogy megbuktak, mert nekünk megadott az esély, hogy esetleg még végignéznek, majdnem így látjuk, hogy sajnos a család élete vagy a hite az vagy nem igazi, vagy bukás, de mi kapnak egy esélyt. Az a szerencsétlen, aki élete végéig sikeres, fönn van egy pozícióban, mert az biztos, hogy nem fogja tudni észrevenni azt, hogy fontos dolgok helyett talmi dolgok az életében a legfontosabbak.
1: Kedves hallgatóink, dr. Gárdos László főorvosurat hallották, a Zalaegerszegi Kórház gyermekosztályának vezető főorvosát. Elköszönök től a szerkesztő Rideg Gyula, áldás békesség, erős vár a mi Istenünk, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Hírperce.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szent Ágoston sírjánál mondott homíliát Leó pápa. A mindenes gyűjtemény tiszteletére avattak emléktáblát Révkomáromban. Szent Ágoston példáját helyezte beszéde középpontjába Leó pápa paviában. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Ige liturgián vett részt Leó pápa a lombard püspökökkel, papokkal és diakónusokkal a Szent Ágoston sírját magában foglaló Szent Péter az Aranyékben nevű bazilikában, paviában szombaton, ahová egy napos látogatásra érkezett. Adja hírül a Vatican News. A liturgia során Leó pápa imádkozott a hippói szentpüspök sírja előtt, majd homíliát mondott. A Szentatya beszédében hangsúlyozta, a keresztény közösségeknek képesnek kell lenniük a megújulásra anélkül, hogy megosztottá válnának. Ehhez elengedhetetlen, hogy a lényegre, azaz a Krisztussal való egységre és az evangélium tiszta örömhírének hirdetésére összpontosítsunk. A pápa kisközösségek hálózatainak szervezésére hívott, amelyek az evangélium körüli otthonokban találkoznának, ugyanakkor az egyetemi szolgálat és a kultúrával való párbeszéd fontosságát is hangsúlyozta. Emléktáblát avattak szombaton Révkomáromban a mindenes gyűjtemény tiszteletére, tudósít az MTI. Az első jelentős magyar tudományos ismeretterjesztő sajtó a városban indult útjára 1789-ben. A lap alapítója és szerkesztője, Péceli József református lelkész hitt abban, hogy a magyar nyelv a tudomány közvetítésére is alkalmas. Munkáját a Komáromi Tudóstársaság tagjai segítették. A Tudóstársaság a kor egyik fontos szellemi műhelye volt, amely református, evangélikus és katolikus értelmiségiek együttműködésével jött létre. A folyóirat a csillagászattól és a földrajztól kezdve a természettudományokon át a gyakorlati életet segítő tanácsokig számos témával foglalkozott. Célja pedig az volt, hogy a tudomány eredményeit széles körben hozzáférhetővé tegyék. A lap az első magyar folyóiratok közé tartozott, amelyet postai úton terjesztettek. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, mondta beszédében Leó pápa utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, áll a Vatican News hírében. A Szentatya pávia lakosainak találkozásával a város központi terén az egyházfő a városra jellemző antik műemlékekről szólva rámutatott. Az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébánia különböző formákban, de ugyanazt a szemléletet, nevelést és kultúrát képviselik. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételükkel a város életét, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban. Kiemelte, a város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy pávia történelme a keresztény szeretet és egyetemes értékekhez kötődik. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
0: Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallják.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Életre Hangoló, benne a műsorvezető Varga Gabriella. Aki két héttel ezelőtt hallgatta a műsorunkat, az érzelemszabályozásról beszélgettünk, vendégem dr. Mogyorósi Révész Zsuzsanna volt, és jelenleg is megtisztelt minket, hogy még egy körre eljött hozzánk, mert ez az érzelemszabályozás egy olyan nagy, az életünket átszövő folyamat, vagy rendszer, ami megér még egy műsort. Szeretettel köszöntelek, Zsuzsa.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és szívesen jöttem most másodszor is.
0: Azt azért elmondom, hogy tanácsadó szakpszichológus vagy, szupervízor és EMDR terapeuta. Erre meg majd kitérünk a műsor során, hogy mi a csuda ez az EMDR. Érzelemszabályozás, egy vonalat felvázoltál nekünk, hogy ez hogyan alakul. Talán arról is tudtunk kicsit beszélni, hogy a különböző életszakaszainkban ez hogyan fejlődik. Ez egy akvárium helyzet, és nagyon sokszor az élet mást dob. Mert hogy belülről is vannak változásaink, de a külső környezet is nagyon erősen hat ránk. Hogyha most szavakat próbálnék felvázolni, akkor azt mondanám, hogy stressz, krízis, trauma. És akkor most erről beszélgetünk ma, ezeknek az összekapcsolódásáról, és arról, hogy mit lehet ezzel kezdeni.
1: Igen, így van, és szerintem kezdjük is a stresszel.
0: Jó.
1: Jó, mert ez egy olyan történet, ami mindannyiunkat érint, sőt, minden élőlényt érint, mert a stressz, ahogy a magyar származású kutató Selye János 1960-ban meghatározta, tulajdonképpen minden élő szervezetnek egy általánosan jellemző reakciója arra, ha valamilyen hatás kibillenti az egyensúlyi állapotból, a homeosztázisból. Márpedig, hát ilyen hatással tele van a világunk, például belülről is eredhet, ahogy mondtad, hogyha egy élőlény éhes lesz, akkor ez beindít valamilyen reakciót, és minél éhesebb, annál nagyobb a stressz, tehát ez a belső feszültség, ami arra készteti, hogy megoldja a problémát, vagy kielégítse a szükségletet, ami fellépett benne. Tehát a stressz az életünk része, és ahogy beszélek róla, már hallatszódik is, hogy egy fontos dolog, mert hogyha nincs ez a fajta motiváltság, hogy megküzdjünk a bennünket érő nehézségekkel vagy kihívásokkal, akkor nem fogunk tudni megküzdeni.
0: Erre mondjuk azt, hogy pozitív stressz és negatív stressz.
1: Tehát a stressz egy mértékig mindenképpen egy nagyon pozitív dolog, mert erőforrást ad és energiát szabadít fel a szervezetben arra, hogy megtaláljuk a megoldást a nehéz helyzetekre. Addig, amíg ez a stressz jótékony hatású, van ennek egy neve is, úgy hívjuk, hogy EU stressz, vagy jó stressz, addig úgy tudhatni, mint a vitorlát a szél, mikor dagasztja a tengeren, és szépen tudunk haladni előre. De ha a stressz elér egy... Elnézést. Tehát ha a stressz elér egy bizonyos fokot, illetve meghaladja azt a mértéket, ami egészséges, ami motiváló, akkor átfordul egy másik folyamatba ez a distressz, amit már nem jó stressznek nevezünk, mert ilyenkor ahelyett, hogy segíteni a megküzdést, tulajdonképpen gátolja, dezorganizáltá teszi, pszichológiai szóval élve. És hát az egy nagyon fontos kérdés, hogy melyikünknél hol van az a stressz szint, ami még belefér, hogy segítse a megküzdésünket, vagy ami már azon túlmutat. Gondoljunk csak arra, könnyű ezt elképzelni, hogyha valaki vizsgázott már életében, egy jó kis lámpaláz jót tesz, jót tud tenni, mert olyan, mintha kinyílna minden az agyunkban, és nagyon tudunk figyelni, és elő tudjuk hozni mindazt, amit tanultunk, de egy nagyon nagy izgalom, vagy egy nagyon nagy félelem konkrétan leblokkol. Úgy is szoktuk mondani, hogy egy debilizáló szorongás lesz rajtunk úrrá, tehát azt se fogjuk tudni felidézni, amit egyébként tudunk. Na hát így működik az, hogy hol van az a határ, amikor még egészséges számunkra a stressz mértéke, vagy pedig már túllépünk ezen a szinten.
0: Tudom, hogy egyediek vagyunk és megismételhetetlenek, de azért mégis vannak bizonyos korhoz kapcsolódó fejlődési fokozataink. Igen. Ezt van erre esetleg egy kiemelt életszakaszunk, amikor ezt tanuljuk, vagy egy életen át tanuljuk ennek a dinamikáját, vagy a ránk való hatását.
1: Az első pillanattól tanuljuk, úgy, ahogy az érzelem szabályozásnál is beszéltem róla, hogy tulajdonképpen amikor a gyerek a világra jön, a szülő az, aki kezeli a benne fellépő feszültséget és stresszt. Tehát a gyereknek még igazából nincsenek megoldási képességei, túl korán jövünk a világra, nem vagyunk annyira érettek, hogy meg tudjunk küzdeni a külvilágból érkező nehézségekkel, és az, hogy a szülő mit él át, miközben felmerül egy nehézség, és hogyan küzd meg vele, ezt a gyerek megtanulja. Automatikusan beépíti, és azt is, hogy mi az a stressz mérték, amivel még meg lehet küzdeni anélkül, hogy félni kezdjünk, vagy szorongani kezdjünk. Tehát ezt egész életünkben tanulgatjuk, és nem azt jelenti, hogy aki, mi tudom én, nagyon szorongó szülők, vagy elhanyagoló szülők mellett nőtt fel, az soha ne tudna ezen változtatni, ezen a mintán, mert lehet rajta változtatni tulajdonképpen bármikor, csak minél később látunk erre rá, hogy hogyan is állunk mi a stresszel és a megküzdéssel, hát annál tovább tart, hogyha változtatni akarunk, de nem reménytelen.
0: Ez nagyon biztató, amit mondasz, az én fejemben folyamatosan ez motoszkál, hogy vajon mi az az életszakaszunk, amikor már elkezdhetünk ráfigyelni, hogy valami gond van ezzel, vagy a környezetünk mi az, amikor azt kell, hogy mondja, hogy akár egy kedves anyuka a gyermeknél gond van, vagy azt, hogy kedves XY, javaslom, hogy ne egyedül küzdjél ezzel a problémával.
1: Hát amikor a környezet erre fölhívja általában a figyelmet, ha gond van, az az az időszak, amikor a gyerek közösségbe kerül. Uh-huh. Tehát akár az óvodában már feltűnő lehet, hogy az átlagtól nagyon eltérően reagál bizonyos változásokra vagy helyzetekre, de ahol meg egyértelműen nyilvánvalóvá válik az az iskolai időszak. Ugyanis az iskolában elsődleges feladattá válik a tanulás, a teljesítmény, és ha valami igazán zavarja a jó teljesítményt, ahogy mondtam, az az, hogyha a stressz nagyobb mértékű annál, mint amivel meg tudunk birkózni. A stressz azt is jelenti, és itt kanyarodnék vissza az érzelemszabályozásra, tehát a nagy mértékű stressz az, hogy nem tudjuk jól használni a kognitív képességeinket. Az agyunknak ez a legújabb területe, a homloklebeny, ami a figyelemért, a koncentrációért, a memóriafunkciókért felelős. Amikor túl nagy a stressz, akkor egy ősibb terület lép működésbe, ez az érzelmi agy, illetve az még annál is ősibb terület, az úgynevezett agytörzsi rész, amik miatt elárasztódunk érzelmekkel, beszűkül a figyelmünk valamire, csak az foglalkoztat, és mindjárt ki is mondom azt a szót, hogy krízis állapotban, ez teljesen természetes, és akkor nem tudunk jól figyelni azokra az egyébként talán megoldható feladatokra, amik a hétköznapjainkban vannak, vagy egy iskolás gyereknek az iskolai feladatai. Tehát ha megtörténik ez az érzelmekkel való elárasztódás, tehát fokozódik a stressz, az mindenképpen rontani tudja a teljesítményt. És ez az iskolás korban nyilvánvalóvá válik.
0: És ha ez folyamatos, akkor jön a krízis, ahogy
1: így van,
0: mondtad.
1: Így van. Illetve hát a krízis is fel tud lépni váratlanul. De rögtön, ha már krízisről beszélünk, mondanék egy definíciót, hogy mit is nevezünk krízisnek. Tehát a krízis valójában egy természetes folyamat, mindenki életében előfordul, és azt jelenti, hogy fellép egy olyan körülmény az életünkben, amit nem tudunk kikerülni, és az amivel való megküzdés nem elegendő hozzá mindaz a készségünk, amit a hétköznapokban eddig alkalmaztunk. Tehát muszáj nagyobb energiát mozgósítani, mint amivel jelenleg rendelkezünk. Tehát mindenképpen kihívást jelent. Vannak krízisek, ezeket úgy hívjuk, hogy alkalmi vagy akcidentális krízisek, amiknél egyértelműen látszik, hogy szinte órák alatt ki tud alakulni egy ilyen készenléti, felfokozott, érzelmileg telített állapot. Ilyen akcidentális krízis például valaki megtudja, hogy elbocsátás lesz a munkahelyén, és ki fog derülni, hogy ki az, és lehet, hogy ő lesz. Vagy például valaki egy orvosi vizsgálat eredményére vár, aminek nagyon nagy tétje van, ugyanebbe a krízis állapotba kerül. De tud krízist csinálni akár egy egy jó dologra várakozás is, például a leendő nagymama, aki a gyerek születését várja, az unokája születését, ő is krízis állapotba tud kerülni, ami már mutatja, hogy a krízis önmagában nem betegség. Tehát egy állapot, ami akkor történik velünk, amikor nagy tétje van valaminek, és nem vagyunk benne biztosak, hogy tudjuk kontrollálni ezt a folyamatot, ami történik. Jó esetben ezzel meg tudunk küzdeni, tehát nem mentális betegség. Rossz esetben sajnos követheti egy összeomlás, vagy egy diszfunkcionális állapot a krízist is. Tehát a krízis és a stressz az egy együttjáró dolog, bár különböző folyamat. Mert stresszelhetünk anélkül, hogy krízis állapotban lennénk, de a krízis állapot mindig magas fokú stresszel jár, amíg fennmarad. Egyébként a krízisek egy 4-6-8 hét alatt tudnak rendeződni jó esetben, tehát visszaáll a normál alkalmazkodása az addig megszokott életrend, bár a krízis mindig magában rejt egy olyan kimenetet, hogy valamit megtanulunk általa, és ezáltal gazdagabbak leszünk már lelkiekben, megküzdésben, tapasztalatban, mint előtte voltunk, tehát a krízis jó esetben érettebbé, nyitottabbá tesz. Tehát mindenképpen van egy ilyen előnye.
0: Tehát ha a kontrollvesztésünk, a félelmünk egy kicsit alább hagy, akkor érdemes rátekinteni ezekre a helyzetekre, hogy mit kaptam én ebből, mit tanultam, mit adott nekem ez a helyzet.
1: Sőt, ha már itt tartunk, akkor azt is megemlíteném, hogy a krízissel kapcsolatos pszichológiai vagy terápiás beavatkozásoknak pontosan az a célja, hogy segítsen visszakapni a kontrollérzést, ezt pedig pont azáltal érjük el, hogy az érzelmek szabályozásában segítünk annak, aki krízis állapotban van. Mert ugye, ha érzelmekkel elárasztódik az idegrendszerünk, a testünk, ahogy mondtam, létrejön egy annyira beszűkült valamire való fókuszálás, hogy nem nagyon tudunk figyelni arra, hogy valódi megoldásokat találjunk, hanem csak pörög-pörög bennünk a félelem, a szorongás, akár a harag, hogy miért történt ez velem, ezek nem segítik a megküzdést. És ha ezek tudnak csillapodni, akkor újra előtérbe kerülhet az úgynevezett okos agyunk, tehát egy kicsit több racionalitás, hogy átlássuk a helyzetet, hogy egy lépést távolabb tudjunk lépni, ne vonjon be ennyire, és akkor képesek leszünk meglátni olyan dolgokat, amit addig nem, vagy képesek leszünk megfelelő segítséget kérni. Mert nem kell mindent egyedül csinálni.
0: Ahogy így beszélgettünk, stressz, krízis, mintha ez így az életünk velejárója lenne. Mikor válik ez már egészségügyivé, orvosilag kódolva betegségé? Lehet a traumára ezt mondani?
1: Hát a trauma, illetve mindjárt szépen ezt is szétszálazzuk, hogy mi is a trauma, és mikor válik úgynevezett betegségé. Ez a betegség, ami a traumához kapcsolódik, ez a poszttraumás stresszavar. De még egy pillanatig visszatérve a krízisre, ugye említettük, hogy jó esetben érettebbek, gazdagabbak, jobb megküzdőképességgel bírókká válunk a krízis megoldása után, hiszen tapasztaltunk valamit, és megoldottuk olyasmit, amit korábban nem. De nem biztos, hogy ez lesz a kimenetele a krízisnek, hanem ahogy említettem, lehet egyfajta összeomlás, vagy egy diszfunkcionális állapot, vagy akár ennek a krízis állapotnak az állandósulása, vagy állandó visszatérése, ha nem tudtunk megfelelő megoldást találni. Tehát most csak hirtelen valamiért most ezek az egyetemi példák járnak a fejemben, lehet, hogy pont azért, mert vizsgáztatni fogok rövidesen. Tehát, hogyha valaki mondjuk egyetemistaként belekerül egy olyan spirálba, hogy nem tanul meg egy tantárgyat valamiért, nem tud levizsgázni belőle, és a következő alkalom se sikerül, és hiába készül, egyre jobban fog félni, és már azért nem tudja letenni a vizsgát, hiába tanul, mert annyira szorong, és annyi rossz tapasztalata gyűlik össze, akkor tulajdonképpen egy ponton eljut oda, hogy lehet, hogy feladja azt az egyetemi szakot vagy tanulást, és egy olyan gondolat rakódik le magáról, hogy ő erre alkalmatlan. Holott valójában egyszerűen abból a krízisből, ami először történt, nem tudott megfelelően felépülni. De visszatérve a kérdésedre, hogy mit is nevezünk igazából traumának. Tehát, ahogy mondtam, a krízis is bekövetkezhet váratlanul az életünkben, és még nem is említettük, hogy vannak fejlődési krízisek is, de majd erre visszatérünk. A trauma viszont szinte minden esetben egy nagyon váratlan esemény, ami teljesen felborítja az addigi elképzelésünket a világunkról, és biztos, hogy meg kell változtatni a hozzáállásunkat. Mondok példákat, hogy mik a leggyakoribb traumatizáló események, mert ugye erről is van kimutatás. Tehát nagyon súlyosan traumatizál például egy hozzátartozó váratlan halálra, vagy egy olyan támadás, ami váratlanul ér, nem számítottunk rá. Ugyanígy a szexuális támadások is, tehát ezek mind-mind nagyon súlyosak. Vagy egy váratlan kitelepítés, egy súlyos betegség, egy válás. Tehát ezek mind-mind traumatizáló események lehetnek, így a statisztikák szerint, és természetesen a bennünket ért balesetek, vagy a természeti katasztrófák okozta mindenféle szörnyűség. Tehát amikor nem mehet úgy tovább az élet, ahogy addig ment, és elkerülhetetlen a változás. Ha ez nagyon váratlanul és nagyon intenzíven ér bennünket, az lesz az érzésünk, hogy nem tudunk így tovább élni, tehát összeomlik ez a belső rendszer, ami szerint éltünk, sokszor egyébként a hitét is elveszítheti. Még az is, aki hívő volt, én is dolgoztam ilyen klienssel, nem is egyel. Például egy hozzátartozója váratlanul meghalt, és ő hiába imádkozott előtte, hogy meggyógyuljon, hát nem ez történt, és nagyon-nagyon nehéz volt neki, hogy aztán kezdjen valamit a hittel. De ez csak, igen.
0: Ahogy hallgatom, hogy itt már mintha tisztában lennék azzal, de nagyon sokszor el sem jut odáig a kliens, hogy ezt meg tudja fogalmazni. Mert megtörténik ez a rendkívüli esemény, igen. És talán a környezet hatására, talán az ő éppen akkori érettsége miatt ezt elfedi, lefedi, nem foglalkozik vele. Mit tud ezt csinálni később?
1: A lefedés és az, hogy nem foglalkozunk vele, az nem jelenti azt, hogy mindaz a fájdalom és energia, ami akkor úgymond keletkezett, az ne lenne ott valahol a szervezetünkben, a testünkben, az idegrendszerünkben. Ha pedig ott van és le van záródva, az bármikor aktiválódhat. Tehát pontosan ez az, most már át is térhetünk a poszttraumás tünetekre. Tehát a poszttraumás tüneteknek az a lényege, hogy a trauma idején keletkezett benyomások, hatások, érzések visszatérnek a későbbi időben is, és hogy az idegrendszer nem tud megnyugodni. Tehát, hogy arról van szó, hogy amikor ér bennünket egy ilyen súlyos hatás, az idegrendszerünk működésmódja teljesen megváltozik. Tehát ugyanúgy, ahogy a stressz helyzetben aktívabbá válunk, aktiválódik, itt is egy nagyon nagy mennyiségű energia keletkezik a szervezetben, aminek az a célja, hogy megküzdjünk vele. De éppen attól trauma a trauma, hogy úgy érezzük, hogy nem tudunk megküzdeni. Tehát mindig átélünk egy tehetetlenséget. És ez a tehetetlenség az, ami konkrétan, mint a fedő a kuktán, visszanyomja ezt a nagy mennyiségű energiát, ami felszabadult a megküzdéshez. De ettől ez még ott van, és bármikor jelentkezhet. Ha az eredeti traumára hasonló helyzetbe kerülünk, vagy bármi a környezetünkben emlékeztet arra, ami akkor történt, és ez lehet egészen minimális dolog is, egy hang, egy látvány, egy szag, egy mozdulata valakinek, vagy egy hasonló arc, vagy a helyszín, vagy egy hasonló helyszín. Ezért a poszttraumás tünetek egyike ez a fokozott készenlét, de visszanyomva. Egy másik tünet az, hogy elkerülünk sok-sok dolgot, mert nem akarunk emlékezni arra, ami bennünk van, ez a fájdalmas élmény, és ezért mindazt, ami emlékeztetne rá, elkerülünk, akár embereket is elkerülhetünk, akiket addig szerettünk, vagy kapcsolatban voltunk velük, mert emlékeztetnek arra, ami fáj. Igen?
0: Ha megtörténik a trauma, alkalmasak vagyunk arra, hogy utána nem sokkal dolgozzunk vele? Vagy a szervezetünk megüzeni, hogy mikor vagyunk képesek újra ránézni, közel kerülni, vagy ezt az energiát megnyílni arra, hogy ez a bent ragadt energia kijöjjön?
1: Igen. Nagyon-nagyon sokban függ ez attól, hogy amikor ért bennünket a trauma, milyen állapotban voltunk. Egy egészséges, jó állapotú embernél azt tudjuk mondani, hogy minél előbb megkezdi a traumával való munkát, annál jobb. De vannak olyan emberek, akik nem voltak eleve sem jó állapotban, amikor történt velük valami szörnyűség. Itt sokkal fontosabb előbb az, hogy stabilizálódjon az állapotuk, tehát hogy egy olyan állapotba hozzuk őket segítséggel, amikor viszonylag meg tudnak nyugodni, és nem félnek kapcsolatba kerülni újra azzal a történettel a traumafeldolgozás során, ami történt velük. Egyébként a traumafeldolgozás mindig stabilizációval kezdődik. Még a legegészségesebb, legteherbíróbb embereknél is van egy-két olyan fontos gyakorlat, vagy bevezető szakasza a traumafeldolgozásnak, amikor azt tanítjuk meg, hogyha elárasztják az érzelmek, hogyan tudja megnyugtatni magát.
0: Ugye és erről már beszéltünk. Megint az érzelemszabályozásnál.
1: De vannak, akiknél ez, ennek a megtanulása, hogy meg tudja nyugtatni magát, akár hónapokat is igénybe vehet. És mindaddig, amíg ez nem megy, addig félni fog, rettenetesen fog félni a traumával való szembesüléstől az elszenvedő, és ezért nem enged közel menni hozzá. Számos elhárító mechanizmus létezik bennünk, ami megakadályozza azt, hogy ehhez közel tudjunk menni. Úgyhogy mindig előbb ezt kell felmérni, hogy milyen állapotban van a személy, és annak megfelelően lehet eldönteni, hogy mikor foglalkozhatunk a konkrétan a traumatikus esemény feldolgozásával.
0: Mire tudunk figyelni, hogy testi tüneteimre, a gondolataimra, vagy mindkettőre, mondjuk valami visszatér, vagy valamilyen helyzetben mindig ugyanazt a választ adom, vagy partner kapcsolatban mindig ugyanazt a típust vonzom be. És körülnéztem már, nem találom, nem tudom. Ilyenkor mire hallgassak?
1: Akkor megint elővesszük a poszttraumás tüneteket. Ugye az egyik ez a készenlét, egy állandó készenlét és felfokozott éberség, ami azt jelenti, hogy például egyik első tünetként, ha poszttraumás betegségben szenvedünk, nagyon gyakori az alvászavar. Tehát, hogy nem nagyon tudjuk átaludni az éjszakát, vagy elaludni sem tudunk, és visszatér a gondolatunk ahhoz a történethez, amit nem tudunk elviselni. Igazából amivel szemben tehetetlennek érezzük magunkat. Tehát ez a fokozott aktiváció, ez egy nagyon fontos történet. Jelentkezhet ez egyébként váratlan indulatkitörésekben is, vagy abban, hogy váratlanul elárasztanak érzelmek. Olyan helyzetben, amikor nem is elkezdek sírni valamin, amin egyébként nem kellene. Ez is azt mutatja, hogy valahol ott lapul bennem egy nagyon nagy mennyiségű energia, élmény, fájdalom, ami szeretne megmutatkozni. Tehát egy fokozott éberség az, ami az egyik tünete. A másik pedig, amit említettél, és itt térnék rá, az, hogy felmerülnek, bejelentkeznek bizonyos képek a traumából, vagy emlékek, vagy gondolatok. Ezt szokták úgy is nevezni, hogy flashbackje van. Tehát, hogy teljesen váratlannak tűnő helyzetekbe felbukkannak képek az átélt szörnyűségből, vagy nehézségből, és ezt nem tudom akarattal megakadályozni. Egyébként éjszaka a rémálmok is ugyanerről szólnak. Tehát ez a betörő tünetek, vagy visszatérő képek, ezek lehetnek akár rémálmok formájában is. De lehetnek akár gondolatok, vagy ahogy mondtam, hogy bármi felidézheti a külvilágból, és már is ott találom magam, mintha ugyanabban a helyzetben lennék, ugyanolyan érzelmeket élek át. És mindezzel együtt a már említett elkerülés, tehát hogy megpróbálok elkerülni olyan helyzeteket, amik emlékeztetnek a rossz történetre, és negyedikként a már korábban említett gondolkodási és emlékezeti problémák, meg a hangulatváltozás. Sokkal negatívabb lesz a hangulata annak, aki poszttraumás betegségben szenved. Tehát ez a négy kupac így együtt, ha jelentkezik, ha érezzük, akkor feltehetően egy poszttraumás tünet együttesben ragadtunk benne. Tehát egy élethelyzettel, ami nagyon megviselt, nagyon megterhelt, nem tudtunk teljes egészében megküzdeni. És ez bizony rontja az életminőséget.
0: Hordozhatom-e az előttem lévő generációk traumáit?
1: Hát abszolút. Ez a transzgenerációs trauma átadás, ugye ez ma már eléggé ismert tény, tényleg ténynek nevezném, mert hogy hát összefüggünk egymással. Egyrészt a szülő átadja a gyereknek a saját tapasztalatait közvetlenül is, akár úgy is, hogy nem tud róla.
0: Igen.
1: Tehát, hogy,
0: igen,
1: hogy ez... hogyan viszonyul bizonyos helyzetekhez, például csak egy nagyon egyszerű példát mondok, ha egy anyuka fél a kutyától, nem csak kicsit fél, hanem nagyon fél, nem tud másképp viselkedni a gyerekével sem, ha viszi az óvodába, ha meglát egy kutyát, mint hogy rettegni kezd. Nyilván az ő életében, az anya életében volt valamilyen trauma vagy történet, amiért ő ezt megtanulta, hogy féljen, hogy ennyire féljen. Mit tanul meg ilyenkor a gyerek? Az, hogy nagyon kell félni a kutyától, és ennek minden testi érzelmi vetületével együtt ő is félni fog a kutyától. Tehát ez egy nagyon egyszerű példa arra, hogy hogyan adja át a szülő a saját fel nem dolgozott traumáit és az azokra adott reakcióit a nagyon képlékeny gyereknek, aki tőle tanulja a világhoz való hozzáállást. De ugyanígy át lehet adni azt is például, hogyha valaki egy bántalmazó családban nőtt fel, és ő volt a bántalmazott, hogy hogyan kell viselkedni, ha valaki agresszív, vagy akár csak dominánsan próbál velem kapcsolatba kerülni. És a gyerek azt látja, különösen kislány gyerekekre igaz ez, hogy alá kell vetni magát, be kell húzni, nem szabad ellenállni, engedelmeskedni kell, akkor ezt tanulja meg, és neki ez lesz a természetes. De van, aki épp ellenkezőleg azt tanulja meg, hogy ilyenkor kiabálni kell, ki kell állni, még agresszívebbnek kell lenni. Tehát ezeket a mintákat, hogy hogyan viselkedünk az emberi kapcsolatokban, ezt megtanuljuk.
0: És ezeket otthon használom akkor is, ha nincs, nem vagyok fenyegetve.
1: És rá se látok, és hogy ezzel látok, baj
0: igen,
1: lenne.
0: Igen.
1: Az erről szólt tulajdonképpen a kamaszkor, amikor először kezdünk rálátni arra, hogy mit is csinálunk. Hiszen egyre több kortárs kapcsolat lesz az életünkben, egyre több minta kerül a szemünk elé, hogy másképp is lehet viselkedni. De igazából tudatossá tenni ezeket a mintánkat felnőtt korban vagyunk képesek. Amikor rálátunk arra, hogy miért is csinálunk valamit. Miért viselkedek én így? Miért mindig ugyanabba a gödörbe lépek bele? És akkor megtalálhatom, hogy ja, hát erre van egy nagyon erős minta az én családomban generációk óta. Nálunk a nők így viselkednek. Biztos, hogy én is így akarok viselkedni? Tehát itt jöhet a felülvizsgálat. És akkor van még egy nagyon érdekes háttere a transzgenerációs trauma átadásnak, amit az utóbbi évtizedek kutatásai mutattak ki. Egyértelműen az, hogy anélkül, hogy tudnánk róla, vagy mintát mutatott volna valaki, genetikailag is meg tudjuk kapni ezt a mintát. A génjeink ugyan nem változnak, tehát nem genetikai átírás történik, de az, hogy működőképes lesz egy gén, vagy mennyire fejeződik ki az a tulajdonság, ami hozzá kapcsolódik, azt nagy mértékben befolyásolják az elődök tapasztalatai. És ezt epigenetikai hatásnak hívjuk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a gén konkrétan kap egy jelzést, a bizonyos fehérjékből összeálló jelzést, ami annak hatására jön létre, hogy valami súlyos trauma érte az elődöt. És akkor bizonyos viselkedések, amiket bizonyos gének irányítanak, gátlódnak, vagy aktívabbá válnak. Például egy család továbbadhatja a sürgetettség, a muszáj rohanni érzését. Ismertem egy ilyen történetet, amikor a nagypapa a hadifogói táborból úgy tudott elmenekülni, hogy másodperceken múlott, hogy fel tud-e kapaszkodni egy vonatra. És annyira rohant, lélekszakadva minden, de elérte a vonatot, tehát ez egy pozitív megküzdés volt. Onnantól kezdve a családban mindenki mindig rohant, bármilyen furcsa is, míg ez ugye ki nem derült, hogy miről is van itt szó, miért kell ennyire rohanni, miért nem szabad lekésni semmit. Mert hogy ez életben tartotta őt.
0: Számomra, most nagyon szubjektív élményemet mondom ehhez kapcsolódóan, hogyha azt hallom meg, hogy genetikailag így van, az olyan, mintha eleve elrendelt lenne. Mm. Tehát ott kész, nem tudunk mit csinálni, ez van. Most, amit mondtál, most meg úgy tűnik, hogy többé már nem kell erre egy nagy lezárásként tekinteni, hanem igenis, ha a múltamat nem is tudom megváltoztatni, de a következő generációnak, és akár már nekem is adhatok megkönnyebbülést, más utat, igen, más lehetőséget.
1: Tehát egy felszabadulást hoz.
0: Felszabadulást,
1: pusztán
0: igen.
1: A rálátás arra, hogy honnan ered ez. Ha ez kideríthető, mert nem mindig deríthető ki egy család történetet vizsgálva, de megéri utána keresni, mert lehet, hogy igen. Tehát, hogy felszabadulást tud adni, ha másképp tudok rá gondolni. Tehát, ha például úgy gondolok rá, hogy ó, hát én egy ilyen üzött vad vagyok, akinek mindig rohanni kell, mert én ilyen vagyok, én ezen nem tudok változtatni, szemben azzal, hogy választhatok. Oké, megszoktam, hogy így viselkedek. Tényleg, ezt tanultam, hogy így kell viselkedni. Na de most itt vagyok, és választhatok. És biztos, hogy rohannom kell. És akkor van esély arra, hogy ezt a szokást, ami már sajnos szokássá alakult, lassan, fokozatosan át lehessen alakítani.
0: Olyan szokássá, amire nem is figyelek
1: először. Így van, így van. Érzem, ami természetesnek tűnik. És nagyon sok olyan szokásunk van, ami, ha belegondolunk, nehézséget jelent az életünkben.
0: Ezekre mondják, az ugye hát férfi, ugye hát olyan női dolgok.
1: Igen.
0: Közben nem kéne, hogy ez így legyen.
1: Így van, tehát az nagyon fontos, hogy rá tudjunk látni arra, hogy mit is csinálunk, és hogy tényleg ezt nagyon sokszor hangsúlyozom a könyveimben is, hogy nem az a lényeg, hogy ki tehet róla, hogy valami így van, vagy úgy van. Tehát nem az okozót és a bűnöst kell feltétlenül kideríteni, hanem az a fő kérdés, hogy mit tudok kezdeni ezzel, ami most van.

0: stabilizáció, a szembenézés magával, a traumával, és az integráció, ami azt jelenti, hogy beépítem az élettörténetembe, nyilván már egy más keretben a megértés után mindazt, ami velem történt, és akkor már nem a mélyben, a fedő alatt pöfög és okoz problémákat, hanem szépen itt van, benne van az úgynevezett autobiografikus memóriámban, tehát rendelkezésemre áll, a felnőtt énem hozzá tud érni, tud róla beszélni, ez az integráció. Tehát ez általában minden traumaterápiára igaz. Az egy különbség a traumaterápiák között, hogy milyen szintről indítanak, mert talán ezt még nem hangsúlyoztuk ma, de szerintem kiderült a beszélgetésünkből, hogy a traumák befolyásolják az érzelmeinket, a gondolkodásunkat és a testi reakcióinkat is. Tehát három szinten is rombolnak, ha ezt a szót akarom használni, és ez a három szint nehezen választható szét egymástól. De a traumaterápiák, ahogy mondtam, abban különböznek, hogy honnan indítják a rekonstrukciót. Vannak terápiák, amik inkább beszélgetősek és a gondolatok szintjén próbálnak változást elindítani. Vannak terápiák, amik inkább testi szintről indulnak, és a testi szinten beragadt energiákat próbálják megmozgatni. Vannak terápiák, amik érzelmi fókuszúak, és akkor most beszélnék az EMDR terápiáról, ami mind a három fókuszt egyszerre képviseli. Tehát mind a gondolat, mind az érzelmi és a testi szinten egy időben hat, és próbál változást létrehozni. És akkor meg is magyarázom, mi az, hogy EMDR, mert ez magyar füllel nagyon szokatlan, négy darab betű, angol rövidítés, eye movement, desensitization reprocessing, ami azt jelenti, hogy szemmozgással történő desensitizáció, tehát az érzékenység csökkentése, és újrafeldolgozás. Tehát jelenti a bennünket ért események hatásának csökkentését, és mindezeknek az újrafeldolgozását.
1: Tehát egy mozgásból indulok ki, és a feldolgozásig jutok el.
0: Igen, és azért nagyon érdekes ez a szemmozgás, mert mit jelent ez a gyakorlatban? Nem biztos, hogy minden hallgató tudja. Ez azt jelenti, hogy a terapeuta a páciens szemét a saját kézmozdulataival indukálva jobbra-balra kéri, hogy mozgassa. Tehát azt kérem, hogy kövesse az ujjaimat, és én ezt jobbra-balra viszonylag gyors ütemben mozgatom, miközben ő rágondol az őt ért esemény legfájóbb képeire. De mondom ezt már csak azután, miután eléggé stabil, tehát a stabilizációs szakasz után. És ez azért nagyon érdekes ez a szemmozgás. Egyébként a 80-as évek végén az Egyesült Államokban egy pszichológus nő kutató jött rá, hogy ez működik saját tapasztalatból, és aztán nagyon-nagyon sok kutatás és kísérlet követte, és követi mind a mai napig a hatását, hogy ha belegondolunk, alvás alatt az álomfázisban, amit REM-fázisnak is hívunk, folyamatosan mozog a szemünk. És ma már tudjuk, hogy az álomfázis során történik a naponta bennünket ért impulzusoknak az elraktározása az autobiografikus memóriába, tehát egy bizonyos dobozokba, hogy mi az, ami történt velem, mire emlékeztet, hogy tudok hozzá viszonyulni. Ez nem tudatos folyamat, nem is mindenki emlékszik az álmaira, de mindenki álmodik. Tehát mindenkinél van éjszakai információfeldolgozás. És ez az EMDR terápia ezzel a szemmozgással ugyanezt indukálja, tehát segíti az élményeknek a magasabb szintű feldolgozását. És ugyanakkor a szemmozgás, ez a jobbra-balra mozgatás egyéb hatásokat is kifejt. Például azt, hogy ez a ritmikus mozgatás, ez a jobb-bal ritmus, a ritmus velünk születetten nyugtató. Ez bármilyen furcsa is, hát a kisbabát
1: hát a
0: is ringatjuk.
1: Vagy a bölcsőre
0: vagy
1: gondolunk.
0: A bölcső. Úgy van, tehát ugyanez a ritmus, ez egyszerre nyugtató hatású is, tehát csökkenti a túlzott bevonódást a traumatikus emlékbe. Ugyanakkor, mivel egyszerre jobb és bal, mindkét féltekét egy időben aktiválja, a traumatikus memóriák a jobb félteke amigdalája környékén tárolódnak, és nagyon segíti azt, hogy a bal félteke, ami általában a beszélő félteke a legtöbb embernél,

0: az is aktiválódjon egyszerre. Tehát ez is a feldolgozást segíti. És ugyanakkor egyfajta figyelem megosztást is kíván, mert követni kell ezt a mozdulatot, ami megint csak csökkenti a bevonódást érzelmileg. Tehát egyszerre mérsékli a bevonódást, ugyanakkor aktiválja is, hogy az anyag feldolgozódjon.
1: Fantasztikus számomra, és mindez úgy kezdődött, hogy ez a pszichológus nő önmegfigyelésben volt, önismeretben volt, foglalkozott a belső
0: élményeivel.
1: Igen. És egyszer csak észrevette, igen, hogy milyen hatással.
0: Francine Shapiro-nak hívták az Egyesült Államokban, és ez úgy történt, tényleg, mint a Newton almája, hogy volt egy saját problémája. Egy krízis helyzetben volt, amikor átsétált egy parkon, ahol fújt a szél, és ahogy átsétált a parkon, és gondolkodott a problémáján, azt érezte, hogy mire kiért a parkból, megkönnyebbült. És mivel kutató volt, azt mondta, hogy meg akarom nézni, hogy mitől könnyebbültem meg. Hát ezerszer gondolkodtam már a problémámon, nem könnyebbültem meg tőle, mi történt ebben a parkban. És visszament, és próbálta modellezni azt, amit csinált. Tehát próbálta, és észrevette, hogy folyamatosan követte a levelek mozgását, ahogy fújta a szél a leveleket, le, fel, jobbra, balra, tehát jártatta a szemét. És azt mondta, hogy hát nézzük meg, hogy ennek lehet-e köze hozzá, és akkor elkezdte ezt a szemmozgatásos módszert kipróbálni olyan klienseknél, akiknek valamilyen krízis állapota, nehézsége volt, és azt találta, hogy valóban csökken a rossz érzés egy-egy ilyen setting után. És akkor innen indultak a kutatások.
1: Mikor jutott ez ide Magyarországra?
0: Magyarországra Havelka Judit, mondom a nevét, pszichológus hozta be úgy, hogy ő Belgiumban tanulta és ott élt kint, és ő kezdte el Magyarországon az első hivatásos magyar tréninget, vagy hivatalos magyar tréninget tanítani. Előtte voltak már meghívások Egyesült Államokbeli előadóktól is, de igazából a képzés az tulajdonképpen az ő nevéhez fűződik. Én 2014-ben végeztem, az volt az első olyan, ahol tömegesen, tehát kb. 20-an képződtük ki MDR terápiában, és azóta folyamatosan vannak képzések.
1: Milyen előképzettséget igényel ez?
0: Pszichológus, vagy pszichiáter, vagy pszichoterapeuta végezheti az EMDR képzést, és kell hozzá egy már terápiás módszerben való jártasság, és valamilyen szakvizsga, pszichológusi szakvizsga. Tehát elég magas a belépési követelmény. Úgyhogy egyelőre ezek a szakemberek tudnak részt venni ebben a képzésben.
1: Magas a belépési követelmény, de akkor, amikor mondjuk egy terápiában a kliensem elkezd feldolgozni, akkor hogy tud egy segítő, egy pszichológus, egy pszichiáter ott lenni, megtámasztani, megtartani? Milyen eszközök vannak erre?
0: Most konkrétan arra gondolsz, hogy az EMDR terápián belül?
1: Igen, igen, igen. Például.
0: Hát ahogy mondtam, megalapozzuk a stabilitását.
1: Tehát nagyon fontos
0: a jó kapcsolat, mert ez, tehát egy traumás élménnyel dolgozni egy emberrel, aki traumatizálódott. Nagyon fontos, hogy bízzon a terapeutájában. Tehát ez nem úgy megy, hogy bekopogok az ajtó, jó napot kívánok, dolgozza fel a traumámat, mert kapcsolódni kell.
1: Sokszor a folyamat során derül ki,
0: így
1: nem?
0: Így van. Egyrészt, másrészt meg, amiről még nem beszéltünk, hogy a traumák, különösen ha egyénileg éljük át, mindig együtt járnak szégyennel és bűntudattal. Szóval ezeket az érzéseket nagyon nehezen teszi ki az asztalra bárki. Tehát ahhoz, hogy én ezt meg tudjam mutatni, a saját szégyenemet, bűntudatomat, nagyon bízni kell a terapeutában. Tehát tulajdonképpen az első szakasz a stabilizáció mellett, ez az úgynevezett bizalmi híd kiépítése. Ezt úgy mondjuk a pszichológiában, hogy rapport építés. És amikor ez megtörtént, utána kezdhetjük konkrétan a feldolgozást. És hát a feldolgozást az EMDR-ben egy standard protokoll alapján végezzük, egy 8 lépéses folyamat mentén, tehát az önmagában egy olyan keretrendszert ad, ami szinte garancia arra, hogy nem történhet semmi komoly, súlyos kilengés, ha jól mértük fel, hogy elég stabil már a személy, hogy szembesüljön a traumájával. De természetesen a terapeutának a készségei közé tartozik az is, hogy észrevegye azt, hogyha túlterhelődik a kliens a feldolgozás közben, és hogy milyen technikákat tud akkor alkalmazni, vagy milyen javaslatai vannak arra, hogy újra stabilizálódjon. A nagyon súlyosan traumatizált embereknél, és majd erről is akarok még egy szót, vagy egy gondolatot mondani, nagyon gyakori az, hogy egy huzamban nem lehet traumát feldolgozni, hogy egyik ülés után a másik, harmadik, hanem hogy közben sokszor be kell iktatni úgynevezett pihenési vagy stabilizációs fázisokat. Ugye, és azt akartam említeni, hogy a traumát úgy határoztuk meg, amikor elkezdtünk róla beszélni, hogy egy váratlan történés. Igen, ezeket hívjuk nagy T betűs traumának, de bizony vannak, és nem is ritkán, úgynevezett kis T betűs traumák, ami nem azt jelenti, hogy kevésbé súlyos, hanem másképp alakul. Nem egy nagy szörnyű esemény történt az ember életében, hanem tartósan, folyamatosan és ismétlődően volt kitéve olyan körülményeknek, ahol kénytelen volt tehetetlenséget megélni.
1: Elrablás.
0: Hát például a túlszülejtés, elhanyagolás, egy munkatábor, vagy az ártalmas gyermekkori tapasztalatok. Tehát amik éveken át fennállnak. És akkor még ezt hadd soroljam föl, hogy mit tartunk ártalmas gyermekkori tapasztalatoknak, hogy ez is világos legyen, jó?
1: Igen.
0: Tehát három kategóriájuk van, az egyik a bántalmazás. A bántalmazásnak is ugye lehet fizikai formája, hogy konkrétan verik, bántják a gyereket, a tartósan és ismétlődően. Ugyanígy a bántalmazáshoz tartozik a szexuális bántalmazás, és az érzelmi is. Tehát verbálisan is lehet bántalmazni. Olyan
1: szavakkal. Hányan emlékszünk mondatokra, akár a szüleinktől, akár a pedagógusoktól.
0: Na most, ha ez napi szinten és hosszú ideig ismétlődik, bizony eléri az idegrendszer azt a szintet és azt a működést, ami a traumákra jellemző. Tehát ugyanúgy fog reagálni. Poszttraumás stresszbetegséget fog produkálni. Az ártalmas gyerekkori tapasztalatok másik nagy csoportja az elhanyagolás. Ne azt hiszük, hogy ó, hát nem bántották. Ja, csak nem tekintették, nem tekintettek rá, nem foglalkoztak vele, akár fizikailag elhanyagolás, nem kap ételt, nem viszik orvoshoz, stb. De a lelki elhanyagolás, amikor az szűrődik le a gyerekbe, hogy ő nem számít.
1: Hiszen mindent megkapott.
0: Igen.
1: Csak
0: igen,
1: egyet csak szóltál, és már meg is kapta.
0: Kapcsolatot nem
1: csak
0: kapott.
1: Kapcsolatot
0: így van. Tehát ez a másik kategória, és a harmadik kategóriája a családi diszfunkciók. Az ártalmas gyermekkori tapasztalatoknak. Például, ha tartós mentális betegséggel él valamelyik szülő vagy családtag. Például egy súlyos skizofrénia, depresszió, hadd ne soroljam. Ha a családon belül bántalmazás van, akárki mást, akár a nagymamát, aki együtt él velük, már ilyet is hallottam. Vagy főképpen az anyát a gyerek szem előtt bántalmazzák. Szintén ide tartozik az, ha szerhasználat van a családban. Ez nagyon súlyos, minden naponta visszatérő problémákat és elkeseredést és tehetetlenséget okoz, nem csak a házastársnak, a gyerekeknek is. Ilyen az, hogyha kriminális események fordulnak elő a családban, tehát valaki börtönbe kerül, vagy rendszeresen összeütközésbe a törvénnyel, vagy törvénytelen dolgot csinál, és ez emiatt van egy folyamatos feszültség. És ide tartozik a válás is. Tehát a gyerekeket mindig, minden életkorban megviseli, hogyha a szülei elválnak, tegyük hozzá, hogy nyilván a válást megelőzi legtöbbször egy tönkremenő kapcsolat annak mindenféle jelével. És ezért nem azt akarom mondani, hogy baj a válás, mert van, hogy jobb, hogyha egy olyan családban történik válás, ahol nagyon súlyos diszfunkciók vannak már előtte is, de tudnunk kell róla, hogy mindig nehéz a gyereknek. Tehát ezek összességében, ha tartósan fennállnak, és a gyerek tartósan éli meg a tehetetlenséget, akkor ugyanúgy traumatizáló hatásúak, mint az egyszeri nagy trauma.
1: Ma a stressz, krízis, trauma vonalat fűztük fel, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt a szakértelmeddel jelen voltál, és egy kicsit megvilágítottad nekünk ezt a témát. És köszönöm szépen a közreműködésedet, illetve hát ezt, amit megmutattál nekünk, elmondtál már ebben a témában. Mai vendégem dr. Magyarosi Révész Zsuzsanna, tanácsadó szakpszichológus volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a kedves hallgatóknak a figyelmet. Két hét múlva találkozunk. Sziasztok!

0: Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Belefordulunk szép lassan a nyári időszakba, amikor sokfelé elindulhatunk, amikor szabadság idején sok szép helyet meglátogathatunk, megpihenhetünk, de ezekre az utakra is elkísérhet bennünket a Mária Rádió. És olyan jó azt tudni, hogy az ország sok pontján fogható a rádiónk, sok pontján hallgatható az a műsor, amely elkészül azért, hogy Isten ügyéről minél többen hallhassanak, hogy a feltámadás örömhíréhez minél többen hozzájussanak, minél többekhez eljusson az az örömhír, amelyet Isten elhozott ebbe a világba. És milyen jó az, hogyha egy-egy helyre elmenve hallgathatjuk továbbra is a Mária Rádiót, és tehetjük ezt azért, mert önök kedves hallgatóink újra és újra támogatják, segítik a rádiónk műsorát, a rádiónk működését. Hálásak vagyunk azoknak a hallgatóknak, akik egy rendszeres átutalást állítottak be, például a bankszámlájukon, vagy hónapról hónapra a csekken föladják a támogatásukat. De arra is szeretnénk egy kicsit figyelni, hogy hogyan tudjuk azokat egy kicsit megszólítani, akik szívesen hallgatják a rádiót, de annak fönntartásában ilyen módon nem nagyon veszik ki még a részüket. Kérünk minden kedves hallgatónkat, támogassa, segítse rádiónk műsorát, rádiónk működését, hogy valóban minél több emberhez eljuthasson az örömhír, Krisztus föltámadta halálból, és ilyen módon is minél többen tanúi lehessünk a feltámadás örömhírének. Köszönjük megtisztelő adományukat, szeretetüket, imájukat. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Értesítjük kedves hallgatóinkat, hogy a Mária Rádió régió adását július 1-től naponkénti váltásban készíti a zalaegerszegi, a szombathelyi, az ajkai, a pápai és a veszprémi szerkesztőség. Kérjük, hallgassák továbbra is a Szűzanya rádióját.

0: Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallották. Mária Rádió.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Az az én eledelem, hogy annak akaratát tegyem, aki engem küldött, és annak a művét elvégezzem. Ezt mondja Jézus a szamariai asszonyával találkozáskor a visszatérő apostoloknak, akik kérdezték, hogy honnan van Jézusnak kenyere, milyen tápláléka van, és akkor erre ezt mondja. És amikor arra került a sor, hogy papi elmondatot választunk, ezt választottam, mert ebben találtam meg egy olyan szituációt, amelyben ott van az Isten akaratának, az Atyának, az akaratának a keresés, ami meghatározó momentumként van jelen a papságomban, meg a papi hivatásom kibontakozásában, és az, hogy Jézus mindezt egy személlyel való találkozásban mutatja meg, és ebben nekem azt mutatja, hogy én szeretek így az emberekkel beszélgetni, kicsit a lelken keresztül vezetni őket, meg az, hogy szeretek gyóntatni. Tehát ha már így például egy papnál fölmerül, hogy mit szeret legjobban tenni, nagyon szép, hogy igen, hogy szoktuk mondani, hogy misézni nagyon szeretünk, de én mégis a misézésnél jobban szeretek gyóntatni. Mert azt élem meg, hogy ez egy olyan papi feladat, hogy nem nagyon tudom úgy átadni, hogy vannak olyan feladataink és olyan kiválasztásunk, amiben Jézus ránk számít.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Gyémánt miséjét ünnepelte Diós István. Katonai zarándoklatot tartottak Budapesten. Megjelent Zsódi Viktor piarista tartományfőnök keresztény nevelésről szóló kötete. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Diós István pappá szentelésének 60. évfordulóját ünnepelte az Egyetemi Kisboldogasszony templom közösségével és a központi szeminárium papjaival, tudósít a Magyar Kurír. Diós István atya, a szeminárium pálos könyvtárának vezetője, homíliáját a Szentleckéhez fűzte, amelyet a Filippi levélből olvastak fel. Úgy fogalmazott, a papot ezüst miséjén már sokan ismerik, arany miséjén sokan értékelik, gyémánt miséjére talán el is felejtik. Addigra megerősödik benne személyes hitvallása, és amellyel másokért fohászkodik, köztük azokért a társakért is, akikkel valaha együtt kezdték papi szolgálatukat. A reggeli hálaadó szentmise végén Diós István atya gyémánt misés áldását adta az egybegyűltekre. Idén a fővárosi Budapest tisztviselőtelepi magyarok nagyasszonya plébánia templomban rendezték meg a hagyományos nemzeti katonai zarándoklatot szombaton, tudósít a Honvédelem című hírportál. Az ünnepi szentmisét Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök mutatta be a katonai ordinariátus tábori lelkészeinek koncelebrálásával. Homíliájában Berta Tibor hangsúlyozta, az egyház fennmaradása önmagában is bizonyíték arra, hogy azt egy sokkal nagyobb erő tartja fenn. Kiemelte, Isten országa nem egy földrajzi hely, hanem a Krisztussal való személyes kapcsolat megtestesítője. A szentmise után átadták a katolikus tábori püspökség legrangosabb kitüntetéseit, a kapisztrán Szent Jánosról elnevezett elismeréseket. A díjazottak között a Magyar Honvédség több alakulatának katonái, honvédelmi alkalmazottak, valamint civilek is szerepeltek. A közelmúltban jelent meg Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, Táruljatok fel, örök kapuk, keresztény nevelés és lelkiség a 21. században című kötete a Magyar Kurír gondozásában. A könyvben a szerző korábban megjelent publikációinak, interjúinak, valamint elhangzott előadásainak és homiliáinak szerkesztett válogatása kapott helyet. A több évtizedes tanári tapasztal rendelkező tartományfőnök szerint a katolikus nevelés nem egy lelketlen intézményi rendszer, hanem egy bizalomra épülő, élő kapcsolat. A nevelés közös vállalkozás, amelyben mindenkinek helye és szerepe van. A diákoknak, kollégáknak, szülőknek is, de mindenek előtt Krisztus szerepe a meghatározó. Zsódi Viktor kiemelte, a katolikus iskola akkor marad élő, ha alkalmazkodik az idő változásaihoz, és képes párbeszédbe lépni a változó világgal anélkül, hogy elveszítené identitását. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Keresztelő Szent János születésének főünnepén az esti dicséret zsoltárait a Szent Férfiak közös zsolozsmájából imádkozzuk.

Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Ígéretéhez híven Dávid utódai közül támasztotta Isten Izraelnek megváltó Jézust. Föllépés előtt János a bűnbánat keresztségét hirdette Izrael egész népének. Amikor János teljesítette küldetését, kijelentette: nem az vagyok, akinek véltek, de már a nyomomban van, akinek arra sem vagyok méltó, hogy lábán a saruját megoldjam.

Keresztelő Szent Jánost Isten arra választotta ki, hogy Krisztus közelgő országát hirdesse az embereknek. Örvendezve kérjük Istenünket.

0: könyörögjünk. Add kérünk, mindenható Istenünk, hogy házad népe az üdvösség útján járjon, és keresztelő Szent János buzdításait követve biztosan eljusson az általa előre hirdetett Messiáshoz, Jézus Krisztushoz, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: az igazság szabaddá tesz. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
1: Krisztusban szeretett testvéreim, velem is megtörténhet, ami veletek sokszor megtörténik, csak velem azért történik meg kevésbé, mert én a olvasmányokat már hétfőn elolvasom, hogy miről lesz szó vasárnap. Mi ez, ami megtörténhet? Az, hogy mise után egy órával ki tudná megmondani, hogy mit olvastunk az Ószövetségből. Hát legfeljebb az, hogy Jeremiást. Én is így vagyok. Honnét ez a hihetetlen felejtés? Mélyebb oka van. Tulajdonképp, mert ha megérintene bennünket, akkor nem felejtenénk el. Mert ez egy nagy kísértés, hogy a szent szövegek úgy tűnnek, hogy elmennek az életünk mellett. Én vagyok a föltámadás és az élet. Szeressétek egymást, hogy én szeretlek ti. Mint hogyha azért a hétfőtől kezdődő mindennapi élet nem erről szólna. Tehát úgy tűnik, hogy ezek a szent szövegek tulajdonképpen elmennek az életünk mellett. Meg aztán az is veszélyes, hogy hát azért Jeremiás az pár ezer évvel ezelőtt, vagy 2000 nem tudom hány száz évvel ezelőtt élt. Mi meg most élünk. És a mostani helyzet egészen más, nem igaz. Mind a kettőre válaszolnunk kellene. Milyen megdöbbentő. Tulajdonképpen Jeremiás pontosan arról ír, ami minket elszórakoztat a misén, ami miatt nem tudunk imádkozni, hogy pártoskodás van a városba. Fogjátok el, jelentsétek fel. Öljétek meg, följelentjük. Hát azért, ez nem mondjuk, hogy ez egy régi történet. Tele van a világ háborúval. Aztán az is kísért bennünket, hogy azért a mai ember egészen más, mint egy ószövetségi ember. Nem más. Tulajdonképpen a lényegében ugyanaz. Ez egy nagyon nagy szélhámosság, hogy ezt beadják ma az embernek. Hogy mi egészen más vagyunk. A körülményeink mások. Kísértéseink más formába jelentkeznek. Az ember ugyanaz. Na most ezek nem vallási igazságok. Pontos azért Krisztus igazságok, mert az emberről szól. Nehogy elhiggyétek, hogy jaj, hát a nagyapáik, azok egész mások voltak, más világba értesek. Először is nem értek más világba, másodszor pedig ugyanazok voltak, mint mi. Kedves testvérek, és ez a kérdés, amelyen életszerű kérdés, belemegy az imádságainkba. Az imádság és az élet ketté válik, holott ugyanaz. Mit mondunk, hogy mi atyánk, aki mennyekbe vagy, szentelte, üdvözlégy Mária kegyelem, mert dicsőség az atyának, fiúnak, szentelte. Hát hol van ez ahhoz, hogy valaki a munkahelyeden kegyetlenül káromkodik, meg lehet, hogy elveszed a munkahelyedet. Mintha kettő külön lenne, nincs külön. Hiszen azt kérjük, hogy jöjjön el a te országod. Meg hogy áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, itt születésről van szó. Hogy Isten belépett ebbe a mi történetünkbe. És mintha mi életünknek semmi köze nem lenne az imádsághoz. Pedig van. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy Isten azért engedi meg, hogy szórakozottak legyünk imádságainkba, bár vigyázunk, hogy ne legyünk azok. Miért? Hogy ezt a kísértést kikerüljük. Mert te mondod azt a rózsafüzért. De mondjuk egy család, amelyik gyászolt, mert meghalt a 17 éves fia. Tud erre figyelni? Temetés? Nem jön haza több? Hát akkor fogom a rózsafüzér szemet, megállok, és erről beszélek az Istennel. Kivel lehet erről beszélni? Uram, nem értem. Könyörülj meg rajtunk, és megyek tovább. Kedves testvéreim, igazában az Istennel való kommunikációról van szó. Ő szól hozzánk, de nem figyelünk. Mi meg szólunk hozzá, de az eszünk másút van. Ezek után hallgassunk csak bele újra Jeremiás könyvében felolvasott részletre. Sokak gyalázkodását hallom. Rettegés mindenütt. Jelentsétek föl. Följelentjük. Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lesnek. Hát, ha valamiképpen törbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút állhatnánk rajta. Kedves testvérek, az ilyen helyzet ellenére mindent meg kell tenni, hogy ez a helyzet elmúljon. De, ha marad, akkor az van bennük, hogy majd túléljük. Mik ezt a szót úgy megfogalmaztam, hogy bizonyos dolgokat túl kell élni, hát a betegséget is túl szeretnénk élni. Akkor egyszerűen, mint egy reklám, a sötét városba kigyulladt az, hogy túlvilág, túl. Nagyon érdekes. És a túlvilág az pedig nem előre van az időben, vagy hátra, hanem fönt van. Istennel kell élnünk azt, ami van, akár rossz, akár jó. Nem túl kell élnünk, hanem a túlvilággal együtt kell élnünk, Istennel. Egyébként az ellenkező helyzetben is így vagyunk. Relatíve jó lét köszönt ránk. Nem elég. Többet kell, jobb létre kell törekednünk, többet kell keresnem, átkörrendezni a lakást, kiköldobni régi bútorokat, még egy nyaralót veszünk. Túl kell élnünk ezt a jó létet egy jobb létért. Őrület. Persze ennek is van igazság, hogy persze egy család törekedhet arra, hogy jobb legyen a körülmény, stb., meg nemzeti szinten, világszinten az emberiség jobban él, de teljesen ebben vagyunk, hogy túl. Tehát egy hamis túlvilágba élünk. És ez olyan, itt a vok, olyan őrült munkatempót diktál, hogy abban meg belefáradunk. Mert van abban igazság, hogy a jobb lét, tehát a családnak meg kell teremteni. De ebben nincs megállás. Mi az, hogy jobb lét? Mi az ember igazi jobbálevése, fejlődése? Kedves testvérek, nem a körülményeink, hanem nem túlélni a jó létet egy jobb létért, nem túlélni egy szörnyű helyzetet azért, hogy majd elmúlik, mind a kettőben gondolkodni és dolgozni kell, hanem mit kell tenni? Kedves testvérek, a rossz állapot is, meg a jó állapot is, amit mi nevezünk, azok anyagi dolgok, meg biztonság, stb. De valóban az ember,

nincsen Isten ismeret. Bennem van valami, ami változatlan, azért veszem észre a változásokat. Ha mindenesül változó lennék, akkor ezt nem tudnám megállapítani. Na ez hiányzik Herakleitesből és az egész görög filozófiából. Pedig a görög filozófia szolgáltatta Nicei zsinaton a fogalmakat, hogy Krisztust még egyszer újra kimondjuk, hogy Isten ember, a személye az örökkévaló Isten és emberi lett, tehát hála a görög filozófiának. De ott van az Ószövetségben is, az Ószövetségben pontosan ez kezdődik. Ábrahámat megszülésén mindig veled vagyok, mindig. Ez a lényeg. Mindig veled akarok lenni. És akkor elindul az Ószövetség, és mi van ott? Olyan történet, mint a miénk. De nem úgy nézik. Hanem úgy nézik, hogy mi Istentől elszakadtunk, és megérdemeltük, hogy ez jött. Vannak a rossznak és a jónak evilági okai. De vannak az evilágon túlmutató ok. Mert akármilyen helyzetben vagyok, igenis emberként tudok élni. Márpedig, hogyha teljesen belefekszek, feloldodok a változódokba, akkor elembertelenedek. Ez a túllépés. Ez nem időben és térben van, hanem a Teremtővel való kapcsolatban. Nem a halál után, mert ha a halál után lenne csak túlvilág, vagyis Isten kapcsolat, akkor az milyen kapcsolat lenne? Akkor ki kellene találnunk, hogy mi az, hogy túlvilág, ki is találják. És elkezdünk fantáziálni, hogy mi van a halál után, a szörny, azt én nem fogadom el. Mert Isten nem a halálunk után lépett be, nem a halál után lépett be a mi emberi életünkbe, hanem a szűz méhében a Szentlélektől megfogant, és megszületett Betlehembe, és élt, és dolgozott, és izzadott, szentül és tisztán, mint az Isten fia, értünk. Tehát Isten a történelembe lépett be, az időbe, a térbe, és azt megszentelte. Nem a halál után, azért van a halál után, biztos föltámadás lesz. És boldog életünk, mert a szeretet Istene lépett be a történelembe. Igen, a túlvilág ebben az életben adatik nekünk. A paradicsomi állapotban Ádám és Éva úgy voltak ebben a világban, hogy túl is voltak rajta. Ez az ember normális állapota. Ezért mondja Jézus, ne féljetek attól, aki megöli a testet, de a lelket nem tudja megölni. Kitől féljetek? Aki a testet és a lelket is a pokolba tudja taszítani, ki ez? Az Isten. És emlékezz, egyszerűen a predikációim összefüggnek, mert Isten összefügg, az egyház hite összefügg, és aki a múlt vasárnapit nem hallotta, az azt nem érti, hogy mit mond Ózsaiásnál Isten? Én nem büntetlek benneteket, magatokat büntetitek. A kározatot nem Isten találta ki. Tehát az Isten nélküli örökkévalóságot azt nem találta ki. Az ember szakított Istennel, és megnyílott benne a teljes értelmetlen világ. És ez a pokol, ez az értelmetlen világ, ez itt kezdődik, csak még tudjuk érzésteleníteni mindenféle testi gyönyörrel, kirándulással, gazdagsággal, minden meg majd jobb lesz. Érzéstelenítjük a poklót. És nincs szeretet, isteni szeretet. Ebből szakadt ki Ádám, Krisztusból szakadt ki, a megtestesült Istenből. Jeremiás, ha tovább olvassuk, mit mond? De az Úr hősharcos, aki mellettem áll, énekeljetek az Úrnak. De Jézusban már Isten nem csak mellettünk áll, meg velünk van, ez az Ószövetség. Az megvan. Menjetek, hirdessétek az evangéliumot minden népnek, én veletek vagyok a világ végezetéig. De azért ez a velünk lét, ez más, bennünk van. Ahogy én az Atyában, ti bennem, én pedig ti bennetek. A keresztség, a szent áldozás.

0: Atyám, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók. Tehát az ember nem a világból való, természetesen mindenestül. Egyébként a testünk, ami a világból való, az se a világból való, mert a semmiből teremtette. Az egész létezés nem hordozza magába az okát. Ez a világ egy megokolatlan létező, de mégis van. Tehát nem a világból valók vagyunk, de főleg nem a személyünk, akit Isten akkor teremt, amikor anyánk mélyben megfogantunk, előtte nem voltunk. És nem az apámból és az anyámból szakad ki az a szabad én. Azt Isten teremti, hogy vele legyek kapcsolatban, és így legyünk kapcsolatban egymással, örök szeretetben. Hiszen, azt mondja is, hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok ebből a világból való. Ezt a nem világból valóságot, az Isten kapcsolatot hozta el nekünk. Szenteld meg őket az igazságban, a Szentlélekben. Amint te a világba küldtél engem, én úgy küldöm őket a világba. Hogyan küld a világba? Úgyhogy megkereszteltek. Tehát az Istennel való kapcsolat bennem van. Én egy vertikális, egy világon túli kapcsolatba élek. És ebbe a világba. Értük, szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban. Szentnek legyen, szerint Istennel kapcsolatban lenni. Nem hiba nélkül lenni. Először arra kell találni, hogy szent legyek, vagyis mindig Isten az első. A mise után is, a kegyetlen kísértésekben is, mindenféle társadalmi harcban is, Isten az első. Isten család és nemzet. Ez nem egy szinten van, ezt nagyon tudjuk, hogy Isten mindenek felett. Pontosan azok teszik egy szintre, akik a családot másképp értelmezik. De mivel Isten a családot, ő találta ki, azért nem lehet másképp értelmezni. Ez hierarchia. Ez isteni fönnség, aki bennünk van. Kedves testvérek, tegnap meglátogattak rokonaim, és egy kérdés fölmerült, de nagyon jó kérdés. Nem vagyunk mi is hibásak keresztények? Azért, hogy ilyen a világ, egy szempontból az, hogy azért, aki buzgó keresztény, főleg régen, persze ma is kéne mondani, csak más hangsúllal, mindig azt mondták, hogy hát te ennyit tettél, te misére jártál vasárnap, hát akkor miért nem minden nap? Te jót cselekedtél, tegyél többet. Te, mint orvos, nem tudom, miért vállaltál helyettesítést, ott maradtál egy kicsit a szó, még többet, még többet, még többet. És azt mondja a világ, hogy köszönöm, hát ez kibírhatatlan. Igen, ebben hibásak vagyunk, de nem ez a keresztény hit. A zsidók is nehezen értették meg 2000 év alatt, hogy mit akar mondani az Isten. Nekünk Jézus végleg elmondta, de lassan esik le a tantusz, és mindig újra belemagyarázunk. Tehát nem mindig többet mennyiségbe tenni, nem, hanem Istenben cselekedni. Szeretetbe, nagyobb szeretetbe tenni. Nem kell a családnak még többet, nem, még jobban szeretni őket. Ahogy az Isten szeret engem. Ezt megérteni a világ, ezt mutatja Jézus szíve film, ahol franciáknál milliók nézték meg, most nálunk is, ez egy bombarobbanása, ezt megnézzétek. A lakók Szent Margitnak föltárja Jézus a szívét egy olyan korszakban, amikor janzenizmus, ez az eretnesség azt állította, hogy ne áldozz, mert biztos bűnben vagy, nehogy szentségtörés kövesse, meg az, hogy mindig a bűnöket kerül minden. Ez helyes, de késő Istenből egy ilyen hatalmas, nagy, fölülvizsgáló, mindent látó, bíráló és ránk lecsapó hatalom lett. És megjelenik ennek a francia apácának, és nézd a szívemet, hogy szeretlek benneteket. Hát miért nem jöttek ide a bűneitekkel? Ha ezt a szeretetet megérted, akkor hagyod el a bűneidet. Nem a bűnöket kell elhagyni azért, hogy én megértsem az Istent, hát az is egy kicsi. De ezért a kereszténységben fordítva van. A római birodalomban ugyanúgy meglepődtek, mint a mostani fiatalok, A fiatalok egy része menti meg a jövőnket, mert vertikális kapcsolatot keres. Jobban, mint az átlag templomi közönség, nem ti, hanem azok, akik hát eljövünk, mert karácsony van, meg húsvét, meg mit tudom én. Vagy oda csapódik, mert az unokájának az esküvője van, de egyébként unatkozik végig. Tehát, kedves testvérek, ez a csodálatos, amit Jézus nekünk hozott, és ez nem az embernek egy kihasználása, egy fölpörgetett élet. Azért a szentek nem voltak fölpörgetettek. Hát dolgoztak, de valami végtelen nyugalomba. Valahol azt mondja Lizői Szent Teréz is, hogy ha egy brostűt, ami leesett, tiszta Isten szeretetből veszed fel, akkor a világ megváltás, akkor te mind nagyon nagyot tettél. Mondjuk egy beteg béna nővér leállti azt a tűt, és te felveszed neki, és rámosolyogsz. Ezek óriási tettek. Ezek hiányzanak kicsikben, és ami hiányzik, az nagyba összeadódik, és kidurran egy háborúba és egy gyűlölet cunamiba. Testvére, egy nagy vigasztalás ez. Próbáljunk mindent megtenni, hogy a rosszat ne csak túléljük, hanem változzon ez a rossz világ. Vigyázzunk, hogy a jólétben megelégedettek legyünk, ne akarjuk mindig magunkat túlterhelve, mindig jobbá lenni, rossz értelemben, mindig többet tenni, azok a körülményeink a többlet, hanem Istenben legyünk, mert ő bennünk akar lenni. Ez a Szent Mise lényege. Amen.
1: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szent Ágoston példáját helyezte beszédek középpontjába Leó pápa Paviában. Megjelent Zsódi Viktor piarista tartományfőnök keresztény neveléséről szóló kötete. A mindenes gyűjtemény tiszteletére avattak emléktáblát Révkomáromban. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, mondta beszédében Leó pápa, utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, áll a Vatican News hírében. A Szentatya Pávia lakosaival találkozott a város központi terén. Az egyházfő a városra jellemző antik műemlékekről szólva rámutatott. Az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébániai központok különböző formákban, de ugyanazt a szemléletet, nevelést és kultúrát képviselik. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételüket a város életében, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban. Kiemelte, hogy a város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy Pávia történelme a keresztény szeretet egyetemes értékéhez kötődik. A közelmúltban jelent meg Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, Táruljatok fel kapuk, keresztény nevelés és lelkiség a 21. században című kötete a Magyar Kurír gondozásában. A könyvben a szerző korábban megjelent publikációinak, interjúinak, valamint elhangzott előadásainak és homiliáinak szerkesztett válogatása kapott helyet. A több évtizedes tanári tapasztal rendelkező tartományfőnök szerint a katolikus nevelés nem egy lelketlen intézményi rendszer, hanem egy bizalomra épülő, élő kapcsolat. A nevelés közös vállalkozás, amelyben mindenkinek helye és szerepe van. A diákoknak, a kollégáknak, szülőknek is, de mindenek előtt Krisztus szerepe a meghatározó. Zsódi Viktor kiemelte, a katolikus iskola akkor marad élő, ha alkalmazkodik az idő változásaihoz, és képes párbeszédbe lépni a változó világgal anélkül, hogy elveszítené identitását. Emléktáblát avattak szombaton Révkomáromban a mindenes gyűjtemény tiszteletére, tudósít az MTI. Az első jelentős magyar tudományos ismeretterjesztő sajtó a városban indult útjára 1789-ben. A lap alapítója és szerkesztője Péceli József református lelkész hitt abban, hogy a magyar nyelv a tudomány közvetítésére is alkalmas. Munkáját a Komáromi Tudós Társaság tagjai segítették. A Tudós Társaság a kor egyik fontos szellemi műhelye volt, amely református evangélikus és katolikus értelmiségiek együttműködésével jött létre. A folyóirat a csillagászattól és földrajztól kezdve a természettudományokon át a gyakorlati életet segítő tanácsokig számos témával foglalkozott, célja pedig az volt, hogy a tudomány eredményeit széles körben hozzáférhetővé tegye. A lap az első magyar folyóiratok közé tartozott, amelyet postai úton terjesztettek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Más népekkel össze van kötve a sorsunk. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, és Istenhez kiáltunk más nemzetekért és népekért is. Más népekkel össze van kötve a sorsunk. Zsákutca a mások lenézése. Kudarc lesz, ha valakit le akarunk győzni. Az együttműködés a győzelem. Történelmünk tanúsága ez, elítélés helyett együttérzés, összetartozás a szép élet feltétele. Erről beszél nekünk Orbán Balázs. Hallgassuk őt. Vaj ha a gyűlölet és ellenszenf helyét egyszer mára szeretet és együttérzés nemesebb érzései váltanák fel. Mert akiket elválhatatlanul összekötött a sors, azok a közös jólétet csak összetartásban találhatják fel. Mert a népek hivatása nem egymás gyűlöletében, hanem egymás szeretetteljes támogatásában találhatja fel megoldását. Mert sehol se alkalmazható jobban az, hogy a népek életében a viszályon örülő harmadik, mindig az uralomra törekvő zsarnok.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, ma este Solymáról, segítő szűzanyag egyhelyről kiáltunk Istenhez, nemzetünkért. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: A mai nap, június 23-án Kafászó Szent József életét mutatjuk be. József egy jómódú gazda fiaként Kieriben járt iskolába, ahol kezdetben még gúnyolták kis termete és púpossága miatt, de csak hamar megszerették jósága és barátságossága miatt. Miután 1833 őszén pappá szentelték, képzésének kiegészítésére Torinóba ment. Itt szellemi és lelki otthonát az Assisi Szent Ferenc templomnál lévő, a Szalézi Szent Ferenc lelkületét képviselő papi konviktusban találta meg. Kiválóan végzett tanulmányai után Kafászó az erkölcstan professzora, majd 1848-ban rektor lett ebben az intézetben. A papok legveszedelmesebb ellenségének tekintette az evangélium szellemével szemben álló világiasságot. Feladata nem volt könnyű ebben a forradalmi időben, különböző politikai felfogású papjai között. Sugárzó szeretete és jósága, valamint rendíthetetlen Istenre alapozott nyugalma segítségével azonban sikerült elérnie, hogy papi közössége egyben maradt. Kafászó tevékenysége Piemonti Egyházmegye egész papi nemzedékének tanítója és nevelőjeként kétségtelenül nagyon áldásos volt. Legfontosabb küldetésének mégis a lelki vezetés látszik. Minden nap sok órát töltött a gyóntatószékben, kortársai kiemelik gyors és világos felfogását, csodálatosan éles meglátásait, továbbá tömör, pontos válaszait, amelyekkel szemmel láthatóan felsőbb világosság által megvilágítva nagy jósággal adott a nehéz kérdésekre. Kafászó 20 éven át volt Don Bosco lelkivezetője, aki gyakran kinyilvánította. Neki köszönhetek mindent, atyám és tanácsadóm, vezetőm és segítőm volt. Különös részvétet érzett Kafászó a fegyencek iránt. Buzgón látogatta és papjaival is látogattatta őket. Az elítéltekről való gondoskodás miatt sokan az akasztófák papjaként nevezték. 68 halálra ítéltet kísért el utolsó útján, és valamennyiüket olyan jól előkészítette a halálra, hogy nagy nyugalommal és Isten akarata iránti teljes megadással haltak meg. Gyakran mondta a vesztőhelyről visszatérőben, Istennek hála, megint egy lélekkel több imádkozik értünk az égben. Tőle származik ez a csodálatos imádság. Uram Istenem, már most teljes megadással és készséggel elfogadom a halál bármilyen fajtáját, minden aggodalmával, szenvedésével és fájdalmával együtt úgy, amint neked tetszeni fog. Megértjük, hogy ott, ahol ez a készség valóban tökéletes, mint felakasztott szentjei közül sokakban volt, nincs már nagy szükség a tisztító tűzre sem. Kafászó 1860. június 23-án halt meg Torinóban. Első életrajzírója, Don Bosco ezt közdi. Hiszem, hogy még a szentek között is ritkán található olyan, aki személyében annyi bölcsességet, az emberi dolgokban annyi tapasztalatot, nagy lelkűséget, erős lelkűséget, mértékletességet, az Isten dicsőségért és a lelkek üdvösségért való buzgóságot egyesít, mint amennyi Kafászó papból sugárzik ki. Kafászót 1925-ben boldoggá, majd 1947. június 22-én szentté avatták. Urunk, egyházunk, a világ, hazánk és nemzetünk iránti szeretettől vezérelve fordulunk hozzád könyörgéseinkkel. A Szent Atya havi ima szándékához csatlakozva imádkozzunk, hogy a sport, a béke, a találkozás és a párbeszéd eszköze legyen a kultúrák és a nemzetek között, és támogassa az olyan értékeket, mint a tisztelet, szolidaritás és személyes kiteljesülés. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add meg a megtérés kegyelmét hazánknak és minden magyarnak!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Őrizd meg népünket minden bajtól, hogy békében örüljön és virágozzék!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Add meg a béke ajándékát a Szentföldnek, Ukrajnának és a jelenleg háborútól sújtott valamennyi nemzetnek!
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Most pedig imádkozzunk együtt Istenhez, úgy, ahogyan a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
1: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de ne szabadíts meg a gonosztól.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei Atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet ő könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a Te ígét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szívjóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a Te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építő lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldogasszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a Te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a Te Fiad mond nekünk.
1: Úrunk Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcot fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a Te ösvényeiden, mert a Te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezze minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Áldás, békesség, jó estét kívánok! Önök a Függőségről mindenkinek műsorsorozat Tisztáz című adását, a Mária Rádió prevenciós műsorát hallgatják. A mikrofonnál Papákos szerkesztő műsorvezető köszönti a hallgatókat, akik felvették velem a kapcsolatot, és íratnak a tisztaskukac.mariaradio.hu címre. Még egyszer mondom, tisztaskukac.mariaradio.hu ékezetek nélkül, és látogassák meg a Függőségről mindenkinek Facebook oldalunkat, ahol érdekes híreket, illetve az adással kapcsolatos információkat osztunk meg. Legtöbb adásunk podcast, vagyis digitális hangfájl formában is megtalálható ezen az oldalon, így a mostani adásunkat is feltöltjük majd hamarosan, és visszahallgatható lesz technikusnak Erdős Levente. Szokás szerint köszönjük szépen, Levente, a segítségedet, és továbbá köszönjük, hogy adományukkal segítették a Mária Rádiót, így ennek a műsornak a létrejöttét is. Vendégem dr. Horváth Orsoly, a filozófus, teológus, egyetemi docens.
1: Jó estét kívánok!
0: Szeretettel köszöntelek, és örülök, hogy eljöttél, Orsi. Adja magát a téma filozófia és teológia. Amikor én 10 éves voltam, akkor hát ugyanúgy kerestem a válaszokat az életek a kérdéseire, mint szerintem sokan mások, aztán nagyon sokára találtam válaszokat olyanok, amik az életemet úgy rendbe tudták tenni, de 10 évesen a filozófia volt az egyik, amiről azt gondoltam, hogy meg tudja válaszolni, hogy hogyan is éljek, és milyen kapaszkodók legyenek, és én vettem egy filozófiai könyvet, egy jó vastagot, amit aztán nem olvastam el, nem is nagyon értettem, megvan valahol, de hát aztán találtam válaszokat részbe, de egy csomó olyan válasz kérdés megmaradt, amiről tudnánk most beszélgetni. A filozófia, hogy mit mond egy hétköznapi ember számára, hogy mit mond az emberről, a szabadságról, vagy éppen a szenvedélyeinkről, hogyan kapcsolódik ehhez a teológia. Úgyhogy én egy beszélgetést szeretnék, amiben először is azt kérdezem tőled, hogyha megkérdezi tőled egy laikus ember, hogy mi a filozófia, akkor te mit válaszolsz neki?
1: Nem könnyű kérdés, különösen akkor, hogyha az ember állandóan ebben él, és ebben dolgozik, ebben gondolkodik. De az első megközelítés, ami nekem is eszembe jut, az, hogy a filozófia az ugye jelentése szerint is a bölcsességnek a szeretete, ezt azért a legtöbben tudjuk, viszont nagyon fontos megtenni azt a megkülönböztetést, hogy a bölcsesség szeretete az nem jelenti ugye azt, hogy akkor a filozófus vagy a filozófia birtokolna valamiféle többlettudást, vagy valamiféle bölcsességet, tehát nem ura, nem helytartója a bölcsességnek a filozófia, és maga a filozófus sem, hanem tényleg a szó eredeti értelmében véve barátja annak. Tehát szereti, keresi, és mindig valahogyan nyitott marad rá. Tehát ideális értelemben a filozófia az sokkal inkább nyitottságot jelent valamiféle bölcsességre, sem mint annak a meglétét, vagy annak a bírását. Ugye minél többet foglalkozik vele az ember, annál inkább érzékeli, hogy a horizont is egyre inkább kitágul, egyre inkább látja, hogy mennyire nem tudja átfogni, mennyire nem tudja uralni igazából ezeket a gondolatokat.
0: Mit lehet tudni a születéséről a filozófiának?
1: Hát a filozófia születése egy nagyon különleges dolog, mert van benne valami misztérium, vagy valami titok, hogy miért éppen akkor ott, miért éppen ott a görögöknél, miért éppen az a államforma, az a szituáció volt az, ahol a filozófia abban az értelemben meg tudott születni, amit mi annak hívunk itt Európában. Nyilván ez az úgynevezett nyugati filozófia, ugye én is ezzel foglalkozom. Ez tehát görög eredetű, ez a több ezer éves hagyománya van, de ez nem jelenti azt, hogy megfeledkezhetnénk arról, hogy a keletnek is ugyanúgy megvan a filozófiája, csak nyilván annak a vallással való kapcsolata egy egészen más helyzetet teremt, és én ahhoz igazából nem is értek, csak nem szeretnék róla elfeledkezni.
0: Hogy a filozófia az abban az életnek nagy kérdéseire keresünk válaszokat, hogyha jól értem, és ez ugye segít jobban élni valószínűleg. Én a függő embereknél láttam azt, vagy tapasztaltam azt, hogy valami nagy hiány van belül, és nem találnak fix pontokat, ahonnan el tudnának igazodni, ahonnan tudnának viszonyulni az élethez, vagy akár más emberekhez, vagy akár saját magukhoz. Mit gondolsz arról, hogy a filozófia miben tud segíteni, vagy hogyan tud segíteni? És még itt ne kapcsoljuk be a teológiát, vagy a hittudományt, hanem egyáltalán a filozófia hogyan tud ebben segíteni, hogy kapaszkodókat találjon valaki?
1: Miközben idefelé jöttem, is sokat tűnődtem természetesen ezen a kérdésen, de ez a kérdés ugye újra és újra felmerül, mert aki felsőoktatásban van, az is pontosan látja, hogy miközben valamiféle ismeretet, a gondolkodás történetét próbáljuk átadni, közben mennyire világosan megjelenik az igény a hallgatókban is arra, akár fiatalabb, klasszikusan, akár idősebbek, arra, hogy valahogyan az életükhöz lehessen kapcsolni mindazt, amiről szó van. Úgyhogy én nagyon szeretek a filozófiára úgy gondolni, hogy annak azért igazából különböző rétegei vannak, és ennek az a fajta akadémiai filozofálás, amiben dolgoznak a kutatók, az nem azt jelenti, hogy ez az egyetlen területe, vagy az egyetlen útja magának a filozófiának, hanem már maga ez az akadémiainak nevezhető réteg is igazából arra épül rá, hogy ahogy az egyik nagy filozófus mondta a 20. században, hogy mi valahogy már eleve mind benne vagyunk a filozófiában, akár tudunk róla, akár nem, csak az a kérdés, hogy mennyire kezdünk el ebben valahogyan otthonosan mozogni, otthonosan tájékozódni. És amikor erre gondolunk, akkor én azt gondolom, hogy ez megmutatja azt, hogy a filozófiának és egyáltalán a filozófálásnak az a rétege teljességgel érvényes, ami nem arról szól, hogy megismerjük Kantnak, vagy Lacknak, vagy Hegelnek, vagy Sartre-nak, vagy Deleuze-nek a gondolatait, hanem sokkal inkább arról, hogy elkezdjük bemozgatni azokat a bennünk meglévő kérdéseket, lehetséges gondolatokat, amik már eleve mi vagyunk, és amiket, hogyha elkezdünk tudatosítani, akkor sokkal tudatosabban látjuk magunkat is, azt is, ahogyan magunkhoz viszonyulunk, azt is, ahogyan más emberekhez viszonyulunk, és nyilván azt is, hogy egyáltalán a világhoz viszonyulunk. Ha szabad még egy gondolatot megosztanom ezzel, meg számomra ez nagy, nagy öröm, hogy most ugye, ahol tanítok a Károli Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán, Szabad Bölcsészeten, ott a tavalyi szemeszter volt az első, amikor egy új mintatantervnek megfelelően elkezdtünk az első éveseknek tartani úgynevezett filozófiai gyakorlatok órát, aminek a lényege, vagy az egyik ilyen fontos kitétele az volt, hogy szakirodalmat nem szabad olvasni. Tehát így indultunk, pontosan azért, hogy amit te is mondtál, hogy valahogyan ezt a fajta, hogy a filozófiának a forrásvidékére tudjunk megérkezni egyfajta filozófiai csoportmunkával mondjuk, és az én gondolatom is az nyilván sokaké, hogyha ezt a forrásvidéket egy picit be tudjuk járni, fel tudjuk fedezni együtt, akkor erre már sokkal könnyebben tudunk ráépíteni különböző filozófusoknak a gondolatait, a különböző útjait, mert világos lesz, hogy ez nem egy ilyen légüres térbe kiáltott szó vagy gondolatsor, hanem hogy ezek valójában nagyon is a mi saját kérdéseink, miközben élünk, miközben létezünk.
0: Azt hiszem, hogy értem, hogy mit miről beszélsz. Én akkor képzeletem úgy, hogy minden embernek van egy világképe, csak éppen lehet, hogy nem bontotta ki, vagy nem tudja elmondani, vagy nem fókuszál rá, és ez egyfajta megközelítése a filozófiának, amiről beszéltél, hogy kicsit próbálják meg magamra reflektálni a saját gondolataimra, és annak mentén esetleg tudok viszonyítani ahhoz, hogy hogyan gondolkodtak mondjuk az ókorban, vagy bizonyos filozófiai irányzatok. Mert ugye, hogy én, amiről beszéltem a tinédzserkori emlékemről, én a másik oldalról próbáltam, mert csak nem, ugye nem volt oktatási intézmény, hogy elmegyek egy boltba és veszek egy filozófiai könyvet, és abból megtanulok majd élni. Mert kicsit engem ez izgat nagyon, hogy a filozófia mit tud adni, mint gondolkodásmód, mint világlátásmód, hogy azon kívül, hogy egy tudomány, hogy egy egzat, egy jól megfogható tudomány, és jól beazonosítható, hogy tud-e adni, miket, hogyan tud adni pluszt az életbe. Én azon is szoktam gondolkodni, hogy vajon azok a filozófusok az ókorban, akik nem kötődtek egyházhoz, hanem csak ültek és írták a dolgokat, gondolkodtak, beszélgettek, hogy azoknak akkor a világképük, akkor az a filozófiai gondolkodás mód lehetett, amiről Arisztotelész, vagy nem tudom.
1: Hogy Szókratész, ugye a nagy klasszikus, igen, a filozófusnak egy ilyen örök, meghaladhatatlan, igen, paradigmája. Én alapvetően nem az ókorral foglalkozom, de teljesen világos az, hogy ebben az időben, és a filozófia eredeti fogalma szerint is, a filozófia az mindenféleképpen egyfajta életformát, vagy egy életmódot jelentett, sem mint valamiféle akadémiai képzettséget önmagában, aminek szerintem össze lehetne szedni azokat a mozzanatait, vagy pontjait, amik ebben hatottak. Itt ugye visszakapcsolnék ahhoz, amit mondtam a bölcsességnek a szeretetéről is, tehát a filozófust ebben az értelemben mindenféleképpen egyfajta nyitottság jellemzi, de ez ugye azt jelenti, hogy a filozófus az valahogyan mindig kész arra, hogy zavarba jöjjön, mindig kész arra, hogy saját magát zavarba hozza, mindig kész arra, hogy valami újat meghalljon, és valami újjal valamiféle párbeszédet folytasson. Tehát a filozófiában én azt hiszem, hogy nagyon fontos sajátosság az, hogy tényleg ki nyitja az embert. Tehát nagyon sokszor, amikor az ember valamilyen fogódzót keres, elkezd valahol kutakodni, nyilván mindenek előtt magában, gondolom, a legtöbb ember, és nagyon könnyen egyszerűen azt veszük észre, hogy csak rácsavarodunk a saját vízióinkra, vagy a saját gondolatainkra, és valahogyan nem jutunk egyről a kettőre. Én azt hiszem, hogy a filozófia, mint egyfajta nyitás, vagy egy kapu, vagy nem is tudom, vagy akár sok kapu, az éppen jelentheti azt, hogy valahogyan különböző utaknak a lehetőségét segít nekem meglátni. És amit én még nagyon szeretek benne, az, hogy én a filozófiát kifejezetten szelídnek látom. Tehát valami olyannak, ami megmutat utakat, de soha nem kötelez, nem mondja azt, hogy te csináld ezt, nem mondja azt, hogy te megcsináld azt, nem vár el, nem kötelező, hanem megmutat egy lehetőséget, de megmutat egy másikat is, és egy harmadikat, és az ezrediket is. És igazából valahogyan szabadon hagy engem azzal, hogy én mit tudok ezzel kezdeni, mit tudok ebből beépíteni a saját gondolkodásomba, mit tudok ebből beépíteni a saját életembe, és ha nem építek be semmit, mert éppen én most ott tartok, hogy én ilyen szinten ezeket, amiket mondjuk megértettem, nem akarom közelengedni magamhoz, akkor az is egy teljesen érvényes viszonyulás. De azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy mivel a filozófiának ezek a gyökerei, tehát hogy nagyon eleven kapcsolata van a filozófiának magával, a konkrét eleven élő emberrel, a kérdező emberrel, a hiányokban szenvedő emberrel, az értelmet kereső emberrel, ezért én az akadémiai igényű filozofálást sem nevezném soha tudománynak. Akkor sem, ha be kell sorolni, akkor sem, ha valahogyan meg kell találni a helyünket az akadémiai világban, de az én felfogásom szerint, és nyilván nagyon sokunk felfogása szerint a filozófia az nem tudomány, hanem valahogyan sokkal több, sokkal gazdagabb ennél. Természetesen haza beszélek, hiszen nagyon szeretem én is, amit csinálok, és hiszek abban, hogy különböző rétegekben nagyon-nagyon hasznos a szónak a legeslegeredetibb értelmében véve. Pontosan amiért itt is vagyunk most együtt, hogy valahogyan fel tud számomra tárni olyan lehetőségeket, amikről addig mondjuk nem volt kifejezetten fogalmam. És ez, én azt gondolom, hogy nagyon sokat adhat.
0: Filozófus is vagy, és teológus is vagy.
1: Igen.
0: És ezen úgy gondolkodtam, hogy nyilván akkor az egy konkrétabb út a teológia, én ezt így képzelem ezen belül, hogy a te esetedben ez hogy volt, egy kicsit személyes kérdés, de hogy az érdeklődésed, hogy ment ebbe az irányba, hogy ez a két, mondhatom azt, hogy hasonló terület, vagy amikben vannak meccéspontok, vagy inkább mondjuk azt, hogy egy két terület, amiben talán vannak találkozások. Uh-huh. Hogy a te életedben ez így alakult. Egy kicsit személyes kérdés, de aztán...
1: Semmi baj. Igen, nekem előbb volt a filozófia. Tehát nekem mindenek előtt volt a filozófia, mert mindenek előtt volt a szó iránti igényem. Tehát hogy megpróbáljam kifejezni fogalmi szinten, szavak szintjén azt, amit gondolok, azt, amit érzek, azt, ahogyan vagyok. Nekem ez gyerekkoromtól kezdve egy nagyon-nagyon meghatározó törekvés
0: volt. Ez egy kereső, hogy az ember abszolút keresi magát, és a szavakat is keresi ebbe.
1: Így van, és a filozófia nekem az a terület volt, ahol nem képekben, nem versekben gondolkodunk, hanem igenis ilyen értelemben direkten, fogalmakban, szavakban megpróbálunk elmondani valamit, megpróbálunk megérteni valamit, megpróbálunk egy új értelmet feltárni, akár egy új értelmet megteremteni szavakban. Tehát ez nekem mindig nagyon fontos volt, és nekem erre jött, vagy ehhez képest, vagy nem is tudom, jött maga az egész teológia, de én magával a biblikumokkal azért kezdtem el foglalkozni, mert amikor az egyetemen oda jutottunk, hogy patrisztika, aztán Aquinói Tamás és hasonlók, én rájöttem arra, hogyha nem fogok valamilyen alapvető bibliai tájékozottságra szerteni, akkor nehezen fogom érteni azt, hogy Ágoston tulajdonképpen miről beszél a vallomásokban, vagy bárhol. Úgyhogy én így kezdtem el biblikumokkal, biblikus teológiával foglalkozni. És ez ugye nagyon érdekes, mert sok kollégánál meg ugye éppen fordítva van, tehát hogy előbb volt teológus, és amiatt kezdett el filozófiával foglalkozni, hallgatók között is vannak ilyenek.
0: Ha már a szavakat mondtad, és a fogalmakat, engem nagyon izgat, hogy, mert ugye prevencióban is gondolkodom, tehát hogy abban, hogyha én úgy képzelem, és ebben majd mondd el te is, hogy mit gondolsz, hogyha valakibe van egy világkép, és azt tudja jól definiálni, jól felépíti, és ez nagyon gyakran a függő emberek esetében hiány, addig, amíg aktív, ugye a szer használat mondjuk az egy olyan pótlás, ami kitölti ezt az űrt. Ezt én így gondolom, és így tapasztaltam. És a nagyon gyakran a leállás, az abbahagyás, a felépülés, a rehabilitációnak az egyik alaptézise az, hogy valamiféle világkép, valami fajta hit alakul.

0: szó nálam a szabadság, hogy mit mond róla a filozófia, vagy akár a teológia, hogy te hogy látod ezt? Uh-huh. Ezt azért kérdezem a szabadságot, mert ugye az gyakran lehet hallani, hogy nekem mindent lehet, hogy én, hogy mondjuk egy függő azt mondja, hogy milyen jogom van hozzá, szabad ember vagyok is, hogy iszok. Nyilván egy csomó elágazása van ennek a kérdésnek még, mert igen, ugye az igen, is benne igen. van, hogy nagy az ego, hogy arról mond-e valamit.
1: Uh-huh. Igen, igen. Bocsánat, csak azon kezdtem el közben gondolkodni, amit így nyilván a függőség, szabadulás, szabadság vonalon mondjuk így, ugye?
0: Igen, ezeket a kifejezéseket próbálom ugye? Így igen, valahogy igen. fel megtapintani, aha. és ez is a szabadulás is egy ilyen dolog, a nagy ego is egy ilyen dolog, nem tudom, van-e ilyen a filozófia, uh-huh, aki uh-huh. Istennek képzeli magát.
1: Persze. Tehát világos, hogy én is egyébként azt emeltem volna ki, amit ugye nem szakemberként, amit te is mondtál egy elgondolt függőség kapcsán, hogy ott valamiféle hiánynak a betöltése történik, és ezért is tartom nagyon izgalmasnak a filozófiai felvetést, ugye aztán majd rátek egy picit a teológiára is, mert valahogyan a filozófia azt hangsúlyozza akaratlanul is, hogy az ember az egy mégiscsak egy olyan létező, aki valahogyan felel a saját létéért. Tehát ezt hívjuk egzisztenciának, azt a létezést, azt a létet, amit nekem kell élni. És lehet, hogy én nem akarom ezt, vagy lehet, hogy én szeretném ezt a felelősséget, vagy ennek a felelősségét elodázni, de akkor is az enyém. És akkor is van benne valami nagyon egyszeri. Ugye ennek pontosan ez adja a tétjét, hogy meg fogunk halni. Ez az, ami ezt az egész létezésünket valahogyan nagyon is komolyá teszi. Hogy nem végtelen, hanem egyszer itt legalábbis ugye vége lesz. És a filozófia az valahogyan az emberre egy ilyen ebben a kontextusban egy értelemkereső lényként tekint, aki mindig keresi azt az értelmességet, hogy akkor hogyan is szervezzem én az életemet. És ugye ebben tud különböző utakat felmutatni, és különböző utakra reflektálni, ezért nagyon izgalmas különböző filozófusokat olvasni. Mert ezeket az utakat ismerjük meg, ki mit mond erről, arról, amarról, amik nagyon is a saját létezésünket érintik. Viszont a filozófia az soha nem egy kurzus. A filozófia az lehetőség. A teológia az viszont egészen más választ ad, és egészen másképpen, hiszen abból indul ki, hogy hiszi, hogy van Isten, és biztosan hiszi, hogy most én nyilván csak a zsidó-keresztény hagyományról beszélek, hiszi azt, hogy ez az Isten, ez nem elérhetetlen, hogy ez az Isten nem közömbös az ember iránt. És erre lehet építeni egy anonim csoportot, és erre lehet aztán felépíteni különböző hiteket. A filozófia az Istennek a lehetőségével ugyanúgy tud játszani, mint bármi mással. A filozófia nem ismer tabukat. A filozófia bármit megkérdezhet, és bármit elgondolhat. Ha van hozzá mersze, ha van hozzá bátorsága. De a filozófia mondhatja azt is, hogy én abból az előfeltevésből indulok ki, hogy hiszek, és van Isten. És erre építek fel egy gondolkodásrendszert, erre építek fel egy filozófiát, ez is egy döntés. De ugye itt is nagyon fontos az, hogy mennyire becsületes a gondolkodás, tudnélik, hogy mennyire reflektálok arra, hogy nekem milyen előfeltevéseim uh-huh. vannak. Lehet így is gondolkodni, és lehet úgy is, mind a kettő érvényes lehet, de az legyen becsületes, és ne igyekezzek elrejteni a saját előfeltevéseimet, hanem igyekezzek azokat valahogy a napvilágra hozni. És ez a fajta tudatosság, vagy ez a fajta tudatosítás a függőségek kapcsán is, én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos elem, mert hogy világos, hogyha lejössz bármilyen szerről, vagy bármilyen függőségről, akkor a probléma minden ilyen folyamatban, kezelésben pontosan az, hogy jó, hogy lehozol valakit valamiről, de az első kérdés, sőt a nulladik vagy a mínusz egyedik kérdés az lesz, hogy minek?
0: Mi van ezután?
1: Tehát, hogy miért ne? Miért? Mondjatok valamit, miért ne igyak? Hát úgy legalább valahogy elbódulva, nem tudom, majd csak ki

0: bírom a végéig valahogyan. Miért ne? És nincs mese, itt nagyon erőteljesen a filozófia legeredetibb értelmében megjelenik az ember, mint értelemkereső lény, hogy van-e bármi, amit mint értelmességet a magam számára tudok detektálni ebben az életben, van olyan lehetőség, amire azt mondom, hogy jó, adok neki egy esélyt, és ha nem megy, nem baj, majd megpróbálok egy másikat. Nyilván a teológia annyiban más, hogy a teológia az ez a dolga is egy világos utat kínál, jó esetben ugye a hitnek az útját, és azt mondja, hogy igenis, aki ezt hirdeti, az az életével tanúsítja azt, hogy ez igenis maga az értelmesség, és magának az értelmességnek az adása, és én, mint tanúsító mondom azt neked, hogy ebbe érdemes beleállni, mert valóban választ tud adni. A filozófia ilyet így nem mondhat. A filozófia keres, a filozófia felmutat, a filozófia lehetőségeket tár fel, és szerintem nagyon fontos az a bármilyen függőséggel küzdő embernél, és hát nyilván nagyon sokan vannak ilyenek, vagyunk ilyenek, hogy valahogyan megtalálja azt, hogy ő pontosan hogyan dönt saját maga arról, hogy melyik az az irány, amit ő érvényesnek tart abban az adott jelenben a maga számára. És ezek egyáltalán nem kell, hogy ilyen végső, nagy, totális megoldások legyenek, mert hogyha mi, tehát ugye ez a gondolkodásnak és a létezésnek is egyfajta ruganyossága, hogy akkor meg tudok próbálni egy másik lehetőséget is, és ez is érvényes lehet.
1: Azt láttam a függők esetében, hogy az a, mondhatom így, hogy filozófiai gondolkodásmód, szerintem ez a fajta, amikor ajtókat benézek, mondjuk, benyitom az ajtókat, és elkezdek gondolkodni. Ugye én, amiről meséltem, valószínű, hogy 10 évesen valami ilyen próbálkozásom lehetett, csak ott talán még az ajtókat sem találhattam, meg nem tudtam úgy benézni, de amit látok, hogy az egy nagyobb esélyt ad arra, hogy megtalálja az illető a saját hitét, de ezt csak feltételezem, nem tudom semmivel se bizonyítani. Inkább a saját is azokkal, akikkel kapcsolatban vagyok és felépülők, mert az a nagy ego, ami kizár minden olyan dolgot, amikor kinyitnak egy ajtót, és azt mondják, hogy ez az út a tiéd, azt visszautasítja. És helyette van az, hogy benézek mindenfajta dolgokat, és néha sajnos sokáig tart, tehát hogy nem tudja abba hagyni a szert, mert abba van benne, abba típusú filozófiai gondolkodásban, hogy én keresem az utamat, és hogy majd én megoldom ezt a dolgot, és olyankor jó, hogyha van valaki, aki egy silabuszt, vagy egy útirányt tud mondani, és még annyit akarok ehhez mondani, hogy azt láttam, hogy azoknak szokott sikerülni nagyobb eséllyel, akik így nagyon, mondtad a halálnak a végességét, hogy nagyon ott van az a dolog, hogy ennek vége lehet úgy is, hogy nem élem le azt az életet, amit mondjuk leélhetnék, hanem meghalok elég fiatalon. És ilyenkor döntéseket kell hoznom, és komolyan kell vennem ezt a fajta gondolkodásmódot, és most itt teszem a pontot, hogy te hogy látod ezt.
0: Én örülök, hogy felvetetted ezt a kérdést, meg én ezt az indító kis történetedet is nagyon szeretem, mert azért nagyon világos, hogy amikor az ember így öntudatra ébred, vagy elkezdi azt felfedezni, hogy hát nincs mese, nekem kell valahogyan döntéseket hoznom ebben az életben, ugye ez a klasszikusan kamaszkornak nevezett időszak, hogy akkor azért a legtöbb emberben nagyon komoly fogékonyság van a filozófiára. És én nem baj, hogyha ilyeneket mondok, gondolom, hogy mert én ebben hiszek, hogy ez fontos, hogy nagyon-nagyon sokat adhatna a különböző, nem tudom, oktatási intézményekben akár, vagy akár oktatási intézményeken kívül az, hogyha lennének olyan csoportok, amik a filozófiának a jó értelemben vett szelítségével segítenének abban, hogy ezeket a különböző utakat elkezdjük felfedezni. Nyilván nem egy totálisan elvont akadémiai szinten, hiszen nem ez a cél, hanem az, hogy aki már ezeket az utakat bejárta, egy jó értelemben vett hogy mondjam, önismereti segítés gyanánt, egy jó értelemben vett ismeretterjesztés gyanánt abban segítsen, hát most elsősorban a fiataloknak, hogy valahogyan ezeket a kérdéseket fel tudják tenni maguknak, és akár egy vezető segítségével, egy csoportvezető segítségével, de akár egy közösségben ezt valahogyan el tudják kezdeni körüljárni, felépíteni, rengeteget számít. Éppen egy kedves barátnőmmel beszélgettünk erről, meséltem neki ezt a filozófiai gyakorlatok órát, hogy milyen sikerélmények vagy kudarcok, hogy lehetne ezt még jobban, stb. És ő belőle is úgy felfakadt ez a sóhaj, hogy milyen kár, hogy nekünk nem volt ilyen.
1: Igen, ez a magára agyatottság, az ember bolyong és nincs, ezt teljesen megértettem, hogy nekem ezt hiányzott nagyon, és akkor sikerült jobban pozícionálni magam, és megtalálni azt a hitet mindenfajta ajtó, filozófiai ajtó kinyitása után, és nem is tudtam én erről, tehát hogy én azt, hogy filozófiai dolog, én csak egyszerűen csak éltem az életemet is, de hát ez önmagában az élet, ez. Hogy hosszú idő kellett eltelni, hogy az ember megtalálja és kérdéseket keresni. Arról még néhány kérdésem van azért azzal kapcsolatban, hogy arról mit gondolsz, hogy miért olyan nehéz, hogy a törékenységünket bevállaljuk? Miért, hogy az emberi törékenység arról, hogy tehetetlen vagyok valamivel szemben, hogy nem tudok valamit mondjuk egy betegség kapcsán, nem csak a függőség, lehet akár valaki cukorbeteg, hogy nem tehetem meg azt, amit a többiek, nem tudok úgy, ugyanúgy létezni. Uh-huh. Ez hogy viselődik el?
0: Én azt hiszem, hogy ha a filozófia oldaláról mondom, akkor én azt hiszem, hogy az, amit most erre megpróbálok mondani, az azzal függ össze, hogy az ember az valahogyan vágyik az értelmességre. És ez viszont azt is jelenti, hogy azt gondoljuk alapvetően, de ez szerintem egy természetes adottságunk, hogy valahogyan van bennünk egy lehetőség arra, hogy értelmesen szervezzük az életünket. És minden olyan pont egyfajta töréspontként értelmezhető, amikor szembesülnünk kell azzal, hogy ezt a fajta irányítást, vagy ezt a fajta értelmes szervezést, ezt nem tudom tovább folytatni. És ott, amikor ez a fajta tehetetlenség, azért ezt sokan ismerjük, gyakorlatilag arcul üt, ugye ez nagyon ritkán kellemes élmény, tehát amikor ez a fajta tehetetlenség így beüt, akkor ott nagyon komoly kérdések indulnak el, és ugye a filozófia nagyon sokat foglalkozik, ugye főleg már a 19-20. Századi ilyen klasszikus egzisztencia filozófia, de annak a folytatása is azzal, hogy tulajdonképpen mi van akkor, amikor ilyen törésvonalakhoz, vagy más kifejezve akár határhelyzetekhez, stb. Érkezünk, hogy mit lehet ezzel tenni, és a filozófia igazából nagyon szereti ezeket a töréspontokat, mert azt mondja, hogy itt tudnak feltárulni olyan lehetőségek, amik egyébként mindig zárva maradnának előttünk. Tehát, hogy felmutatja azt, hogy amit mi mindig el akarunk kerülni, hogy jaj, csak ne érjen ez a dráma, jaj, ne kelljen ilyen határhelyzetbe kerülnöm, ne kelljen megélnem ezt vagy azt a rosszat, nyilván ki az, aki kívánja, ez senki. De közben meg a filozófia, ha szabad ilyen általánosságban egyetlen fogalmaznom, mégiscsak valahogyan látja ezekben a helyzetekben azt a konstruktív erőt, ami olyan lehetőségeket tud előhozni, amikkel egyébként soha nem számoltam volna, mert valamit abban a helyzetben kell kezdenem, és éppen azt látja a filozófia, sok filozófus ebben a szituációban, hogy ezek azok a valódi helyzetek, amikor tényleg az önnön egzisztenciám, vagy az önnön létezésem alakításában egy szintet tudok ugrani, mert onnantól kezdve valahogyan már ezt a tapasztalatot is be kell építenem azokba a döntéshozási folyamatokba, amik eztán előttem állnak. Tehát ezek gyakorlatilag a saját életidőmet struktúrálják ezek a törések, és mindannyian tudjuk, hogy nem tudom, most ha szabad egy kicsit a teológiára is átmennem, hogy egy lelkész, aki soha nem szembesült önnön kiszolgáltatottságával, vagy önnön gyengeségével, az prédikál mondjuk valahogyan a szószéken, De amikor mondjuk szembesült azzal, hogy rettenetesen törékeny, és olyan bűnt is mondjuk elkövetett, amiről ő azt gondolt, hogy ő biztos nem fogja ezt elkövetni, mindenki más igen, de ő nem, hát hiszen ő ezen már túl van, ő ezt már megküzdötte, és egyszer csak arcul csapja, akkor onnantól kezdve még a hangja is megváltozik a szószéken, egészen más lesz a viszonya, akár ugye beszéltünk a biblikumokról, egészen más lesz a viszonyulása a Szentíráshoz
1: ebben
0: is. Ez
1: egy saját élménye ebben a dologban is, hogyha kellően reflektív és van körülötte olyan közeg, egy csomó tényezőnek kell teljesülni, hogy ne sérüljön benne borzasztót.
0: Igen, igen, igen.
1: Akkor nyilván hasznos is tud lenni ez a dolog, sőt, akkor tud hasznos lenni igazából. Hát ez már megint egy olyan kérdés, amiről lehet nagyon sokáig beszélnünk, de most már az időnk véges, úgyhogy én azt szeretném tőled még kérdezni hátralévő két percben, hogy mit tanácsolsz azoknak, az útkereső embereknek, akik most hallgatnak minket, hogy hogyan induljanak el itt. Ugye itt beszéltünk filozófiáról, teológiáról, hogy mi legyen az én, ugye elmondtam az én saját történetemet, hogy én 40-valahány évvel ezelőtt, hogy azt a könyvet vettem, de nem biztos, hogy az én történetem volt a legeslegjobb.
0: Hát igen, én közvetlen tanácsot azért ebben nem feltétlenül adnék, azt hiszem, senkinek, mert azzal félek, hogy túlnyúlnék a saját illetékességi körömön, de a tudatos keresést azt feltétlenül bátorítanám, és hogyha valaki óckodik mondjuk a Krisztus hittől, vagy az, hogy nyitott legyen bármilyen transzcendensre, akkor a filozófia az egy nagyon-nagyon jó indulás lehet. Most már szerencsére intézményen kívül is több olyan közösség működik, ahol szabadabban lehet filozófiáról gondolkodni, beszélgetni, saját tapasztalatokat feldolgozni, és hogyha van egy szakavatott vezető, akkor viszont egyre cizelláltabb irányokba is el tudunk mozdulni, és akkor magunkat is, ez egy folyamat, tehát magunkat is közben egyre tehát folyamatosan másképp és másképp fedezzük föl, és ennek megfelelően tudunk mindig újabb és újabb döntéseket hozni, és újabb és újabb irányokba megnyílni.
1: Hát na, eddig jutottunk.
0: Ha ez válasz volt arra, amit kérdeztél.
1: Válasz volt arra. Köszönöm szépen. Dr. Horváth Orsolya, egyetemi docens, filozófus, teológus volt a vendégem. Köszönöm szépen, Orsi, hogy itt voltál. Hallgatóknak jó éjszakát kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Tisztás. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. Pap Ákos műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szent Ágoston sírjánál mondott homíliát Leó pápa. A mindenes gyűjtemény tiszteletére avattak emléktáblát Révkomáromban. Szent Ágoston példáját helyezte beszéde középpontjába Leó pápa paviában. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Ige liturgián vett részt Leó pápa a lombard püspökökkel, papokkal és diakónusokkal a Szent Ágoston sírját magában foglaló Szent Péter az Aranyékben nevű bazilikában, paviában szombaton, ahová egy napos látogatása érkezett. Adja hírül a Vatican News. A liturgia során Leó pápa imádkozott a hippói szentpüspök sírja előtt, majd homíliát mondott. A Szentatya beszédében hangsúlyozta, a keresztény közösségeknek képesnek kell lenniük a megújulásra anélkül, hogy megosztottá válnának. Ehhez elengedhetetlen, hogy a lényegre, azaz a Krisztussal való egységre és az evangélium tiszta örömhírének hirdetésére összpontosítsunk. A pápa kisközösségek hálózatainak szervezésére hívott, amelyek az evangélium körüli otthonokban találkoznának, ugyanakkor az egyetemi szolgálat és a kultúrával való párbeszéd fontosságát is hangsúlyozta. Emléktáblát avattak szombaton Révkomáromban a mindenes gyűjtemény tiszteletére, tudósít az MTI. Az első jelentős magyar tudományos ismeretterjesztő sajtó a városban indult útjára 1789-ben. A lap alapítója és szerkesztője Péceli József református lelkész hitt abban, hogy a magyar nyelv a tudomány közvetítésére is alkalmas. Munkáját a Komáromi Tudós Társaság tagjai segítették. A Tudós Társaság a kor egyik fontos szellemi műhelye volt, amely református, evangélikus és katolikus értelmiségiek együttműködésével jött létre. A folyóirat a csillagászattól és a földrajztól kezdve a természettudományokon át a gyakorlati életet segítő tanácsokig számos témával foglalkozott. Célja pedig az volt, hogy a tudomány eredményeit széles körben hozzáférhetővé tegyék. A lap az első magyar folyóiratok közé tartozott, amelyet postai úton terjesztettek. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, mondta beszédében Leó pápa utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, áll a Vatican News hírében. A Szentatya pávia lakosainak találkozásával a város központi terén az egyházfő a városra jellemző antik műemlékekről szólva rámutatott. Az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébánia különböző formákban, de ugyanazt a szemléletet, nevelést és kultúrát képviselik. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételükkel a város életét, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban. Kiemelte, a város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy pávia történelme a keresztény szeretet és egyetemes értékekhez kötődik. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéniés lelki gondozó.

Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente 21 órakor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéniés lelki gondozó.

0: a ne félj, nem ítélek el, és a ne sír, ne bánk, hogy lelki gyakorlatról van szó, amit Kovács Nitrer Mária férjével, Kovács Ferenccel vezetnek. Mária lelki, mentálhigiénés lelki gondozó, Feri pedig állandó diakónus. 17-18 évvel ezelőtt hívta meg őket először majdnem Püspök úr Kárpátaljára erre a munkára, hogy vezesse el a babavesztőket a vigasztaláshoz, az Úrhoz, aki mindannyiunkat szeretettel magához ölel. Utána Bíró Püspök úr hívására gondolták, hogy talán itthon is jó lenne egy ilyet bevezetni, és minden asszonyt, aki nagyon szomorú a lelkében, tudatosan, tudat alatt, elfolytja, nem folytja, az elvesztett babáért siránkozik és imádkozik az Úrhoz. Hogy milyen a lelki gyakorlat, azt majd ők elmondják, és hogy hova vezet, azt én is megtapasztaltam.
1: Tanúságtételünk 2026. május első vasárnapján hangzott el az Andocsi templomban.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket. Szóba álltok egy olyan emberrel, aki 6 évig börtönben volt.
3: 2000-től 2006 évvégéig a Balassagyarmati börtön és fegyháznak voltam a börtönlelkésze. Úgyhogy nekem olyan belépőm volt, amivel minden reggel bementem, és délután hazamentem. Mária 12 gyermekünknek édesanyja, és föltetitek a kérdést, hol van ez a Rajkó zenekar? A válaszom roppant egyszerű. Sajnos az Isten csak 3-at engedett fölnevelni, a többiek még a magzati időszakba visszatértek Teremtő Istenükhöz. Föltetitek a kérdést. Akkor innen van az affinitásotok ennek a lelki gyakorlatnak a végzésére? Igen.
2: Ez az ember 2 bombatámadás között született. Mi történt akkor veled? Már akkor is őrzött és vigyázott rád az Úristen, mert terve volt veled.
3: Ezt, amit itt megemlítettél, ezt csak édesanyámtól tudtam jóval később meg, de a következő volt. Én Nagykadizsán születtem, a magyar olajmező kellős közepén. És édesapám elintézte, hogy egy katonai konvoj átvigyen bennünket a Kisalföldre, az ő szülei kisfalujába. Aztán az események úgy folytak, azt nagypapától tudom. Nagy csütörtökön este mind a megháborodottak rohangáltak össze-vissza a németek, és nagy pénteken hajnalban arra ébredtek, ez nem német szó, mintha más nyelven beszélnének, és megvolt a gazdacsere. Kanizsán nem volt semmi. A Kisalföldön viszont, ahova vittek, 6 kilométerre a szomszéd falu mocsarába, ez a Szili mocsarak. Én még gyerekkoromban játszottam a kilőtt, elsüllyedt páncélosokon. Már csak a torony tetején meg a csövön játszottunk, ami esetleg így járt. Na ennyi az életünkről. De ennek van egy folytatása. Miközben vittek át Nagykanizsáról a Kisalföldre, pápaközség közelében, illetve város közelében, a liberátorokat, az amerikai bombázókat kísérő vadászok, miután már elpotyogtatták a szeretett csomagjaikat, és fölmentek a 28 ezer méter magasra. A vadászok, azok a maradék lőszert azt elpufogtatták. Annak a menetoszlopnak, ami engem vitt Nagykanizsáról Vágra, egyetlen kocsija maradt a 26-ból, amiben anyukámnak én alig 1 éves gyerekként ültem az ölébe, és a pociában már ott volt a tesó.
2: Szüleimnek későn született gyermeke vagyok. Apukámnak 50 éves volt, amikor megszülettem. Szülési szövődményként egy daganat volt a fejemen, amit akkor nem tudták micsoda, úgynevezett fogós gyerek voltam. Idősebbek talán tudják. És édesanyám úgy, ahogy volt, elfogadott. Mikor megszülettem, már elképzelte, milyen frizurát fog nekem csinálni, hogy ne látszódjon. Szüleim hitre neveltek, és egyszer megtudtam, hogy a szüzanyának ajánlottak föl. De nagyon fura történet ez. Egy 50 évvel később egy kis faluba imádkoztunk emberekért. A végén oda penderült egy sokszoknyás, valószínűleg olyan korom, mostani korombeli hölgy, és azt mondta nekem, téged a gyermekkorodban édesanyád, a szüzanyának fölajánlott. Én rácsodálkoztam, erről ugyan nem tudtam én semmit, nem mondta ezt nekem senki, de anyu még élt. Megkérdeztem tőle olyan bizonytalankodva. Azt mondja, hát persze, vagy 5 évig vártunk rád. Ez egy ajándék számomra. Később viszont az élet ajándéka nem mindig volt ilyen kedves. Iskolában csúfoltak, gúnyoltak, miért is? Mert vasárnap misére jártam, és akkor még nem tudtam, hogy ezt le kell tagadni. Fölálltam, és kész. És látod, ilyen gyerek nem kaphat oroszból, meg matekből, meg mit tudom, miből 5-öst, csak 3-ost. Úgy megdöbbentettek akkor ezek a dolgok, és nagyon mély fájdalommal töltött el. Iszonyúan gyűlöltem azt a tanárnőt, aki ezeket mondta. Ami aztán ütötte a biztosítékot, én az Isten nagy ível írtam. Közölte 1-es, az nem tulajdonnév. Aztán a középiskolai tanulmányoknál már egy borzasztó hátmakasság volt bennem. Benne voltam abban a 13 gyerekben, aki utoljára iskolai tanulmányra jár egész Budapesten. De én akkor is megyek. Sőt, kitűnő tanuló leszek, mert akkor is elérem, amit szeretnék. Orvos szerettem volna lenni, ezért iratkoztam be latin tagozatra, ezért jártam minden nyáron rendelőbe dolgozni. Örömmel készültem. És egyszer csak a végén behivatott az igazgatónő, hogy tudom, tehetséges vagy, de orvos, ügyvéd, tanár, ilyen klerikális beállítottságban nem lehetsz. Remélem, majd leszoksz róla. Nem megfordult a világ. De mi van? Mi köze ennek ehhez? Hát semmi. De onnantól kezdve befogtam a számat. Nem a hitvalló csoportba tartoztam.
3: Az én iskolás éveim egy picit másképp kezdődtek. Tán apám politikai üldözött volt, hogy érettségig többször volt házkutatás, mindahányszor moziba eljutotta. Nagyon hamar kiszúrta a tornatanárom, hogy én nagyon tehetséges vagyok a sportban, és egészen a válogatottságig vittem a kézilabdát. De azért átalakította az életemet. Egy szlogen alakult ki bennem. Az egyik oldalon abból kerett, hogy már 6.-7. osztályos koromban javítgattam a rádiókat, ami akkor még nem volt egy olyan köztudott dolog. Aztán apukám 57 tavaszán föltette egy igen kemény kérdést. Akarsz menni a piarista gimnáziumba? Mert ha oda mész, eldöntheted, hogy pap leszel, vagy segédmunkás. Apa, ha itt abba hagyja, akkor Kovács Misi bácsi a gimnázium kibernetikai szakkörének a vezetője, az nyert, mert kézzel-lábbal indultam volna felé.
2: De engedd meg egy kérdést, miért is mondtál olyan nagyon nemet erre a piarista gimnáziumba? Te akkor 56-ra gondolok, az 56 eseményeire, te már találkoztál a halállal.
3: Igen, egy nagyon nehéz és szörnyű eset volt. 10 éves gyerekként kilopóztunk a pincéből tankot nézni. Észrevett bennünket a tank személyzete, mi berohantunk a kapu alá, becsaptunk egy majdnem akkora kaput, mint a templomajtó. Én hasra estem a kerámia kockán, a barátomat 8 géppuska lövedék érte, és ott a helyben meghalt. Szörnyű volt nekem elmondani a szüleinek, mert azonnal bevillant a fejembe, hogy mi 4 vagyunk testvérek, ő egyedüli gyermek volt. Ez egy életre meghatározta nekem azt, hogy nem kell nekem fegyver. De aztán folytatódott az életünk. Apa még föltette egy kérdést 57 tavaszán arról, hogyha mégis odamész és pap leszel, azért meg is lehet halni. 2 olyan eseményt fogok elmondani, amit az idősebbek esetleg még emlékeznek. A Pócs Petri ügy, illetve a Kisalföldön, a Mária faluban a atya, akit kicsaltak azzal, hogy beteghez kell menni, és agyonvertek. A Brenner Jánosról van szó. Akkor én megráztam a fejemet, és magamba kimondtam, hogy nem, ezt nem merem vállalni, nem. Ettől aztán felvételiztem a Puskás Technikumba, és most már a villany volt az egyik fő dolgom. Olyankor javítottam már tévét, amikor még Budapesten kétjegyű számmal le lehetett írni a készülékek számát.
2: Valójában mégis kaptál fegyvert. Behívtak katonai szolgálatra. Prágai tavasz témakörére gondolok.
3: Hát igen, ez látszólag egy nagy ugrás az életemben, de a következő volt. Kint voltam a hadsereg közvetlen hírközlő javító szolgálatát vittem. Tudnék, akkor már nekem hírközlős diplomám volt. Így vittek be sorkatonának. Ismétlő eset történt az életembe. Mentünk a autóoszloppal, ez körülbelül 4-5 kocsiból állt, és a műhelykocsiban utaztam a kocsi parancsnok helyén, körülbelül itt bejött az első ablakon a golyó, és itt kiment az oldalablakon. Miután tisztázódott a helyzet, kerestem egy egyenes botot, átdugtam a két lukon, és visszaültem a helyemre. Körülbelül ennyivel hibáztak el. És mikor jutott mindez eszembe ilyen tömören, és amikor készültem arra, hogy itt meg kell szólalni előttetek, akkor rádöbbentem arra, hogy már anyám méhébe szeretett az Isten, Szentírásból egy kis plagizálással előbb szeretett, mint hogy én szerethettem volna őt. És egy csodálatos élménnyel tértünk vissza Magyarországra. Halottak napja volt. És ahogy mentünk át Dunántúlon, nem az autópályán, hanem a kisfalukon át, mert dugdostak bennünket, a temetőkbe égtek a mécsesek, és csodálatos volt ez a látvány. Soha nem tudom elfelejteni.
2: Hogy tértél vissza a hitedhez?
3: És ezt pont te kérdezett tőlem. Tudnék, a következő volt. Elektronika és a sport kialakított bennem egy szlogent, amiben nem folyik villany, vagy nem elég gömbölyű, hogy el lehessen dobni, azzal nem érdemes foglalkozni. És egy üzemi gyakorlaton Máriával összetalálkoztunk. Ez 66 nyarán volt. Egy picit számoltok, akkor alig 60 éve. Ő járt templomba. Én csak úgy hébe-hóba, becsalt a templomba. Az eredmény az lett, hogy alig másfél év együttjárás után öregebb fejjel elmentem, megbérmálkoztam. Hát így kezdődött. És az Isten nem hagyott békébe. Nem hagyott békébe, mert van ennek még folytatása is.
2: 1970-ben volt az esküvőnk, abban az időben nem volt jegyes oktatás, úgyhogy elég tudatlanul, meg sok mindent nem ismerve szerettük egymást, és kész. Megszületett az első, majd a második kisfiunk, hát akkor azért már kezdett nehéz lenni. Lakás, munka, gyerek, tudjátok ti is ezt. Úgy gondoltuk, mi ketten, nem az Úristennel egyeztetve, de mi ketten úgy gondoltunk, hogy tenni kül valamit. No, de mit? Akkor jött divatba a bisekurin nevű gyógyszer, elég magas hormontartalmú fogamzásgátló gyógyszer. Jó megoldásnak találtunk, mert majd később lesz gyere. Elkezdtem, és egy hét után látóidegbénulásom és halláskárosodásom történt. Ennek a nyomait még ma is viselem. Akkor ugyan nem tudtam azt, hogy ennek is van abortív faktora. Ezt ma már tudom, akkor nem tudtam. Egy éjszaka felébredtem. Eszembe jutott egy régi történet, egy kép. Amikor állok a telefonnál, sírok, zokogok, valakivel beszélgetek, de jó ég, úgy tűnik babát várok. Visszakérdezni, és el akarod vetetni. Hát azt azért nem, de nagyon sírtam. És ez a kép maradt bennem, ez a nagyon-nagyon nagy sírás. Félelem és rettegés volt bennem, hogy pont ez hiányzik most. Nem, én nem akarom, én nagyon nem akarom. a baba néhány nap múlva távozott. Ma már ilyen tapasztalattal, ilyen öregfejes tapasztalattal tudom, ez nagyon gyakori. Az anya el tudja utasítani gyermekét. Lelki gyakorlaton is több asszonnyal találkoztam. És akkor én még nem is sejtettem, hogy ennek részese vagyok én is. Nem akarom, és méltóztatik elmenni. Akkor egy félelem mellett egy öröm volt bennem, ezt megúsztam. És most így 4 év tüzet után emlékezve rá, egy váratlan felismerés volt benne. 35 éves lenne. Erre aztán elkezdtem sírni. Nem gondoltam soha, hogy ilyen megtörténhet. Megtörtént velem is. Úgy mondtam, hogy bocsáss meg, drága gyermekem, bocsáss meg, hogy akkor nem tudtalak szeretni, akkor nem tudtalak elfogadni. Abban a pillanatban a lelkem mélyén hallottam a következő rövid mondatot. Anya, anyukám, apa, apukám, egyetlen megszületett kislányoktok lehettem volna.
3: Mária, amit elmondott, ezt olyan pokháló lógó valaminek érzitek. De alig fél éves az az amerikai kutatás, ami Magyarországon is elérhető volt az interneten, hogy megállapították hosszú orvosi kísérletek alapján, hogy amikor a foganás megtörténik, anya és gyermeke között valami iszonyatos mennyiségű információs áradat indul el. És akkor tedd össze a Szentírással. Mit mond a Szentírás? Hogy az anya nem felejtkezhet el soha a gyermekéről. 2500 évvel már megérezték, vagy az isteni sugallatra tudták, hogy itt valami olyan van, ami meghaladja az akkori tudás szintet. Gondold végig. A másik dolog, hogy föltették nekünk sokszor azt a kérdést, hogy na és te mit szóltál ehhez? De sok elment baba eredményeképpen, amihez még ennyi közünk se volt, azt eredményezte, hogy rezgett a házasságunk. Nem tudtunk egymás szemébe nézni, nem tudtunk egymásnak mit mondani, szóval úgy csináltunk, hogy ha ő bement a konyhába, én kijöttem, bementem a szobába, vagy így fordítva, így kerülgettük egymást. Mikor? Tulajdonképpen akkor, amikor felismertük azt a Szentírásból, hogy a gyerekünk jó helyen van. És ezt megerősítette Szent II. János Pál pápának Evangelium Vitae című enciklikájának az a néhány sora, ami az abortuszon átesett családokhoz, hölgyekhez szól. Amiben leírja, hogy végtelenül igazságtalan és sokkoló, de azt is tudja az egyház, hogy mennyire nehéz és súlyos döntés vezetett odáig, hogy ezt elkövettétek, de van egy jó hírem. Van megbocsátás, és gyermeketek az Úrnál él.
4: Jó Uram, aki egyként letekintesz bogárra, hegyre, völgyre, virágra, főre, szétmáló göröngyre, te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz, csak nagyon-nagyon gyönge. Mert pókháló és köd a szív, selyemszőttes az álom, behely könnyű és szinte-szinte semmi, s én erőtlen kezem még azt sem tudja hozzádig emelni. De azért vágyaim ne dobáld a sárba, ami az óceánnak legdrágább, legkönnyesebb gyöngye. Hiszen tudod, hogy nem vagyok gonosz, csak gyönge, nagyon gyönge. Dzsida Jenő,

0: Az imádságos életünk megváltozott. A gyerekeknél hát egyszerre nem lehet mindent elindítani, ami nem volt. Akkor karácsony, az egy jó alkalom. Csak akkor szorul meg, gyújtogatni lehet a gyertyákat. Szóval valami elindult köztünk és külön. Különösen Feriben. Úgy tűnt, hogy őt valahol az Isten megérintette, és egy nagyon szép és egyetlen verset írt akkor.
1: Viharos széllel söpörte lelkem az Isten, nem akartam, de ezt nem kérdezték itten. Félek és remegek, magamban kétkedek, ki vagyok, mi vagyok, mit merek. Valóban engem hív az Isten, elhinni oly nehéz, nem merem. Félek és remegek, magamban kétkedek, ki vagyok, mit merek. Imádkozni próbáltam, s kértem Istenem, segítsen és mondja meg, mit tegyek. Félek és remegek, magamban kétkedek, ki vagyok, mit tegyek. Hiába sóhajtok, mondja meg nekem, hogy kinek kell az én bűnös életem. Félek és remegek, magamban kétkedek, ki vagyok, mi vagyok és mit merek. Hiába akarok elfutni, nem merek. Valami így kényszerít, hogy így tegyek. Félek és remegek, magamban kétkedek, ki vagyok, mit merek. És valóban, ha végig gondolod a versnek a hangulatát, végig gondolod azt a feszültséget, ami feszül benne, hát így éreztem akkor magamat.
0: Pápa látogatás, hősök tere, áldoztatási engedéllyel hívták meg a Ferit áldoztatni, de akkor és utána nagyon nagy dolog történt.
1: Igen, a hősök terén valóban bejött azt, amit az egyházunk megjósolt, több mint 500 000 ember volt ott. Mire mindennel befejeztünk, este 8 óra körül hazaértem a Józsefvárosba. És akkor a család azt kérdezte, apád hol van? Telefonálgatás jobbra-balra, végre megtudtuk, hogy a János kórház tüdőintenzív osztályán van. Bementem. Kazügyeletes orvossal tudtam találkozni. Ő azt az információt adta nagyon röviden és szűkre szabva, de nagyon udvariasan, hogy holnap 10 óra után az osztályos orvos majd tud felvilágosítást adni. Másnap reggel bementem. Senkinek nem kívánom, amivel ott szembesültem. Az orvos először is eléggé durva hangon nekem jött, hogy maga a legközelebbi hozzátartozó, nem anyukám. Miért nem ő jött? Mondom, akkor lehet, hogy ketten lennének, akiket ápolni kell. Anya súlyos szívbeteg volt. Operálunk, nem operálunk, volt a következő keresletlen kérdés. Aztán, mintha ott felejtette volna, az átvilágító ablakon ott hagyta apunak a tüdőröntgenét. Én nem először láttam ilyen képet, de ő úgy búcsúzott tőlem, hogy most elmegyek körülbelül 15-20 perccel a vizitre, addig dönts el, hogy mi lesz. Mikor megjött, én csak annyit mondtam. Láttam a röntgen felvételt, és tudom azt, hogy a bal tüdőlebenyben van a daganat, és nem látszik a röntgenképen tisztán, hogy mennyire szűrődött be a koszorú erekbe. Megdöbbent az orvos, és egy egész más hangnembe folytatta. Valóban igaz, amit mond. Én se tudom. És ekkor belőlem fölcsattant a kérdés. Na és ha operálunk, akkor mi a várható kimenete a műtétnek? Kicsi szünet, és az orvos azt mondta, hogy lehet, hogy élve nem jön le a műtőasztalról. Belőlem újra fölcsattant a kérdés, és ha nem, akkor mi van? Hát akkor 12-15 hónap várható ápolás. Így, ahogy most megálltam, akkor is megálltam, és a következőt mondtam. Döntöttem. Apát hazavisszük, és a családdal együtt ápoljuk. És valóban az orvos szinte napra pontosan megmondta, 15 hónap után apa rosszul lett, bekerült a kórházba. És itt előtte még történt valami, még nem voltam diakónus, de a pápalátogatás miatt már volt áltozási engedélyem, és néhányatok talán ismeri, Kemenes Gábor atya egyszerűen a fejemhöz vágta, hogy mi akadálya van, hogy apádnak elvidd az oltári szentséget. Hát 2 hétig volt akadálya, és főttem a saját levembe, mire elmertem vinni. És akkor egy döbbenetes találkozás volt. Apám rám nézett, és csak annyit mondott. Már régebben akartalak rá kérni, de nem tudtam, hogy kezdjem. Na akkor elkezdődött egy olyan kiengesztelődés, hogy amikor december 22-én utoljára megáldoztattam, és akkor ő csak annyit tudott mondani sóhajtva, már csak ebben van reményem. Aztán belehanyatlott a karjaimba, és a Teremtő Istenhez távozott. Ki akartam menni, hogy szólok az orvosnak, fölállok az ágytól, és megdöbbenve látom, hogy az orvos és a nővér ott áll az ajtóba. Az orvos egy olyan dolgot tett, amit én nem vártam tőle. Odalépett hozzám, kezet nyújtott, fogadja őszinte részvétemet. Majd átölelt, és csak annyit súgott a fülembe. Gratulálok, mert én is így tettem volna.

0: börtönlelkészként mutattam be Feritőt, valami történt. És olyan dolgok történnek ott, ami azért nem mindennapos dolog. Egyáltalán lehet valamit velük kezdeni. Egyáltalán szolgálatról valamit mondjál, ami számomra azért megdöbbentő, mert bárkivel beszél róla, azt mondja, hogy az életem egyik legboldogabb része volt.
1: Az életem egyik legboldogabb része volt. Fölkaphatjátok a fejeteket, hogy hát most hülyéskedik, vagy mi baja van? Nem. Gondold meg, délelőtt, ebéd utánig a börtönben. Azokhoz vittem az irgalmas Jézus szeretetét, akik ott kisebb, nagyobb, általában miután börtön és fegyházban, olyan 4 év alatt nem igen volt senki. Töltötték a töltenivalójukat, este pedig, ebéd, vacsora után, a szalézi kollégiumban azokkal a gyerekekkel foglalkoztam, akikre a szalézi atyák szakosították magukat. A társadalom szélére a bűn

0: hogy az élet ellen nem lehet véteni. Tudnélik, ugyanazokkal a problémákkal küzdöttek a gyilkosok is a börtönbe, mint amivel a gyermekükre nemet mondó családok küzdködnek. Miért? Mert az élet szent. Mert az életnek Isten az alkotója, Isten az életben tartója, és Isten adja azt, hogy kit, mikor hív haza. Gondoljátok végig, ebben van feladatunk? És a válaszom roppant egyszerű, mert még egy dologról nem esett szó az életemből. 35 évnél régebb óta járok idős otthonba, öregeket, ágyhoz kötött betegeket Jézus irgalmas szeretetével vigasztalni, ölelni, és aki még teheti, megáldoztatni, igeliturgiát tartani. Gondold végig. És erre miről van szó? Megint plagizálok egy kicsit a Szentírásból. Itt ezeknek a kicsinyeknek, aki csak egy pohár vizet ad, vagy egy jó szóval vigasztal, azt nekem teszi. És ezt maga Jézus mondja ott a Szentírás lapjain.
1: Sokan megkérdezték tőlünk, hogy van ereje az imádságnak? Van annak értelme, hogy ülök és morzsolgatom a rózsafüzét, vagy egyáltalán egy üdvözlégynek? Egy-két apró mozaikot mondanánk el.
0: Hát a következő volt. Volt egy néni, aki úgy képzelte magát, körülbelül annyi idős volt, mint most Mária, hogy ő trapéztáncos. Úgyhogy úgy pucolta a régi építésű lakásába az ablakot, hogy asztal, szék, sámli. Sikerült összedőteni ezt a trapézt, és olyan gerinctörést sikerült begyűjtenie, amitől maga tehetetlenül feküdt onnantól fogva az ágyba. Egy első pénteken mentem hozzá, hogy megáldoztatom. Belépek a kórterembe, és így szembe kellett volna a nénihez menni. Valami azt súgta nekem, hogy nem oda, oda, a másik sarokba, a kórterembe. Megérintem a kezét úgy, ahogy most látjátok, csak ennyire. És a néni kinyitja a szemét, és csak ennyit mond, nekem hoztad a Jézuskát? Közben a szememből, ahogy fordultam 90 fokot, a sarkából láttam, hogy a ápolónő kézzel lábbal kalimpál, hogy ne menj oda, nem érdemes. Utóbb kiderült, hogy a néni 2 hete már kómában van, senkivel nem tud kommunikálni, és már többet beszéltem róla, mint az áldozás után, amennyivel meghalt. És akkor mellette ült egy férfi ember, aki felzokogott. Ráborult a vállamra, és nagy nehezen csak annyit értettem meg abból, amit motyogott. 40 évig csúfoltam a feleségemet, hogy az első pénteki ígérete az humbok minek teszi. És most rá kell döbbenem, hogy a halál előtt az utolsó útjára megkapta a szent útravalót. Innentől fogva csak egy mondat. Kocsival voltam a kórházba, beültettem a jó embert, elvittem a pesti ferencesekhez, és ott addig nyomtam a rendház csöngőjét, míg ki az? Mondom, hoztam egy olyan emberkét, aki 40 éve gyönt utoljára, és most halt meg a felesége, veled szeretne beszélni. Jó van, jövök. Kinyílt az ajtó, én betoltam a jó embert, becsukták az ajtót, és a feladat véget ért. Aztán hazafele a következő rémes gondolat kerített magába. Ha én nem állok szóba vele, ha én nem viszem oda, ha én nem akkor megyek az Úrral, az oltári szentséggel oda a beteghez, aztán itt elakadt a gondolatom, hogy hogy van tovább. És Mária azzal kezdte, hogy egész pici koromtól vigyázott rám az Isten. Gondoljátok végig, most másképp van? Nem hiszem. Uram Jézus, hálát adok. Hálát adok a mai napért, érhettem ezt a néhány percet, hogy szolgálhattalak téged, hogy figyelhettem a szavadat. Kérlek, Uram, jöjj, küldd el szent lelkedet, érintsd meg az összes embernek a szívét, akit meghallgatott bennünket. Ébresz bennünk bátorságot, hitet.

tetés remény, hogy ki tudják mondani azt, amit Siye Jenő az ifjúsági találkozón kimondott a pápa látogatáskor, csak Jézusnak szolgálok.

Ne félj, nem ítéllek el című műsorunkat hallották. Műsorunk 4 hét múlva is várja a kedves hallgatókat 21 órakor. Búcsúzik a két műsorvezető, Kovács Ferenc és Kovácsné Trehr Mária.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
2: Kedves hallgatóim! Június 28-ától új sorozat indul a Mária Rádióban. Címe: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Ez a kérdés a Dániel könyve 2. fejezet 29-es versében szerepel. Tehát végidő. A műsort Dér Katalin vezeti. Elhangzik június 28-ától 2 hetenként vasárnap 20 óra 15 perckor. Miről lesz szó? Tapasztaljuk, hogy korunk egytől egyig felmutatja mindazokat a jelenségeket, a természeti katasztrófáktól a migráns válságig és a példátlan erkölcsi hanyatlásig, amelyeket Jézus az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, a Máté Evangélium 24. fejezetében a végidő előjeleinek nevez. A történelem beteljesedésének, a világ és az emberiség jövőjének, az úgynevezett végidőnek, az ítéletnek és az ember halál utáni sorsának kérdése minden korban foglalkoztatta a hívőket és a nem hívőket egyaránt. Ma pedig ez az érdeklődés különösen megnőtt. Ezért a sorozatban erről a vége felé tartó történelem rejtett misztériumáról, az üdvösség isteni tervéről és annak kibontakozásáról, Jézus második eljöveteléről és az utolsó ítéletről, az új ég és új föld majdani valóságáról lesz szó, azért, hogy a mai kaotikus, a vég felé rohanó korszakban döntésre késztessen, választásra buzdítson a jó és a rossz, az igaz és a hamis, Isten és a gonosz, élet és halál között. Szeretettel várom kedves hallgatóimat!
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Gyémánt miséjét ünnepelte Diós István. Katonai zarándoklatot tartottak Budapesten. Megjelent Zsódi Viktor piarista tartományfőnök keresztény nevelésről szóló kötete. Jönnek a részletek a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is, köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Diós István pappá szentelésének 60. évfordulóját ünnepelte az Egyetemi Kisboldogasszony templom közösségével és a központi szeminárium papjaival, tudósít a Magyar Kurír. Diós István atya, a szeminárium Pálos könyvtárának vezetője homíliáját a Szentleckéhez fűzte, amelyet a Filippi levélből olvastak fel. Úgy fogalmazott, a papot ezüstmiséjén már sokan ismerik, aranymiséjén sokan értékelik, gyémántmiséjére talán el is felejtik. Addigra megerősödik benne személyes hitvallása, és amellyel másokért fohászkodik, köztük azokért a társakért is, akikkel valaha együtt kezdték papi szolgálatukat. A reggeli hálaadó szentmise végén Diós István atya gyémántmisés áldását adta az egybegyűltekre. Idén a fővárosi Budapest tisztviselőtelepi magyarok nagyasszonya plébánia templomban rendezték meg a hagyományos nemzeti katonai zarándoklatot szombaton, tudósít a Honvédelem című hírportál. Az ünnepi szentmisét Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök mutatta be a katonai ordinariátus tábori lelkészeinek koncelebrálásával. Homíliájában Berta Tibor hangsúlyozta, az egyház fennmaradása önmagában is bizonyíték arra, hogy azt egy sokkal nagyobb erő tartja fenn. Kiemelte, Isten országa nem egy földrajzi hely, hanem a Krisztussal való személyes kapcsolat megtestesítője. A szentmise után átadták a katolikus tábori püspökség legrangosabb kitüntetéseit, a kapisztrán Szent Jánosról elnevezett elismeréseket. A díjazottak között a Magyar Honvédség több alakulatának katonái, honvédelmi alkalmazottak, valamint civilek is szerepeltek. A közelmúltban jelent meg Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, Táruljatok fel, örök kapuk, keresztény nevelés és lelkiség a 21. században című kötete a Magyar Kurér gondozásában. A könyvben a szerző korábban megjelent publikációinak, interjúinak, valamint elhangzott előadásainak és homiliáinak szerkesztett válogatása kapott helyet. A több évtizedes tanári tapasztal rendelkező tartományfőnök szerint a katolikus nevelés nem egy lelketlen intézményi rendszer, hanem egy bizalomra épülő, élő kapcsolat. A nevelés közös vállalkozás, amelyben mindenkinek helye és szerepe van. A diákoknak, kollégáknak, szülőknek is, de mindenekelőtt Krisztus szerepe a meghatározó. Zsódi Viktor kiemelte, a katolikus iskola akkor marad élő, ha alkalmazkodik az idő változásaihoz, és képes párbeszédbe lépni a változó világgal anélkül, hogy elveszítené identitását. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
4: Híreinket hallották.

0: Manna Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.

Ha szeretné megosztani gondjait, örömeit, elmondani, ami a szívében van, bővebben beszélni arról, hogy miért kér imádságot. Hívja a Mária Rádiót 2 hetente, kedd este 10 órakor. Beszélgessünk, imádkozzunk együtt. Meghallgatlak.

Urunk Jézus Krisztus, az örök Atya fia, küldd el most lelkedet az egész földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen a mi közbenjárunk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki most a Mária Rádiót hallgatja. Önök a Meghallgatlak című élő telefonos műsort hallják. Telefonszámunk 061-374-0904. Kitört a nyár, nagyon meleg van, nincs a stúdióban se légkondicionálás, meg nagyon sok helyen nincsen. Tehát persze nyáron melegnek kell lenni. Véget ért az iskola év is. Az igaz, hogy kicsit meghosszabbították, eddig még sose volt olyan hosszú iskola év, hogy egész június 18-áig tartott volna. De hát most már végre beállt a vakáció, mehetnek a gyerekek, ifjak, hát amerre tudnak. És ez persze mindenféle kérdést fölvet, úgyhogy minden esetre egy olyan imádsággal kezdjük, hogy imádság a vakációban. Olyan szünidőtől, amely elpuhít, amely henyélésben telik, amelyben az értelem és szív számára semmi hasznos nem terem, Uram, ments meg engem. Olyan naptól, amely Isten nélkül kezdődik, amely Istentől távol végződik, Uram, ments meg engem. A lustálkodástól, a léha szórakozástól, amely gyengíti önuralmamat és fogékonnyá tesz a rosszra, Uram, ments meg engem. A pénz könnyelmű tékozlásától, minden meggondolatlanságtól, amely másokat kísértésbe vihetne, vagy bosszanthatna, Uram, ments meg engem. Hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó imádság így ilyenkor, mert azért vannak, akik úgy gondolják, hogy egy egész évi munkát azt valami olyasmivel kell kipihenni, mint ami ezekben a könyörgésekben, mint negatív példa fordult elő, de azért remélem, hogy mindenki jó dolgokat fog találni. Sajnos azt tudom, hogy nagyon sok gyerek nem tud eljutni, vagy család sem, pláne együtt, hogy valamilyen tartalmas nyaralásban vegyenek részt, de azért sok olyan tábor létezik, amiket hát valahonnan támogatnak, és így olcsóbban el lehet, főleg gyerekek számára, vagy fiatalok számára, de családi táborok is vannak olyanok, amik valami támogatást kapnak. Meg hát lehet sok minden egyebet is kitalálni. Arra emlékszem, hogy valamikor, amikor hát egyházi, vagy hogy mondjam, plébániai táborok, vagy hittantáborok nem léteztek, és még kicsit félnomád módon, akkor is voltak már azért titokban olyan közösségek, akik együtt csináltak sok mindent, és együtt imádkoztak, és összejártak, és ilyesmi. Elmentek valahová ilyen nomád táborozásra, és akkor titokzatosan azt mondták, hogy ők indián táborba mennek. Hát persze, mert elmentek sátorral, és tábortűz is volt, tehát indiánnak indián, de kiderült aztán jó sok évvel később, hogy bizony ezek már ilyen jellegűek voltak. Létezett olyan is, hogy egy kis faluban, azért tudom, mert ott én is voltam, de már mint felnőtt, volt egy plébánia, volt egy falu, aminek volt talán 200-250 lakosa, és a plébánia az egy viszonylag nagyobb ház volt, több szobával, meg hát a faluba is akadt egy-két vendégszoba, és ilyen lelki gyakorlatokat tartottak fiataloknak, úgyhogy természetesen egy vagy kettő érkezett egyszerre. Talán vonat nem is volt, buszjárat volt, és akkor minden busszal jött egy-kettő, hogy ne legyen feltűnő, és lelki gyakorlatot tartottak. Tehát ezeknek megvoltak a hagyományai, meg hát gondolom fiataloknak az is tetszett, hogy ez olyan titkos volt, hát muszáj is volt, hogy ilyen legyen. És mind a mai napig, ma már egyáltalán nem fiatalok, mesélik az élményeiket, és hát volt egy rokonunk, akik eleve a Balatonon laktak, tehát nem is a Balaton parton valami hegy vagy domb volt, annak a föl kellett mászni, oda ott volt a házuk, de egy viszonylag nagy ház volt, és nagy kert volt, és akkor nyáron ott is volt egy jó pár sátor, és különböző fiatalok ott megjelentek. Hát nekünk rokon volt, tehát mi is bekerültünk így, mint 10 év körüli gyerekek. Egy nagy lány volt ott, aki a lányokkal foglalkozott, hát borzasztó öreg volt, már 18 is elmúlt, legalábbis én így gondoltam, hogy az már egészen felnőtt, és néha ő ment vásárolni, és láttam, hogy mindig úgy ment vásárolni, ilyen rendes bevásárló kosár volt, és hogy a karján volt, a keze benne volt a kosár alján, mindig benne volt. Ha benne volt, nem volt még benne áru, akkor is, mikor visszafele tele volt, akármi, akkor is benne volt a keze a kosárba, és hát ez engem nagyon izgatott, hogy nehezebb is úgy vinni, hogy megkérdeztem tőle, hogy hát miért van a kezed mindig a kosárba, és akkor kihúzta a rózsafűzért, hogy ő azt imádkozza. Hát én ismertem már akkor, de ez nekem annyira megtetszett, hogy sokáig olyan példaképnek tekintettem, hogy akkor szoktam rá én is arra, hogy imádkozom a rózsafűzért rendszeresen. Szóval ilyen nyári emlékeim vannak közelebbi és távolabbi múltból. De remélem, hogy mindenki meg tudja találni azt, ahol értelmesen jól tudja tölteni, és nem feledkezik meg a Jóistenről sem. Azért lehet tudni, mert a neten fönn van a nyaralóhelyek, elsősorban a balatoni miserend az bent van, fent van. Tehát pontosan lehet tudni, hogy mikor, hol van szent mise, még akkor is, ha egy-egy atyának 5 faluba is kell miséznie. Most már többször előfordult olyan is, hogy hétköznapokon valahol nem szent mise volt, hanem igeliturgia, amit vagy egy diakónus, vagy adott esetben egy lelkipásztori munkatárs hitoktató is tarthat, és nem volt üres a templom. Tehát meg tudjuk találni nyáron is ezeket a lehetőségeket. És imádkozzunk a papjainkért is, és mindazokért, akik ebben részt vesznek a táborokban is, hogy Isten áldja meg a munkájukat, és a gyerekeinket, unokáinkat küldjük olyan helyre, ahol ami hasonló, és nem valami, inkább erre nem mondok hasonló példát, hogy hova ne küldjük őket, azt hiszem, azt azért mindenki tudja, hogy mi az, amitől óvni kell a fiatalokat.

0: Akik csak most kapcsolódtak be az adásba, azok kedvéért elmondom, hogy önök a Meghallgatlak című élő telefonos műsort hallgatják, hát bár eddig nem úgy néz ki, mint a mi telefonos. Mondom a számot is, 061-374-0904. Nagyon örülnék, ha telefonálnának. Múltkor nagyon sok telefonáló volt, meg az az előtti alkalommal is. Hát most lehet, hogy már nyári szünetre mentek azok is, akik telefonálni szoktak. Na, bocsánat ezért a viccért. Nagyon, óvá, már is villog az egyik. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Csak kipecsöktettem valahogy a na, sötét telefon. Most mondok egy valamit.
0: Igen.
1: Egy éneket. Ez egész nap valahogy eszembe jutott.
0: Igen.
1: Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten. Nincs ki nékünk harcainkban segítene itten. Ha szentséges arcod ragyog, vándor utunk végén, megnyugodnak egymás mellett a nemzetek békén. A sötétség kivegését uram oszlat széllyel, töltsd be lelkünk szent egyházad tiszta igéjével. Légy a népnek fényessége, hogy egy úton járjon, és a kétség útvesztői mégis rád találjon. 1944-ben készültünk a karácsonyra, és énekelgettük ezt az éneket is otthon.
0: Uh-huh.
1: És a nagybátyám beleszólt, és azt énekelte, hogy megnyugosnak egymás mellett az orosz a német. Így jutott eszembe.
0: Most. Értem. Egyébként a dallamot ismertem, a szöveget nem.
1: Ez adventi ének,
0: igen,
1: de
0: igen. Hát más szöveggel. Ez sok helyen van, és sok változat is van. Egyébként ugyanúgy, mint a népdaloknál, csak az a különbség, hogy a magyaroknak sokkal több népdala és ilyen szent notája is van, mint más népeknek.
1: Igen.
0: Ebben mi igazán jó menők vagyunk. Közben próbált valaki telefonálni, mondom a kedves akkor, hallgatónak, hogy majd utána hívjon minket.
1: Akkor le,
0: nem, hát nem tesszük le, azért megkérdezem, hogy hogy van, és...
1: Na, nincs válasz.
0: Nincs válasz, értettem.
1: Jó, hát majd minek mondjam, mindig ugyanaz.
0: Ha fontos, akkor biztos fog telefonálni. Nagyon örülök minden telefonnak, és...
1: Sokszor vagyok nagyon magam alatt, mert
0: hát
1: nagyon,
0: tudom
1: nagyon sötét van. Hiába akarok valamit, nem akarhatok semmit, csak nézni az estét. Délbe is, meg reggel is, meg mindenkor.
0: Értem.
1: Úgyhogy nem, de nem panasz, legyen meg a te akaratod.
0: Hát igen, igen.
1: Jaj, hát azért szépet is mondjak.
0: Igen.
1: A Máté Gyuri atyának volt az 50 éves évfordulója. Az nálunk volt, nem tudom hány évig, sokáig plébános. És nagyon jó fiatal volt, nagyon szerettük. Összejártunk egy pár család, barátnőmék, meg sekrestés családjával, meg hát olyanok, most már csak én élek, meg a sekrestés felesége, összejártunk így egymáshoz egy minden hónapban egyszer. És jött a Gyuri atya is az édesanyjával, mert az is itt volt vele. Úgyhogy szép ünnepély volt vasárnap. A fiaméknak meg Budaörsön, 80, nem jegyeztem meg, 80 valahány éves a plébánosuk, kérvényezte, hogy maradhasson, és őnek is most volt a, nem aranymiséje, hanem gyémánt, vagy nem is tudom már minek mondják. Azt mondja a...
0: Hát a 60 az a gyémánt.
1: Igen. Azt mondja a menyem, hogy úgy szalad a hegyre, mint a szél.
0: Igen. Hát biztos hogy... szükség van rájuk, és akkor az Úristen megtartja úgy, hogy sokáig igen, tudjon igen, működni. Igen. Így van. Hát egyébként is ők eleve később mennek nyugdíjba, mint a igen, közönséges igen. emberek.
1: Na és azt nem meséltem el, hogy László napkor van nekünk a Klastromhegy, ilyen hegyes völgyes a falu, ott ha valamikor Klastrom volt, de még egy tődarab nyoma sincs neki, semmi, de a László napot nagyon megtartjuk, a Szent László napot, mert állítólag a mi határunkban volt a Szent Lászlónak és a Salamonnak az ütközete. Uh-huh. Meg a Klastrom miatt is, és ott tartotta Júli atya az 50 éves évfordulót.
0: Aha, értem. Ez biztos nagyon szép volt.
1: Hát biztos,
0: most
1: én
0: egy csomó sajnos. Volt, valamelyik püspök atyának is volt 60 éves, de most hirtelen nem jut eszembe, hogy ki volt az, és egyáltalán, hogy imádkozni kell, hogy minél tovább éljenek, bár most talán már hallottam több olyat, hogy fiatalabbak is, ugye volt 25 éves évforduló, meg hogy ilyen tanúságtételek voltak a rádióban, hogy most jelentkezik, ez is, az is, hát nem nagy számban, de azért jelentkeznek papnak a fiúk.
1: Hát, igen, talán, nem talán, ez biztos. A pokol kapui nem vesznek erőt rajta.
0: Ez igaz. Ez nem én mondtam. Ezt Jézus mondta. Így van. De nekem ez egy nagy vigasz, mert ha ő mondta, akkor biztos úgy van. Még akkor is, hogyha mi sok mindent igyekszünk elkövetni, amit nem kellene.
1: Hát igen, igen. Na de hát, ha hallgatom az Ószövetséget, hát akkor jobbak voltak az emberek?
0: Hát nem voltak jobbak, és igazából a történelem, akárhol nézzük, bármelyik kor tele van olyan dolgokkal, és azért mégiscsak megmaradt az ember, és jó emberek is találhatók mindenfelé, és ez a vigaszunk, hogy ez a pokolkapui mondás, ez nagyon-nagyon fontos.
1: Igen, igen, igen, igen, úgyhogy újabb, ja, meg mindig mondja, hogy a kilátunk megint nagy díjat nyert, és nem tudom, hogy milyenek hova kéne szólni, mert mindig azt mondják, hogy a Gödöllői dombság.
0: Nem tudom, én a földrajzhoz nem értek.
1: Hát itt van, a falunkhoz tartozik.
0: Jó, hát mit csináljak?
1: Semmit, csak elmondom, amit
0: értem,
1: tudok.
0: Értem, persze, a természetesen, történteket. Nyilván, így van, így van.
1: Hogy... Hát el kell búcsúznom, hogy a más hajlő fűsor szóhoz.
0: Köszönjük szépen. Igen, de jó, nagyon örültem, hogy beszéltünk, és Isten áldja.
1: Viszont köszönjük. Erőt, egészséget.
0: Köszönjük szépen.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szolnokról beszélek. Máté Gyuri atyát hallottam, mert György atyát említette az előttem szóló, nem tudom a keresztnevét.
0: Mónika néni.
1: Mónika néni, aki látássérült, úgy hall, úgy gondolom.
0: Igen.
1: És mindig szépen énekel.
0: Igen, így van.
1: Hát 79. évemben vagyok.
0: Az még nem olyan sok.
1: Hát nem, elmondanám, hogy egyedül felneveltem két, tehát örökbe fogadtam két gyereket. A lányom az 21 hónapos volt, mikor hozzám került 1990-ben, a sajnos kizofrén lett. A sors fintora, vagy feladatot kaptam az úrtól, hogy pszichiátrián dolgoztam, és a gyermekem skizofrén lett, szóval ennyi. Helyes, szép lány, értelmes is. Aztán egyszer leugrott egy kastély második emeletéről, és ima meghallgatása nem lett amputálva a lába, ez biztos, hogy így van. Aztán a fiam 4 hónapos volt, Péter Krisztián, ő a Pesten dolgozik, ő most 32 éves, és tavaly ősszel nősült, honvéd, na hogy hívják, aki katonai tábori lelkész adta össze.
0: Aha, ő, igen.
1: Mert Tisza mentén, tehát Szolnoktól Szajol az itt van a közelben, és ott történt ez.
0: Valami szól a háttérbe.
1: A rádió.
0: Igen, hogy tessék lehalkítani, mert...
1: Máté Gyuri atyát hallottam. Magamat hallom.
0: Igen. A rádiót akkor zárja el, addig, amíg beszélgetünk. Visszajön a hang egy bizonyos időkéséssel, és zavarja az adást is.
1: Egy pillanat. Itt a Mária, de igen. Köszönöm, hogy elnézést kérek.
0: Igen. Szóval...
1: A két gyermek testvérként nőtt föl, nem voltak félrevezetve, tehát úgy oldottam meg, hogy két születésnap egy jó darabig, hogy amikor világra hozta őket egy néni, akinek a hasában fejlődtek, és hát a másik születésnap pedig, amikor hozzám került.
0: Aha, értem.
1: Ezt így mondják, ugye pszichológusként éltem az életem, ezt uh-huh. úgy mondják, hogy ezt a jó, ha így bevezetjük valahogy, az nem úgy, hogy majd 18 éves leszel, nem. És akkor leülünk, és elmondjuk. Hallottam olyan esetről, hogy elrohant a gyermek otthonról, amikor így konkrétan mondta az a anya, akinek a fiával ez történt, és olvastam is ilyeneket, szóval ezt így nem lehet, nem helyes. Úgyhogy aztán körülbelül 4 vagy 5 éves volt a fiam, amikor ez a, másként ünnepeltünk, hát a igazi eredeti születésnapot gyertyával, tortával. És a másik az meg olyan volt, hogy elmentünk valahova, Mekibe, vagy Cukrázába, vagy valami. Mm-hmm. És akkor 4,5-5 év körül volt a Péter, amikor odaáll az konyhába, oda, azt mondja, most szeretnék veled beszélni. Ő a fiatalabb, 6 év van köztük. Uh-huh. Azt mondja, hogy komolyan, hát mondom, figyelj, ha komolyan, akkor menjünk be a másik szobába, mert Anna Mari itt van. Nem, mi ezt megbeszéltük. Azt mondja, most jól figyelj. Én álltam, oda tette a hasamra a kis kezét, azt mondja, mind a ketten jól tudjuk, hogy nem itt, és tolta föl a kis kezét a szívemhöz, hanem itt születtünk. És tetszik érteni.
0: Persze.
1: Hát nekem könyvbe lábadt a szemem.
0: Nekem is.
1: És akkor fejezd be ezt a bohóckodást. Nem kell, tudjuk jól, nem kell erről beszélni. Hát mind a ketten, ugye én kereszteltettem, tehát ő keresség, a Péter ugye végigment bérmálás, minden cserkész, mai napok is a cserkészek, hát az esküvőn ott álltak sorfalat a szomba, és hát Anna Mária is, tehát attól, hogy skizofrén, ő a gyógyszerekkel karban van tartva.
0: Igen, azt meg tudják.
1: Jól. Igen. És hát annyit, hogy én eddig is hallgattam önt, vagyis ezt az adást, meg máshol is már ráismertem a hangjára. Mi a kereszt neve?
0: Zsuzsa.
1: Én Judit vagyok. Egyébként a lányom nem Anna Máriaként kaptam, hanem Éva volt. Mm-hmm. És ezt lehetett adni, változtathatni. Mondom, hát én azon a néven nem szeretném szólítani. Mm-hmm. És akkor édesanyám Anna volt, nagyanyám Mária. És Anna Mária lett.
0: Igen.
1: A Péter meg Krisztián volt. Hát ő meg Péter Krisztián, neki megmaradt.
0: Megmaradt. Akkor én adok egy harmadik születésnapot is. Egyszer egy atya azt mondta, egy ilyen kisebb csoportba beszélgettünk, hogy is valakinek születésnapja volt, hogy tudod, melyik az igazi születésnapod? Amikor megkereszteltek. Ki tudja megmondani, hogy őt mikor keresztelték? És hát nem mindenki tudta a dátumot. Nézz utána, és akkor volt, aki erre azt mondta, hogy jaj, de jó, tényleg, akkor lettem Isten gyermeke, és ezt tartom születésnapnak. Most lehet egy harmadik születésnapjuk is.
1: Így van, köszönöm a tanácsot, de ugye mi azt mondjuk, hogy mikortól? A fogantatástól emberek.
0: Így
1: tehát akkor nem sejtcsomó, most ez nagyon megy, ez a szívhangról. Lehet hallgatni?
0: Ezt igen, tudom, hát, sajnos.
1: Hogy
0: ez.
1: Miről van szó, igen.
0: Persze, természetesen, hát mindenhol lehet olvasni, látni, vitatkoznak rajta, tehát tudom, így van ez.
1: De hát nagyon sokan nem érzik, ugye, meg én egyébként azért adok hálát Istennek is, meg még a két anyának, akiktől megkaptam a gyereket, hogy kihordták, tehát nem vetették el.
0: Igen.
1: Azon kívül, ha mikor megszületett, akkor nem csináltak vele semmit.
0: Igen.
1: Tehát nem, na, tetszik érteni.
0: Értem, természetesen.
1: És én kaptam két gyereket ajándékba. Hát Istentől kaptam, de általuk, mert ők kihordták. Úgyhogy ennyi, hát

Ez mind nagyon szép, amit elmondott, és remélem, hogy sok öröme volt, és lesz is még a gyermekeiben. És köszönöm, hogy mindezt elmondta.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Visszahívtam a önt.
0: Igen.
1: Mert nem erőt a telefon.
0: Ja, értem. Azt hittem,
1: ilyenkor
0: hogy...
1: Ilyenkor az van egy vonalasom, meg egy mobilom.
0: Ja, értem, értem, igen.
1: Valami igen. Van. Hát biztos, hogy valakinek nem tetszik, hogy átviccelek, nem. A technika ördöke, vagy hogy...
0: Nem, hát ez akármi is történhet, sokszor csodálkozom, hogy milyen gyorsan lemerül a mobil, tehát az is lehet az oka, meg bármi egyéb is. Ezt nem tudjuk.
1: Na, most de... igen, tessék, nem bocsánat.
0: Csak annyit akartam mondani, hát akkor nem tudom, mennyire hallotta, hogy sok örömet kívántam a családjához és az életéhez.
1: Nagyon szépen köszönöm, és hát üdvözlégy Mária Rózsafüzér, mindet tudják a gyerekek, meg yes. Tulajdonképpen hát gyakoroljuk a vallásunkat. Én ahányszor el tudok menni, tehát nem vasárnapi keresztény vagyok, hanem
0: értem.
1: Mindennapi, és hát én hálát adok Istennek, hogy eddig is értem, mindig segített, tehát annyi csodát, le fogom írni egyébként, úgy döntöttem, annyi olyan fordulat, olyan lehetetlennek tűnő helyzetekből megoldás, tehát a kegyelem az árat ránk.
0: Igen. És hát, mindenért hálát kell adni, mert minden kegyelem, és ezt az ember minél idősebb, annál jobban át tudja látni.
1: Igen, igen, igen. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Áldott, nem tudom, ez eredeti perce, áldott estét, és csak jó egészséget kívánok, és köszönöm, hogy van ez a műsor. Ezt is köszönöm.
0: És köszönjük, hogy elmondta mindazt, amit hallottunk, és Isten áldja.
1: Köszönöm szépen, viszont

Műsorunk végéhez értünk, úgyhogy szeretnénk elbúcsúzni a kedves hallgatóktól. A nyár az reméljük mindenkinek örömöket fog hozni. Föl akartam olvasni még Teréz anyától egy hosszabb írást az örömről, de most már csak arra van időnk, hogy egy imádsággal megköszönjük azt, hogy Istentől örömöket kapunk, és mindig egyre többet, ahogy megy az idő, és majd, ha eljutunk hozzá. Istenünk, bárcsak megérthetnénk, hogy micsoda boldogság lesz az a tudat, hogy boldogságunk örökké fog tartani.

0: tartani, és mekkora élvezet az a bizonyosság, hogy örömünknek sohasem szakad vége.
1: Hát ezt kívánom mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
2: A Tevékeny Szeretet című műsor két hetente szerdán 10 óra 50 perckor hallható a Mária Rádióban. Miért érdemes minket hallgatni? A Katolikus Caritas országos hálózatának híreit, inspiráló beszélgetéseket és interjúkat hallhatnak a nézők. Ezen kívül megtapasztalhatják, milyen az, amikor legyen szó önkéntesről vagy Caritas munkatársról, de életcélul tűzi ki valaki azt, hogy másokat szolgáljon önzetlenül a Caritas szellemében. Hallgassanak minket két hetente!

0: Nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Nardai Ilona műsora.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai jegyzetünkben azokról a gyógyszerekről lesz szó, amelyeket nem orvos ír fel, hanem a beteg vásárol meg. Ezek közül is kiemelkedő a különösen gyakran szedett fájdalomcsillapító. Vannak általános szabályok. Ilyen, hogy a fájdalomcsillapító hatékonysága és biztonsága nagyban múlik a helyes alkalmazáson. Általános szabály, hogy a gyógyszert mindig a legkisebb hatásos adagban és a legrövidebb ideig szabad szedni. Érdemes betartani a gyógyszeres doboz leírásában található mennyiségre vonatkozó utasításokat. A két tabletta bevétele közötti eltelt időt is figyelembe kell venni, az erre vonatkozó leírást, ajánlást meg lehet szintén találni a dobozban. Ne kapkodva vegyük be a gyógyszert. A paracetamol kivételével szinte valamennyi vény nélkül kapható fájdalomcsillapító tabletta a kapszula irritálhatja a gyomor és a béfraktus nyálkahártyáját. Ha ezeket a pirulákat folyadék nélkül nyeljük le, akkor fennáll a veszély a nyelőcső vagy a gyomorfalán való kitapadásnak, a direkt nyálkahártya károsodásnak, aminek akár vérzéses következménye is lehet. Megelőzésképpen általában ajánljuk, hogy ne ígyjon magra vegye be a beteg a fájdalomcsillapítót, kerülendő tehát a magában, ígyjon magra történő lenyelés, bármennyire is erős a fejfájás, vagy a kínzó menstruációs fájdalom, és sietős a bevétel. Léteznek külsőleges készítmények. Ilyenek a tapaszok, a kenőcsök. Ezeknek a kiválasztásában a gyógyszerész a beteg segítségére lehet. Általános szabály tehát, hogy a legkisebb dózisban és a legrövidebb ideig. Fájdalom jellegétől függően ugye ezt lehet ajánlani, és nem szabad megfeledkezni arról szabályról sem, ha a vény nélkül kapható fájdalom csillapító szerek alkalmazása 5-7 napon belül nem vezet eredményre, a fájdalom nem szűnik meg, netán romlik az állapot, feltétlenül orvoshoz kell fordulni. Mai jegyzetet Narda Ilona állította össze.
0: Nézőpont. Dr. Narda Ilona osztotta meg gondolatait az egészségről.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szent Ágoston példáját helyezte beszédek középpontjába Leó pápa Paviában. Megjelent Zsódi Viktor piarista tartományfőnök keresztény neveléséről szóló kötete. A mindenes gyűjtemény tiszteletére avattak emléktáblát Révkomáromban. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, mondta beszédében Leó pápa, utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, áll a Vatican News hírében. A Szentatya Pávia lakosaival találkozott a város központi terén. Az egyházfő a városra jellemző antik műemlékekről szólva rámutatott. Az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébániai központok különböző formákban, de ugyanazt a szemléletet, nevelést és kultúrát képviselik. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételüket a város életében, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban. Kiemelte, hogy a város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy Pávia történelme a keresztény szeretet egyetemes értékéhez kötődik. A közelmúltban jelent meg Zsódi Viktor piarista tartományfőnök Táruljatok fel kapuk, keresztény nevelés és lelkiség a 21. században című kötete a Magyar Kurír gondozásában. A könyvben a szerző korábban megjelent publikációinak, interjúinak, valamint elhangzott előadásainak és homiliáinak szerkesztett válogatása kapott helyet. A több évtizedes tanári tapasztal rendelkező tartományfőnök szerint a katolikus nevelés nem egy lelketlen intézményi rendszer, hanem egy bizalomra épülő, élő kapcsolat. A nevelés közös vállalkozás, amelyben mindenkinek helye és szerepe van. A diákoknak, a kollégáknak, szülőknek is, de mindenek előtt Krisztus szerepe a meghatározó. Zsódi Viktor kiemelte, a katolikus iskola akkor marad élő, ha alkalmazkodik az idő változásaihoz, és képes párbeszédbe lépni a változó világgal anélkül, hogy elveszítené identitását. Emléktáblát avattak szombaton Révkomáromban a Mindenes gyűjtemény tiszteletére, tudósít az MTI. Az első jelentős magyar tudományos ismeretterjesztő sajtó a városban indult útjára 1789-ben. A lap alapítója és szerkesztője Péceli József református lelkész hitt abban, hogy a magyar nyelv a tudomány közvetítésére is alkalmas. Munkáját a Komáromi Tudós Társaság tagjai segítették. A Tudós Társaság a kor egyik fontos szellemi műhelye volt, amely református evangélikus és katolikus értelmiségiek együttműködésével jött létre. A folyóirat a csillagászattól és földrajztól kezdve a természettudományokon át a gyakorlati életet segítő tanácsokig számos témával foglalkozott, célja pedig az volt, hogy a tudomány eredményeit széles körben hozzáférhetővé tegye. A lap az első magyar folyóiratok közé tartozott, amelyet postai úton terjesztettek. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: Laudétor Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Virtesajai László. Keddi adásunk témái: Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. A Szent Atya a gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkbe néz, és nem a mobiliára. Leó pápa az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottságához. Szolidaritást. Június 22-én hétfőn délután 14. Leó pápa az ENSZ római székhelyű világélelmezési programjának végrehajtó bizottságát kereste fel évi közgyűlésén, amelyen beszédet mondott, és arra kérte a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okai leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Beszéde kezdetén a Szent Atya megköszönte a meghívást, hogy részt vegyen az ENSZ világélelmezési programjának végrehajtó bizottsága éves gyűlésén, és beszéddel forduljon az éves közgyűléshez. Köszöntötte a résztvevőket, akik elkötelezettek a vészhelyzetekben, az életmentés és az élelmiszer segélynyújtás terén a konfliktusok és természeti katasztrófák idején.
4: Dedicated to saving lives in emergency situations and providing food assistance amid conflicts and natural disasters.
3: Intézményük elkötelezettsége mélyen összhangban van a katolikus egyház küldetésével, amely az emberi méltóság fenntartására és a testvériség előmozdítására irányul, összhangban az evangéliumi felhívással, hogy szeressük a fele barátjainkat. Együtt osztozunk az éhség és az alultápláltság elleni küzdelem sürgető feladatában, miközben kezeljük a mögötte strukturális okokat. Ahhoz, hogy ezt a feladatot hatékonyan elvégezzük, meg kell vizsgálnunk az előttünk álló kihívásokat, azok háttérokait és a tartós megoldásokat vetető utat. Napjainkban a válságok elszigetelt eseményekből tartós valóságokká fejlődtek, amelyeket elhúzódó konfliktusok, krónikus élelmiszerbizonytalanság, gazdasági kockázat és növekvő éghajlati sebezhetőség jellemez. Ez alapvető kérdés vet fel. A globális rend melyik alakzata képes ilyen körülményeket előidézni, reprodukálni és néha normalizálni? A kérdés már nem korlátozódik a beavatkozás módjára, ehelyett kiterjed annak megértésére, hogy a rendszer miért produkálja folyamatosan ugyanazokat a problémákat, amelyeket aztán korrigálni kénytelen. A nemzetközi rend egyre széttöredezettebbé válik, részben a multilaterális rendszer válsága miatt. Ahogy nemrégiben a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában megjegyeztem, a népek közös sorsának és a globális közjónak az eszméjét védő intézmények meggyengülni látszanak. Hivatkozott a pápa nemrég megjelent dokumentumára. A hiteles együttműködés fenntartására alkalmas közös etikai horizont hiányában a nemzetközi rendszer a multilateralizmustól egy rendezetten és konfliktusos multipolarizmus felé haladt, ahol bizalmatlanság uralkodik. Ennek eredményeként az államok egyre inkább a biztonságra, a gazdasági növekedése és a belső stabilitásra fordították erőforrásaikat, figyelmünk kívül hagyva el kérdések és a multilaterális együttműködés közötti szoros kapcsolatot. Ez a tendencia egy figyelemre méltó paradoxon tár fel. A példátlan globális termelési kapacitás a rendkívül sebezhető, folyamatosan bővülő zónákkal együtt létezik. Ugyanazok az erők, amelyek a gazdasági növekedést serkentik, gyakran súlyosbítják a kirekesztést és a marginalizálódást. Míg az emberi szenvedés enyhítését elvileg széles körben létfontosságúnak tartják, a humanitárius kérdések egyre inkább ki vannak téve annak a veszélynek, hogy a nemzetközi prioritások háttérbe szorulnak. Pontosan ebben a szakadékban az elvi elismerés és a gyakorlati prioritások között a szolidaritás fokozatos bürokratizálódásának, az emberi élet csendes árucikké válásának vagyunk tanúi, szögezte elő a pápa. Egyrészt a humanitárius fellépést egyre inkább bürokratikus eljárások terhelik, amelyek késleltethetik a rászorulók megsegítését. Másrészt az alapvető javakhoz, így az élelmiszerekhez való hozzáférést túl gyakran befolyásolják gazdasági vagy stratégiai megfontolások. Ennek eredményeként azok, akik nem termelnek számszerűsíthető értéket, azt kockáztatják, hogy láthatatlanná válnak. Ez a kettős dinamika komoly etikai kihívás jelent. Az emberi személy már nem kerül szisztematikusan a nemzetközi cselekvés középpontjába. Ebben az összefüggésben fontos felismerni, hogy míg a segély- és fejlesztési terveket bonyolult és érthetetlen politikai döntések, félrevezető ideológiai víziók vagy leküzdhetetlen vám akadályok akadályozzák, a fegyvereket nem. Idézte a Szentatya Ferenc pápa beszédét 2016. júniusából, amit a római Fauszékház hasonló ülésen mondott. Valójában a konfliktusokat könnyebb feltüzelni, mint az embereket etetni. Ez a valóság nem csak a működési hiányosságokat tükrözi, hanem a politikai és erkölcsi prioritások alapvető egyensúly hiányát is, állapította meg Leó pápa. A következmények messze túlmutatta a közvetlen érintetteken. Azon túl, hogy humanitárius probléma, az éhség aláássa a társadalmi kohéziót, növeli a konfliktusok kockázatát és erősíti a kényszer migrációt. Továbbá aláássa az államok és társadalmak azon képességét, hogy ellenálló intézményeket építsenek ki, hatékony oktatást biztosítsanak és előmozdítsák a fenntartható gazdasági fejlődést. Ezzel fenntartja a törékenység ördögi körét, amely végső soron a tágabb nemzetközi közösségre is hatással van, szólt a pápa a FAO közgyűléséhez. Ebből a szempontból egyértelmű, hogy a humanitárius fellépés nem idegen a nemzetközi rendtől, inkább a globális közösség felelősségét tükrözi a szolidaritás erősítésében, a kirekesztés elleni küzdelemben és minden ember Istentől kapott méltóságának elismerésében. A válságkezelésen túl tehát a nemzetközi intézménye a közös felelősség elvét testesítik meg és megerősítik, hogy a nemzetközi közösséget egyesíti a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők iránti törődés. Ebben az értelemben a világélelmezési program több mint egy politikai, gazdasági vagy technikai szereplő, a nemzetközi szolidaritás konkrét megjelenése.
4: It is a concrete expression of international solidarity.
3: Valójában ott, ahol a nemzeti intézmények visszavonulnak, és a közösségi hálózatok felbomlanak, jelenléte segít megakadályozni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlan összeomlásba fulladjanak. Emiatt elengedhetetlen a többoldalú együttműködés iránti megújult elkötelezettség. Az egyre inkább széttöredezettebb és multipoláris világban egyetlen állam sem képes egyedül kezelni a globális kihívásokat. A tartós béke és a fenntartható átfogó emberi fejlődés csak mindenki részvételével lehetséges, amelyet a közjóra irányuló hiteles nemzetközi párbeszéd és együttműködés ösztönöz. Egy ilyen megközelítéshez szilárd politikai akaratra van szükség, amely képes túlépni a rövid távlatokon és képes befektetni a globális közjavakban. Ez a cél csak a hatékony politikák konvergenciájával és a beavatkozások összehangolt és szinergikus végrehajtásával érhető el. A testvéri harmóniában együtt haladása buzdításnak kell vezérelvé válnia, utalt Leó pápa saját tavalyi beszédére, amikor meglátogatta a FAO római székházát. Ebben a szellemben a pápa arra kéri a világ kormányait és népeit, hogy újítsák meg és erősítsék meg elkötelezettségüket, növeljék az éhség és annak kiváltó okainak leküzdésére szánt erőforrásaikat, és szüntessék meg azokat az akadályokat, amelyek meggátolják, hogy a segélyek eljussanak a rászorulókhoz. Ugyanakkor ennek a támogatásnak meg kell erősítenie az egyházzal és a civil társadalommal való együttműködést is. Mindezen szereplők kapacitásainak együttes megerősítése megsokszorozza kollektív hatékonyságunkat az éhség elleni küzdelemben, mutatott rá a Szentatya. A felhívás hatékony végrehajtásával csökkenteni kell a felesleges bürokráciát, hogy az átláthatóság és az elszámoltathatóság az embereket szolgálja, ne pedig akadályozza a segítségnyújtást. Azokban a helyzetekben, ahol a kormányok nem rendelkeznek hatékony területi ellenőrzéssel, vagy ahol a humanitárius hozzáférés korlátozott, a megbízható helyi partnerek nélkülözhetetlenné válnak. A katolikus egyház plébániákon, egyházmegyéken, karitás csoportokon,
4: the Catholic Church through parishes, dioceses, caritas agencies and other faith-based initiatives,
3: és más hitalapú kezdeményezéseken keresztül gyakran eléri a kiszolgáltatott lakosságot olyan területeken, amelyekhez a nemzetközi szereplők nem férhetnek hozzá. Ez itt arra buzdítja a pápa a világ élelmezési programot és partnereit, hogy továbbra is támogassák ezeket az erőfeszítéseket. Ugyanilyen fontos ellenállni az alapvető emberi szükségletek áruvá válásának. A víz, az élelmiszer és az egészségügyi ellátás nem rendelhető alá piaci megfontolásoknak vagy geopolitikai érdekeknek. A megfelelő élelmiszerhez való hozzáférés alapvető emberi jog, amely minden ember méltóságában gyökerezik. Ennek a szükségletnek a kielégítése nem csak a szenvedés enyhítését szolgálja, hanem a geopolitikai instabilitás mögötte sokainak kezelését is. Valójában az élelmezés biztonság a globális és átfogó biztonság alapvető eleme. E tekintetben dicséretes, hogy a vészhelyzeti reagálási műveletek mellett a világ élelmezési program kiterjeszti munkáját az azonnali segélyen túl a hosszú távú kezdeményezésekre, például az iskolás gyermekek étkezését biztosító programokra. Ezek a beruházások erősítik az oktatást, az emberi fejlődést és a társadalmi ellenálló képességet, tükrözve az emberi fejlődés átfogó jövőképét, amely elősegíti az egész ember méltóságát, lehetőségét és jólétét. Tehát nem csak egy ügynökség hatékonysága forog kockán, hanem magának a nemzetközi együttműködésnek a hitelessége is.
4: Credibility of international cooperation itself,
3: sürgeti a Szentatya. Szervezető bizonyítja, hogy lehetséges egy megújult út, ehhez azonban elszántságra van szükség, hogy egyszerűsítsük azt, ami túl bonyolultá vált, hogy rangsoroljuk a lényegeset, és biztosítsuk, hogy egyetlen személyről se feledkezzünk meg. Ez az elkötelezettség ugyanis abban a felismerésben gyökerezik, hogy minden ember rendelkezik vereszületett és elidegeníthetetlen méltósággal, amely a körülményektől, feltételektől vagy társadalmi státusztól függetlenül érintetlen marad. Isten feltétel nélküli és határtalan szeretetében gyökerező méltóság végtelennek nevezhető, mivel semmi sem csökkentheti, törölheti el, vagy tagadhatja meg értékét, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából. Pontosan ez az igazsághoz való hűségünk alapján mérhető a politikánk embersége, és így a nemzetközi közösség jövője is. A Szentatya ezekkel az érzésekkel kéri Istent, hogy bőségesen áldja meg az erőfeszítéseiket, hogy mindenki megkapja mindennapi kenyerét, és méltóságban élhessen. Imádkozik értük, szeretteikért és azokért, akiket szolgálnak. Zárta beszéljét a Szentatya, amelyet az ENSZ római székhelyű világélelmezési programjának végrehajtó bizottsága az intézet hétfő délután.
5: Jesus Christ, you are my life.
3: Leó pápa gyerekek nyári táborához. Isten a szemünkbe néz, és nem a mobiljára. Hétfőn délelőtt Leó pápa, mielőtt felkereste az ENSZ római világélelmezési székházát, a 6. pál aulában találkozott 200 gyermekkel, akik a Vatikánban zajló Estate Ragazzi nyári táboron vesznek részt, és válaszolt néhány résztvevő kérdésére. figyelmeztetett az új technológiák kockázataira, és így intett: tanuljuk meg, hogy ne függjünk a technológiától, és tanuljunk meg gondolkodni. Amikor Olaszországban, Perúban, az USA-ban a GPS-t használtam volt, amikor rossz útra vitt, és elakadtam. Hogyan tudunk elszakadni a képernyőtől? Hangzott a gyerekek első kérdése. Válaszként a pápa gyorsan megállapította, hogy most senkinek nincs a kezében mobiltelefon. A technológia nagyon jó lehet, és sok mindenben szükségünk van rá, de amikor együtt vagyunk, nem szükséges, hogy mindig a kezünkben tartsuk.
4: Non è necessario avere in mano.
3: Mennyire boldogok vagyunk, amikor időnként nem vagyunk hozzákötve. Ez lenne az elsődleges dolog. Aztán nagyon fontos barátságokat kötni, összejönni, együtt játszani, talán még együtt is tanulni. De mint emberek, és nem mint számítógép vagy technorobot. Emberek vagyunk, emberek. És a másokkal való kapcsolat nagyon fontos. Aztán a családokban nem elég, hogy együtt vagyunk, hogy mindenki ott van, ha közben mindenki a mobilját nézi. Tanuljuk meg párbeszédet folytatni, beszélgetni, jól kijönni a másikkal, együtt játszani, sőt, együtt imádkozni is, mert bár a Biblia és néhány ima rajta is van a telefonunkon, Isten azonban nem a telefonunkat akarja nézni. Isten a szívünket, az életünket akarja látni. Ezért sokkal fontosabb megszabadulni ezektől a dolgoktól, amelyek önmagukban szórakoztatóak, hasznosak, szépek lehetnek, de sokkal fontosabb, hogy fejlesztjük emberségünket a barátság, a beszélgetés útján, és mindazon dolgokon keresztül, amelyeket ezekben a hónapokban itt teszünk. A másik dolog inkább már a nagyobb gyermekeknek szól, hogy figyeljünk a mechanizmusra, amely egyfajta függőséget ad, amelyet szándékosan a telefonjainkon lévő alkalmazások telepítenek a programokba. Megpróbálnak függővé tenni minket ettől a technológiától. Ezért gyakran nagyon hasznos lenne, ha határokat szabnánk, például azt mondanánk: egy bizonyos óra után már nem nézek a telefonomra. Bizonyos időpontokban inkább a családommal beszélgetek, megpróbáljuk együtt tölteni az időt. Szóval azt hiszem, hogy ezek a dolgok segítenek majd egy kicsit elszakadni. Nem vagyok mindnyájan egy kábelhez kötve, ugye? Szólt a pápa. Emberek vagyunk. Éljünk és gyarapítsuk ezt az emberi dimenziót, vagyis életünk spirituális részét. Istent keressük imában, együtt keressük Istent a családban, egy kicsit szabadabban éljünk ettől a technológiától való függőségtől. A második kérdés a pápa utazásaira kérdezett rá, mivel az idei nyári tábor témája 80 nap alatt a világ körül, amely egy képzeletbeli utazásra viszi a gyerekeket. Válaszként a pápa gyerekkor a térkép olvasására utalt, mert már gyerekek mindannyian megtanultak úti térképeket olvasni. És ha innen Rómából Nápolyba, vagy Rómából Tivoliba kell mennünk, mielőtt elindultunk volna, megtanultuk, megnéztük a térképet, láttuk, melyik a legjobb út. Ma mindannyian beépítettük a GPS-t az autókba, a telefonunkba, és aztán indulunk. Így hát életemben többször is, velem is megtörtént itt Olaszországban, és más európai országban, aztán Perúban, sőt még az Egyesült Államokban is, hogy bekapcsoltam a GPS-t, és rossz útra vitt, elakadtam, és nem tudtam így elérni úti célomat. Ezért ajánlja a pápa, hogy rendelkezzünk a kritikus gondolkodás képességével, hogy tudjuk, merre tartunk az életben, utazás közben, bármi másban. Tanulj jól, buzdított. Használd az Istentől kapott képességet. Nincs szükségem telefonra, ha működik az agyam. Igen, segíthet nekem, információkat adhat, de az is fontos, hogy jól felkészüljek az utazásra. Aki felkészülten útnak indul, még a út közben történik is valami, mindig talál egy megoldást. Mert Isten csodálatos képességet adott nekünk az eszünkkel, az agyunkkal.
4: Dio ci ha dato una capacità meravigliosa.
3: Ezért kell inkább azt használni. Válaszolta Leó pápa a Vatikánban zajló Estate Ragazzi nyári tábor részvevő fiatalok kérdéseire. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
1: A királyok első könyve. A 8. fejezet. Akkor Salamon összegyűjtötte Izrael összes véneit, a törzsek fejedelmeit, Izrael fiai családjainak fejeit Salamon királyhoz, Jeruzsálembe, hogy levigyék az Úr szövetségének ládáját Dávid városából, azaz a Sionról. És összegyűlt Salamon királyhoz egész Izrael Etanim hónapban az ünnepre, ez a 7. hónap. És jöttek Izrael összes vénei, és a papok vitték a ládát, és hordozták az Úr ládáját, és a találkozás sátrát, és a szentély minden felszerelését, melyek a sátorban voltak. És vitték ezeket a papok és a leviták. Salamon király pedig és Izrael egész közössége, mely eljött hozzá, vele együtt megszámlálhatatlan és fölbecsülhetetlen mértékben juhokat és ökröket áldoztak a láda előtt. És bevitték a papok az Úr szövetségének ládáját a helyére, a templom dabírjába, a szentek szentjébe, a kerubok szárnyai alá. A kerubok ugyanis kiterjesztették szárnyaikat a láda fölé, hogy betakarták a ládát és hordozó rudjait felülről. A rudak olyan hosszúak voltak, hogy a szentélyben a dabír előtt látni lehetett a rudak végét, de kívülről már nem látszottak, melyek ott voltak mind a mai napig. A ládában pedig nem volt más, csak a 2 kőtábla, melyeket Mózes helyezett el benne a Hóreben, amikor az Úr megkötötte a szövetséget Izrael fiaival, miután kivonultak Egyiptom földjéről. Történt pedig, hogy a papok kijöttek a szentélyből, és felhő töltötte be az Úr házát, és a papok nem tudtak állni és szolgálni a felhő miatt. Betöltötte ugyanis az Úr dicsősége az Úr házát. Akkor Salamon szólt, az Úr megmondta, hogy felhőben lakik. Építvén megépítettem ezt a házat lakóhelyedül, szilárd trónodat mindörökre. És megfordította arcát a király, és megáldotta Izrael egész gyülekezetét. Ugyanis Izrael egész gyülekezete ott állt, és szólt, áldott az Úr Izraelnek Istene, aki szólt az ő szájával Dávidhoz, az én atyámhoz, és a kezével megtette, mondván, attól a naptól fogva, melyen kivezettem az én népemet Izraelt Egyiptomból, nem választottam várost Izrael egy törzséből sem, hogy házat építsenek, és ott legyen az én nevem, hanem kiválasztottam Dávidot, hogy az én népem Izrael fölött legyen. És Dávid, az én atyám, házat akart építeni Izrael ura Istene nevének, és szólt az Úr Dávidhoz, az én atyámhoz, amit a szívedben gondoltál, hogy házat építesz az én nevemnek, jól tetted ezt gondolva. Mindazonáltal te nem fogsz házat építeni, hanem a fiad, aki ágyékodból származik, ő fog házat építeni az én nevemnek. Megerősítette az Úr az ő beszédét, amelyet mondott, az én atyám Dávid helyére álltam, és Izrael trónjára ültem, miként az Úr mondta, és fölépítettem a házat Izrael ura Istene nevének. És helyet készítettem itt a ládának, melyben benne van az Úr szövetsége, amelyet megkötött atyáinkkal, amikor kivezette őket Egyiptom földjéről. Megállt pedig Salamon az Úr oltára előtt, Izrael egész gyülekezetének szeme láttára, és kitárta karját az ég felé, és szólt, Izrael, Ura Istene, nincs hozzád hasonló Isten fönn az égben, és lenn a földön, aki megtartod a szövetséget és az irgalmasságot szolgáid iránt, akik teljes szívükben a színed előtt járnak, aki valóra váltottad, amit atyámnak, a te szolgádnak, Dávidnak mondtál. Szájjal mondtad, és kézzel megtetted, amint ez a nap is bizonyítja. Most tehát, Izrael Ura Istene, váltsd valóra a te szolgádnak, az én atyámnak, Dávidnak, amit mondtál neki. Nem vétetik el színem előtt a belőled való férfi, aki Izrael trónján üljön, de csak akkor, ha fiaid megőrzik útjukat, és úgy járnak a színem előtt, ahogyan te jártál a szemem előtt. És most, Izrael Istene, szilárduljanak meg igéid, melyeket a te szolgádnak, az én atyámnak, Dávidnak mondtál. De elgondolható-e, hogy Isten valóban a földön lakjék? Ha ugyanis az ég és az egek ege nem fogadhat be téged, mennyivel kevésbé ez a ház, amelyet építettem. De tekints le szolgád könyörgésére és imádságaira, Uram Istenem, halljad meg a kiáltást és a könyörgést, melyet a te szolgád ma imádkozik előtted, hogy szemeid nyitva legyenek e ház fölött, éjjel és nappal, e hely fölött, amelyről mondtad, ott lesz az én nevem, hogy meghallgasd a könyörgést, mellyel a te szolgád ezen a helyen imádkozik, hogy meghallgasd szolgád és a te néped Izrael kéréseit, amit csak elmondanak majd ezen a helyen, és meghallgasd őket lakóhelyeden az égben, és mivel meghallgatod, kegyes légy. Ha egy ember vét majd fele barátja ellen, és valamire esküdtett, ami kötelezi, és az eskü miatt eljön oltárod elé ebbe a házba, te hallgasd meg az égben, és tégy ítéletet szolgáid fölött, elítélve a gonoszt. Tette szálljon vissza a fejére, az ártatlan pedig igazold, fizess meg neki ártatlansága szerint. Ha ellenségei a te néped Izrael fölé kerekednének, mivel néped vétett ellened, és bűnbánatot tartva és nevedet megvalva jönnek és imádkoznak, és könyörögnek hozzád e házban, hallgasd meg az égben, és bocsásd meg a te néped Izraelnek bűnét, és vezesd vissza őket arra a földre, amelyet atyáiknak adtál. Ha bezárul majd az ég, és nem lesz eső a bűneik miatt, és imádkoznak ezen a helyen, megvalván a nevedet, és megtérnek a bűneikből ínségük miatt, hallgasd meg őket az égben, és bocsásd meg a te szolgáid és a te néped Izrael bűneit, és mutasd meg nekik a helyes utat, melyen járjanak, és adj esőt a te földedre, amelyet népednek birtokul adtál. Ha éhínség támad a földön, pest is, üszög, gabonarosda, sáska vagy féreg pusztít, és kapuit megszálló ellenség, vagy bármi csapás vagy betegség, bármely átok vagy rossz kívánság szorongat, ami bárkit ér a te népedből, Izraelből. Ha valaki beismeri szívének csapását, és kitárja kezét a házban, te hallgasd meg az égben, lakóhelyeden, és légy újra kegyelmes és cselekedj, hogy megfizess kinek-kinek utai szerint, ahogy látod a szívét. Mert egyedül te ismered az emberek összes fiainak szívét, hogy féljenek téged minden nap, amíg csak élnek a föld színén, amelyet atyáinknak adtál. Ezen felül az idegen is, aki nem a te népedből, Izraelből való, ha majd eljön távoli földről a neved miatt. Hallani fognak ugyanis mindenütt a te nagy nevedről, és a te erős kezedről és kinyújtott karodról. Ha tehát eljön, és imádkozik ezen a helyen, te hallgasd meg az égben, lakóhelyeden, és tedd meg mindazt, amiért az az idegen segítségül hív téged, hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, miként a te néped Izrael, és bizonyítsák, hogy a te nevedet hívtuk segítségül e házra, melyet építettem. Ha majd kivonul a te néped háborúba ellenségei ellen, azon az úton, amelyre küldöd őket, és imádkoznak hozzád a város felé fordulva, amelyet kiválasztottál, és a ház felé fordulva, amelyet építettem a nevednek, hallgasd meg imáját az égben, könyörgésüket és kéréseiket, és tégy nekik ítéletet. Ha pedig majd vétkeznek ellened, mert nincs ember, aki ne vétkeznék, és megharagudván átadod őket ellenségeiknek, és fogságba viszik őket ellenséges földre, közelre vagy messzire, és bűnbánatot tartanak a szívükben fogságuk helyén, és megtérve kérlelni fognak téged fogságukban, mondván, vétkeztünk, rosszat tettünk, gonoszat cselekedtünk, és megtérnek hozzád teljes szívükben és teljes lelkükben ellenségeik földjén, ahová fogságba vitték őket, és imádkoznak hozzád a föld felé fordulva, amelyet atyáiknak adtál, és a város felé fordulva, amelyet kiválasztottál, és a templom felé fordulva, amelyet nevednek építettem. Hallgasd meg az égben, trónusod boltozatában könyörgéseiket és kéréseiket, és tégy ítéletet nekik. És légy kegyes a te népedhez, mely vétett ellened, és minden gonoszságuk iránt, melyekkel sértettek téged, és adj irgalmasságot azok előtt, akik fogságban tartják őket, hogy könyörüljenek rajtuk. Hiszen a te néped és a te örökséged, akiket kivezettél Egyiptom földjéről, a vaskohó közepéből. Hogy szemeid nyitva legyenek szolgád és a te néped Izrael könyörgésére, és hallgasd meg őket mindenben, amiért segítségül hívnak téged. Ugyanis te különítetted el őket magadnak örökségül a föld összes népe közül, amint megmondtad a te szolgád Mózes által, amikor kivezetted atyáinkat Egyiptomból, Uram Istenem. Történt pedig, hogy amikor az Úrhoz imádkozó Salamon befejezte mindezt a könyörgést és imádságot, fölkelt az Úr oltára elől. Ugyanis mindkét térdével a földön térdelt, és kezét kitárta az ég felé. Fölállt tehát, és megáldotta Izrael egész gyülekezetét hangos szóval, mondván, áldott az Úr, aki megadta a nyugalmat népének, Izraelnek, aszerint, amint mondta. Nem hullott a földre egy beszéd sem azon javak közül, melyeket az ő szolgája Mózes által mondott. Legyen velünk, ami Urunk, Istenünk, minként atyáinkkal volt. El ne hagyjon, és el se vessen minket, hanem hajlítsa magához a szívünket, hogy járjunk minden útján, és tartsuk meg törvényeit, parancsolatait és ítéleteit, amit csak parancsolt atyáinknak. És e beszédeim, amelyekkel az Úr színe előtt könyörögtem, jussanak, ami Urunk Istenünk elé nappal és éjjel, hogy ítéletet tegyen az ő szolgájának és az ő népének, Izraelnek minden nap, hogy tudják meg a föld összes népei, hogy az Úr maga az Isten, és rajta kívül nincs más. A szívetek is legyen tökéletes a mi Urunkkal, Istenünkkel, hogy törvényeiben járjatok, és tartsátok meg parancsolatait, mint ma is. Így tehát a király, és vele egész Izrael, vágó áldozatokat mutatott be az Úr előtt. Salamon levágott béke áldozatul, melyet föláldozott az Úrnak, 22 000 marhát és 120 000 juhot. És fölszentelte az Úr templomát a király és Izrael minden gyermeke. Azon a napon szentelte föl a király az udvar középső részét, mely az Úr háza előtt volt. Égő áldozatot és ételáldozatot és béke áldozatot ajánlott föl ugyanis, mert a rézoltár, mely az Úr színe előtt volt, kisebb volt annál, hogy fogadhatta volna az égő áldozatot, az ételáldozatot és a béke áldozatot. Salamon tehát nagy ünnepet ült abban az időben, és vele egész Izrael nagy gyülekezete. Hamat bejáratától egészen Egyiptom patakjáig, ami Urunk Istenünk színe előtt 7 napon át. És a 8. napon elbocsátotta a népet. Azok, áldván a királyt, útra keltek sátraikba.

0: Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmaz!
3: Uram, irgalmaz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmez!
3: Krisztus, kegyelmez!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmaz!
3: Uram, irgalmaz!
4: Irgalmaz nekünk, mindenható Isten, bocsáss meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szent Ágoston sírjánál mondott homíliát Leó pápa. A mindenes gyűjtemény tiszteletére avattak emléktáblát Révkomáromban. Szent Ágoston példáját helyezte beszéde középpontjába Leó pápa paviában. Jönnek a részletek. A szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Ige liturgián vett részt Leó pápa a lombard püspökökkel, papokkal és diakónusokkal a Szent Ágoston sírját magában foglaló Szent Péter az Aranyékben nevű bazilikában, paviában szombaton, ahová egy napos látogatásra érkezett. Adja hírül a Vatican News. A liturgia során Leó pápa imádkozott a hippói szentpüspök sírja előtt, majd homíliát mondott. A szentatya beszédében hangsúlyozta, a keresztény közösségeknek képesnek kell lenniük a megújulásra anélkül, hogy megosztottá válnának. Ehhez elengedhetetlen, hogy a lényegre, azaz a Krisztussal való egységre és az evangélium tiszta örömhírének hirdetésére összpontosítsunk. A pápa kis közösségek hálózatainak szervezésére hívott, amelyek az evangélium körüli otthonokban találkoznának, ugyanakkor az egyetemi szolgálat és a kultúrával való párbeszéd fontosságát is hangsúlyozta. Emléktáblát avattak szombaton Révkomáromban a mindenes gyűjtemény tiszteletére, tudósít az MTI. Az első jelentős magyar tudományos ismeretterjesztő sajtó a városban indult útjára 1789-ben. A lap alapítója és szerkesztője, Péceli József református lelkész hitt abban, hogy a magyar nyelv a tudomány közvetítésére is alkalmas. Munkáját a Komáromi Tudós Társaság tagjai segítették. A Tudós Társaság a kor egyik fontos szellemi műhelye volt, amely református, evangélikus és katolikus értelmiségiek együttműködésével jött létre. A folyóirat a csillagászattól és a földrajztól kezdve a természettudományokon át a gyakorlati életet segítő tanácsokig számos témával foglalkozott. Célja pedig az volt, hogy a tudomány eredményeit széles körben hozzáférhetővé tegyék. A lap az első magyar folyóiratok közé tartozott, amelyet postai úton terjesztettek. Hit nélkül nem lehet megvilágítani az értelem legmagasabb szintű kérdéseit, mondta beszédében Leó pápa utalva Szent Ágoston példájára, aki a hit és az értelem szüntelen párbeszédét testesítette meg, áll a Vatican News hírében. A szentatya Pávia lakosainak találkozásával a város központi terén az egyházfő a városra jellemző antik műemlékekről szólva rámutatott. Az épületek, az iskolák, az egyetemek, a kórház, a plébánia különböző formákban, de ugyanazt a szemléletet, nevelést és kultúrát képviselik. A pápa arra buzdította a lakosságot, hogy újítsák meg aktív részvételükkel a város életét, osztozva az elkötelezettségben és a szolgálatban. Kiemelte, a város címerében szereplő kereszt nem pusztán egy heraldikai jelkép, hanem arra emlékeztet, hogy Pávia történelme a keresztény szeretet és egyetemes értékekhez kötődik. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzér a Szent Rita Ima csoport felanyája születendő Fülöp egészségéért, Melindáért, Lilláért, Piroskáért és Ágnesért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, amiukban. Aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek a Szentlélekben, hiszen a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségén, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelem, mert teljes az ugon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelem, mert teljes az ugon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megövízze.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelem, mert teljes az ugon te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megegősítsen.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Mindenható örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust, mint szeretett fiadat, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedvet teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Mindenható örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Szűz Máriát, szabadra figyelő hűséges szolgálódat, anyául adtad nekünk. Engedd, hogy mindig érezzük közben járását és anyai szeretetét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökén, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol közétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak így rajmadra.
1: A világosság rózsafüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Istenünk, Te mennyei kincseket készítettél azoknak, akik szeretnek Téged. Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, és elnyerjük ígéreteidet, amelyek minden várakozásunkat felülmúlják. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalomra.
1: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Istenünk, te egyszülött fiad dicsőséges színe változásakor, Mózes és Illés tanúság tételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz minket. Add meg nekünk, hogy szeretett fiad szavára hallgatva társadalmasai lehessünk Krisztusnak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rád életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Urunk Jézus Krisztus, te azt akartad, hogy a hatalmas Istennel naponta találkozhassunk az Eukarisztiában, ezért az életedet adva táplálsz minket. Erre nem lehet más válaszunk, mint hogy átadjuk neked magunkat úgy, amint vagyunk, hogy nap mint nap új életre keljünk általad. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
8: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,

0: Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
2: akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál égettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltó lehessünk Krisztus életeivel.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszegsz nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amigunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
1: Mindörökké. Amen.
3: A világosság rózsafűszérét imádkoztuk.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Bezák Tamás atya vagyok, Vácz deákvári plébános. Pécéről számozom, ott nevelkedtem. Egy elkötelezett katolikus család, mondhatnám így, hát a szülők által volt elkötelezve ez a család. Hárman vagyunk fiúk, testvérek, én vagyok a középső. A neveltetésünket meghatározta a vallásgyakorlat, hisz mondhatnánk így, hogy édesapánk a családnak a papja volt, és így vezetett bennünket vasárnapról vasárnapra a szentmisére. Abban a korban kezdtük az életünket, amikor még azért a kommunizmus volt, és nem volt még annyira egyértelmű, hogy milyen jövő mutatkozik meg, ha az ember elkötelezi magát a vallásosság irányába, de azt láttuk, hogy ez egy természetességé is válik az ember számára, hogy Isten felé tart, szülők is ebben az irányban vannak, édesapám kimondottan elkötelezett módon érte ezt, egyház tanács tagja is volt, tehát azt láttuk, hogy neki a fontosabb a vallása, mint mondjuk a munkahelyi pozíció, vagy éppen a pénzkereset. Tehát nagyon sok ilyen dolog mutatkozott meg már gyerekkorunkban, hogy bízunk el az Úristenben, meg megadja azt, amire szükségünk van. És körülbelül így is éltük az életünket, hogy nem éltünk nagy lábon, de most éppen sokszor megtapasztaljuk, hogy hát mennyire fontos az, hogy például nem tudtunk nagy lábon élni, és sok mindent elő kellett állítani magunknak, nem csak kertet művelni, nem csak az, hogy mindenféle szakmába beletanulni, mert nem tudtuk megfizetni sem a szakembert, sem az ételeket olyan szinten, és ilyen formán éltük az életünket, és ennek tapasztaljuk most a pozitívumát, hogy nem esünk kétségbe, ha valami nincs, úgy, ahogy szeretnénk. Bár nem nagyon tudtunk megengedni nagy nyaralásokat a család, de mégis azért külföldre eljutottunk, külföldi ismerősök jöttek hozzánk, vendégül láttuk őket, főleg az NDK is időszakból, és tapasztaltuk, hogy mi is szívesen vagyunk vendégül látva náluk, és repülővel utaztunk, és ez nekem olyan nagy élmény volt, hogy gyerekkori vágyam volt, hogy pilóta legyek. Elég sokáig el is tartott ez az elhatározásom, mert hogy amikor arra került a sor, hogy általános iskolába balagás, tehát hogy váltunk iskolát, akkor egyértelmű volt, hogy szüleim szeretnék, hogy bátyám után én is kecskeméti piarista diák legyek. Én pedig még egy kicsit próbáltam, hogy hát én már mennék valami egészen speciális irányba ezzel kapcsolatban, aztán mondták, hogy majd utána is lehet. Ragaszkodott az édesapám az, hogy azért katolikus gimnáziumban, akkor még csak ugye 8 katolikus gimnázium volt Magyarországon, és nem volt könnyű bejutni például a bátyámnak, de én nekem meg már könnyű volt utána. És az én egyéni vallásosságom egy kicsit azután kezdődött, bár azt kell mondanom, hogy gyerekkorom óta már minisztráltunk, mind a hárman, csak éppen úgy tűnt, hogy más minisztrásokkal szemben csak vasárnap tudtunk megjelenni, mert azért hétköznapjaink meg a hétvégéink azért munkával teltek. Például nem nagyon emlékszem arra, hogy szombaton elmentünk azért a misére, mert most vasárnap valami van, hanem szombaton végig dolgoztuk, és vasárnap mentünk misére. Ez volt a ritmusa az életünknek, és ebből nagyon sokat merítettünk, mert ugye az, hogy én például közösen dolgozok édesapámmal, az nagyon meghatározó volt, mert a kapcsolatunk is jó, nagyon jó alakult. De a kecskeméti piarista 4 éve alatt kezdett bontakozni egy ilyen, hogy keressem azt, mi az én hivatásom, hogy mit szeretne az Úristen. És ez onnan jött, hogy volt egy akkori plébánosom, akivel együtt hagytuk el Pécelt, őt elhelyezték, én meg akkor kerültem Kecskemétre. És ez a plébános, aki igazából akkor érkezett Pécelre, amikor elsváldozó lettem, tehát mellettem elsváldozó, bérmálkoztam, és ő ment tovább, és ez az időszak volt, egy olyan, amikor még ő bejárt az iskolába hittantanít nekünk, amikor ugye nagyon kevesen voltunk hittanosok, mert egyszerűen lebeszélték a szülőket arról, hogy beírassák a gyerekeket hittanra. Édesapámat nem lehetett lebeszélni arról, hogy beírasson bennünket hittanra. Úgyhogy mi, nekünk kellett járni a nulladik órába, hát én sokszor volt, hogy hát próbáltam valahogy elblitzelni ezt a dolgot, mert korán kellett fölkelni hozzá. De minden esetre ez a plébánosunk ezért jött az iskolába hittant tartani nekünk, és nagyon meghatározó mozzanat volt az ő beszédében az, hogy keresni kell az Isten akaratát. Ezt nem tudom, hogy honnan és milyen mondásaiból szűrtem le, de valahogy így kerültem gimnáziumba, hogy az az embernek a boldogságának a kibontakozása, ha megtalálja az életére vonatkozó Isten akaratát, és azt tudja követni. És bennem ez volt 14 évesen, hogy én az Isten akaratát szeretném. Persze, pilóta is szeretnék lenni, meg éreztem, hogy ez egy álom, meg egy távoli dolog, de mégis, hogy ez most mennyire cseng össze Isten akaratával, ő akarja, vagy nem. És akkor jött az, hogy családalapítás, meg ilyesmi, de hát mi van akkor, ha Isten azt szeretne, hogy én pap legyek? És akkor visszacsengett ez a dolog. Hát ha az Isten azt akar, hogy pap legyek, akkor az lesz nekem a legjobb, én is azt szeretném akkor. Persze ehhez még hozzáadódott az, hogy édesapámnak voltak ilyen mondás, hogy az ő fiai vagy megnősülnek, vagy elmennek papnak, harmadik út nincsen. Tehát, hogy ezek azért ott csengtek mindig a fejembe, vagy a szívembe, hogy hát vannak iránymutatások, amitől nem jó eltérni. És akkor így jött ez a gondolat, hogy ha az Úristen azt szeretné pap legyek, akkor én is azt szeretném. De hát azt is hozzátett édesapám, papnak csak úgy mehet el valaki, ha valóban meghívást kap. És az a meghívás, az erre szól, papságra. Ez pedig el is bizonytalanított, mert honnan fogom tudni pontosan, hogy engem meghívott. És akkor ugye a 4 év, ami igazából majdnem úgy telt el, hogy fiúk között vagyok, találkoztam lányokkal időnként, amikor hazajöttem a szünetre, mert kollégista voltam, és volt működő ifjúsági hittan a plébánián, és akkor oda bebelátogattam, és aztán elérkezett a lezárása a gimnáziumnak, hogy hogyan tovább, és akkor hát mondom, itt van még ez a pilótaság, próbáljuk meg. Beadtam Szolnokra a repülőtiszti iskolába vadászpilótának a kérelmet, aztán nem sikerült. Egészségügyi alkalmasság, találtak a szememben -1 dioptriát, és akkor azt mondják, hogy így már nem lehet. Hát akkor nem, akkor el kell köszönjünk egymástól. Azt is láttam, hogy úgy papnak menni, hiába volt bennem ez a gondolat, nem találtam a képességet, készséget magamba arra, hogy én papságra jelentkezzek, hisz műszaki területtel voltam jobban barátságban. Matek és fizika az, ami ment nekem. Történelem meg az irodalom olyan tárgyak voltak, amiktől menekültem. Humán terület távol áll tőlem, így jelentkeztem a műszaki egyetemre, villamosmérnökük arra, és csak azért arra, mert hogy édesapámmal valamit gondoltam, hogy közösen folytatunk majd az életben, mert ő inkább a gépész területen volt otthonos, és akkor én mondom, a villamossággal inkább foglalkozok, és akkor kiegészítjük egymás tudását. És akkor hát ugye 2 év múlva ő eltávozott az élők sorából, és ott voltam, hogy elkezdtem valamit, közben újra és újra jött a papságnak a gondolata. A lányokkal való kapcsolatban is azt tapasztaltam, hogy nem udvarolok, hanem lelki vezetést tartok. És láttam, hogy ez így nem ma jó, mert ebben nincsen kölcsönösség, és ha netántán a másik fél nagyon gondolkodik, melekültem ebből a helyzetből, hogy akkor ez így nem a sajátom. És akkor így egyre inkább kezdett formálódni, hogy Isten nem egy ilyen különleges meghívást akar nekem adni, hogy neked papnak kell lenni, és akkor erre hívlak, hanem hogy kezdett rámutatni azokra a készségeimre, amiken keresztül mégiscsak az mutatkozik, hogy a papság felé tovább. De hát ugye ott volt ez az egyetemi tanulmány, ami nem volt olyan indok, ami miatt abba kéne hagyjam. Persze a nehézség az ott volt benne, hogy nagyon nehéz volt ez az egyetem ezen végigmenni. Sok kudarc is volt benne, de azt láttam, hogy azok nem ilyen hiába való kudarc, hogy én most valami nekem nem megy, és föladjuk, vagy ilyesmi, hanem kudarcokból azt tanultam meg, hogy lehet tovább lépni, és a kudarcból sok mindent megtanul az ember, és tapasztalatot szerez. És valahogy fölfigyeltek rám, és kaptam egy állást diplomaírás előtt, és akkor elkezdtem dolgozni. Az pedig számomra egy ilyen megerősítés volt, hogy valamit letegyek az asztalra, és azt láttam, hogy ezt is segített az Úristen, hogy amire szánszántam én az életemet, vagy hát ez egy ilyen sajátos választásom volt, ő még meg akar nyugtatni, hogy jó, ez lezárható történetté válik azzal, hogy azt mondom, jó, különben ez így teljesíthető volt idáig, mert hogy le lehetett zárni, és elköszöntöm a munkahelyről, úgyhogy én elmegyek papnak. Mindenkinek leesett az álla, hogy én mérnökként hogyan gondoltam, amikor ott áll előttem a nagy karrier, ki lehet bontakoztatni ezt a területet, tudást. Mondtam, hogy nem akarom kibontakoztatni, meg nem akarok tovább ebben foglalkozni olyan szinten, hogy most én ebben megmaradjak, hanem a szívem vágya után szerettem volna menni, amit segítettek lelki vezetők is, de azt is láttam, hogy ezek a lelki vezető atyák nem mondanak konkrétumot, hogy merre kéne, vagy hogy kéne, nekem kell eldöntenem. És 26 évesként, diplomával a kezembe, meg kell, hogy hozzam a döntést, és meghoztam, és nem volt semmi különleges, hogy most megnyugodott a lelkem, hogy akkor most jó helyen vagyok, hanem utána, amikor a szemináriumba kerültem, ugye fölvette Váci megyés püspök akkor a Keszthelyi Ferenc, megkérdezte, hogy hát ilyen előélettel én most hogyan fogom újra egy ilyen szemináriumi légkörben otthon érezni magam, most hát mondtam, hát voltam kollégista, nem tudom képzelni, hogy nem lesz az nagyon különböző attól, ami volt Kecskeméten. Hát azt is láttam, hogy hát sokkal lazább, mint egy kecskeméti középiskolás kollégiumi fegyelem egy szemináriumban, és azt is láttam, hogy úgy nyekeregnek ezek a fiatal szemináristák, hogy minden baj, ez se jó, az se jó, mondom, hát nem értem őket, hogy itt a nehézségük. Azt éreztem, hogy nekem a nehézségem a tanulás, de hát az addig is az volt. Tehát ebben újdonságot nem tapasztaltam, csak éppen még láttam, hogy azért a műszaki egyetemnél úgy tudtam sokszor előrehaladni, hogy komoly segédanyagokat kellett a vizsgán nekem használnom, hogy túl tudjak jutni, és mondtam, hogy itt most már teológián engedjük el ezeket. Ha az Úristen azt akarja, hogy én nem menjek elsőre át a vizsgán, akkor majd átmegyek másodikra, harmadikra, vagy ha azt akarja, hogy pap legyek, akkor úgy is fog segíteni. Nem az én történetem folytatódik ezután, hogy én mit akartam, meg hogy akartam, hanem ha ő hívott, akkor legyen kedves ezt tovább segíteni nálam, az én képességeim, az én dolgaimmal, amit én fölismertem, és aztán szeminárium-szeminárra költöztködtem én is, mert volt egy ilyen nulladik év itt Vácon, utána kerültem Pestre, onnan pedig 2 év múlva Per Miklós püspök atya Rómába küldött tanulni. Az meg is döbbentett engem, mert hát nem mentek olyan jó a tanulmányaim, hogy én azt mondtam volna, na, én vagyok az ember, akinek Rómába kéne menni tanulni. Aztán a tanulási nehézség sose akart valahogy eltávolodni mellőlem, úgyhogy ott is megmaradt az, hogy hónapokon keresztül ültem azért az előadáson, és szót nem értettem az egészből, és mondom, nem soká itt a vizsgai időszak, és le kéne vizsgázni abból, amit nem tudom, hogy mi. Voltak ilyen meredek helyzetek, amiben nem láttam a kiutat, hogy akkor most ebből hogy lesz valami, de hát az Úristen mégiscsak szerette volna, hogy én haladjak tovább, és menjek, és ő majd hozzáadja a hiányzót, és hát mindig ezt tapasztaltam, hozzáadta azt, ami hiányzott, és akkor így lettem, aztán végül fölszentelve, bár azt láttam, hogy ez a fölkészültség, ez úgy kevés ahhoz, hogy én pap legyek, úgyhogy én nagyon ott tapasztaltam ennek a mondásnak az igazságát, hogy a jó pap holtig tanult, tehát mai napig állandóan készületbe próbálok lenni, mert ez így nem hiányozhat a papságból, és aztán ugye látom, hogy a papi feladat felelősséggel jár, meg rám vannak bízva az emberek, meg ők maguk is rám bízzák magukat. Tehát én kevés vagyok ahhoz, hogy én embereket úgy tudjak megmenteni, hogy az Isten meg akar őket menteni. Ehhez nekem hozzá kell tenni, amit én tudok emberileg, ő meg majd kiegészíti azt, amit én már úgy tudok hozzátenni. Lelki gyakorlatra voltunk idézőjelben kötelezve a szemináriumban, de nem tudtam elmenni, valamilyen tanulmányok nem engedtek, és volt ilyen pót lelki gyakorlat, és akkor mentem erre a pót lelki gyakorlatra, de németül volt a lelki gyakorlat. Én küszködtem egy kicsit a német nyelvvel, és hát kiadta a feladatot, szentírási részről kell elmélkedni, és be kell neki számolni. És hát úgy gondoltam, egy picit zsorosmáznék. elkezdtem úgy a zsolozsmát, és elkezdett megnyílni a zsolozsmának minden mondata olyan mélységekbe, hogy alig bírtam tovább haladni vele, és fél nap elment, hogy nem csináltam más, csak azt a zsolozsmát imádkoztam, és közben pedig minden szava nekem szóló volt, és akkor mentem az atyához, és kérdez, hogy hol tartok. Hát, hogyha még sehol, meg se tudtam nyitni azt a szentírási részt, és akkor azt láttam, hogy ez nem akar múlni, ez marad itt, és egyre inkább most az a fejemet az atya, hogy ez így nem lesz jó. Most már kéne foglalkozni azzal is, ami a feladata. És hát félig meddig így csalódva mentem vissza a szemináriumba, mondtam a spirituálishoz, atya, nem sikerült a lelki gyakorlat, mert nem sikerült semmit megcsinálnom abból, amit az atya mondott, hanem ez történt, és azt mondja, hogy hát ez sokkal jobb volt, mint ha félretettem volna azt, hogy az Isten szavát most úgy meghalljam, vagy az ő jelenlétébe úgy legyek. Tehát az Isten akar adni valami olyan megerősítés számunkra, és számomra ez egy olyan megerősítés volt, hogy teljesen mindegy, hogy mi történik. Volt még ilyen fiatalkori tapasztalatom, hogy ugye szerettem így közösségekbe járni, és megtalált egyszer így Szegedi László atya, hogy menjek a fiatalokhoz régiókba. Persze, amikor szemináriumba kerültem, akkor ez így megszakadt, de aztán kísértem ennek a folyamatát, aztán, hogy pap lettem, bevont Farkas László atya, aki akkori ifjúsági lelkész volt, hogy segítsem az ő munkáját, és örömmel tettem. És aztán 6 évig voltam ifjúsági lelkészként az Egyházmegyében, abban is nagyon sok örömet, és hát volt nehézség is, tapasztaltam, és így jelentkezett itt is az, hogy nem az én rátelmettségem és képességem az, amire én tudok alapozni, hanem az Isten valamit kér tőlem, ő pedig segít abban, hogy kibontakozzanak azok a dolgok, amikhez most lehet, hogy én kellek, amiben nem magamat láttam legalkalmasabb személynek. Sokszor ez mutatkozott meg, hogy valamire én alkalmatlannak látom magam, és az Isten valahogy alkalmassá akar tenni. Azt kell mondanom, hogy kezdetektől a papságomban az örömet tapasztaltam. Fiataloknak mondtam többször, hogy amikor mi meghívást kapunk akár csak a fiatalok segítésére, akkor olyan, mint a kánai mennyegzőn a szolgák, akiknek azt mondja Jézus, hogy hordjátok tele vízzel a korsókat, és utána merítsetek belőle. És körülbelül azt látjuk, hogy senki a környezetben nem látja ennek a csoda jellegét, csak azok, akik merítenek. És azok a szolgák vagyunk, akiket Isten úgy von be, hogy valamit meg akar közben mutatni az ő csodájából, de lehet, hogy többiek nem fogják látni. És ezért szabad nekünk a kudarcainkat így is venni, hát ők nem vették észre, nekik nem tűnt föl, hogy mi is van, de bennünket pedig az Úristen mindig meg akar ajándékozni ezzel a vízből, hogy lesz bor. Tehát nekem valahogy mindig egy ilyen tapasztalat volt, ami nem feltűnő, mégis elegendő ahhoz, hogy nagy örömet szerezzen vele. És hát én próbálom is ezt a személyes Isten kapcsolatomban kicsit összevonva azt, hogy mi az, hogy személyes Isten kapcsolódás, meg mi az, amikor én azt is mondom, hogy én ezzel készülök az ige hirdetésre vagy arra, hogy Isten üzenetét átadjam, és a kettőt próbálom így szorosan összekapcsolni, szentírással szeretek foglalkozni, tapasztalt biblikusokat hallgatva, kiemelem azokat a gondolatokat, amivel én is úgy nagyon összecseng a szívemben a történet, és általában ezek kerülnek a vasárnapi prédikációba. Amiben különböző meglátásai lehetnek az embereknek, de időnként kapok olyan dicséretet, hogy nem gondolnám, hogy én lettem volna az, akinek járna a dicséret, hanem hogy az Isten rajtam keresztül valamit tett, és akkor én örülök neki. A Szent Mise azt jelenti, hogy békesség van, és erre törekszem, hogy nem nagyon tudjon semmi kimozdítani abból. Persze jönnek gondolatok, különböző történések is vannak a misén, amik kimozdíthatnának. Tehát jelen szeretnék lenni a Szent Misében, annak a kegyelmeit nem akadályozva a lelki állapotommal, megmaradni abban az időben, amíg ott van az ő jelenlétében, figyelni arra, még akkor is, hogyha túl sok tényező az ellen dolgozik, hogy ezt nem így kellene, hanem másképpen. Tehát számomra a Szentmise olyan esemény, amely nagyon értékes pillanatokat hordoz magában az élő Isten érkezése közénk, és valahol a személyem is ennek az átadottsága, hogy én szeretném átadni magam, hogy Krisztus működjön rajtam keresztül, és ő ezt ígért a feltámadása után, meg az utolsó vacsorán is, hogy valami ilyesmi történik majd veletek és bennetek és rajtatok keresztül, és ennek a hitét szeretném elevenen tartani önmagamba, megkérem a Szent Lelket, hogy ő is tartsa. Szeretem a Szent Háromságnak minden tagját említeni, akár egy imádságban is. Nekünk Jézus az életünk középpontja, de ő a mennyi atyára mutat, ő neki az volt fontos, hogy az ő akaratát teljesítse, közben pedig a Szentlélek töltötte el is. A Szentlélek vezetése, Jézus megértés az ő személye, és közben pedig a mennyi atya akaratának a teljesítése legyen a mi életünknek is a középpontjába, ezt jelenti nekem így az imádság. A pap egy picit kiszolgáltatott helyzetben van, főleg az előjárójának, a püspökének. És amikor azt látom, hogy a püspök nem ért meg, és másképpen reagál bizonyos helyzetbe, ahol én az ő védelmét szeretném kérni, meg az ő megértését, meg hozzáállását, és nem tapasztalom meg, sőt, nagyon erőteljesen más tapasztalok, akkor nagyon erőteljesen jelentkezik a vágya, hogy Uram, nem tudok más tenni, a te embered vagyok, és majd alakul ez a történet, nekem ez most nagyon nehéz. Amikor valamire adjuk az életünket, és abban tapasztalunk valami olyasmit, ami nem jó, sőt, annyira bizonytalanná tesz, hogy valakiben kell kapaszkodnunk. És vannak ilyen bizonytalan helyzetek, de mindig van fölött egy kapaszkodónk. Sokszor tapasztalom, hogy emberek szájából olyan mondatok hangoznak el, ami nem a sajátjuk. Ezt máshol hallották, mástól vették el. És azt szoktam nekik mondani, hogy figyelj, ez nem a sajátod. Tehát minket az Isten egyéniségnek teremtett, és nekünk azt kell megtalálni, ami a miénk, de nekünk vannak mély vágyaink. És a mély vágyainkat az Isten ki akarja bontakoztatni, sőt, igazából azt kell mondani, hogy ő ülteti belénk a mély vágyakat, és amíg te a felszínen járkálsz, és elfogadod azt, amit mások hangoztatnak, és úgy érzed, hogy ezzel te azonosulni tudsz, ez nem lesz a tiéd. És próbálom kimozdítani akár fiatalokat, akár idősebbeket, hogy mi arra kaptunk meghívást, hogy a mi belső vágyainkat, ami Isten szándékával harmonizál és összecseng, abban erősödjünk meg, és így közeledjünk, aki bennünket megajándékozott ezekkel a vágyakkal. Azt az örömöt élem meg a sok nehézség közepette is, hogy belém ültette Isten azt a vágyat, hogy én merjek bátran tovább haladni azon az úton, amin ő vezetni akar. Van egy házaspári mozgalom jelenléte a plébániáinkon, francia eredetű mozgalom. Látom, hogy nagyon nagy szüksége van a házaspároknak a papi segítségre. Persze szüksége van a szakemberekre, pszichológusokra, hogy segítse őket, de azt látom, hogy nagyon nagy kiegészítése a mi lelki segítségünk a papságunkon keresztül. Időnként, amikor megnyílnak és beszélnek a nehézségre, mindig meg kell állapítsam, hogy nekem sokkal könnyebb az életem, mint a tiétek. Ezt élem meg, hogy bármennyire is azt mondják, hogy a papság de nehéz, meg ilyesmi, mégis azt kell mondanom, hogy én szempontomból, az én meglátásomból, a számomra adott ajándékból adódóan én ezt az utat látom könnyebbnek.
2: Kedves hallgatók, Bezák Tamás atya tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre növelő állandó pénteki műsorát hallgatják, amelyben dr. Pécsi Ritával, a Katolikus Főiskola, Aporvilmos Katolikus Főiskola tanárával beszélgetünk nevelési pedagógiai kérdésekről. Neveléskutatóként gyakran találkozik mostanában azzal a problémával, amiről a múlt adásban beszélgettünk, nevezetesen, hogy a gyerekeink számára sajnos a mostani korban valahogy elveszett a gyerekkor. És hosszasan beszélt a múltkor arról, Rita, hogy ezt a gyerekkort mennyire vissza lehet hozni a sok játszással. És hogy fordítunk-e elég időt szülőként, nagyszülőként magára a játékra. Semmi mással ne foglalkoznunk, csak a játékkal, és abba élje bele a gyerek, felejtse bele magát, és kapcsolódjon ki a mindennapokból a játék révén. Mai alkalommal arról fogunk beszélgetni, hogy a másik nagyon-nagyon komoly probléma a gyerekkorban, ami elveszni látszik, hogy keveset beszélgetünk velük. Na, hogyan látod ezt a kérdést?
2: Igen, nagyon, nagyon felhalmozódott ez a probléma már addigra, amire tulajdonképpen a gyerekekkel beszélgetős viszonyba kerülünk. És éppen most a héten olvastam egy kutatást is, amelyik elkezdte azt, de ez is legalább már 10 éves, azt keresgélni, hogy egyáltalán sokkal kevesebbet beszélünk. Tehát kevesebb szó hangzik el, csak így tisztán a felnőttek között is. Tehát nyilván ennek az egyik oka a képernyő, tehát a kommunikáció nem lett, hogy úgy mondjam, kevesebb, tehát fura ez az egész így, nem lett kevesebb, rengeteg információt veszünk fel, és rengeteg információt közlünk is, most én maradtam még a felnőtt világban, közlünk is egy új generáció, tehát egy fiatal szülők generációja, hogyha most ránézünk, akkor ők nagyon sok képet, emojit, nem tudom én, hanganyagot, kis podcastot átküldök, nem tudom én, kis jeleket, tehát ez is kommunikáció nyilván, de nem kapcsolódik össze a beszéddel. Ebből ugye az is következik, és itt most nagyon sok kis csatornát megnyitottál ezzel a kérdéssel, mert az is következik belőle, hogy egy ilyen átalakult kommunikációban már a felnőttek is kevésbé tudják megfogalmazni a gondolataikat, vagy kevésbé tartják fontosnak azt, hogy dolgokat kimondjanak, jól megfogalmazzanak, pontosan megfogalmazzanak, és hogy az valóban azt fejezze ki, amit szeretnének, tehát gyakorlatilag inkább csak célozgatás, illetve egy ilyen durvább közlés történik. Aminek ugye van egy másik oldala is, hogy ezt akkor akinek küldtük, azt vajon így fogadja-e, tudja-e úgymond dekódolni, meg tudja-e érteni. Most itt egy többoldalú probléma felmerül, hogy tulajdonképpen a beszéd, az értelem, tehát az értelmi folyamatoknak és az érzelmi életnek a finom hangolója. Tehát a művelője, a gazdagítója, a kifejezője, a egyszerűen fejlesztője, az, hogy egyáltalán beszélünk. Tehát nagyon érdekes az, ugye sok, most egy kicsit furcsa ez így ezzel a hasonlattal, hogy sok értelmes állat is van, aki nem beszél, de közöl, tehát kommunikál, és ott is úgy mondjuk, hogy mintha beszélne. És nagyon érdekes, hogy amikor például egy zeneművet is meghallgatunk, hogy mintha énekelt volna, és ott is már ugye ott van egy kicsit a beszédnek a bekapcsolása, tehát az emberi értelem és érzelem vágyik arra, hogy jól kifejezze magát, és ezáltal tudja megnyitni egy kapcsolatot, tehát egy kötődéses kapcsolatot. A kötődésnek is nagyon nagy feltétele az, hogy tudunk-e beszélgetni egymáshoz. Egymással. Na most, hogyha most visszamegyünk, és a gyerekkorra kezdünk el ránézni, akkor itt egy nagyon nagy deficittel indul általában, tényleg azt mondom, hogy tisztelet a néhány kivételnek, egy gyerekkor, mert a közgondolkodás, vagy a közvélekedés elveszítette azokat a hagyományokat, amelyek továbbadták, hogy még a nem beszélő gyerekkel is beszélni kell. És nem beszélnek az anyák a gyerekeikhez. Tehát
1: nem,
2: ellátják,
1: néz,
2: hát meg ráadásul,
1: néz, igen. A gyerek előre felé néz a gyerek babakocsiba,
2: igen,
1: nem
2: igen,
1: ő
2: nem
1: felé,
2: ő felé, igen.
1: És nem beszél.
2: Nincs felvétele,
1: gyerekkel.
2: Tehát nem beszél. Tehát hogyha látunk egy-egy, tehát azért láttam már, és a családban is láttam olyan anyákat, és nagyon nagy örömmel töltött el, amikor azt a különleges helyzetet vettük észre, hogy a kicsi gyerekükhöz egész nap beszélnek az anyák. Ez benne természetes, de ezt ma már nem látjuk. És ez csak súlyosbítja az, hogyha mivel, hogy látja a szüleinél, és most megint visszatértünk a képernyőhöz, de sajnos mindenhol jelen van ez a lék, hogy ha látja a szülein, hogy a képernyővel kommunikálnak, akkor nyilván ez a vágy benne is benne lesz, és nyilván, hogy például gyerekvigyázási szándéka, és tudom, hogy ez jó minden, most tegyük zárójelbe, de azért megkapja már a 0-3 éves is, és ott tulajdonképpen rászokhat arra, hogy őnek is ez lesz az információ közege. Ez nagyon-nagyon-nagyon káros, mert őneki még semmilyen szókincse nincs, és az emberi beszédet nagyon sekélyesen, vagy kicsit fogja megérteni, mert képernyőről nem lehet megtanulni beszélni. Nagyon érdekes, hogy az emberi agy az kizárólag, de kizárólag valós, természetes kapcsolatban, interakcióban fejlődik. Tehát a beszédkészség is csak valósba. Tehát itt még a rezgéseket is, ezt már talán mondtuk itt is ebben a műsorban is, nekem nagyon érdekes újdonság volt annak idején, mikor olvastam, és azóta figyelem is, hogy a kisgyerekek az édesanyjuk hangszínét utánozzák először. De ez nem azért van, mert annyira jól megfigyelték például a képernyőn, hanem azért, mert azt a rezgés számot, azt a frekvenciát, azt a szint, azt veszik át, ugye ezt nem is tudjuk szinte, hogy mitől, hogyan működik ez az idegrendszeri terület, de minden esetre csak valós kapcsolatban tanuljuk meg. Na most, hogyha ez kimarad, már pedig ez nagyon-nagyon sok esetben kimarad, és most csak gondoljuk meg, hogy ugye nem érnek rá a szülők, nem érnek rá hozzá beszélni, vagy már nagyon korán olyan közösségben vannak, sajnos bölcsödés kisgyermeknevelők panaszkodnak, hogy pár hónaposan bekerülnek a gyerekek a bölcsödébe, és ott ugye hát legalább 6-an, 7-en, 8-an vannak, annél kevesebb nincsen, tehát ott akkor már csak ha kiszámolod is, hogy hányan fognak hozzászólni, az bizony kevesebb lesz, mint egy otthoni kapcsolatban egy anya, és ott nincs ott még a nagymama, a nagypapa, a testvérek sem, a nagynéni sem. Tehát gyakorlatilag az apa se. Tehát ott van egy viszonylag légüres környezetben, ahol a beszédet, mint kommunikációs formát valahogy nem teszi magáévá. Tehát nem lesz az élete része. Na most itt még csak vagyunk a 0-3-ban, tehát itt nagy beszélgetések nem történtek, csak egy nagy hiánnyal elindul, hogy nincs meg az igénye. Tehát ez a nagyon érdekes, ahogy Karácsony Sándor fogalmaz a nevelésről, és úgy is kezdődik, van egy ilyen szép kis összegzése, sokszor használjuk is, hogy megtanítani a gyerekeket egészségesen igényelni. Ez hozzátartozik ugye a neveléshez. Na most itt mindjárt a beszélgetéssel kapcsolatban is. Már egy egészséges igény hiánnyal indul. Na jó, most akkor elérkezünk az oviskorba, ahol azt veszük észre, hogy ugye a gyerekeknek nagyon nagy a közlés igényük. Nagyon nagy. A zárkózott gyerekeknek is. Tehát azért is, mert nem tudja magában tartani se az érzelmeit, se az indulatait, se a megtapasztalásait, se a kíváncsiságot, élményeit. Az élményeit, semmit. És így akar kapcsolódni. Tehát ugye ezt ismerjük is. Miért, miért, miért, miért? És mondd ezt majd, és csak be nem áll a szája, és kérdezne. Kérdezne, beszélgetne. Na most itt már beszélgetésről lehetne beszélni. De ez elmarad. Ez elmarad, mert már kisgyerek korától kezdve nem személyeket kapott a kapcsolódáshoz, hanem tárgyakat. És itt nem is csak a képernyő, de tárgyakkal kielégült ez a helyzete, vagy akár például a hallott mese nem volt benne, tehát szókincse is egyre kevesebb lesz. Na most ez itt nagyon sok következménnyel jár, mert ebben az életkorban már nagyon-nagyon jó volna, és a gyerekkorhoz igen nagyon hozzátartozna. Ez az állandó lehetősége annak, hogy ő is kifejezi azt, amit érez, és akkor ott van egy felnőtt, és akkor mondja, hogy jaj, ugye most szomorú vagy. Jaj, ugye most milyen dühös vagy. Fú, ez milyen nehéz volt, vagy bármi más, vagy én is elmondom neki, hogy ha erre annyira mérges voltam, de aztán akkor mit tudom én valami. De ugyanígy a mesében is. Tehát lesznek az érzelmekre szavaink, kifejezéseink, megnevezéseink, és ez az érzelmi intelligenciának is már egy része, hogy felismeri az érzelmeket, ki tudja azokat fejezni, és lassan lesz egy árnyalata is annak, hogy kifejezi, és nem tettekbe, és indulatokba, és belerugok, és nem tudom, és szorongásba, félelembe, nem tudom én, csatornázódik ki. Tehát erre nagyon alkalmasak egyébként már a mondókák, már az énekek, az énekes játékok, a mese, a versikék, és a beszélgetés. És a beszélgetés. Na most, ennek a beszélgetésnek, arra már múltkor is szót ejtettünk, hogy ugye hall beszédet azért ez a kisgyerek, de sajnos csak csupa felnőttes beszédet, tehát amikor a felnőttek valahogy egymás között például ügyintéznek, vagy akár csak beszélgetnek, de ezt kevesebbszer látja. Tehát azt mondom, hogy olyan felnőttes problémáknak a körébe vonjuk be a beszéddel, ami nem az övé. Tehát az is terheli ezt az egészet, tehát nem arról tud beszélgetni, hogy most látta a hangyácskát, ahogy az kibújt, hanem arról, hogy Ukrajnában mikor fejeződik be a háború, vagy hogy nem tudjuk kifizetni a következő számlát, vagy mi lesz most. És lehet, hogy nem annyira görcsös problémája a szüleinek, de talán a múltkori adásban is beszéltünk erről, hogy ezek nem gyerekkori problémák, és ezeken ő elkezd agyalgatni, és egyszerűen úgy érzi, minden gyerek szorong. Úgy érzi, hogy ezt neki kell megoldani. Tehát ugye ennek szélsőséges esete, amikor ugye a válófélben való szülőknél úgy érzi, hogy ő az oka. De hogyha erről folyamatosan, és nem azt mondom, hogy most egyszer-kétszer nem beszélhetünk, nem tudom én, a családi költségvetésről, vagy bármiről másról, de amikor folyamatosan igazából nem ővele beszélgetünk, és nem gyerek kérdések forognak akkor, amikor ő ott van, és nem vele történik, akkor ő ezt elkezdi magában érthetetlenül, de mégis súlynak érezni, nem tudja kifejezni, nem beszél vele senki. Szóval itt egy nagyon nagy hiány felhalmozódik. Most ebben a hiányban tényleg sokat tehetnénk azzal, hogyha amikor ő velünk van, vagy a közelünkben van, akkor egyrészt megszűrjük azokat, itt érdemes megszűrni azokat a tartalmakat, azokat a gondolatokat, azokat a nehézségeket, problémákat, nem kell bekapcsolni a tévét, a rádiót, a híreket ebben a helyzetben, mert ott nem tudjuk megszűrni, de magunkba is szűrjük meg az asztal körén, az asztal társaságban is, és beszélgetni azokról a dolgokról, ami őket érdekelheti. Csak úgy beszélgetni, csak úgy engedni, hogy ő is kifejezze. Illetve megint versikék, gyerekversek, mesék, történetek, családi történetek, nem tudom én...
1: Dinoszauruszok története, most ami, van egy unokánk, aki dinokkal él. Így van.
2: Ami ő neki kinyitja a kíváncsiságát, és megint nagyon jó, amit bekapcsoltál, ugye a beszéd kommunikációra való, a világ megértésének az útja is, tehát amikor ő belőle kijön ez a kíváncsiság, és hogy arra rá tudunk-e fordulni, és afelől egy kicsit úgy mindig tágítani ezt a világot az ő értelmének, életkorának megfelelően. És hát ezek az alkalmak, ezek kiszorultak a gyerekkorból. Tehát azért gondoljuk meg, hogy annak ellenére, hogy ugye beszélünk helikopter szülőkről, hogy mindentől óvjuk meg, ez egyáltalán nem óvjuk meg tőle. Tehát bizonyos dolgoktól megóvjuk, és erről is majd érdemes beszélni, ami hozzátartozna a gyerekkorhoz, a pancsolás, a természettel való érintkezés, annak a veszélyei, annak a kis kudarcai és szépségei, a gyerekekkel való szabad játéknak a szépségei és kudarcai, tehát, hogy beszóltak, hogy nem tudom én, nem úgy sikerült, hogy a többieknek jobban ment, és nekem most nem annyira, nem vettek be a játékba, de azért mégis. Tehát, hogy ezeket is ugye egy felnőttnek a környezetében, a biztonságot nyújtó, odafigyelő környezetében egy szabad játék, tehát nem a felnőttel való játék, és nem a felnőttes játékok, hanem egy ilyen jellegű szabad játék. Na, most már a második, amit kiszűrtünk, hogy nincs meg a gyerekkorban. Abba a kis közös tevékenységekbe való bevonás nincs meg, és most még mindig csak óvodásokról beszéltünk, és hogyha átmegyünk, most belemegyünk mondjuk a kisiskolás korba, ahova ezzel a deficittel érkezik. Ne felejtsük el, hogy már vannak olyan gyerekek, akik az emberi beszédet nem értik az óvodába kerülve, tehát itt most már sajnos óvónők nagyon sokat panaszkodnak, hogy ugye képernyőt kaptak, beszélgetést nem kaptak, mesét nem kaptak, élő beszédet nem kaptak, és gyakorlatilag ezzel jutnak, akkor ott van ez az óvodáskor, amikor beírattuk őket, de tényleg a kismillió valamire, de azt nem tudtuk feldolgozni beszélgetéssel. Mert a beszélgetés arra is való, hogy ugye helyre tegyük, tehát rendbe tegyük azokat az élményeket, amiket kaptunk. De ezek ugye hazafelé menet, benyomjuk az autóba a rádiót, ott is jön egy valami, otthon szól valami, meg hát nem tudom, szóval nyilván ezt mindenki fordítsa le magára, de mindegy, nem beszélgetés történt. Bekerül az iskolába, és tulajdonképpen az egy-két tanítós rendszer is nagyon hiányzik ebben, mert ott volna egy felnőtt, aki viszonylag ismeri őket, aki vezeti a tanítási folyamatot is, tehát a megismerési folyamatot is, de tudna beszélgetni is. Na most akkor, amikor egy elsős másodikosnak 5-10 tanítója van, mert más jön be matekra, más jön be nyelvtanra, más jön be énekre, más jön be tesire, stb. A szakma álcájába, de ez biztos, hogy nem jó így, akkor beszélgetni nem fog. Tehát jó esetben diktál egy tempót, amit vár viszont a rossz beszédértésű gyerek nem fog követni, és nem tudja feldolgozni. De ami nagyon-nagyon hiányzik, hogy megint csak nem beszélget vele senki. Mert teljesíteni fog, leckét fog otthon megírni, eljár ide-oda-amoda, és nem beszélget vele senki. Másodszor nem lát beszélgető embereket, azért ezt lássuk be, hogy például akár otthon, akár az iskolai környezetben. Tehát egyszerűen a beszélgetés kultúrája nagyon, nagyon alacsony.
1: Nagyon alacsony.
2: Nagyon alacsony. És akkor menjünk egy kicsit még tovább. Eljön a serdülőkor, nagyon nagy szüksége volna beszélgetésre, most nagyon nagy szüksége volna, mert minden összekeveredett benne, és ezeket ilyen, hogy mondjam, felemelő, megértő beszélgetésekben tudná valahogy magával is tisztázni. De már mi minden hiányzik neki, már nem is tűnik fel, hogy hiányzik. Eltűntek, ugye régebben voltak beszélgetés órák. Nincsenek. Tehát csak az alternatív iskolákban látunk, vagy szinte csak, olyat, hogy nem tudom én, egy beszélgető körrel kezdődik a nap. Mert erre most nincsen idő. De otthon se volt. Most bekerül ebbe a helyzetbe, az alsóba eltűnt a fogalmazás óra. Azért emlékezzünk, csak volt ilyen nagy fogalmazás, nagyon nagy értelme volt, hogy egyszerűen, persze úgy nézett ki, mint hogy hát most ilyen általános dolgokra most akkor írjál arról, hogy nem tudom én, mi volt vasárnap, vagy nem tudom én, hogy
1: milyen élményed volt.
2: Most mindegy. De ezt már olyan fölöslegesnek érezzük. Pedig látható az, hogy nem tud írni róla, nem is tud beszélni róla, nem tudja kimondani, nem találja a szavakat, nem találja a jó kifejezésmódokat, amiket mondjuk ezekben az esetekben tanulgathattunk volna. Felkerülünk ugye a felsőbe, ott van a serdülés, növekszenek a tantárgyak, mármint hogy a szétdarala, a száma, tehát egyáltalán nem a tudás ellen beszélek, hanem arról a széttöredezett valamiről, ami nem engedi, hogy beépüljön az az ismeretanyag. De itt még csak nem is arról van szó, hanem arról, hogy hogyan fejlődik ez a személyiség, amiben éppen ott ilyen kimondatlan gubancok vannak. Azt írja, egy kutató, talán itt a serülésről is már beszéltünk erről, hogy a beszélgethetés légkörét kellene fenntartani. És ez ugye nem tud megszületni akkor, hogyha van 45 percem egy héten egyszer azokkal a gyerekekkel, és vannak 26-an, és abból van 6 nehéz.
1: És igazolni kell, és mindent, és a mindennapokat és a kell minden. Intézni.
2: Na most ott nyilvánvaló nem fog beszélgetni. Szünetben, hát most már ugye kivettük a kezükből, ha igaz a képernyőt, talán egymással váltanak szót, de megint csak nincs egy eligazító, egy gondolkodó beszélgethetés légköre, ahol megszületik az, hogy ez elején még nem mondok semmit, de aztán talán kicsit kipróbálom, megpöckölöm, na most akkor erre reagál-e vagy sem. Otthon sincs meg a beszélgethetés légköre. Van egy ilyen nagyon érdekes kis történet, ami hát meg is történt, ugye jártam egy helyre gimnazista gimnáziumba, a szülőkhöz, ilyen szülők iskolája féle sorozatba, és a gyerekek tudták, hogy oda járok, és volt ott egy ilyen lehetőség, hogy az aulában van egy ilyen doboz, és oda nem csak ezzel kapcsolatban, egyáltalán az életükkel kapcsolatban mindig bedobálhattak, hogy miről szeretnének tudni, meg beszélgetni. Volt ott egy nagyon jó gyakorlat, hogy egy mentálhigiénés tanárnő, aki nem volt a tanáruk, hanem ilyen beszélgetős lehetőségeket adott, hát mint egy iskola pszichológus, de nem az volt. Na mindegy, ő neki lehetett írni. És akkor írkáltak a gyerekek ezzel az előadással kapcsolatban is, hogy látják, hogy járnak a szüleik, és most ők remélik ettől, hogy majd jobban meg fogják őket érteni. És volt benne egy mondat, amit azóta is nagyon sokszor szülőknek is szoktam idézni, azt mondja, például anyámmal nem lehet beszélgetni, mert sosincs ideje arra, és ez az érdekes, ami ezután jön, sosincs ideje arra, hogy csak leüljön hosszan, és hallgasson engem. Ez neki a beszélgetés. Csak leüljön hosszan, és hallgasson engem, pedig akkor megértené, hogy mi az, vagy hol van bennem, amit régen annyira szeretett. Tehát, hogy érezte az, hogy kisgyerekként még könnyű volt, de most nem kapja meg ezt a csak leüljön és hosszan, ha ez a beszélgetés neki.
1: A hallgatás.
2: Igen, meghallgatás. Végighallgatás.
1: Végighallgatás.
2: És akkor ugye esetleg bekapcsolódni, és akkor ugye belemenni az őt, tehát az őt foglalkoztató kérdésekbe, érzésekbe, helyzetekbe, nem tudom micsoda, és akkor erről beszélgetni. Most ennek is egyszerűen a lehetősége nincs meg, a kultúrája nincs meg, a szókincse nincs meg, és itt nagyon hiányzik a művészet. Nagyon hiányzik. Tehát hiányoznak azok a szavak, amelyeket nem használunk minden nap, de amikor úgy érezzük azt, én azt gondolom, hogy akik szoktak verseket olvasni, vagy költészet, vagy dráma, vagy irodalom, regény, bármi.
1: Erre... Magyar líra páratlan, hát az a szókincs, igen, ami a magyar líra.
2: De ezt a gyerekek is élveznék, szóval amikor arra rájön, hogy hú, de jó kimondta. Hú, pont ez van bennem. Hogy lehet? Hú, ez milyen lehet? És ezt, tehát elemzéssel ezt nem fogjuk utolérni soha.
1: Soha.
2: Hanem egy ilyen...
1: Verset nem elemezni kell, hanem átélni, érezni, igen. Átélni.
2: És emlékszem arra,
1: nem
2: hogy...
1: nem hagyunk időt.
2: Nem. Hogy gimnazisták voltunk, pedig úgy otthon előfordultak a versek, meg voltak is verses kötetek, meg édesapám magyar tanár is volt, tehát úgy sokszor erő került, és jó, és... Volt egy pabarátunk, az ilyen vers bolond volt, és persze, hogy akkor az ember eltávolodik a szüleitől, és nem az apjának a verses kötetét akarja forgatni, de nagyon érdekes volt, és csak később vettem észre, hogy amikor hozzájártunk, hát ott mindent csináltunk. Persze, foci volt, főzés volt, beszélgetés is volt, minden, de lépten nyomon erőkerültek. Jaj, lekapott egy verses kötetet, fú, ez milyen jó, és akkor felolvassa, és így máig bennem vannak azok a ihletett csendek, amit ő teremtett, mert ő élte át elsősorban, és mi még csak ott csodálkoztunk arra, hogy fú, ilyen is van. Na, kell ilyen,
1: mi van itt leírva?
2: De kell ilyen ember. Tehát kell ilyen vezető, kell ilyen elöljáró, aki elénk is érzi, és ki is mondja ezeket a szavakat. Tehát a nyelvi készség az nem velünk született. Tehát ezt mindenkinek újra meg kell tanulni. És a másik nagyon, hát maradtunk, ugye most elmentük a gyerekkorból, de ez azért is érdekes, mert a gyerekkorban ezt önkéntelenül és ezzel a csacsogással, ezzel a mindig beszélgetünk, és mindig egy kicsit úgy hallunk ezt-azt, meg azt beépítjük, és na, szóval ezzel ágyazunk meg annak a később szükséges finom érzéknek, hogy amikor egy ilyen nyelvi csúsztatással bejön egy tartalom, amit nem ismertünk fel, mert nem értettük a nyelvet, hogy arra érzékenyek legyünk, hogy ne engedjük meg átírni a szókincsünket.
1: És a szavak tartalmát.
2: Igen.
1: Tartalmát.
2: Igen.
1: Mert hogy azzal találkozunk mostanában sajnos, hogy nem értik a fiatalok a szó mögötti jelentést, tartalmat, és alapvetéseket magyarázni kell.
2: Persze, mert tulajdonképpen ugye, hogyha tényleg ott maradtunk, most majdnem olyan, mintha nem arról beszélnénk, mint ahogy gondoltuk, hogy a gyerekkornak az elvesztéséről, de arról beszélünk, mert ez a gyerekkornak lenne a feladata, hogy ebbe így kicsit eligazítson egy szép nagy szókincsel, de nem csak a szókincsel, hanem annak a megértésével, tehát hogy a tisztázással.
1: Üzenetével.
2: Igen, igen, igen. De ez a beszélgetés közben jön csak ki. Tehát ez nem jön ki tanításban, tehát ez nem definíciókban fog megfogalmazódni, hanem abban a kis ízlelésben. És azt gondolom, hogy a felnőtt korban is, és talán ez hiányzik a szüleikből is, meg lehet, hogy át kéne gondolnunk, hogy magunkból is, hogy kiengedtük a napjainkból a csak úgy beszélgetést, pedig abban nagyon sok gondolat születik, mert te benned is megszületett egy valami, tehát ez egy kicsit improvizatív forma, tehát nem az, hogy valamit megbeszélünk, itt nem erről van szó, hanem hogy kicsit forgatjuk a gondolatot. Te is, meg én is, meg te is, meg én is. És
1: ezt olvastam, ezt láttam.
2: Igen,
1: ez indított meg bennem.
2: És ez nagyon
1: valami,
2: fontos.
1: Ő tovább folytatja.
2: Igen, igen, de ez nagyon fontos, hogy a gyerekkorban az ő szintjén történjen. És ne emeljük ki a felnőttkori problémákra a gyerekekkel való. Szóval ez ne, tehát hogy az ő szintjén ez a mese, ez a vers, ez a az ő...
1: Mondóka.
2: Igen, meg az ő életének a tartalmai köré foglalt kis beszélgetés, amit sokszor a felnőttek olyan kis fölöslegesnek éreznek, hogy hát jaj, most beszéljük meg a homokozóba, hogy mi volt. Igen, igen, igen, beszéljük meg. Beszélni. Meg ami az iskolában is, de nem ami a tantárgyakban volt, hanem ami hát a dínóit, meg a kíváncsiságát, meg hogy ez hogy van, meg ezeket.
1: Nemrégen olvastam olyan napokban Pilinszkinek egy gondolatsorát, amit 68-ban írt. Viszonylag rövid, úgyhogy felolvasnám. Ha van is tudománya, maga a nyelv nem tudomány. Elsőrendűen közlés és összeköttetés. Kimeríthetetlen eszköz arra, hogy hírt adjak magamról másoknak, és azonos szinten híreket szerezzek másokról a magam számára. A beszéd tehát adás és befogadás. Nyitottság, szeretet. Ahol visszaélnek a szeretettel, vagy ahol megszűnik,

0: Ez is jelenti azonban, hogy a beszéd véghetetlenül több is, mint a szigorúan filológiai értelemben vett nyelvi kifejezésformák. A világ is beszél, csak meg kell hallanunk a szavát. Sőt, ezzel kezdődik minden beszéd. Hallgatással, meghallgatással, tehát újra csak nyitottsággal, vagyis szeretettel. De minden beszéd legmélyén csönd lakik. Isten minden beszédet felülmúló csöndje, az a legfőbb és kimondhatatlan beszéd, mely szavainkban örökösen megtestesülni kíván, hasonlóképpen ahhoz, ahogy az ige teste töltött közöttünk. A Simone Weil nagyszerű definíciója a költői zsenialitásról, mely szerint a zseni az, aki szereti az igazságot, még akkor is, ha nem jutna tovább a puszta dadogásnál. A nyelv elsősorban nem nyelvészet, még csak nem is költészet, hanem az ember megszentelődésének, a szeretet teljességének és kiteljesítésének a gondja. A többi csak irodalom vagy filológia. Üzenni ez 68-ból.
1: Ez nagyon-nagyon mély, mert amikor kicsit beszéltünk a bullyingról, ugye, amelyik pont a nyelven keresztül indul meg, és pont a szeretetlen nyelven keresztül indul el, és tulajdonképpen alig letapogatható, mert nem mond, hogy úgy mondjam, büntethetően ronda dolgot, csak szeretetlenül mond sokszor. Sokszor és kivéthetetlenül. És talán erről is majd egyszer érdemes beszélni, de nagyon szép, ahogy így a Pilinszky írja, hogy ahol eltűnik a szeretet, ott és a nyelv ennek az eszközévé válik, tulajdonképpen ez burjánzott most el, és igazából azt hiszem, hogy nagyon hiányzik a gyerekkorból az a szeretetteljes beszélgetés, amelyik felemeli a nyelvet arra, hogy mire érdemes használni, és mire nem szabad.
0: Hát nézzünk meg ennek a burjánzásnak a kommentekben, mik jelennek meg.
1: Hát egyetlen közbeszédben.
0: A közbeszédben mi jelenik meg.
1: Felnőttek.
0: Tehát arra bíztatunk mindenkit ebben a beszélgetésben, hogy meghallgatni, elcsendesedni, ez az első, a beszélgetés első formája. És hogyha meghallgattam, és szeretettel fordulok valakihez, abból biztos, hogy előbb vagy utóbb kapcsolat is születik, és ezek a kapcsolatok hiányoznak a mai világból és a mai közösségeinkből. Hát bíztatunk arra mindenkit, hogy szülőként, nagyszülőként, egymás között, barátonként üljünk le, beszélgessünk. Hol van ma már, hogy egy sör mellett
1: legyen a férfiak, ez egy minta.
0: Férfiak leülnek, és egy jót beszélgetnek egy nehéz nap után, vagy a családba otthon, és annyira kell most már szorgalmazni azt, hogy családi együttlétek, közösségek jöjjenek létre, ahol tényleg lehet minden felnyitni, csak beszélgetni. Hát kívánjuk ezt mindenkinek, hogy találja meg ennek a formáját, és hogy alapvetően a beszélgetés a szeretetből ered, és ez a szeretet nyelve ne tűnjön el, mert nagy bajban van a világ akkor. Pécsi Rita volt a vendégem. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

Hamvas Béla, Isten tenyerén ébredtem. Isten tenyerén ébredtem, s lenéztem a földre, hófehér csúcsokra, kopár legelőkre. Kanyargós folyók tükrében láttam kelni a napot, sugaraiban álmos hajnal mosakodott. Láttam az óceánt gyermekként ragyogni, sirályokat felette felhőkkel táncolni. Láttam a békét az emberek szívében. Láttam az erdőket fürödni a fényben. Láttam sok-sok mosolyt, és láttam a reményt. Láttam az embert, és láttam a zenét. Láttam a földet szeretetben élni. Láttam a csöndet a széllel zenélni. Láttam Istent, amerre csak néztem, miközben éppen az ő tenyerében ültem. És az ő hangján szólt hozzám a szél, mint anya, ki gyermekének mesél. Millió aporó tükörben láthatod magadat, hisz olyannak látod a világot, amilyen te vagy.

0: رادیو.
1: Egy Isten arc van eltemetve bennem. Tán lét előtti létem emlékképe. Fölébe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul. Csak nem tudom, miképp került a mélybe. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Néha magamban látom, néha másban. Néha állok, mint fosztott ág, szegényen, ha rossz órámban eltűnik egészen alter egóm az örök vándorlásban. Egy Isten arc van eltemetve bennem, a rárakódott világszenny alatt. Világszenny alól, kihűlt csillagok hamuja alól akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van eltemetve bennem, s most ásót, kapát, csákányt ragadok. Testvéreim, jertek, segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. Isten arc van eltemetve bennem. Antik szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, amíg nem hívom elő. S bár világszennye rakódott reája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza.

0: راديو.
1: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Június 24. Keresztelő Szent János születése. Téged pedig fiú, a magasságbeli prófétájának fognak hívni. E szavak mai szentünkről szólnak. A pap, Zakariás, ezekkel a szavakkal üdvözölte saját fiát, miután visszanyerte beszélő képességét. E szavakkal üdvözölte a fiút, akinek saját akaratából is az egész család meglepetésére a János nevet adta. Ma az egyház felidézi számunkra ezeket az eseményeket azzal, hogy megemlékezik keresztelő Szent János születésének ünnepéről. János meghívása napjának is lehetne nevezni. Jánosénak, Zakariás és az Ain Karimbeli Erzsébet fiának, hogy az Ószövetség utolsó prófétája legyen, s a Messiás Jézus Krisztus hírnöke és közvetlen előfutára. Mert ő, aki ilyen szokatlan körülmények között jött a világra, magában hordozta az isteni szólítást. Ez a meghívás magából az isteni tervből eredt. Megváltó szeretetéből és az emberiség történetébe vésődött fogantatásának első pillanatától kezdve anyja méhében. Fogantatásának összes körülménye, s magának Jánosnak a születése Ain Karimban jelzi a szokatlan felszólítást, egyengessétek az Úr útját, tegyétek járhatóvá ösvényeit. Tudjuk, hogy keresztelő Szent János teljes életével válaszolt erre a meghívásra. Tudjuk, hogy utolsó lehelletéig hűséges maradt hozzá. És ezt a lehelletet börtönben adta ki, Heródes parancsára, Szalome kérésének engedve, aki bosszúvágyó anyja Heródiás unszolására cselekedett. De a liturgia most mindezt nem említi, mert másnapra tartogatja. Ma a liturgia azt mondja nekünk, hogy örvendezzünk az Úr hírnökének születése felett. Azt mondja nekünk, hogy köszönjük meg Istennek, hogy meghívást adott keresztelő Szent Jánosnak.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Függő kérdések. Erdős Eszter református lelkész műsora.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás békesség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Mai műsorunkban Bakó Zita református gyülekezeti diakóniai gondnokkal beszélgetünk, aki elismert HRS munkája mellett vállalta az önkéntes szolgálatot. Vajon mi indította erre? Hogyan szolgálhatjuk Istent különleges elhívásokban és a hétköznapokban? A műsorvezető Erdős Eszter református lelkész, a technikát Mocsári László technikus úrtól kapjuk, és köszönjük. Na, kedves Zita, hát az az igazság, hogy már régen gyűjtöm a bátorságot, hogy meghívjalak téged ebbe a műsorba, mert nagyon kíváncsi vagyok én is az életedre, meg egyáltalán a történetedre, hogy kerül egy sikeres, egy menő szakember, coach, HRS, hát ez ugye ma ilyen nagyon menő vagány pálya, hogy kerül egy önkéntes szolgálatba egy református gyülekezetnek a diakóniai gondnoka, hogyan lesz. Úgyhogy kezdjük az elején. Mondjuk kezdheted akár a nagyszüleidnél, vagy a születésednél, valamit mondjál magadról, és aztán majd csak megérkezünk a diakóniai gondnoksághoz.
5: Igen, megfogunk, biztos vagyok benne. Vidéki vagyok, a Bátszalókról származom. Nagyszüleim, nagyon érdekes egyébként, vadász családból származom.
4: Nem mondod.
5: Az édesapám, a nagypapám és mindenki azon az ágon hivatásos vadász volt, úgyhogy...
4: Te akkor szarvaskolbász volt a hűtőben. Jó, de irigyellek!
5: Szarvaskolbász volt a hűtőben, és csak vadhús volt otthon, szerintem, emlékeim szerint.
4: Nagyon egészséges.
5: Igen, és faluban, kisvárosban, faluban nőttem fel, úgyhogy szerintem most értékelem ezt már felnőttként, hogy ez mennyire jó volt. Úgyhogy ott nőttem föl, Egerbe jártam középiskolába, főiskolára, és akkor utána kerültem Budapestre.
4: És milyen főiskolára jártál?
5: Kommunikáció művelődés szervező szakra jártam.
4: Aha, menő.
5: Menő, újságíró végzettségem van, amiben nem hiszem, hogy túl sok tehetségem van. Úgyhogy utána kezdtem el Budapesten dolgozgatni, majd éveket nem fog tudni mondani, jó,
4: ja, nem is kell, hát nem, ez
5: nem
4: most...
5: Nem emlékszem, csak így alakultak a dolgok. Aha. És valahogyan HRS lettem egy jó 20 évvel ezelőtt. Talán.